0: believe me?
1: Of course we believe you.
0: Oh, but anyway, Toto, we're home. Home. And this is my room. And you're all here. And I'm not going to leave here ever, ever again. Because I love you all. Because I love you all. Because I love you all.
2: We're go. We're go. 60 seconds. Lights on. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Break shadow. 4 forward. 4 forward, drifting to the right level. Ready? Down a half.
3: 30 seconds.
2: Forward, drift. Ready? Contact light. ATA at a descent. Auto control, both auto descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in.
3: We copy you down. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: Thank you.
3: Sounds good to us, Tranquility. Be advised, there are lots of smiling faces in this room and all over the world, over.
2: Two of them up here.
3: Roger, it was a beautiful job, you guys.
4: And don't forget one in the command module.
5: Mert mi lesz ezután?
6: Kert akarom.
7: Jó.
6: Jó.
8: Jó.
6: Jó. Kert akarom.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
6: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
6: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
6: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
6: Hallgass, hallgass. Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
6: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
6: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Mindkettő.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Évike, Boti, Kornélis, Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia, magának a hercegnek, Sevillába. Eközben, egy kocsmában, Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget. Tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott, egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság közvetítő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
2: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy hét távlatából...
3: Újból meghallgatom majd ötször.
2: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább.

0: Második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak kit, ki ott?
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára. Most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: No, és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az 5. ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem? A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsa. Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tudj jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosok. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk, és amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön, de természetesen mi vagyunk azok, José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim, önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj! Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet! A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak botjukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
5: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
5: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
5: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
5: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
5: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
5: Miért? Maga miért van itt?
1: Csak úgy.
5: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál, Pepito?
5: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
5: Mit lát? Mondja, mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
5: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
5: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
5: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelől maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek. Utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott nagy Sándor vesződik.
5: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
5: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
5: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első? Mi meg rokkanjunk meg?
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
5: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
5: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
5: Kérem, beszéljen érthetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
5: Még több is.
4: 20 pezeta.
5: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
5: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
5: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
5: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
5: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
5: Mindenkinek ezt mondja.
4: Tudja, mióta vakoskodom mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Nekem 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
5: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg. De boldogan, de még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
5: Na és a szent háború? Micsoda idők.
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
5: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leesztást.
5: Mit gondol? Meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében. Odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: A vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból. Elmennek.
5: Hogy ednek? Meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett!
7: Menjen el a sör végére!
6: Csak semmi, de hát!
0: De is ebédszünet van, nem értem, én most fizettem 24 pezetát!
6: Én nem láttam!
4: Én sem!
0: Itt mindenki vak!
6: Csak a szerelemre összpontosítsam!
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak!
0: Ó, igen, a szerelem! De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra lobbant, te bénye ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost. Azt olvassa, majd nézi a feliratot.
2: Jó napot, uraim! Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
2: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
4: Megbalondult!
6: Maradjon a sor végén!
2: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni!
2: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
2: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bujdokolva égi fényért kihált. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
4: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
2: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
2: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
2: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
2: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
2: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De. Hanem örökölt is.
2: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
3: Megtehet. Ez egy előkelő negyedben található. Nem. Több emeletes.
2: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
3: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
2: Itt már mindenki az.
3: Hogy? Már előre?
2: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, hogy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
3: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
2: Örök háborgás.
3: Ennyi a belépő.
2: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
3: Kölcsönbe is ad?
2: Ha a darabomban fellép.
3: Tudja Isten. Hát legyen.
8: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
6: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
6: Hogy én ötlögdösöm?
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
8: Don Cisco szájtátva bámul.
6: Ön meg mit bámul?
4: Költő vagyok. Miért? A költőknek szabad?
6: Oly oktandi!
4: És még elismerés is jár érte.
6: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullít minden szerelmes szó lelkünk vágya pezsgő útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
6: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
9: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
6: A téma?
9: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek. Futó bolond.
6: Látszik, hogy faluról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
6: Mindjárt esik a bajusz.
9: Ó, igen, valóban.
8: Halad a sor. Mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik. Jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
10: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
6: Netán a férje?
10: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macska gyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítókúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
6: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
8: Malvinka elragadtatja magát.
10: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
10: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
8: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
10: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
9: Úristen! Malvinka!
4: Rosszul van!
9: Micsoda kajla rímek!
10: Ezt ő írta!
2: Micsoda fájdalom!
6: Ilyenkor is írogat?
10: Úgy hallom, itt is vannak költők.
6: Meg akarnak ismerkedni?
9: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
10: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
2: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban.
6: Hé, hülye!
4: Ez nem egy istálló.
10: Mivel sújtott le őre az élet?
2: Baltával!
10: Micsoda szörnyűség! Baltával!
2: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
10: Minő sors! Mi volt a neve?
2: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
10: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
2: Az a legjobb. Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
8: Istenem!
10: Ó, mi kegyetlen az ihlet.
1: Az.
8: Gyarló.
10: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
2: Bennünk van, de néha késik.
10: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
9: Na persze.
2: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
10: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
6: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
8: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek marad, ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak, majd fakarddal vívnak, kergetik egymást, majd ők is elmennek. Sötét.
11: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Et så két nő ülben, Limai Rózsa és Karakaszi Bernadett, apáca ruhában, de fejkendő nélkül, hajuk zölddel és pirossal kifestve, borzosan.
1: Következő, kérem, nem érünk rá, gyorsan! Nem kérünk igazolványt!
2: A nevüket csak kérdezzük!
1: Teljes a diszkréció!
2: Bennünk megbízhat!
0: Jön Donna Anna, retikül a kezében.
1: Ő jön le!
2: Nem de? Neme?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem.

0: Húzol unai.
1: Nézel a szemembe. Mi tiszta tekintet? Ilyen lehet a hajnal Ozalunában.
2: Szebbé lái.
1: Sajnos mind mű.
3: Rosalina Bernadette szemébe néz.
0: Lát valami furcsát.
1: Persze, hogy látok.
2: Írom.
1: Pihenhet.
2: Én?
1: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
0: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem, én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat, talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
3: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
0: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges. Egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
1: Donna Anna, ön egy egészséges holló csillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
2: Közel lakik Istenhez.
0: Talán túl közel is. Látja. Ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
1: Isten nem varázslat?
0: De ott van minden illatban, csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
1: Mit érzett?
0: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat. Illat, mely belengi a világot.
1: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot, egy férfi képében.
0: Úgy van. De aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
1: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
0: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
1: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életük. Nem ismernek sem Isten, sem vallás. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is, jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
3: Donna Anna el.
2: A következőt.
1: Felírt mindent?
2: Mindig.
3: Érkezik Pablos.
2: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
2: Hozé atya, üdvözli Önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pablos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni Önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit. És a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát! De most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár is hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna. És én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
2: De nem ám!
1: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
2: Megoldjuk!
1: Hozé atya az ön számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
3: Rózsa hozzá ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pablos, csodálkozik!
1: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
2: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
1: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal fog majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
1: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
2: Egy kávét?
4: Köszönöm.
2: Már is hozom.
3: Rózsa, elmegy kávét. Hozza.
4: Köszönöm.
2: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz?
2: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
1: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
2: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építtetek márványból egy mauzóleumot.
1: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg, mert sehol nő egy asszony, akit szerethetnék. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
1: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják Önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem a napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent! Ami valaha is földbe tiport, megalázott.
2: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
3: Pablos, hálálkodva távozik.
1: Fújjuk ki magunkat.
2: Inkább be.
3: Rózsa illatszert fúj magára.
1: Ez egyszer kezdek elfáradni.
2: Hosszú még a nap.
1: Talán csak nem vagy magányos.
2: A hit kellően megzaboláz.
1: Nincs mit tenni.
2: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
1: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
2: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
1: De rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
2: Az intelmek túl szigorúak.
1: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
2: Holnap meg 4-5 boldogat több.
1: Ezért dolgozunk.
2: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
1: Alapjában véve ez nem rossz.
2: Hozzi, hogy amikor érkezik.
1: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
2: Don Miguel berágott.
1: Mivel Pathos és Rosalina szólérdül hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
2: Szerények.
3: Jön a következő személy. Don Tabasco.
1: Maga már járt itt.
5: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
1: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat, néhány szép asszonyt. De sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabúgyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlva emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani. De aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit rontok el? Nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvén szólok. Nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
1: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
2: Jó kérdés.
1: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább bujálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, és a folyton epekedő lélek kívánalmait csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
1: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
2: Ez baj?
1: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
1: Világos.
5: De hája ne legyen.
1: Mi ebbe nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint óvintézkedés, nem szerepel előírásainkban.
2: Be kéne vezetni.
1: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhelt gebe?
2: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát. Elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. Hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
1: Jajajajajaj, nagyon belelovalta most már magát.
2: Türelem, uram!
1: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
2: És mindig rosszkor mondja a jót.
1: Döcög a ritmusa.
2: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
1: Meg lehet.
2: Mindenkit jól összezavar.
1: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
2: Köszönjük, hogy eljött.
1: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
2: Már megint túlságosan lelkendezik.
1: Aj, a hevület viszi sírba.
3: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
1: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
1: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit. Szívrik, most zavara van! Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
1: Nem tudja, mit akar.
2: Döntésképtelen.
1: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
1: Egy csóktól tart? Semmi egyéb?
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
1: Rosalina, tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
1: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
3: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
1: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
2: Én pedig a koronát.
1: Próbáljon meg tárgyilagos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
2: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
2: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
1: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
2: Mi is próbálkoztunk.
1: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül. Az ám. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
1: A maga eszményeivel mi egy cseppet sem azonosulunk.
2: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
1: Kifelé?
2: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
1: nem
6: ez a
1: Pablo... Nem véletlen, hogy ez a Pablo elhagyott. Igen, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni látván, mit művelt a birtokkal.
2: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
1: És a gazdag élet. Mi olyan elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
2: Nehéz egy nap.
1: Mikor volt könnyebb?
2: Talán az antik korban.
3: Jön Don Cisco. Borostás és fáradt.
1: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
2: Lett volna inkább szerzetes.
1: És korán sem aszkéta.
7: Nem vagyok kéjent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajunk, bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? Álomra hajtja a fejét, ami így él, vagy szembesíti a mindenkori bűnöseket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
1: Nemes beszéd.
7: Inkább igaz.
1: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
1: Kérem, akkor mégis mi célból jött ide?
7: Oly kedvetlen vagyok, de vérbő kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
1: Köpönyök forgató.
2: Nem tudom követni.
7: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
3: A közönség felé mondja.
7: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
1: Hát, végre, hogy lassan észeztél.
7: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
3: Don Cisco el.
1: Fárasztó egy alak.
2: Nem érdemli meg Donna Annát.
1: Folyton hazudik.
2: De bátor.
1: De kit szeret?
2: Magán kívül senkit.
1: Te terülsd, de szószáker.
2: De változhat még sokat.
1: Talán.
2: Ha mi is úgy akarjuk.
3: Érkezik Malvinka.
8: Ó, drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani, a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jutamból másoknak is bőve. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felettesse inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
1: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
2: Micsoda dráma!
1: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
2: Jámbor ez?
1: Vértanúságra készül.
2: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
1: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehetünk.
2: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátran mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
1: Mégis mi a terved?
3: Rózsa, kirózsazza a száját.
1: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
2: Ez csak a változó idők szere.
1: Újabb felekezet, újabb szokások?
2: Arctalankor ez! Csak megerősítem külső és belső körvonalaimat.
8: Nővérek, szeretett nővéreim. Sevilla gyönyörű város. Hol kezdjem el új életemet? Milyen férfi embert keresek magamnak? Oltalomra vágyom. Érdekes, az előbb annyi új arcot láttam, bennem annyi furcsa érzés kavarok. Ismerős ismeretlenek, költők, polgárok, szolgálók és szentek. Na és a herceg, aki eljön, ki tud ebben eligazodni? De volt egy férfi. Kissé talán torzomborz, mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
1: Ámen.
2: Legyen hát, mit kíván.
1: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
2: Olykor az egyház is felkészületlen, ahány hívő, annyi szokás.
1: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be, ne múlassa az idejét hiába.
2: A szájrúzs.
3: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúst.
2: Ez hatásos.
8: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
1: Elbizony.
2: Legyen erős, Malvinka.
1: Tanulja meg utálni a költőket.
8: Tanulom.
3: Malvinka el.
1: Mára végeztünk.
2: Sose hitt.
1: Mennyi váratlan kísértés.
2: Nem inkább kísértet?
3: Jön Pepito.
5: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve, ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekül, de közben úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
3: Rózsára mosolyog.
5: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
2: Hogy ez mennyire így van?
1: Rózsa!
2: De hisz igazat mond.
1: Kihagy belőled a tisztesség?
2: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
5: Nagy úr a bánat, én tudom.
1: Tisztelt Tobias úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
5: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
1: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
5: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kaparta. Itt Sevillában még a levegő is más. Én tudom, itt születtem.
1: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerül majd az összejövetel az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, menyasszonyát is. Sose lehet tudni.
5: Jól hangzik.
2: És ön?
5: Hogy én?
2: Magányos, ebályos város falai között.
5: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
2: Még nyomorú idők.
1: Még a műszaknak.
2: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
1: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
5: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
1: Akkor itt az ideje.
2: Úgy édesebb, a titkos.
5: Ez is a megváltástan része?
2: Semmi esetre sem a pokol.
1: Ne legyen szégyellős, Pepito.
2: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
1: Ne akarjon semmi rosszat.
5: Én nem.
2: Oly sok a szó.
1: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
5: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
2: A legjobb hely a világon.
5: Úgy ölel, ahogy senki sem még.
3: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felélénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pablos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én fajtám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemére.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istáló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesem.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nincs mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondjam meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitálolok.
1: Érzem a szívemet! Ez jó jel!
4: Ó, uram! Bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglesztő.
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... Üszítelszik. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? A sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket?
1: Persze, az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mély bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja? Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Hogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel vagyok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék. Ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még neked. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, ahogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani... Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Sevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
7: Hát igen, vágyak.
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
7: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pavlos. De ki tudja, meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
7: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Sevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
7: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babér illattal.
2: Még könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
7: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
7: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja szár felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
7: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
7: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva. Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
7: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
7: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem. Elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
7: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
7: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
7: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen. A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy meg türelem kell mindenhez. Ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatodom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem! Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett ím, marad-e maskarás játék? De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... Félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom, micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg?
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. José atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják tepítót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje, oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek-e szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
7: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
7: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
7: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
7: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csak hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
8: Milyen bűbályos.
7: Micsoda arcatlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
8: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem! A herceg szólni kíván?
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan hét sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
6: Don Cisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat!
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorolva a lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
8: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság? Kinek a hírnév? Kinek a poézis? Kinek az éj messze illatozó rózsája?
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Óin, Chloin.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
8: Malvinka, remélem nem szeret már oly hevesen. Nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából. Sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
8: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító. Csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
6: Pihenjünk végre.
8: Ó, Donna Anna, maga itt?
6: És maga?
8: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
6: Én csak kíváncsi voltam.
8: Megérte?
6: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
8: Itt csak is az árváké a jövő.
6: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.

0: csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
1: Dom Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe. Aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mit filétasz?
2: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
1: Don Tabasco megcsókolja az alvó malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozi atya is meghallja.
3: Menjünk hát!
1: Rosalinához és Pavloshoz.
3: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljünk, mert ma még miénk a rang és az öröm.
1: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlos maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlos eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek lotty parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vén költő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvás, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szürszocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gázkeretes kajsza képe mása, jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele ihol koporsó az indulását, hogy le ne késse. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek lotty parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársaim, forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, miért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avidbár, s karnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyogj, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

Tilos Rádió. A keltakarót halljátok. És most mindenki képzeljen el egy karikát az alsó sarokba. Kiskorúaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk a következő részt. Határgyőzőtől. Jó hallgatást!

0: Kodály Zoltán Hári Jánosának mesélőjeként Sir Peter Ustinov emelkedik ki derékig a harckocsiból.
1: Hári János, a huszár. In Hungary, everybody knows.
0: Magyarországon mindenki tudja, hogy a tüsszentés az igazság kimondásának jelen.

diszkrét báj kicsiny pocakkal. Álomkaleidoszkóp határgyőző írásai alapján.

0: Nem ohajtanak egy csésze teát? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük. Igen. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas ígság a szétlőtt Corvin közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyanítottak.
0: Ez a másság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: Hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkertvel annak idején. Na, és a kozákok megkezdték a levesosztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettek. Annak is csak a házak úrnői látták kára.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleven...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszébe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kopoghatnának. Én ugyan a fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy köteg kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy bajriga.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajtad adtam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: barátság, amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
1: Ó, valóban?
0: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, Alice, itt valami készül.
2: Szeretsz citromot a Sherryhez bemenni.
3: Igen, citromot, köszönöm.
4: Jégkockát?
0: Ha, tehát, mondtam Lawrence-nek,
4: feleség kész.
0: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó, mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét, és a devalválás után...
1: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
5: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hoztál mévőt, Sir Mook?
4: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
1: Nagyszerű! Hívjuk be!
2: Nem lesz kifogása ellene?
0: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
4: Hey, akkor tehát, kis figyelmet kérek, megkérem az urakat, hogy az óramutató járásával megegyezzen.
6: Cserebere?
4: Úgy van, szörmó.
6: Halé!
4: Tehát az óramutató járásával megegyezőleg Kiki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Na, jó szórakozás.
2: Köszönöm, drágám.
0: Parancsolj, kérlek. Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még mind semmi. Mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
1: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
5: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
1: Ne haragudj, Billy.
0: Semmi.
1: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
0: Bill McCready.
1: Bocsáss meg, Bill, de ez a jó kulcs?
0: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem az erényév kulcs helyett az autó kulcsot adtam oda.
1: Cseréljük!
0: Öregszem! Cseréljük ki a tenzet.
4: Neked pedig itt van Audrey kulcsa, Billy. Parancsolj.
0: Ah, köszönöm, Jack.
4: Aztán egészséggel.
0: Köszönöm, hanem aki azt hiszi, hogy Sir Donald beérte Dél-Afrikával, az nagyon téved. Nem olyan fából faragták.
1: Nem akar, ez sem akar beremenni.
0: A kulcs?
1: Nem. Az erényövet már kinyitottam. Na,
3: Bill, te olyan ügyes vagy. Nem segítenél a behelyezést?
0: Feleségemnek mindent.
3: Drága vagy.
1: Köszönöm, Bill.
0: Szó sem érdemel. Viszont jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és főhadi szállását Hacsó Eurázsiába helyezte.
4: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
0: Csak nem?
4: De, utazó ügynök voltam. A Pitvaros, Ambrósz falva, Tótkomlós vonalon.
0: Te jártál Tótkomlóson?
4: Onnan indultam bevetésre.
0: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Körömböly, kapolca, borsó.
1: Gyönyörű, vajon? Az enyém odébb volt.
0: Hol, ha szabad?
1: Gencs, úgy, ludlábbal vint.
4: Az aztán a körzmény.
7: Megkiszem azt, egy másik kutya, amelyre én jártam.
1: És pedig Sir Mook.
7: Arács visontad. Na most
4: az Arácsi rajon, Suvixban, valami szörnyéges.
7: Feledhetetlen.
3: Kusta, szecső.
4: Veszküld.
3: Kakami. Hunya.
4: Cserebökény.
8: Ébresztő.
4: Takta szada.
8: Vigyét
4: szóra.
8: Ébresztő.
4: Mi?
8: Mindjárt indul a Ványai vonat. Ha nem kell fel, lekésni a lucaloki csatlakozás. Suvixra, Vigéc úr!
4: Nem tudok. Nem.
9: Az ilyen neked annyit és kodál, de
4: vagy nem tudok.
9: A szentelk víz. Ide vigyázzon!
4: Nem tudom.
9: Az Isten akárhová tegy a kedvét.
4: Nem tudom, kinyitni a szememet. Akarok, de nem tudom a szememet.
9: Az mindenki mutatja, szörmöm! Hadd nekem ulasdált!
4: Hol van?
9: Én csak azt tudom, hogy a vétel épp, én
4: nem tudom. Tudom.
9: Csak nem. Ide ment a váróteremben belegett volt.
4: Nem tudom, tudjuk.
9: Megértette? Maradjon!
6: Én kérem, sehová sem megyek.
1: Olyan...
0: Nagyszerű, nagyszerű olyan, szörmók, ne hagyja abba, folytassa.
6: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testet. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
0: Folytassa, folytassa, szörmók, hallgatom. Merre van ez a vidék?
6: A világ teteje mellett.

0: húzzak a taknyán csúszom, soha egyfél lévjeses színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen torony magasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja. Most is. Már ha mondom se, magamat mondom. Micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... mint a fél perce rókáztam volna. A fene ott egye meg. A fene ott ette volna meg. Tört volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem. Freddy! A színész mesterséget! Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség. Lelki hitványság. Sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából is, ki lúgozza azt, aki valaha volt. Aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
1: Hát, ha így áll a dolog, és miért is kételkednék benne, hogy így áll, ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó ember, vagyis, mint magánember, és nem, mint orvos. Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni, injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, ami ennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen egy olyan, hogy is mondjam, csak oltáron, amelynek szertartásait leajasítónak találja. Azt kérdem tehát magamtól, édesem, hogy nem volna-e jobb?
0: Mi?
1: Azt mondja, megelégelte, hogy odáig jutott vele. Félő, hogy magám már csak ez az egy segíthet. Brenda...
0: De mi?
1: Faképnél hagyni a színpadot.

0: Én? Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember eltanácsoljon a pályától, takarodjak le a színpadokról a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülőt ugyan hol találok, mi? Látott maga engem a megtört színek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben? Hagyjam ott a színpadot. Én, aki olyan szindiát vágtam a pofájukba, amilyet még nem látott a világ, olyan médeját még a Stratfordi öreg falak nem basztak, és azóta se tudják levakarni, olyan sikere van a szagomnak, amit magam után hagyta. Érti? Lépjek le, professzor úr!
1: De drága, szép Brenda, megfarkál kisasszony, biztosítod.
0: Majd meglátom, mekkora bornyú képet fog vágni, és mit szólnak az emberek, ha a holnapi újság lepedőkön azt olvassák, a konzultáns szoknyapecér nagyapa úr, aki a seggem dugója is csak szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se, eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem,

0: akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg pacol bűnutánzott karapér, azt nem tudom.
1: De mis megfarkál?
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel megfarkált ki akarja semmizni. Rúgni! És általában kikutya pisázni a színpadokon! Befűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy a rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtól csapkodál. Ágyudorej. Halálsikolj.
3: Látja?
2: Erről beszélek. Odalent javában áll a bá, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
4: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot. Jó fokhagymás.
4: Köszönöm, nem.
2: Uborkálas?
4: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor maradt. Viszont hogyan lesz?
5: Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben. Ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok már kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
6: Ez az ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája?
2: Hát arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Larika lelke ahhoz, hogy ripsz-ropsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer koros szép öregségre számított a szeretet otthonban? És mit mondok neki én? Azt, hogy egy csukott ablak előtt malmoztam a szárnyaimmal, amíg a kis testét lepuffantották? Mert idefent valami pancser összekeverte a papírjait?
4: Mindenkinek megvan a maga keresztje. Philpott professzorhoz különben annyit azért tudni kell, hogy diákkorában az Oxfordi 8-as tartalékkormányosa volt.
2: Lalika pedig már az anyja hasában videózott.
4: Hát a maga védence, kolléga?
6: Előfeszített vasbeton szakértő.
4: Az meg micsoda?
6: A rossz se tudja. De Tóth Komlóson szeretik, mert ráérő idejében igen jó tacsbíró.

0: 7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondóra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos innen a közvetítő állásból. Ez a, mondhatnók, világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gól parádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazándisága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetény...
2: Templom toronygom baranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom torony gombaranyozó.
3: Azt nekem elegánskodálni, de ha nem megy ki a képből a vödrége, mentem utána lódítom a szörvóknak. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De siekségben lemaradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragueño egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begics legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót, és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Burucsága 3-as technikás adogatójátéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről íres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szinkónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrájokod akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga!
4: Zsiko!
1: Vigyed, tiéd alatt a mondok, tiéd
3: Zsiga!
1: Alatt,
3: Zsiko!
1: Ott vagy már, mert...
3: Zsiga!
2: Zsiko!
3: Isten, Pityukám!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Mlinarci bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja hogy.
3: Gyertyát rúg! Azta! 70%-os kamióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindez idáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
1: Egyre magasabbra,
5: egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kadálni, hogy kóráltok el!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekérát rossz helyen.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsazáti rész, pampütyülőrezes rész angyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott, nem látott. Arról megoszlottak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szertefoszlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészáj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben. Akár így, akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
3: És erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön Skodáné, az magának se lát!
2: Na!
3: Az obszeidom, fene a jó dolgát, érti a magukat nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütfiában. Ekkora hullamos aukádok van itt!
0: És jött éve csodáka, hullottak garmadával, tétemények mirágok. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribünt, és a díszpát, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felhőkarcolóját, és mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig, és labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, s aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezere, és lángolt a filiszteusság tízezere, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellen behelyezni nem átalnott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip füle hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: áldassék a neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zsák egy darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Kalixtus, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelé székesegyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttéralkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntető rúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkinshez közli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályán. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egy labda hívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona sí, Calixtus no, Calixtus no, Maradona sí. Ő volt a közúhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével ballisztikus röppáján az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanánt a 168 cm magas 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra, ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look. Öt, három, egy.
1: A konyhában terítsek, vagy bentedünk?
2: Se konyha, se szoba, 00x.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipítsz hazafelé.
3: Mi ütött elé? Árpi!
2: Kis maga engem, ne árpízzon. Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
3: Fizetve?
2: Indulandus.
3: Te hogy beszélsz velem?
2: Olajra, mamuci, olajra. Egy percet adok.
3: Úgy beszélsz velem, mint valami utcalővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
3: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat! És csapd a rajtót magad után!
4: Mit rétettem?
3: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után.
2: Mi?
3: 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
3: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
3: Harpikám.
2: Harpikám.
3: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg?
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
3: Egyetlenem boldogságom.
2: Megáll az eszem.
3: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
3: Szegény beteg tyutyikám.
2: Csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
3: Ápolni
2: őrület.
3: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
3: Én édes beteg tyutyika.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a fenébe hívják.
3: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te ibolykád, a tyutyi.
2: Hi?
3: Tyutyikám. Tyúcsúsom.
2: Bár, Misén, mentőket, rendőrséget? Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizette? Ki van fizetve? És most aló mars!
3: Árpikám, a gyerekeinkre, a tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is, a gyerekeinkre, csak emlékszel?
2: Mi?
3: Jóska, kis Böbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Gyugyi, Gyugyikám, én vagyok a te Ibid, Ibolyád. Gondolkodsz!
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
3: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
3: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp. Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs. Hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében. Ott a bizonyíték. És még tagadná, hogy ki van fizetve?
3: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg
2: hogy...
3: én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol kajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futak, járpa!
2: Torkig vagyok!
3: Az Ibolyka, aki neked Ibolyka!
2: Ibolyka!
3: Olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
3: De most már nem, amilyen összeszakadt! Felármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: A botrány legyen botrány! Ha az állásomba kerül a betontervnél, hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
3: Hát próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
3: Az ő lakása, annak telefonálok, akinek akar.
2: Igen, igen, akarok.
3: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az a kisem?
3: Szólíts a keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
3: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
3: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpádné vagyok.
2: Takarodjál!
3: Tedd le azt a széket, Gyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
3: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért.
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz neked becsavarodni!
3: Ne, Árpi! Ne folyj, Tomas! Ne folyj! Árpi!
5: Ibaj! Ibajka! A feleségem harcba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi! A vérem! Telefonálja!
3: Van eszembe! Ahol a maga alá húgyozott. A jó nagy túcsa. Úgy kell neki. Minek kekeckedett. Stex. Cigi. Tampon. Lábom közt a kelengyén. Na kisanyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fogor ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót magam után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új szerkó. Még szerencsé, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem mutattam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankon. Tiszta munka. Csak a túcsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a bányai szemét.

üdvözöljük. Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk tövis koszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a Gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Popmester három hadaró rigmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmaton álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, oltár jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, halál jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, halál jó, Mulat! A második felvonás volt. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étterem, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a véntjüket, üget, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, por, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a sebes a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világ sikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben, anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kanakirincsen, kuncsorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat.
1: Felvonás volt. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, magasodik a lárma, bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, lent cipel a batyú áradat, cipel a világ, takarodik a göncivel, cipel, aki nem cipel, mert rongya se, télire húdik a férgese, talan a világ, megújton, unosultalan, boldog, talan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Piceg! Mi? Hogy piceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincsen, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodó. He?
0: Ízlés és mérték,
1: tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derengés.

kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek, csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billeg elő.

olyan épületeket választott ki, melyek követhető példaként szolgálnak, vagy átalakítások. A díjat 2015-ben Borbás Péter nyerte szentendrei ökológikus családi házáért. A beadott épületek száma és színvonala, a média, a díj és a nyertesek iránti érdeklődése is bizonyítja, hogy az Évháza mozgalom újraindulása óta eltelt 8 évben a pályázat ismét elfoglalta az őt megillető helyét az építészeti közéletben, mondta el Szolyák Balázs építész, a díj kurátora. Az Évháza pályázat filozófiája, hogy minden évben olyan építészek válasszák ki az Évházát, akiket a magyar társadalom és építésztársadalom elismer. Éppen ezért a szakmai szervezetek elnökei és az állandó zsűritagok mellé minden évben meghívást kapnak az Ybl Miklós díjjal kitüntetett építészek is.

Megugrottak a bankkártyás visszaélések. Több mint 160 millió forint értékben történtek bankkártyás visszaélések az első negyed évben Magyarországon, ami közel 24%-os bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az értékét tekintve csak nem 24%-kal, 161,9 millió forintra emelkedtek az első negyed évben a fizetési kártyákkal végrehajtott visszaélések, míg az érintett műveletek száma bő 31%-kal 5000 közelében nőtt, írja a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Az előző év azonos időszakához képest jelentősen emelkedett a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, jellemzően internetes tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélések aránya is, így már az összes csalás 70,1%-a és a teljes kár 63,2%-a ezekből a visszaélésekből származik.

0: színes.
1: Új gekkófajt találtak Indiában. Az új fajt indiai zoológusok fedezték fel Kanker tartományban. A tudósok szerint ez a 27. Indiában ismert Hemidactylus faj. A nagyobb méretű gekkót köves, kavicsos területeken látni, szürkés-fekete színű, 8-10 cm hosszú. A gekkók éjjel vadásznak, és képesek színüket is megváltoztatni, hogy így védekezzenek, illetve beleolvadjanak a környezetükbe.

Váci Fegyház és börtönben működik a Rács FM. Fogvatartottak készítik a műsort fogvatartottaknak. A műsor készítői empatikusak és tájékozottak, csak éppen egy helyre vannak bezárva hallgatóikkal. A projektet az Agyhangot Egyesület indította. A rádiós csapatba csak az kerülhet be, akinek példás a magaviselete, és a munkához való hozzáállása is kifogástalan. A rádiósok közül eddig hárman szabadultak, ketten kint is rádióznak majd. A Tilos Rádióban kapnak lehetőséget heti egy órában elmesélni a történeteiket, tapasztalataikat. A műsor Real Shit néven megy majd minden második héten hétfőn reggel.

Womex 15. A világzene fővárosává válik október 21-e és 25-e között Budapest a Womex 15 házigazdájaként. A Womex a műfaj első számú nemzetközi eseménye, egyszerre szakmai vásár és zenei fesztivál, melyet konferenciák, filmbemutatók és világszínvonalú koncertek színesítenek. A Womex 15 magyarországi szervezője egyik fő célkitűzése volt a magyar és kelet-európai zenei élet minél hangsúlyosabb bemutatása a Womexen. Munkájuk eredményeként a Womex történetében először kap tematikus szerepet és a műpában külön színpadot régiónk. A Club Duna színpad fellépői Lettországtól Boszniáig terjedően képviselik a térséget. Magyarországról a Buda Folk Band, a Cimbalom Duo és Hetzkoági zenekara került be a hivatalos programba, a megnyitón előadott Gypsy Heartbeats pedig a roma zenészek szerepe előtt tiszteleg. Olá Attila táncos, a Romango és Lakatos Mónika, Charlinberger, Paja Bea, valamint Pál István szalonna és bandája eleveníti meg a Kárpát-medencei roma hagyományokat és annak kortárs elágazásait. A Budapesten tartott 2015-ös Womexen 60 fellépő szerepel 50 országból, a kelet-európai régió és Magyarország minden eddiginél kiemeltebb jelenléte mellett. A bálnában helyet kapó szakmai vásáron több mint 91 országból 600 szék képviselteti magát, előadások, beszélgetések, prezentációk és kapcsolatépítő találkozók alkotják a programot. Újdonság a 15 nívós alkotást felvonultató filmprogram is.

4D Sound hangkiállítás. A 4D Sound egy új ismeretlen hangélményt kínál október 16-án. A hang végtelen messze vagy intim közel mozog a hallgatókhoz. Körülöttük, fölöttük, alattuk, köztük vagy rajtuk keresztül. A közönséget bátorítják, hogy sétáljanak a hanghasábok körül, érintsék meg a hangvonalakat és menjenek át a hangból álló falakon. A program kiterjed a térbeli technótól, a szónikus meditáción át az interaktív hangművészetre, fizikailag összeköti a nézőt és az őt körülölelő teret.

0: Újjá éled a dzsungel könyve. Új élőszereplős változatot láthatunk a mozikban jövő áprilistól. Az új verziót a Vasember filmek rendezője John Favreau készítette. Az ismert rendezőn kívül nagy nevek is kötődnek a filmhez, bár a vászlón nem jelennek meg. Hangjukat kölcsönzik karakterekhez Scarlett Johansson, aki K-szinkronja lesz, Bill Murray, aki Balónak kölcsönzi a hangját, de a listát bővíti még Ben Kingsley, Christopher Walken és Idris Elba is.
1: A Tilos Rádió híreit esténként közvetlenül a mese után hallhatjátok. Hétköznaponként 19 óra 45 és 20 óra között.
2: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Hát akkor jó reggelt kívánunk nektek, kedves hallgatók, itt a Real Shit. Itt vagyok Tamás, és itt van velem szemben Doki. Elkezdjük az adásainkat, ahogy ígértük, és ahogy a Facebookon beharangoztuk. Két hetente jövünk hozzátok, mi leszünk a műsorvezetők. Azért leszünk mi a műsorvezetők, mert mi autentikus tapasztalati szakértők vagyunk. Ez a titulusunk ebben a dologban. Autentikusak vagyunk, mert onnan jöttünk, és tapasztalati szakértők, mert tapasztaltuk rendesen, hogy mi van a falakon belül. Nos hát, mi az első magyar börtönrádió, a Rács FM két volt főszerkesztője vagyunk, és főszerkesztő és műsorkészítője, és megpróbáljuk nektek bemutatni azt, hogy mi van a börtönfalakon belül, és mik azok a tévhitek és félreértések, amiket tisztázni kell. Főként amiatt, mert a hivatalos tájékoztatás és a mainstream média hülyeségeket kommunikál. Megpróbáljuk megértetni veletek, és mindenkivel, aki csak hallgat bennünket, hogy ott bent emberek élnek, akiknek a szabadságukat vették el ideiglenesen, nem pedig a lelküket. Megmutatjuk, és megpróbáljuk elmondani nektek a frankót. Legyen az bármilyen börtönös téma. Nem az a célunk, hogy üssük vágjuk a BV-rendszerét, ezt szeretnénk elmondani előre is. Csak az igazságot akarjuk elmondani. Ami van, és pozitív dolgokat is mondunk, mert azok is vannak. Kevesen vannak, de vannak. Megkíséreljük érzékenyíteni a társadalmat, hogy elfogadóbbak legyenek a volt elítéltekkel kapcsolatban, mert a volt elítéltek egyszer kijönnek. Kijönnek, mert letelik. De akiket oda betettek, azokról úgy tűnik, hogy a társadalmi tudat kicsit megfeledkezik. El vannak ásva, aztán ha előkerülnek és megy a... előkerülnek, aztán menni fog a vakarózás, hogy hoppá, ezek itt vannak, most mit kezdjünk velük. Nagyon fontos elmondanunk a műsor elején, hogy mi nem favorizáljuk a bűnt. Sőt, éppen ellenkezőleg nem csinálunk sztárokat bűnösökből, de elmondjuk a sorsukat, megmutatjuk a világaikat, elmeséljük azt is, hogy hogyan hagyták ott a bűnvilágát, és hogy mi kell ehhez, és mi kell majd a többieknek is.
1: És itt van ez a műsor, üdvözlök mindenkit, Doki vagyok. Miért pont mi vagyunk? Mert mi ott voltunk benn, tapasztalatból beszélünk, láttuk, éltünk, éreztünk, amikor beszélünk, és amiről beszélünk. És mert rádiósok voltunk ott bent, és vagyunk most itt is, még hogyha ez furcsa hangzik is jó pár hallgatónak. Kik vagyunk mi? Igen, két volt elítélt, akik kiszakadtak már a bűn világából, és segíteni szeretnének, hogy a társadalom elfogadóbb legyen az elítéltekkel szemben, és segíteni szeretnénk az elítélteket, hogy könnyebben reintegrálódjanak vissza a társadalomba, amely nem igazán várja vissza őket, és ezek saját példák. A műsor fő téma felvezetése pedig a következő lesz. A mobiltelefonról fogunk beszélni, ami nemrég az intézetekben teret nyert végre, több évi
0: tiltás. Igen, mobiltelefonálnak a rabok.
1: Igen,
0: fogják magukat és mobiltelefonálnak.
1: Hát ez szörnyű egyébként, hogy zsebben van a mobilkészülék és rohangálhatnak a folyosón.
0: Hát beszélni fogunk arról, hogy mivel mobiltelefonálnak, hogy mennyiért mobiltelefonálnak a rabok a börtönbe, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért a mainstream média nem igazán reális képet nyújt, ezért az emberekben kialakulóban egy kép a rabról, amelyik fekszik a vaságyán és a saját iPhone Plus-ával internetezik. A hatossal, igen, a legnagyobbal. Ez nem így van. Ilyenről egyáltalán nincs szó, ennél sokkal behatároltabb és sokkal szigorúbb a valóság. Tudtátok például, hogy a jelenlegi legmagasabb belföldi mobil tarifa, 87 forint, az a börtönökben van. Még a feltöltőkártyás tarifák is 40-50 között mozognak, a rabok, akik havonta 13 000 forintot keresnek, mégis 87 forintért telefonálnak. Erről is beszélni fogunk, hogy miért. És most azt hiszem, egy kicsit zenélünk.
1: Így van.

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Megint a héttérítő és a Real Sheet, az adástelefonunk 215-37-73. A témánk pedig az, hogy a rabok mobiltelefonálnak a börtönbe. Kezdjük azzal, hogy miért is telefonálnak egyáltalán a rabok. Peti, miért telefonálnak?
1: Hát ez a kapcsolattartás egyik része. Úgyhogy három, hát nem is három, de három fontos része van a kapcsolattartásnak, hogy a személyes találkozás, amit havonta történik egy alkalommal vagy kettővel, most már ugye változott a rendszer, a levelezés és a telefonálás. Most mindegyiket a törvény elég erősen szabályozza. Telefonálni és kapcsolat tartani csak azzal lehet, akit korábban engedélyezett az ügyészség és a BV. Itt ugye azért eléggé leszűkülnek a hozzátartozók és kapcsolattartók körei. Általában ilyen 5 és 10 ember között van, aki egy fogva tartottnak lehet kapcsolattartója. Ez bár nincs szabályozva, de nem szokott több lenni. És a telefonálás, ugye, ami eddig a fali készülékeken történt, és mondjuk történik továbbra is, az egy olyan szintje a kapcsolattartásnak, ami azért egy akár napi szintű is lehet most már.
0: Most már odaférsz a telefonhoz, igen.
1: Így van, mert van a zsebedben.
0: Igen.
1: Ami eddig azért nem volt rendszeresített. Régen, amúgy 2005-ben kezdtem el a pályafutásomat, a büntetésvégrehajtásban, akkor hetente 2 alkalom volt 5 perccel, ezt kérelmi lapon kellett jelezni.
0: Hú, az elég gyenge.
1: Az elég gyenge, és ez egyébként úgy tudom, hogy összesen 1 alkalom változott a 10 év alatt.
0: Igen,
1: úgyhogy heti 3-szor 10 perc, ha jól tudom, annyi volt a végén, de az új mobiltelefonokkal a jó magaviseleti fogvatartottak akár napi szinten tarthatják a kapcsolatot.
0: Hát ez elég gáz, mert hogyha elképzeljük azt, hogy van egy hozzátartozód, egy barátnőd, egy feleséged vagy gyereked, akivel, amit nem találkozol, 0 percet találkozol vele egy héten, és hetente 3-szor beszélsz vele 5 percet, az olyan karcsúnak tűnik.
1: Hát én ezt mondtam, most pont egy ismerősöm felvetette azt, hogy hát ugyanez a sztereotípiával, hogy hát minek a rabnak mobiltelefon, meg minek bármilyen külső kapcsolat, mondom. Semmi gond, akkor találkozzál egy hónapban egyszer a barátnőddel, és hív fel hetente 3-szor, nem tudom, mit fog hozzászólni 2-3 hónap múltán.
0: Igen, azt tapasztaltam egyébként, hogy intézetenként is borzasztóan eltérő a telefonálható percek mennyisége, mert van, amelyikben telefonálhatsz óránként 5 percet, van, amelyikben telefonálhatsz most már naponta 15-öt, sőt, van, ahol ugye naponta 45 percet telefonálhatsz már a fali készülékről is. Persze, ha odafész, de nem férsz oda ennyi időre.
1: Így van, hát a készülék kicsi számos. Egyébként a mint a fali készülékeket egy bizonyos BV Fon nevű cég üzemeltet, és velük van szerződésben az állam. És hát az a percdíjak azok eléggé kicsit el vannak szaladva a mai átlagos percdíjakhoz képest.
0: Hát most a közvélemény, ahogy tudom, azt gondolja, hogy a börtönben a raboknak saját mobiltelefonjuk van. Nincs. Hogy bármilyen lehet a telefon, akár okos telefon is, nem. Hogy bármennyit és bárkinek telefonálhatnak, nem. Hogy ne tezhetnek, nem. És hogy ezt az állampénzén teszik, nem. Tehát ez
1: és
0: egyik hívást sem
1: se fogadhatnak semmiféleképpen.
0: Így van, tehát hívást fogadni semmiképpen nem lehet, így van. Korábban egyébként még a mobiltelefonálási időszak előtt csak a falon voltak ezek a készülékek a folyosón, és egy készülékre minimum 40 ember jutott. Azért nagyon érdekes ez, mert egy olyan rabnak, aki melózik, elmegy munkába, annak naponta 2, maximum 3 órája áll rendelkezésre, mondjuk 3 órától 5 óráig, mert 5 órakor rázárják az ajtót a dolgozó rabra is.
1: Nem mindenhol, de ez a fő.
0: Általában igen. Tehát 2 órája jutott arra, hogy telefonáljon. Most amikor 40 ember vár a telefonra egyre, akkor hát nem biztos, hogy ebbe a 2 órába belefér. Én nagyon sokszor nem fértem bele a 2 órába, és nagyon sokszor azért nem telefonáltam, mert egyszerűen nem jutottam oda, nem tudtam kiállni a sort. Na hát ezért kerültek elő ezek a mobiltelefonok.
1: Így van, és amelyik ennek okán vizsgálták felül ezt a rendszert, és európai példákra támaszkodva 20 000 darab mobiltelefon készüléket rendeltek. Közel 42 millió forint értékben. Már ez a 42 millió az ilyen varázsszám, mert ebben volt milliárd, aztán volt 420 millió. Hogyha pontosan nem vagyunk tisztában, meg akartuk nézni a hivatalos oldalon, hogy ez pontosan milyen közbeszerzés volt, de nem fértünk hozzá a oldalhoz, nem bírtuk megnyitni, úgyhogy ez
0: most már elveszett a PDF, ami hozzá volt kapcsolva, biztos olvasták a műsor előzetesünket, aztán levették a PDF-et, hogy ne lehessen utána nézni lehet.
1: Igen.
0: Mi lett a különbség most, hogy van a raboknak egy mód, vagy egyáltalán beszéljünk arról, Péter, te jobban képbe vagy ezzel kapcsolatban, hogy most akkor hogyan jut egy rab ehhez a sima nyomógombos, nem okos mobiltelefonhoz?
1: Ez abszolút nem okos. Ez egy régi típusú telefon, mármint a funkcióját nézve egyébként eléggé új. Állítólag 2-3 ezer forint az értéke. Egy fogvatartót úgy jutott hozzá, hogy kiad egy kérelmet, vagy akár automatikusan is ugye jelzi a rendszer, hogy ő szeretne igényelni ilyet, vagy nem szeretne igényelni. Én szerintem ez már automatikus egyébként, van olyan kiforrott állapotban. És ez egy feltöltős készülék, bármelyik hozzátartozó, kapcsolattartó fel tudja tölteni a készüléket.
0: Kívülről fel tudja
1: kívülről
0: tölteni?
1: Kívülről így van, fel lehet tölteni a készüléket. Tehát ez egy jó dolog, mert nagyban lerövidült a telefonos pénzek feltétele. Ugye amíg ezzel azért a rendszernek a buktatóin keresztül ment, azért volt, hogy el kell 10-15 nap is egy telefonpénz, mire beérkezett. Így ez szinte azonnali, úgyhogy ez egy pozitív változás abszolút.
0: És tehát kéri a rab, hogy legyen ilyen telefonja, és akkor kap.
1: Így van, vagy pedig a rendszer automatikusan kidobja. Ez ugye általában ez lesz a minden új dolognak a vége, hogy ezt a rendszer automatikusan fogja felajánlani egyébként. Mint nagyon sok esetben, ugye lássuk csak az átmenetit, vagy bármilyen jogi változás, amit ér, azt a rendszer automatikusan jelzi.
0: És ki szolgáltatja ezt a...
1: Ezt a Magyar Telekom szolgáltatja, ezeket a készülékeket.
0: Mennyiért szolgáltatja, Péter?
1: Hát, ha percdíjakat nézzük, akkor itt kicsit elugrottunk a percdíjakkal, mert hétköznap úgy jutom 91 forint, bár ha jól tudom, a fali készülékeket is most már erre igazították át.
0: Igen, tehát, időzzük el egy kicsit ennél a tarifa kérdésnél, mert ez mindig zavart engem. Tehát, ugye 2005-ben, vagy 2007-ben szerződést kötött a BV Intézetek Országos Parancsnokságával egy BV Fon nevű KFT.
1: Igen.
0: Nagyon sokáig 130 forintos mobildíjon telefonáltunk, sőt, még egy évvel ezelőtt is 130 forintos mobildíjon telefonáltunk.
1: Ez a hétköznap csúcsidőben 131 forint.
0: Így van. Ez nagyon durva mobildíjnak tartom. Tehát adott egy ember, aki a börtönbe lemelózza az egész hónapját, és 13 ezer forint marad neki utána, miután levonják a tartási költségeit, mert végül is azért melózik, hogy eltartsa saját magát, tehát ne kerüljön pénzbe a kajája és egyéb.
1: Igen.
0: Levonják a költségeit, marad 13 ezer forintja egy egész hónapra, és a nyakába vernek 130 forintos percdíjat. Hát hogyan tud ez működni? Azon gondolkodom, hogy amikor most nemrégiben egy barátomnak van egy cége, azt hiszem 50-en dolgoznak nála, elment valamelyik mobilszolgáltatóhoz, mondta, hogy ő szeretne minden alkalmazottjának telefont meríteni, összevisszaságok vannak. Hát körbe csókolták, hogy 50 fős flottát odavitt. A börtöné ez egy 18 ezer fős flotta. Azt gondolná az ember, hogy egy 18 ezer fős flottának még lejjebb viszik a mobil tarifáit, nem pedig 130
1: forintot. Hát ebből is látszik, hogy egy 18 ezer fős flotta nem számít soknak egy Magyar Telekomnak.
0: Dehogy nem, csak közé ékelődött egy cég, ez a BVFON Kft., aki tulajdonképpen a Magyar Telekomnak fizet, gondolom, 9 forintot percenként, és a 130-at lekaszálta a rabokra.
1: Hát ebben nem vagyunk biztosak. Legyen az a
0: szerintem
1: biztos, hogy legalábbis a falukészülékeknek a tarifáit egy szintbe hozták a mobiltelefon készülékek tarifáival, ami még így is jócskán meghaladja a magyarországi átlagot.
0: Mennyi? 87 forint?
1: 91 és 81 forint. A hétvége a 81 forint
0: 81
1: volt.
0: Forint a hétvége. Hát úgy tudom, a legdrágább feltöltős tarifák is 50 forint körül.
1: Hát 45 ennek és 50 forint között vannak mindegyik szolgáltatónál szinte. Úgyhogy nagy különbségek, lássuk, nincsenek semmilyen szinten.
0: Na most azért deklarálnunk kell, hogy ezek nem a konkrét BV intézetek hibái, hogy a rabok ennyiért telefonálnak. Tehát nem a Váci, vagy a Tököli, vagy akármelyik börtön hibás azért, mert a rabok ennyi pénzért telefonálnak. Itt vagy az igazságügyi minisztérium, vagy a BVOP szerződés kötött ezzel a céggel. Valamiért, valahogyan, valamilyen összegre, de aki kötötte a szerződést, az egészen pontosan tudja, hogy mekkorák ezek a tarifák. És ez nekem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit piszkált a csőrömet, de magávéleményet fogalmazom meg azzal kapcsolatban, hogy undorító ennyi pénzt kérni a raboktól.
1: Így van, és ez csak magánvélemény.
0: Gondolkodási időt hagyunk egy kicsit a hallgatóinknak, hát ha be akarnak telefonálni nekünk, aztán utána hallhatjátok majd remélhetőleg állandó szakértőnket, Módos Tamás nyugállományú BV alezredes urat. Ő fog majd beszélni a börtönök nevelési szemléleteiről a magyar és külföldi börtönök viszonylatában. És itt jegyzem meg azért, most azért hadd ékeljem ezt ide be, hogy 3 adással később vendégünk lesz majd az Agyhangot Alapítvány vezetősége, kuratóriuma, agytörös csapata, Kerényi Gyűrű Braun Zsolt és Hajdú Judit, és Judit éppen most a napokban tért vissza Oszlóból, ahol börtönöket és börtönrádiókat nézett, úgyhogy az is nagyon jó adás lesz. De most zene, és várjuk a kapcsolást.

0: visszatértünk, és felhívást is szeretnénk közzétenni. Meg szeretnénk kérni mindenkit, akinek van esetleg kérdése a büntetésvégrehajtással kapcsolatban, vagy esetleg valaki érintett a büntetésvégrehajtási rendszerrel, hát ugye a negatív irányból, és bármilyen kérdése, kérése van, akkor megpróbálunk válaszolni és segíteni ebben a dologban. Úgyhogy kicsit még visszatérve a kapcsolattartás rendszerére, ugye a telefonálást azt eléggé kimerítettük, van még a levelezés és a látogató fogadás, a levelezés az korlátlan egyébként.
1: Tehát te csak attól fogadsz levelet, akit előre megjelöltem, bárki nem írhat neked levelet, igen, nem is szakül.
0: Valaki bekerül a rendszerbe, akkor kapcsolattartókat jelölhet meg pontos névvel, címmel, telefonszámmal. Ezt ugye engedélyezik neki, és akkor utána kaphat is levelet, csomagot, valamint ez az illető bejárat hozzá beszélőre, és hívhatja a telefonon is. Tehát ez egy fix állapot. Most a levelezés az ugye ez ellenőrzött minden esetben egyébként.
1: Magyarul, hogyha barátnőd írja neked az erotikus tartalmú levelet, így azt van. Elolvassa.
0: Így van, mert számtalan alkalommal szembesültem vele,
1: ez
0: hogy
1: nagyon gáz, nem?
0: A levelő szembesütve adta át a levelet, valamely fogva tartottnak, mert
1: hát nekem például a feleségem egy csomó ideig azért nem írt levelet, mert azt mondta, hogy ő nem ír levelet, mert elolvassa egy vadidegen az ő levelet. Mi a bánatnak írjon, inkább akkor telefonáljunk.
0: Hát igen, de mondjuk ez a rendszer velejárója, tehát ez igazából. Ezt az is az elfogadás. Első két év elfogadod, hogy benn vagy, 5-6 év elfogadod, mit csináltál, és akkor a végén esetleg fölkészülsz arra, hogy
1: akkor is biztostalan más levelét elolvasni.
0: Hát igen, de sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. Nem. Ugyanakkor a látogatás, ami azért az utóbbi években sokat javult, és bővült is a rendszere, az most már a jó magaviselt fogvatartottnak havonta két alkalommal is adható. Tegyük hozzá, hogy ezek a dolgok adhatóak. Valami jár, ez a telefonálás, levelezés és a beszélő, ez egy törvényileg szabályozott járó dolog minden fogvatartottnak, de vannak plusz dolgok, amelyek természetesen csak adhatóak, és ez a magaviselettől és a benti élettől, munkahelytől, mindentől függ.
1: Hát azért a beszélők is nagyon-nagyon erősen különböznek a különböző börtönökben, mert én ugyan nem voltam túl sok börtönben, én nekem csak egyszer volt szerencsém az állam szeretetét élvezni ebből a szempontból, és összesen három helyre ráncigáltak el. De hát ezek közül az egyiknek a beszélő körülményei olyanok voltak, hogy egyszer eljött a családom, és mondtam, hogy legyetek szívesek, akkor többször most már úgy ne gyertek, mert egy pincében volt a beszélő, egy dohos, büdös helyen, ahol 70-en be voltunk zsúfolva egymástól 14 centire. Tudod, mikor a lakodalomba főrakják a tányérokat 30 centire egymást, és nem tudsz enni, tehát abban a szisztémában voltunk. Melletted üvöltött a másik, hogy anyu, hát ma azt akarom mondani, és nem hallottál semmit. És ott ültek szembe veled a gyerekeid, és hogyha a gyereked átmert nyúlni az asztalon, akkor odajött egy őr, és azt mondta, hogy nem lehet megérinteni. A gyerek halálra rémült, na hát ettől az élménytől a családomnak a kedve elment a többi látogatásra, és 17 hónapig egyébként én nem is fogadtam látogatót pont ezért, míg el nem kerültem ebből az intézetből, mert azt mondtam, hogy ebbe a ganéba nem fogom odahozni a családomat.
0: Ez így van egyébként. A én legrosszabb tapasztalatom a látogatással kapcsolatban egy olyan beszélő vége volt, amikor minket ott 18-unkat, mint fogva tartott apukák, családapák, mindegy, teljesen mindegy volt, a hozzátartozóink, gyermekeink előtt csalatkoztattak libasorba, és üvöltöztek velünk folyamatosan. Tehát annál megalázóbb érzés, amikor amúgy is tudod, hogy van egy ítéletet, csinálta egy nagy hülyeséget, vagy többet ki, hogy éli meg ezt a dolgot.
1: Viszont ne csak a rosszat említsük a jövő héten. Például lesz szó olyan beszélőről, ami fantasztikusan jól szervezett, nagyon jól működik, ott van a család, ölbe foghatod a gyereket, a család behozhat egy szatyor kaját, persze ellenőrzik, hogy mi van a táskába, és nem hozhatnak be piát, meg egyéb dolgokat. Tehát átvilágítják, meg megnézik, de ott megfoghatod a gyerekeidet, két órán keresztül, sőt, van olyan helyzet, hogy 4 órán keresztül velük lehetsz. Tehát a jövő 2 hét múlva a következő adásunkban pont ehhez hasonló beszélőkről lesz szó. Szóval viszont valamit elfelejtettünk, Peti, mi nem mutatkoztunk még be úgy részletesebben,
0: hát,
1: hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Igen, hát
0: két köztörvényesítés.
1: Így van, volt köztörvényesítés, így van. Én magam Tamás vagyok, és egy kicsivel több mint 5 évet töltöttem az igazságszolgáltatás 3 bugyrába itt Magyarországon. Én magam gazdasági jellegű bűncselekményért töltöttem ezt az ítéletet. Nagyon sokat tanultam ez alatt az idő alatt többek között rádiózni, úgyhogy mivel...
0: Amit köszönünk az Agyhangot Egyesületnek.
1: Köszönünk az Agyhangot Egyesületnek, így van. És hát ezért ülünk itt mi tulajdonképpen. Ennyit magamról, aki többet akar tudni, nézzen utánam az interneten.
0: Így van.
1: Vagy kérdezem, mert van e-mail címem. tom@tilos.hu.
0: Van e-mail címed?
1: Van.
0: Ó, de jó.
1: Neked is lesz. Vagy
0: biztos?
1: Van,
0: nem tudom. Nem tudom. Na, én meg Péter vagyok. Én 10 évet töltöttem Tamás szavaival élve 2 bugyorban. Úgyhogy nekem jó részt a Váci Fegyház és börtönön vannak emlékeim. Pozitív és negatívak is. De ez szerintem így normális, ennyi idő után. És azért is vagyunk itt, hogy kicsit segítsünk mindenkinek, aki valamennyire érintett, és kicsit érzékenyítsük a társadalmat erre a dologra, hogy ez nem minden olyan, ami a kommunikációban megjelenik.
1: Érdekes módon egyébként nagyon sok emberrel beszélgetek mostanában börtönös dolgokról, mert úgy belecsúsztam a civil szférába, nem csak a Tilos Rádióba, hanem mindenféle más civil világba, többek között az Agyhangot Alapítványon keresztül is, és így hát kapcsolatba kerülök sokszor olyan emberekkel, akik börtönből jöttek ki, és elhelyezkedtek, és talpon maradtak, és elbúcsúztak a bűntől, és normális életet élnek tulajdonképpen, és például az volna az egyik célunk is ezzel az adással, hogy azokat a fiúkat is segítsük, akik ezt komolyan gondolják, és komolyan ki akarnak lépni ebből a dologból. Tehát mostanában elég sokat találkozok ilyenekkel, és azt hallom ezektől az emberektől, hogy ez a börtön, amit ők letöltöttek, mégis hozott nekik egy csomó jó dolgot, mert alakította a gondolkodásukon, alakította a szellemükön. Nem úgy, ahogy ezt a társadalom gondolja, hogy ettől a büntetéstől megváltozott az ember. Mindegyiknek volt egy valami plusz a börtönön belül, amitől változott, mert azért azt deklaráljuk, hogy a börtön senkit nem változtat meg. Tehát jobbá a börtön embereket nem tesz. Rosszabbá az biztos, mert gyakorlatilag az egy bűnöző akadémia. Ott mindenki elmondja, hogy azt, ami miatt lebuktál, azt most hogyan lehetne megcsinálni, úgyhogy ne bukjál le. Tehát mire kijössz, már pontosan tudod, hogy mit kellett volna tenned. De
0: és az érdekes, hogy olyanok is megtanulják ezt, akik egyetőben soha nem bűnöztek, csak egyszer valami hülyeséget csináltak véletlenül, és kitanulják a szakmát.
1: Abszolút, tehát ott bent szakértők vannak, igen. Ez így igaz. Tehát egyre több olyan emberrel találkozom, aki nem is azt mondom, hogy pozitív aspektusba tünteti fel a börtönt, de megtalálja az életére gyakorolt pozitív hatását. Egyébként erről lesz szó a következő adásunkban 2 hét múlva. Nagyon érdekes vendégeink lesznek. Itt lesz Csuka Tamásné, volt börtönlelkész, és itt lesz Boros Lajos a vendégünk, aki 21 év és 8 hónap folyamatos börtönbüntetésből szabadult 5 hónappal ezelőtt. Ő egy, igen, látom Fecu arcán a megdöbbenést, igen, van ilyen. Lajos egy elég különleges arc, mert tulajdonképpen ő 20 éve a börtönben úgy él, hogy gyülekezeti tag és megtért ember, erről is fog majd ő beszélni, és ebből a 21 év valamennyiből ő úgy töltött le 12 évet, hogy amikor ő megtért, akkor azt mondta,
0: telefonunk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Tiszteletem, tanár úr!
2: Üdvözlöm, Péter!
0: Szeretném bemutatni a hallgatóknak Módos Tamás, nyugalmazott BVL ezredest, aki reményeink szerint állandó szakértőnk lesz ebbe a Rios Sheet című műsorba. Igaz ez, tanár úr?
2: Hát bízom benne, hogy így lesz.
0: Kérlek, kicsit mutatkozzon be.
2: Hát nevem már elhangzott, igen. Módos Tamás vagyok. Nyugdíjazásomkor előléptettek ezredessé,
0: tehát ez
2: egy picit módosított, de az igazolványomban tényleg még mindig ez a ezredessé rendfokozat szerepel, aminek az égvilágon nincs semmi jelentősége. Úgyhogy én az ezzel járó pénzt sem élveztem.
0: Akkor marad tanár úr továbbra is, jó?
2: Jó. Köszönöm szépen. Hát annyit tudnék csak magamról elmondani, elsősorban BV-s múltammal kapcsolatban, hogy a 70-es évek legelején kezdtem a pályafutásomat Tököl nevelőként, és hát Tököl nekem a nevelő intézetem volt, tehát nem csak elítéltek, nevelődtek ott, hanem az oda kerülő fiatal pedagógus szakemberek is. 11 éve dolgoztam Tökölön, akkor kerültem a országos parancsnokság, akkor nevelés, majd később büntetésvégrehajtási osztályára, és egészen 93-ig ott dolgoztam. Nem szakadtam el az intézetektől, rengeteget jártam intézetbe, és hát egy picit szokatlan módon én akkor is tartottam elítélteknek foglalkozást, meg nevelőknek mindenféle oktató jellegű hát feladatot is elláttam, és 93-ban kerültem a rendőrtiszti főiskolára, hát ott lettem ténylegesen tanár úr, így idézőjelben, ott tanítottam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Tulajdonképpen a szakmai életemnek, szakmai pályafutásomnak ez a három kiemelhető állomása volt. Aztán van egy negyedik, amelyiket még ezeknél is fontosabbnak tartok, az már nyugdíjasként végzett munkám, egyrészt Balassagyarmaton, az egy viszonylag rövidebb időszakra szólt, és egy több éves Váci fegyházban eltöltött.
0: Igen. Innen az ismeretségünk is.
2: Innen az ismeretségünk.
0: Így van. Ha jól emlékszem, akkor ott különböző szakköröket szervezett és tartott, heti akár 4-5 alkalommal is?
2: Hát általában 3 napom volt erre, hogy...
0: Igen, a kedszer, de az biztos.
2: Hogy, igen, hát aztán voltak ilyen rendkívüli beugrások, amikor szükségét éreztük ennek.
1: Tamás vagyok, tanár úr, beleszólok én is. Miért pazarolta az idejét a rabokra?
2: Hadd javítsam ki, nem pazarolta.
1: Szándékos volt a fogalmazás, hogy provokatív.
2: Igen? Gondolom. Nem pazaroltam. Megmondom nagyon őszintén, én pedagógusnak se készültem soha. Ha elmondhatok egy nagyon rövid kis történetet, még általános iskolás voltam, és a kis iskolás, és az egyik osztálytársam méltatlankodott, és mondta, hogy ő is tanár lesz, és ezt a sok szemétséget, amit a tanárok okoznak a diákoknak, ezt vissza fogja adni.
1: Nem rossz.
0: Nem rossz, igen.
2: De nem, soha fel nem merült ez, hogy én pedagógus legyek. Teljesen véletlen, hogy tökörre kerültem. És hát ott nevelőket kerestek, és nevelő lett belőlem. Tehát ez így a véletlenek összjátéka volt. És hát az meg az élet sajátossága, hogy ez nem csak a munkámmá vált, hanem a hivatásommá, sőt a hobbimmá. Ezt talán a Péter tudná legjobban megmondani, mert ő a hobbi
0: szintű tevékenységemet
2: élvezte.
1: Magyarul lehet mondani, hogy van egy autentikus tapasztalati szakértőnk a másik oldalról.
0: Abszolút, abszolút.
1: Ezt borzasztóan örülünk.
0: A következő műsorunkban, ha jól tudom, akkor a neveléssel kapcsolatos dolgokról fog beszélni, magyar és esetleg külföldi viszonylatban is.
2: Igen, hát megpróbálok egy kicsit felkészülni, meg összeszedni a múltbéli tapasztalataimat, emlékeimet, és megpróbálok eleget tenni ennek az elvárásnak.
0: Egyébként említette, hogy a 70-es évek óta, vagy 70-es években kezdte a BV-s pályafutását. Mennyire látja, hogy változott meg? Alapjában változott valamennyit a BV rendszere? Az eltelt időben?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat változott, és szomorúan mondom, de azt hiszem, hogy nem igazán jó irányba. Ebben nagyon sok minden közrejátszik, részben az anyagi feltételek, 80-es évek közepétől a büntetés végrehajtás, mint általában más állami intézmény is pénzükében volt, és sajnos ez az én szakterületemen volt először érezhető. Emlékszem, hogy beszélgettünk az országos parancsnok úrral, az akkorival, és mondta, hogy hát világítani, fűteni, meg enni adni kell a raboknak. Az, hogyha kevesebb könyvtár, meg oktatás, meg egyéb lehetőség van, azt senki nem fogja észrevenni, és nem fog ellene tiltakozni.
0: Így van, és pont erről beszéltünk a Tamással nemrég, hogy ezek a dolgok nem egy-két éven belül mutatkoznak meg, hanem 10-15 éves intervallumok után fognak kiütközni, hogy valami elmarad, és valami hiányzik egy rendszerből. Mint például, ugye most nagyon sok kérdés vetült fel annó ezzel a 3 csapás törvénnyel is, hogy most lehet, hogy elteszik őket 10-15 évre jó mélyre, de ha a rendszer nem javít, vagy nem akar javítani, nincs hajlandóság rajta, akkor ezek az emberek 15 év múlva ugyanezt fogják csinálni még durvábban.
2: Hát igen, ebben nagy vita van a társadalomban. Mondjuk a társadalom laikus része az egyetért általában a büntetések szigorításával, egészen addig, amíg maga nem kerül valamilyen módon kapcsolatba ezzel a intézkedéssel.
0: Akár egy közúti baleset okozása is, ugye az ember életét teljesen meg tudja változtatni.
2: Így van.
0: És szemléleti látásmódját is ezzel.
1: Igen, hát a társadalom laikus része az leginkább kutyatáp formájában látna a bűnelkövetőket, ilyen tápozsákba, granulátumokban, az volna a biztonságos érzés.
2: Megint azt mondom, hogy egészen addig, amíg nem kerül, nem saját személyében, hanem mit tudom én, az ismeretségi köré keresztül, vagy na, és a családon keresztül abban a helyzetben, hogy maga is, hát áldozata, idézőjelbe teszem, áldozata lesz ennek a dolognak, mert akkor egészen más szemmel fogja nézni. Nyilvánvalóan a szakember szintén más szemmel nézi. Hát a szakma általában abban a véleményben osztozik, hogy nem a büntetések szigora az, ami igazán visszatartó erő, hanem a bűncselekmények felderítésének az eredményessége.
1: De mégis szigorodik a rendszer egyre jobban. Hát most már 3 évet kap, aki elmegy fát lopni.
2: Hát... maradjunk annyival, ezzel én igazán nem értek egyet, és vagyunk még talán egy páran, de mondom, a társadalom többsége az ezt nagyon szívesen fogadja.
0: Igen, hát reméljük, majd tudunk egy kicsit segíteni a társadalom többségének is, hogy kicsit másképp látják ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönjük, és 2 hét múlva akkor nevelési rendszerekkel térünk vissza magával.
2: Jó, állok rendelkezésre.
0: Köszönjük szépen,
2: viszont
0: hallásra, igen. Most pedig akkor nyomogatunk egy zenét, jövünk vissza egy kis műsorajánlóval, és még beszélgetünk erről a mobil témáról.

0: Hát megint itt vagyunk, akkor nézzük az órát, hogy mindjárt lejár a műsoridőnk, atya úristen, pedig egészen jó belemelegettünk már ebbe a rádiózásba már megint. Összefoglalnám, hogy nagyjából ma miről volt szó, beszéltünk arról, hogy a arabok mobiltelefonálnak. Most már nagyjából tudják a kedves hallgatóink, hogy nem úgy van az, hogy az iPhone 6 Plus-szal fekszenek az ágyon és interneteznek, hanem egy alapkészülékkel felhívhatják az ágyukból is azt, akit megengednek, hogy felhívják. Felhívhatják azt marhadrágán, és annyit nyertek arabok ezzel a mobiltelefonálási dologgal, hogy nem kell baromi sokat sorba állni a folyosón azért, hogy telefonálhassanak.
1: Tehát... És ezzel nyert a büntetés végrehajtási intézet is egyébként, mert ugye a korábbi telefonálási rendek a fegyházas és zárt kerületeken az nem így működtek. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség az intézeteknek.
0: Így van, ugyanis a fegyházas zárt körleteken mindig ki kellett engedni a rabot. A rab verte az ajtót, hogy telefonálni szeretnék, és akkor kiengedték, az őrnek oda kellett menni, kinyitni, kiengedni, utána bezárni, mert ugye a fegyház körleten az emberek 23 órán zárva vannak, aki telefonálni akart, azt ki kellett ereszteni a folyosóra. Most, hogyha van benne nála egy ilyen mobil készülék, akkor a megengedett időben azt megkapcsolja neki a rendszer, és felhívhatja azt, akit megenged a rendszer, hogy felhívjon annyi ideig, amennyit megenged neki a rendszer, hogy felhívjon, és annyi pénzért, amennyit számláz neki a rendszer, hogy felhívjon.
1: Így van, úgyhogy mondjuk a maga a rendszer jó ötlet, és ez tényleg remek dolog, hogy végre egyszerűsített a kapcsolattartás. Az hagy némi kívánnivalót maga után, hogy miért kell egy amúgy is hátrányos helyzetű embernek, még hogyha jogilag ugye meg is van fosztva pár dologtól, duplaint fizetni, mint egy átlagosnak.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, de ezt tovább ne feszegessük, mert ezzel úgysem tudunk mit csinálni, és az igazság, hogy magabban a BV intézetben sem tudnak ezzel mit csinálni. Így ők van. A BV intézetben ezt kapják, ezt a rendszert. Tehát nem haragszunk mi rájuk, én haragszom személy szerint azokra, akik ezt a szerződést kötötték, de hát ez az én magánügyem, hogy én haragszom rájuk.
1: Így van. Most pedig áttérünk a következő műsorunkra, ami 2 hét múlva lesz. Itt lesz ugye vendégünk Boros Lajos és Csuka Tamásné Margitka. Az apak körletről fogunk beszélni, mely körlet erősen hívő és összetartó emberek körlete.
0: Igen, ez egy nagyon különleges társaság. Abban különleges, hogy a magyarországi 50-60%-os visszabukási rátával szemben ennek a kis 7 éve működő csoportnak 4%-os visszabukási rátája van, ami nem kicsiny dolog. Tehát valami a börtönben történik egy csoportban, és ennek a csoportnak a tagjai nem kerülnek vissza. Nem ez volna a cél? Ez volna a büntetés végrehajtásnak a célja tulajdonképpen.
1: Nem, a büntetés végrehajtás a célja.
0: Igen.
1: Nem ez a célja, de egyébként van, akinek ez a cél. Tehát a hivatás az sok emberben benne van még a mai napig.
0: Tehát Margit néni volt az, aki gyakorlatilag bábáskodott ennek a csoportnak a létrehozásán, a Boros Lajos volt az, aki végig is
1: ült. Volt akkor a parancsnok, a Vatai Gyula?
0: Vatai Gyula ezredes úr volt a parancsnok, és hogyha nagyon nagy szerencsénk van, akkor Vatai urat is meg tudjuk nyerni, hogy eljöjjön, de még ez nem biztos, úgyhogy ne mondjuk be, hogy vissza is szívtam az egészet, talán sikerül a Vatai urat ide meghívnunk, akkor ha mind a hárman itt lennének, akkor egy csodálatos műsort hozunk össze arról, hogy milyen jó dolgok is történnek a börtönbe, milyen jó dolgok vannak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik változni akarnak, azok változhassanak is, hangsúlyozom, akik változni akarnak.
1: Ha jól tudom, te ennek a körletnek a tagja voltál ideig.
0: Igen, voltam apakos. Így van, úgyhogy belülről tudok én is kérdéseket feltenni nekik, és már előre fenem a fogamat ezekre a kérdésekre.
1: Találkoztál egyébként régebbi apakosokkal is a szabadulás után?
0: Igen, találkoztam, ugyanis az apaknak van egy olyan működő rendszere, hogy egymást segítjük. Magyarul, aki onnan kijött az apak körletről, és találkozik olyan apakosokkal, akik most szabadultak, vagy szabadulni fognak, annak segítjük az elhelyezkedését, az életét, a mindenét, amit csak tudjuk, mindennel, amivel csak tudjuk.
1: Nagyszerű. Egyébként itt találtam egy, még az előző témánkhoz visszakapcsolódva, a telefonálásra kapcsolatban egy dr. Végi József kriminálpszichológus idézetet. Megítélésem szerint ez egy remek intézkedés, amely nem csak az elítéltek, hanem a BV dolgozók életét is megkönnyíti. Hát erről beszéltünk.
0: Erről beszéltünk, így
1: ez
0: van.
1: Ez csodálatos.
0: Hát megkönnyítettem.
1: Az elítéltek mindennapjaiban a kapcsolattartás a legfontosabb esemény.
0: Pont. Így van, abszolút egyetértünk, úgyhogy végre a büntetés végrehajtás tett valami jót, hurrá!
1: Nem a végrehajtás, hanem az intézkedő rendszer.
0: Az intézkedő rendszer.
1: Ne felejtsük el, ha nem szidjuk a végrehajtást, akkor...
0: Nem szidjuk, nem bántjuk őket, szeretjük a büntetés igen, végrehajtást, arról szól ez a műsor.
1: Ne vegyük el az állambácsitól az, ami az övé.
0: Igen.
1: Úgyhogy ennyi volt szerintem lassan mára. Mennyi időnk van még? Még van 3 percünk. Tamás, akkor viszont akkor következő műsor, még arra is kitérhetünk. Igen. Pince Színház.
0: Hoppá.
1: Hoppá, tököli fogva tartottak előadást. Tartottak előadást, ezt ismételnem kell. És szeretném majd a Pince Színház titkárát, vagy legalábbis a szervezők egyikét meghívni a stúdióba. Szeretnénk, hogyha a színpadra állító BV intézet alkalmazott valamelyike itt tudna lenni, bár ez ugye...
0: Esélytelen.
1: Majd ma meglátjuk, megkérjük az OK-kát, hogy esetleg beszélhetnének.
0: Nem fogják neki megengedni, hogy ide egy aktív BV-sbe üljön.
1: Mert ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és okulva a Váci színpadról is, hogy ott is milyen jó előadások voltak. Ez igen, is egy nagyon jó sikerült előadás volt, erről szeretném mindenféleképpen beszélni. És mi volt még, amit a... Ja, és hát a tanár úr megint majd jönni fel a témáival, úgyhogy a neveléskérdést azért kicsit körbejárjuk, hogyan épült ki, és hogyan fejlődött a BV részéről ez a történet.
0: Hát akkor kedves hallgatóink, reméljük, hogy tetszett nektek az első Real Shit, és hallgatni fogtok bennünket. Mi itt leszünk 2 hetenként, beszélünk nektek a börtönökről, arról beszélünk, hogy mi van a falakon belül, arról beszélünk nektek, hogy mi a frankó, hogy ott mi történik, mi az, ami a valóság, a Real Shit.
1: És próbálom segítséget nyújtani azoknak, akiknek kérdéseik vannak, akár kapcsolattartásról, akár bármi másról a börtönnek
0: kapcsolatban. Tényleg halálra rébítettek bennünket, hogy itt tönkre fognak bennünket telefonálni, és senki nem. Telefonáljatok már!
1: Az érdektelenségbe fulladt a dolog.
0: Majd a jövő héten.
1: De még azért a héttérítőben majd, ami utánunk jön, majd még lehet nyugodtan telefonálni, és a Feriéknek feltenni a kérdést.
0: Itt maradunk még 1 fél órát.
1: Persze, nézni őket. Úgyhogy mi elköszönünk. Az utolsó számunk pedig a Magashegyi Underground-tól a Kicsi Égitest. További szép napot mindenkinek. Szavaztok.
0: Sziasztok.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, közvetlenül a két hetente jelentkező Real Shit műsor után. Innen a Mária utcai bázisról sugározzuk az adásunkat egészen 10 óráig. Számtalan kellemes, hasznos és érdekes szociális témával jelentkezünk. 8:30-tól vendégünk lesz majd Szilvia, nem sokkal később pedig majd Balázs, ki fog minden pontosan derülni, hogy kicsodák ők. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétérítő című műsort.

Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsor éppen elindul. Már megérkezett vendégünk Schneider Szilvia, de most ő még nem lesz adásban, hanem csak ilyen 20-30 magasságában, hiszen akkor fogunk majd beszélni a Fehér Paradicsomban kibontakozó rendkívül izgalmas projektről. Addig természetesen várjuk még ide a stúdióba Kittikét, aki a hétvégi golfversenyen és az azzal egy időben zajló hétvégi golf közvetítésen is tényleg azt gondolom, remek teljesítményt nyújtott, illetve

0: hát természetesen a távoli Romániából Kolozsvárról visszatérő V ügynököt, aki egy Romániában megrendezésre került, óriási elektronikus zenei fesztiválon vett részt, anélkül, hogy bármilyen módon előre elárulnék bármit is erről a fesztiválról, azt el kell mondanom, hogy közben V ügynök már írt egy ilyen szöveges üzenetet, hogy kétségkívül Románia az új világ, és hogyha magyar társadalom beszakad egyszer csak egy ilyen kút formájába, akkor Romániában fogunk majd tudni tovább élni. Hát én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd sokkal több információt meg fogunk tudni. 9 óra után nem sokkal érkezik hozzánk Albert Zwinger, a Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, akivel most már a hetek óta futó Urban Golf témát fogjuk lezárni, hiszen a hétvégén lezajlott a For Budapest Nemzetközi Urban Golf Bajnokság, amely az első ilyen hazai szervezésű rendezvény volt. A For Budapest teljes teljes eseményt közvetítettük az FMXXX stream.tilos szájtnak a segítségével. Ennek a hanganyagai a Mixcloud csatornánkban meghallgathatók, tehát hogyha valaki majd a műsor után szeretne egy picit jobban elmerülni a közel 4-5 órás anyagban, akkor ezt is megteheti. A hétterítő a továbbiakban rendkívül vidám, illetve magas rezgést fog majd elérni, vagy legalábbis erre törekszünk, hiszen azt szeretnénk, hogy amikor elindul majd a hétfő, addig lesz egy kis borongós, esős időt valamilyen módon tudjuk áthidalni. Most van 8 óra 5 perc, ugye a Real Sheet okán most egy picit mindig korábban fogunk kezdeni, vagy legalábbis a műsor folytonossága sokkal sokkal folyamatosabb lesz, mint amit eddig megszoktatok. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Yeah. Küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki érzi a ritmust, és áldja.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, és vendégem Schneider Szilvia, aki a Fehér Paradicsom projekttel kapcsolatban érkezett hozzánk, vagy legalábbis számomra a Fehér Paradicsom rajzolódott ki. Összefoglalom nagyjából, hogy én mit hámoztam ki belőle. Van a Fehér Paradicsom nevű hely, amelyik azt vállalta, hogy az ő terében egy akadálymentes szórakozás lehetővé TV projekt fog megvalósulni, ami messze túlmutat a szórakozáson. Szia, Szilvi!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Igen, valóban erről van szó, kicsit ezt így kiegészíteném azzal, hogy tehát kulturális közös teret szeretnénk létrehozni, amelynek célja igazából az, hogy a fogyatékossággal élők és az épek egy, hát mivel ugye különböző lehetőségekkel rendelkeznek, kölcsönös nyitottsággal fordulhassanak egymás felé, és így részt vehessenek az éjszakai életben is akár. Erről fog szólni igazából a mi projektünk, ezért vagyunk mi, úgyhogy...
0: De ez egy szórakozó hely akkor, aki ezt a projektet csinálja, vagy ez egy klub, vagy hogyan áll össze ez pontosan?
1: Mi önkéntesek csoportja vagyunk, tehát igen, ez egy klub. Igazából próbálunk rá csatlakozni különböző rendezvényekre, vagy bulikra, és azokat akadálymentesíteni.
0: Ja, tehát igazából ez egy ilyen modellértékű program tulajdonképpen, amit bárhol meg lehet valósítani. Mennyire alkalmas mondjuk erre egy technóparti, vagy mondjuk egy goa parti, vagy mennyire nyitottak erre egyáltalán a szervezetek, vagy a szervezők?
1: Hát a szervezőkről igazából annyit tudok mondani, hogy egyelőre egy klubra vagyunk így rácsatlakozva, velük van egy közös szerződésünk, és egyelőre az odaszervezett programokra próbálunk rácsatlakozni, és azokat akadálymentesíteni. Szerintem igény van rá, mivel ez egy éve induló projekt, ezért még ezt igyekszünk felmérni még jobban.
0: De ez mit jelent, hogy egyszerűen csak megyek oda, és mondjuk, hogyha kerekesszékkel érkezem, akkor biztosan be tudok menni. Hogyha mondjuk vak vagyok, akkor van valami kívül a braille-írással, vagy hogy?
1: Igen, egyébként pontosan erről van szó, tehát, hogy nem csak nálunk az akadálymentesítés nem csak azt jelenti, hogy egy akadálymentes mosdó van a helyszínen, hanem azt is, hogy tehát különböző fogyatékossággal élőknek akadálymentes a helyszín. Például, hogy az asztalok mindenképpen kerek alakúak, mert például annak, aki nagyot hall vagy hallássérült, neki egy L-alakú asztal nem biztos, hogy jó, mivel nem látja a többiek száját például, és ezért nem tud bekapcsolni a beszélgetésbe. És illetve például a villogó fények is zavarják őket, ezt is próbáljuk csökkenteni. Braille-írásos itallapok is vannak kinn, úgyhogy igen, ez abszolút azt jelenti, hogy próbáljuk teljes körül lefedni a dolgot.
0: Mennyire vontatok be tapasztalati szakértőket, érintetteket a projekt kidolgozásánál?
1: Vegyes képességű önkéntesek csoportjáról van szó igazából, tehát pontosan vannak különböző fogyatékossággal élő önkénteseink, akik folyamatosan aktívan részt vesznek az események alakulásában, illetve a helyszínre kimennek, konkrétan nekünk mérik fel néha a terepet, derítik fel, hogy milyen akadálymentes szórakozó helyek vagy helyszínek léteznek már.
0: Mert léteznek már ilyenek?
1: Vannak, igen.
0: Erről
1: tőlük kapunk például információkat. Hát vannak például ilyen nem romkocsmaszerűségű helyek is, illetve ilyen rendes kiülős, beszélgetős helyek, illetve van ugye a Gödör Klub, ahova rendezzük a rendezvényünket, az pedig kifejezetten ugye a szórakozásra inkább.
0: De ezt jelent ez több pénzt, vagy több bevételt a szórakozó helynek vajon, hogyha ő részt vesz egy ilyen programban?
1: Én úgy gondolom, hogy jelenthet. Igen. Igazából, mivel kevés ilyen helyről van szó, ezért mi is azt próbáljuk elérni, hogy több ilyen hely legyen, tehát, hogy több helyre el tudjanak jutni az olyan emberek, akiknek erre igénye lenne. És úgy gondolom, hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nekik is biztos több bevételt fog jelenteni.
0: Kicsit én leszek az ördög ügyvédje, nem nagyon, csak picikét. Akkor, amikor mi a Parti Szervizzel a Kékpont alapítvány keretein belül próbáltuk a biztonságosabb szórakozásnak megteremteni a feltételeit partikon, tehát egy ilyen kis önkéntesekből álló tím kiment a partira, volt víz, szőrőcukor, gumiószer, kálcium, magnézium, ha valaki tényleg ilyen betribe került, akkor lefektették őt, és akkor így el lehetett az egészet így szépen biztonságosabban meg lehetett úszni a partizást. Nagyon sok esetben olyan profit szempontokkal kellett szembe mennünk a víz kapcsán, amelyik megakadályozta ennek a szolgáltatásnak az integrációját. Van-e nálatok olyan akár a stigmából adódó probléma, ami mondjuk oda torkolik, hogy azt mondja a szórakozó, hogy figyelj, én nem akarom, hogy itt azt gondolják, hogy ide akkor kriplik járnak, meg akkor ide kerekesszékesek, és hogy akkor nem akarnak majd mások időenni. Van-e ilyen típusú tapasztalat?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is tűztük ki célnak azt, hogy nem az lesz a cél, nem az a célunk, hogy a fogyatékos bulit rendezzünk igazából, hanem azt, hogy épek és fogyatékossággal élők is ott legyenek a helyszínen. Igazából szerintem eddig, amiket tapasztaltunk, az az, hogy a helyszínek elég nyitottan kezelik ezt a dolgot, és nagyon kedvesek, és igyekeznek bevonódni ők is. Tehát mint például a következő rendezvényünk pultosai is részt vettek egy érzékenyítésen.
0: A fehér paradicsom pultosai?
1: Nem, hanem a rendezvényen, tehát a Gödör Klubnak a pultosai, akikre a pultosok lesznek a rendezvényünkön. Ők részt vettek egy olyan érzékenyítő programon, amit mi szerveztünk, ami igazából felkészíti őket a különböző helyzetekre, például, hogy oda megy egy kerekes székes vagy egy vak ember, és akkor italt kér. Hogy ez ezt hogy kezeljük például, hogyha ugye tömeg van a pultnál, akkor ezt hogy kezeljük, meg ilyesmi.
0: És a mi a tapasztalat? Hogyan vették fel a ritmus, mennyire sikerült ezeket megértenünk. Szia, Kittike, közben!
1: Én úgy láttam, hogy abszolút, és nagyon érdeklődtek a dolgok iránt, különböző szituációkat mondtak ők is, amikre például mi nem is gondoltunk, tehát abszolút jó volt ez az együttműködés mind a két részről, és hasznos volt szerintem.
0: Mi lesz a konkrét rendezvény, amit megrendeztek, és aki ellátogat oda, programjáról következik, ő mivel fog ott találkozni?
1: Igen, hát október 15-én a Gödör Klubban lesz ez a rendezvény. Ez egy kulturális és szórakozási lehetőséget adó rendezvény.
0: Egy kicsit ez egy ilyen expo akkor igazából? Tehát ahol megnézheti valaki, aki mondjuk üzemeltető, hogy mik a pontos paraméteri egy ilyen helynek?
1: Igen, lényegében erről is lesz szó, illetve minden programunk jelnyelvi tolmácsolással és audionarrációval fog zajlani. Ilyenek lesznek például különböző előadások, vagy koncertek is. Például Szena jön hozzánk koncertet adni, és az ő száma is mind jelnyelvi tolmáccsal lesznek elénekelve. Illetve egyéb kulturális dolgok is ott lesznek, mint például zsonglarkodni fognak vak, illetve látássérült önkéntesek.
0: Vakon zsonglőrködni? Ne, ez most nem igaz.
1: Bizony, komolyan, sőt, közülük néhányan tűzzel szoktak alapból zsonglőrködni. Itt most erre nem lesz lehetőségük, de így is nagyon szívesen vállalták a feladatot. Úgyhogy
0: akkor úgy képzeljük el, mint egy ilyen bulit konkrétan, hogy oda megyünk, és akkor szórakozunk, vagy pedig úgy, hogy oda megyünk, és akkor inkább érzékenyítjük magunkat a problémára. Melyik az erősebb része ennek?
1: Próbáltuk egyenletesen elosztani ezt a dolgot, tehát ugye 5 órakor fog kezdődni, aki oda érkezik, részt tud venni különböző programokon, mint például egy az akadálymentes kulturális életről szóló kerekasztal beszélgetésről, ebbe be lehet kapcsolódni, de közben lesz audionarrált program, illetve meg lehet nézni egy ilyen kiállítást is. Ezek után pedig majd jönnek ilyen performance jellegű előadások, szórakozás, például DJ Pigment is fog játszani, illetve most Magyarországon először kerül megrendezésre nálunk a Blind Disco, ami azt jelenti, hogy DJ Pigment alatt bekötött szemmel, tehát ilyen szemfedővel lehet bulizni, illetve úgy lehet menni pulthoz italt rendelni, ezt is ki lehet próbálni, illetve aki nem szeretné, párhuzamosan megy majd egy másik ilyen hasonló program elektrozenével, és akkor majd jön Szena, és hasonlok meg.
0: Mennyire szól ez a program azoknak, akik érintettek akár a vakságban, akár a kerekesszékes életben, mennyire, hogy fejezem ki magam, próbálok én is a PC mentén haladni. Tehát, hogyha például elmegyek mondjuk vakként szórakozni, ugye akkor az, hogy megismerkedjek más emberekkel, az nagyon-nagyon sok problémát gördít elém az élet. Mennyire része ennek a projektnek az, hogy ti őket erre készítetek fel, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ez valóban élményszerű legyen?
1: Igazából azt tudnám erről elmondani, hogy mi abban különbözünk a többi hasonló koncepciójú csoporttól, vagy alapítványtól, hogy mi nem azt vállaljuk, hogy személyesen segítjük őket, és személyesen figyelünk arra, hogy bevonódjanak a dolgokba, hanem hogy egy olyan közös teret teremtünk, ahol mindenki, fogyatékossággal élők és épek is közösen részt tudnak venni a programokon. Igazából, tehát ez azt jelenti, hogy Igazából én azt tapasztalom, hogy a vakok is és egyéb más fogyatékossággal élők is nagyon közvetlenek. Ők nagyon szívesen bevonódnak, inkább az egyik fő szempont az, hogy az épeket tudjuk érzékenyíteni rájuk, és akkor így létrehozni egy jó bulit.
0: Igen, talán minden egyes ilyen projekt esetében azt jó így körberajzolni, meg így látni, hogy azért ez elsősorban nekünk szól, hogy mi hogyan tudunk befogadó világgá válni, és hogyan tudunk eljutni, hogy mindenkinek jár a szórakozás, mindenkinek jár az éjszaka. Ki adott erre az egészre lóvét?
1: Hát ez az egész a Drogstop Budapest Egyesületnek a modell programja, amit a Norvég Civil Alap támogat, úgyhogy igazából ez egy pályázat volt a Drogstop Budapest Egyesület részéről, amiben mi is részt vettünk, és
0: mi közelek a droghoz?
1: Meg ez az egész. Valójában nem semmi. Túl sok minden. Igen, hát igazából én erről azt tudnám elmondani, hogy nagyon örülünk annak, vagy örülnénk is annak, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni, és itt például erről van szó, hogy sok önkéntesünk, illetve a két fő koordinátorunk, Rácz Katinka és Gyulavári Ágnes is a Drogstop Egyesületben is tevékenykedik, illetve most ugye a Fehér Paradicsom klubban is, és igazából erről lenne szó, ezt szeretnénk, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni különböző módokon.
0: Nekem továbbra sincs meg ez a Fehér Paradicsom klub, ez most egy létező hely, úgy klub, mint ahogyan a Koronita klub volt klub, vagy pedig új klub, mint a mi kis Urban Golf Clubunk, hogy amúgy nincs helye, csak így van a levegőben.
1: Pontosan ez az utóbbi.
0: Ja.
1: Tehát, hogy...
0: Ez nem volt nekem tiszta.
1: Igen, tehát, hogy igazából önkéntesek csoportja, amik próbálnak olyan helyet keresni az önkéntes találkozókra, amik akadálymentesek, hogy le tudjunk ülni, beszélni, ötletelni.
0: Tehát akkor a klubban vannak a tapasztalati szakértők, az érintettek, és mindenki így együtt, és egy ilyen önkéntes csoport. És akkor te ennek az önkéntes csoportnak vagy a tagja.
1: Igen.
0: Hogyan kerültél bele ebbe az egészbe?
1: Hát kb. Egy olyan fél évvel ezelőtt kerültem bele ebbe a projektbe. Az iskola, ahova járok, az
0: milyen
1: egyetem.
0: Iskola az?
1: Egyetem.
0: Tudom, de hogy?
1: Hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok pszichológia szakra.
0: Szóval pszichológia.
1: Igen, és van egy csoporttársam, aki már önkéntese volt ennek a klubnak, és ő rakta ki igazából a közös Facebook csoportra, és ott jelentkeztem.
0: Mennyien vagytok?
1: Hát igazából folyamatosan változik, van egy nagyon aktív központi mag, akik szintén vegyes képességűek, és minden találkozóra eljárnak. Hát igazából mondhatom, hogy olyan 15-en minimum, aztán 20-ra bővül néha ez, és vannak nagyon sokan, akik például úgy támogatnak minket, hogy nincsenek jelen fizikailag a találkozókon, viszont vállalnak különböző feladatokat, hogy terjesztenek minket, illetve például az audionarráció is kívülről támogat minket.
0: Van-e valamilyen feladat leosztása az önkénteseken belül? Tehát valaki a médiával foglalkozik, van, aki a szponzorációt intézi. Mennyire differenciált a munkamegosztásotok?
1: Az október 15-i rendezvény szempontjából ez most egy kicsit ilyen differenciált, tehát hogy most direkt le vannak osztva, hogy minden világos legyen. Ettől függetlenül úgy szokott ez zajlani, hogy aki amit vállal, tekintve, hogy önkéntesek vagyunk, próbáljuk az időbeosztásunkhoz ezt igazítani, viszont aki elvállalja az adott feladatot, azt meg is csinálja. Tehát abszolút számíthatunk egymásra, úgyhogy ez most jelenleg így néz ki.
0: Hogyan látod, minek te ebből a haszon?
1: Hát én abszolút tudom mondani, hogy önkéntesnek lenni, pláne a Fehér Paradicsom klubnál, szerintem nagyon sokat ad, nekem is nagyon sokat adott. Én azt gondolom, hogy például profitáltam abból, hogy a Fehér Paradicsom klub előtt én nem, illetve nagyon-nagyon szerettem volna például segíteni embereknek, hogyha arról volt szó, vagy egy vak embert átsegíteni valahol, vagy elkísérni valahova. Nehéz volt egyébként megszólítani őket, mert nem tudtam, hogy kellene. Illetve nagyon sokan azt hiszik például, hogy egy vak embert úgy lehet átkísérni, hogyha takarolsz belé. És most már például nagyon sokat profitáltam ebből, mert most már tudom, hogy nem így van. Tehát nekik kell megfogniuk engem, illetve egyéb fogyatékossággal élőkhöz is bátran oda merek menni. Például múltkor is egy nagyon jót listám néhány kerekesszékes sráccal, úgyhogy abszolút profitálható.
0: Érdekes, ezek az érzékenyítő programok mennyire hatékonyak, amikor a Gyulavári Ágiék csináltak ilyen kerekesszékes tánc bemutatót a gödör fölött, vagy hívek azt a nagy, van az a Budapest Áj.
1: Az. Ja, igen.
0: Az, igen, illetve a mellette található gyönyörű Ybl-kút mellett. A Rehab Critical Mess, azt hiszem az volt, ha jól emlékszem, de nem biztos, elnézést, ha mégsem.
2: De és az volt.
0: És akkor láttam először ilyen talentmutatót, és megdöbbentem, hogy én majdnem elsírtam magam. De tényleg, és én pedig nem vagyok az nagyon érzékeny srác, de hogy így tényleg az ember megkönnyezi, hogy amúgy tényleg most itt vagyunk együtt, és nem is a látványon, hanem azon, hogy ez így ebben a formában megvalósulhat, és így dőlnek le így konkrétan a falak. Tehát ez olyan érdekes, hogy pontosan tudjuk, hogy ezek az érzékelhető programok működnek, meg ezek jó gyakorlatok, de mégis csak akkor szembesülünk a hatékonyságával, ha mi magunk benne vagyunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk, itt tökre kell hozzá, hogy érezzük azt, hogy egyébként mindenki játszik, de hogy tényleg mindenki, és hogy nincsenek kivétek, hogy akkor ti nem tudtok velünk jönni, hanem mindenkinek jönni kell. Az pedig, hogy a vakot hogyan kísérjük át az úton, nekem azért ez az asszony illata, egy asszony illatából maradt meg, vagy vésődött be, amikor Al Pacino ugye a vakot játsza benne, és akkor át akarja kísérni őt a fiatal srác, és megfogja a karját, és mondja neki az Al Pacino, hogy mi van, bazd meg, vak vagy? Engedj el! Én kapaszkodok belé! És hogy akkor egy életre beégett az, hogy akkor hogyan is kell ez, de hát azért az ilyen típusú érzékenyítő programok azok nagyon fontosak. Még egy kérdés, mert engem mindig nagyon foglalkoztat, hogy az önkéntesek milyen csoportokat alkotnak, milyen tudományterületül érkeznek még hozzátok, és ez csak a Pázmányon ilyen erős, vagy pedig más iskolákból, egyetemekből is érkeznek?
1: Hát a Fehér Paradicsom Klubnál igazából egyetemi szinten a Pázmány az erős, de tehát inkább úgy tudom ezt elmondani, hogy 20-tal olyan 40 évig terjedő önkénteseink vannak igazából, tehát nagyon vegyes. Vannak, akik nagyon, tehát hogy nem igazán szakmában dolgozók, és nagyon érdeklődnek a program iránt, illetve a projekt iránt, viszont azt tudom mondani, hogy sokkal több az olyan ember egyelőre az önkénteseink csoportjában, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, például gyógypedagógusok, illetve például a Gyulavári Ági, ő szokott ilyen színházi performanszokat csinálni vegyes képességűeknek, tehát hogy abszolút ilyen közegből jövünk, de tehát nagyon nyitottan kezeljük ezt az egészet, tehát hogy most is például a rendezvényre több önkéntest is hívtunk, nyilván kell a segítség ilyenkor, és például más egyetemekről is jöttek, például az Altéről, és vagy a Pető Intézetből például, onnan jönnek majd nagyon sokan segíteni nekünk, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki nem is ilyen területen foglalatoskodik.
0: Igen, mert hogy ezért nagyon jól lehet csiszolni a saját kompetenciáját az emberek, illetve a pszichológusok esetében megfigyeltem, hogy azért ők nagyon tudatosan vadásznak olyan közegre, ahol ki tudják egy kicsit bontakoztatni a tudomány területekhez kapcsolódó gyakorlatot, mert hogy talán kevésbé van esély erre, hogyha csak az iskola által felkínált kereteket nézzük.
1: Igen, bár nekem nem ez volt az indítatásom, tehát hogy nem a pszichológiai vonal miatt jelentkeztem a csoportba. Igazából már több helyen önkénteskedtem már eddig, és jelenleg is. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy én nagyon sokat profitálok az összes önkénteskedésemből, és továbbra is ezt fogom csinálni. Úgyhogy igazából magam miatt, amiatt egy jó érzés, hogy másokkal mi csinálunk, és hogy alapból lesz például ez a rendezvényünk. Jó érzés, hogy egy ilyen rendezvényt, meg egy ilyen magas volumenű dolgot létre tudunk hozni, és hogy látni azt, hogy akiknek szól, azok mennyire élvezik, mennyire várják már, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
0: És akkor jól tudom, hogy ez egy norvég civil kampány pályázat.
1: Igen, igen.
0: Hála Jóistennek, ezek pörögnek most egyébként, és de tényleg, tehát annyira jól lehet látni, hogy a Norvég Civil Alap által kiírt kampánypályázat, ami nem egy könnyű pályázat egyébként. Tehát ránézésre az, de amúgy tök nehéz a kampánynak a kategóriáját elérni, és hogy valóban kampányként működni, tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben ez maximálisan megvalósul. Akkor még egyszer kérek mondd el, Szilvia, hogy pontosan akkor hol lesz ez a rendezvény? Programjáról következik, mikor lesz ez a rendezvény?
1: Tehát október 15-én szeretettel várunk mindenkit a G3 rendezvényközpontban, ami a régi Gödör Klub a Király utcában, mert ugye sokan összetévesztik, de ott várunk mindenkit szeretettel 5 órától, különböző kulturális rendezvényekkel, mint például kerekasztal beszélgetéssel, az akadálymentes kulturális életről, illetve folyamatos audionarrációval és jeltolmácsolással működő előadásokkal, performanszokkal és koncertekkel, például lesz Slam, színész Bobékkal, és...
0: Tényleg ő lesz a műsorvezető, nem?
1: Igen, ő lesz az egyik műsorvezető.
0: Hát a színészből most nagyon-nagyon komoly műsorvezetői karrieret történt, ez látszik egyébként. Több megnyilvánulásában, ami nagyon jó nekünk, azt gondolom.
1: Én is azt gondolom, hogy ez szuper. És utána fellép Szena, és végül pedig kipróbálhatják Magyarországon először az érdeklődők a Blind Disco DJ Pigment zenéjével alatta, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, Szvi, hogy eljöttél hozzánk, és ezt az igazán remek programot népszerűsítetted. Itt a Tilos Rádióban folytatódik a Héttérítő című műsor, egészen 10 óráig ébredjetek.

0: Hajsa, lere füllerender bajsa. Bajsza. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a hétterítőt halljátok, benne pedig Kitike és Feri. Mi lehet a Vikivel vajon?
1: Hát biztos nem pihentek ki a
0: Kolozsvárt. Szép város, Kolozsvár. Hát remélem, hogy beesik még a Vikike, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi volt a távoli Romániában a helyzet. Érted? Mikor mentek, kimentek pénteken? És hát most úgy volt, hogy vasárnap jönnek vissza, bár mondta, hogy nem biztos, hogy beér. Ide ránézek gyorsan a mobiltelefon segítségével, hát ha esetleg volt valami, de semmi ilyesmi. 9 után nem sokkal érkezik majd hozzánk Albert Zwinger, és akkor kicsit még rágódunk majd a Ford Budapestnek a utórezgésein, hiszen nagyon fontos Urban Golf esemény zajlott le. SMS nézők közben nem semmi jó, nem csak napra kész akarok lenni. Az mitől van, Kitti, hogy a haramia valahányszor ebben az életben bejön ebbe a stúdióba, képtelenség, hogy közel jöjjön hozzám, csettingetek, nyelven búgatom, kolbászt mutatok a kezemben, semmi.
1: Nem most, vagy elég kedves.
0: Most, hogy ázott kutya szagúan szarra ázva, vizesen jön be, az első dolga volt, hogy beletörgölőzzön a lábamba.
1: Na,
0: de van ez a kutya idomítva erre a dologra, hogy mennyi szívas Feri bácsit, amikor csak tudod, vagy... Nem, jó, nem akartam, elnézést.
1: Pedig nagyon ritkán hízeleg, ez csak nekem szokott, és csak otthon vagy a liftben.
0: Nem hízeleget, hanem belém törölte a vizes testét, ami azért nem ugyanaz. Jó. Igen.
1: Valaki bedudált nekünk, hello.
0: Biztos hallgatod a Rilsittet?
1: Az elejét igen.
0: Na és mit gondolsz?
1: Szerintem nagyon ügyesek voltak.
0: Komoly
1: a
0: lesz, nem? Megmondom az őszintét, annyira jó lehet látni, hogy a Rács FM előkészíti a rádiós tudásra az önkénteseket, hogy valami elképesztő, hogy mennyire profi módon, kimérten tudnak kezdeni. Most visszagondolok a saját első műsorainkra, akár amikor még a morális vállalkozókat kezdtem ezelőtt, nem tudom, tizenvalahány évvel, vagy akár később a héttérítőt. Hát azt persze számtalan szóval mondtam, hogy többször betelefonáltok, hogy szar a műsor, annyira szar volt, tehát hogy tényleg amikor a...
1: Jó, de ez azért így megesik akkor is, ha nem szar, nem?
0: Hát nem, azért így utólag visszagondolva szerintem eleve a tilos rádiós műsorok szerintem most sokkal magasabb színvonalon készülnek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nagyon sok műsor átment olyan változásokon, amelyek következtében sokkal struktúráltabb a műsortartalom. Amellett, hogy megtartotta ezt a tilosos hangulatát, azért van eleje, közepe, vége, kik vagyunk, bemutatkoznak,
1: nekünk
0: melyik
1: rádiót. Nekünk ezt még nem sikerült megugranom.
0: Hogy mondhatsz ilyet, Kittike? Hát nekünk van mindig eleje, közepe, vége. Mindig méről kezdjük. Elkezdjük méről fölfelé pumpálni magunkat, hogy 10 órára már írtudatos magas rezgéssel bocsátsuk ki az emberiséget a hétre. Mai napon egyébként több olyan roma rapper is előfordul majd a műsorban, akik szerintem az utóbbi idők nagy lehetőségeivé válnának. Talán utoljára a Kálo Bon volt az, akiről itt beszéltünk, aki szerintem az ország egyik legkomolyabb roma rapper tehetsége, de valahogy szépen lassan felszívódott. Volt egy komolyabb börtönbüntetése, és én úgy látom, hogy abból nem nagyon tud talpra állni.
1: Mennyi idő volt?
0: Hát egy ilyen kettest ült, ha jól emlékszem, 2-3, nem tudom pontosan, és azért merek ilyen őszintén beszélni róla, mert volt bevonulós videójuk, tehát nem titok az, hogy a Kálóban bement a bőribe, de hát a bőribe nincsen kreativitás, nem jön semmi. Nem tudsz írni. Én nem gondolom azt, hogy politikai börtönnaplón kívül bármit lehetne, ami tényleg ilyen nagyon hasznos az emberiségnek. Eltekintve mondjuk olyan lecsukott politikusoktól, akik ott írják a könyveiket, illetve ugye, ahogyan Hunter S. Thompson mondta, sok könyvet írtak sitten. Aztán persze kérdés, hogy melyik volt belőle sikeres, és melyik nem. Az utóbbi időben, akiket én elkezdtem figyelni, az a Lupo nevű újpesti rapper, aki szépen lassan bontakoztatja ki tudását, és elsősorban a Wanted stúdió környékén. A Wanted produkciós iroda az a Paya G, illetve az Ázsani által tényleg remek módon elkészített Eldurvult a Repháború című videósozatból ismerhető meg, és hát ők tulajdonképpen a maguk egyszerű és sematikus módján, most így mondom, ilyen gengszterepet csinálnak. Persze annyira gengszterepet, mint amennyire a magyar gengszterek reppelnek. Nagyon sok, igen, de nagyon sok közöttük az olyan, aki egykori fogvatartott, valóban megjárta a sittet, és hogy ott valamilyen módon szocializálódott, és ezek jelennek meg ezekben a repszámokban. Ezek a repszámok nagyon sok esetben tényleg rendkívül alacsony színvonalat képviselnek, mind zenei, mind szöveges szempontból nézve, de nagyon rílek. Tehát valóban, amit ott mondanak, az úgy a saját gondolatuk, a saját érzésviláguk. És tegnap este egész nap ezeket a számokat túrtam a YouTube segítségével. Nagyon sokat meghallgattam belőle, és a végén arra jutottam, hogy legalább alkotnak. Tehát, hogy legalább itt valami történik. És hogy minden fikázás mellett, meg milyen már ez a zene, meg még kell ilyet csinálni, itt létrejön egy stúdió, létrejön egy produkciós iroda, a Vantid elkezd kapusznisfősüket forgalmazni, meg elkezd egy pólót forgalmazni. Persze kicsit még sok a helyesírási hiba a posztokban, még lehet látni, hogy a respektek, ahonnan érkezik, az nem egy ilyen nagyon jól targetált gazdasági csoport, amiből majd meg lehet élni, de így lépésről lépésre építgetik fel az életüket.
1: De nincs ennek a gangsterrap műfajnak egy ilyen társadalmi veszélyessége azzal, hogy ilyen ők lesznek példaképek a kis újpesti?
0: Hát van, de hogy szerintem amennyire a szövegeiket hallgatom, ezt úgy tompítják. Tehát akkor, amikor megy ez a nagyon erős, így megkurlak, úgy megkurlak, kijövök a sítről, véged van, semmit sem tudtak, mi vagyunk a lazák, ti meg a gyökerek, azért ezek mellett rengeteg olyan szám van, ami valóban arról szól, hogy én szeretnék normálisan élni, és hogy ebben az segít nekem, hogyha a spanokkal vagyok. Tehát van egy ilyen morálisan tisztább folt, amire azért úgy rá vetődnek az árnyék mellett. És hogy ezek közül például az amikor a Paja G-ről kiderül, hogy ő daganatos beteg, és a kórházi ágyról repel arról, hogy túl fogom élni, hogy nagyon közel húzza magához. És hogy nagyon őszintévé válik sok esetben. Halló?
2: Hello, Fetó!
0: Ciao!
2: Annyit akarok mondani börtön kapcsán, hogyha jól tudom, mint Kossuth Lajos, mint szegény jog, gyűrűk ura fordító Göncárpád, hogy sajátította el az angol nyelvet, Isten nyugtassa. De hát versmondó fiúként telefonáltam be, mert hogy szóba került Kolozsvár, úgyhogy megosztanám egy Tátán 11-esemet.
0: Lökétes vére.
2: Az én erdélyem. Erdő elve erdő előtt, ahol fenyők a szák, ahonnan a család, apai ággyökere. Először, mint gimnazista, Mártonáron liceumban átordított, ivott éjszaka Schneider Zoliszaval. Később Garaival Marosvásárhely, az átadott gyógyszer, mérgező barátság. Apuval Csomortánra, nagyanyai rokonság, medve a közelben, közös kirándulás. Én egy napon születtem Adival novemberben, apám vele egy helyen Irmincenten. Mellékdal. Nekem a Kárpát-medence világnak közepe, a magyar nyelv angyaloknak nyelve. Mellékdal, mellékdala, Csíksomjó és Kolozsvár, édes Erdély visszavár. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
2: Kicsit klasszikus, még annyit hozzátennék, hogy mind a jobbik, mind a ballib kifejezés hatbetűs, és a közepén két azonos karakter található, de a magyar nyelv az magyar nyelv. Hello, hello, áldassék a hét.
0: Áldassék a hét, testvérem. Köszönjük szépen a verset. Szóval, hol tartottunk? Igen. Ja, igen, gangsterre van itt. Na és akkor én szerintem azért itt előbb-utóbb el kell indulni egy olyan folyamatnak, aminek a következtében ebben valahogyan pénz kerül, és hogy ahogyan lezajlott az Egyesült Államokban is, és nagyon-nagyon komoly dellák jelentek meg ebben a térben, szerintem előbb-utóbb itt is kiforja majd magát az, hogy lesznek olyan karakterek, akik a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan ezt a folyamatot picit így katalizálni. Tehát például akár a Lupo, akiről az előbb beszéltem, vagy amit is tettem, ő például egy újpesti roma gyerek, és hogy vannak zenéjen 5-10 évvel ezelőttről már, de nagyjából mostanra ér el oda, hogy az egyik klipjében már tudod, ilyen négeresen mozog, már úgy beszél, mert úgy négeresen, hogy ahogyan a hip-hop sztároktól látod mondjuk az MTV-n, vagy mondjuk a komolyabb YouTube csatornákon, van hozzá egy viszonylag jól összerakott refrén, és a különböző könnyen elérhető HD technológiák közül a klip már így nézhető, vagy legalábbis így érdekes, izgalmassá válik. A másik ilyen srác, akitől az előbb hallottunk egyébként a Ritmus Krisztus című számot, ő pedig a Beat. Ő nagyon sokáig a Fekete Vonatban volt, az LL Junior meg a Fatima mellett, és aztán később föl-fölbukkan szóló számokkal, meg bebe bandázva adott esetben akár a Vantithoz a Paja G mellé, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy ő megtért egy bizonyos ponton Jézus útjára, és azok a számai, amelyek elsősorban ebből táplálkoznak, na azok nagyon komolyak. Tehát ott lehet érezni azt, hogy valami nagyon, nagyon izgalmas van kibontakozóban. És csak azt nem tudom, hogy hogyan lehetne valahogyan azt elérni, hogy ezek a srácok ne tűnjenek el. Mert például, amikor a Káló Bont akartuk fölkutatni, a 8-ban egy cseh projekt keretén belül, ahogy egy ilyen European Hip Hop Database-t akartak létrehozni, ott nem tudtuk. Ha megfeszültünk, se tudtuk. És már a Gypsy Side című filmben, amit a Füredi Zolék csináltak, már abban még volt a Rádió C, és már abban feszegették ezt, hogy a cigány rappereket fölkorolni milyen jó lenne, és már akkor mondta a Poncok, azt hiszem, hogy nem tudod őket elérni egyszerűen. Nincs meg a telefonja, ha megvan, akkor nem veszi föl, eltűnik, felszívódik, és mivel pont attól rílek, hogy ebben a nagyon erős sodró, alacsony társadalmi státusszal járó térből érkeznek, nem tudod kiemelni őket. Nem tudom, hogy máshol hogyan csinálják ezt, hogyan emelik be a mainstream médiába, hogyan teszik őket sztárrá, de hogy akár a Lupo, akár a Kálóbon, akár a Beat, szerintem nagyon-nagyon komoly tehetségek.
1: Kérdés, hogy van-e ilyen vágyuk, hogy ők sztárok legyenek?
0: Biztos. Biztos vagyok benne. Biztos. Hát szerintem kine az, aki előadó művész, az, aki rapper, aki kiáll, aki elmondja, mind akar ilyen lenni.
1: Úgy azt gondolnád, igen, de hogy akkor, tehát hogy az annak meg velejárója, hogy akkor a telefont fel kell venni, hogy időkre oda kell érni helyekre, mert mit tudom én, és hogy így, hogy ezt az árat, ezt így ki az, aki kifizetné.
0: Jó, most nem akarom elcsúsztatni azt, hogy egyébként nem veszik fel a telefont a Kálóban, vagy esetleg a Lupo, mert szó sincs ilyen, hogy nem kerestem őket, hanem inkább csak saját magam, mire próbáltam találni olyan előadókat, akik amúgy szerintem érdekes, izgalmas.
1: De egyébként igen, itt az szokott történni, nem, hogy egy valaki átüti a mainstreamet, bekerül a mainstream médiába valahogyan, és akkor ez kicsit húzza magával az egész szénát, nem?
0: Biztos vagyok benne, igen. Tehát azt mondjuk, hogy a BLR, Curtis, Majka, ez a vonal, ez így egy picit megy előre, ez húzza utána a többieket, de azért azt is gondolom, hogy igazán sikeres karriert vagy pályát, amelyik egy roma rappert kiemel ebből a térből, és hogy tényleg képes nagyon komoly odavágást csinálni, az még LL Junior óta nem nagyon volt szerintem, hogyha így végig gondolom. És ugye LL Junior is azért inkább a balladázás felé indul el, mert megvan a roma rapnek ez a kicsit cigánydiszkós éneklős változata, amit én nagyon szeretek, de hogyha ilyet játszanék le, mondjuk, akkor lehet, hogy az ablaküveg túloldalán dokkoló Atesz már nem biztos, hogy annyira boldogan hallgatná meg, mint amennyire boldogan meghallgatta még mondjuk a Beatnek a számát. Tehát nagyon nehéz meghúzni azért ebben a határt. Például az LL Juniornak van egy száma, amelyik a kábítószerezésről szól. Zeneileg nem annyira erős maga a szám, de az, ahogyan a drogozás témáját feltárja, és refrény az, hogy tedd le, meg valami hasonló érzék, azért az jó mutatja, hogy megint csak merít valahonnan, közel van valamelyik szintérhez. Úgyhogy a következő most egy pár ilyen számot fogunk majd meghallgatni, azért, hogy egy kicsit másokat is inspiráljunk arra, hogy ezeket a zenéket hallgassa. Most van 3:49-re érkezik majd hozzánk Albert Swinger, úgyhogy akkor addig itt különböző roma hip-hop számokkal fogjuk, illetve az erről folyó diskurzusú Andajt a népet kitike, mintha lenne valami téma az arcodon, hogy...
1: Úgy nézek ki?
0: Nincs? Jó, mert akkor csak azt hallgassad, amikor föl van készülve arra, hogy a roma hip-hop és gangsterek világában kalandozunk itt a héttérítőben.

0: De nem benneket kritika, hogy ilyeneket csinálunk, nem?
1: Nem, hát.
0: Kicsit így hétfő reggel szerintem fontos, hogy áttekintsük hazánk roma hip-hop felhozatalát. Mert hogy amúgy ezek a számok nem jelennek meg sehol, semmilyen szinten, rádiókban. Ugye ezek most már teljes egészében YouTube-ra épülő zenei karrierek, ami azt is jelenti, hogy egymás között azért ők számolgatják a unique usereket, a letöltéseket.
1: Ami... Milyen nézettsége van egy ilyen videónak? Mondjam,
0: hát úgy gondolom,
1: számot.
0: Például a Lupónak 192 000-es, de például a Majkának ez a... az a híres száma, a fekete-fehér, az 10 milliós, nem tudom.
1: Jó,
0: az
1: hát ilyen... nyilván.
0: Csak mindig ugye oda méregetik egymást, meg a különböző ilyen, ilyen szájkarate akciókban, akár verbálisan, akár nonverbálisan, azért erre utalgatnak mindig. Na most például mondjuk a beatnek a nézettsége, vagy amiket nézegettünk számok, 17 000, 18 000. Uh-huh. Kb. Ilyesmi. De itt a nézettség azért nagyon megcsavarja a dolgokat. Úgy sok esetben én azt figyeltem meg, amikor olyan szinteken dolgoztam, ahol azért az alacsonyabb társadalmi státuszba tartozó roma fiatalok hallgattak zenéket, akkor egy-egy számot meghallgattak egy nap, nagyjából amennyi belefért a 24 órába. Tehát volt úgy, hogy például a No Roxa I című számot, azt annyiszor meghallgattuk a tűcserében, hogy volt egy ilyen falovás, trigulákat húztunk be, hogy aznap hanyatszor indították el. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Azt még én is sokat hallom, csak így a nyitott ablaknál.
0: Igen, mert ezek ilyen nagyon-nagyon nagy slágerek. Persze az nagyon érdekes, hogy amit mondjuk én gágyóként ilyen jó roma repnek tartok, vagy tetszett, azért általában a cigányok így fenntartásokkal kezelték. Tehát, hogy szerintük nem olyan jó a zenei minősége, nem tudom én, csíra az a gyerek, és akkor van egy-egy ilyen ikon, mint a Kálóban például, akire úgy egységesen mindenki pontosan tudja és kimeri mondani, hogy amúgy ő egy ős tehetség, és amúgy szerintem ő tényleg az. Tehát, hogyha van olyan, akiben egy igazi raga rap sztár bújik meg valahol lent, akkor az Kálóban a Magyarországon egyértelműen. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb arra, hogy egy ilyen karakter ne tűnjön el. Lehet, hogy el kell tűnnie, lehet, hogy amúgy ezek így működnek a dolgok, és nem kell mindenkinek rapsztárrá válnia. Sok esetben azt látom, hogy azok, akik mondjuk kisebb tehetséggel bírnak, de jobb üzleti érzékkel, ők magasabbra tudnak menni. És akkor itt van ez a Wanted nevű formáció, vagy produkciós iroda, ami tényleg ez a magyarországi gangster repre van kiélezve, ami azért nagyon sok esetben tényleg alacsony színvonalat képvisel. De az, ahogyan a tartalom feldolgozásra kerül benne, és hogy az ember ilyen relatív szempontok mellett nézi, akkor azért lehet ez is izgalmas. Itt van például egy nagyon érdekes visszatérő a Wes Gotti. A Wes Gotti, ő egy ilyen tetovált, nagy darab, kopasz férfi, és hát ő tipikusan azt a fajta gangster repet képvisel, magyar gangster repet, amelyiknek mind a zeneisége, mind a szövegvilága sok ember számára alacsony színvonalúnak tetszhet. Ugyanakkor, hogyha úgy tekintünk rá, hogy valaki beszél arról, hogy milyen a börtönben, meg milyen a bűnözés, aki ott volt, akkor lehet izgalmas. Meg fogjuk hallgatni a Wes Gottinak Ez a való világ című számát, hogy egy picit ezt is érzékeltessem.

0: Az az egészben egyébként a legérdekesebb, hogy ugye ezek nem nekünk szólnak, ezek a számok, nem mi vagyunk a célcsoport. És akkor, amikor az ember elkezdi kutatni egy picit azt, hogy milyen kommentek vannak, milyen hozzászólások, akkor lehet látni a helyesírásból, meg a kommentek szövegéből, hogy amúgy nagyjából honnan érkeznek ezek, és egy elképesztő respektelés megy, hogy igen, tesó, ez az, amiről beszélsz. Halló?
1: Hello. Sziasztok, és jó reggelt.
0: Ciao.
1: Hát most engem nem fogtok szeretni.
0: Sose szerettünk.
1: Igen, köszönöm szépen. Proletár őszinteséget, köszönöm szépen.
0: Csak a biztartás véget folytassa?
1: Szóval egy végtelenül primitív történet, amit elmondanak, ócska keresztényben, és egy összesen, ami szerepel a dalban, az egy 1-es és egy 4-es akkord. Tehát az, amit az első
0: óra... Sok újdonságot nem mondta, ezzel kezdtük, hogy...
1: Hogy az egészben semmi nincsen.
0: Az nem igaz.
1: Nulla, ez egy szemét.
0: De az nem igaz, mert ne azt nézd, hogy neked mit számít, hanem az, hogy azok, akik ezt valamiért ezt az emberek csinálják, akik, és hogy ebben mi keresünk
1: valamit. Végülis naív festők is vannak, érted, akik ceruzával kutyát rajzolnak, csak nincs az a gond.
0: Felkérem a teljes
1: magyar... hogy abból még nem lesz művészet.
0: Ki mondta, hogy művészet? Senki nem mondta, hogy művészet.
1: Na, jó, csak mondom neked, hogy ez szemét.
0: De más ember munkáját szemétnek titulálni egyrészt nem érik, mondd azt, hogy neked nem tetszik, de nem értesz ezzel
1: egyet. Nem, az, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, az teljesen mindegy ilyen szempontból.
0: De nem mindegy.
1: Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a művei nekem nagyon nem tetszenek, de azt mondom, hogy szakmai szempontból rendben vannak.
0: De mi ez a bizottság? Mi ez bizottság? Megmondja, hogy szakmai szempontból mi van rendben?
1: De vannak alapvetések, amiket talán illene betartani egy zenének, azért mikből kéne állnia, szóval

0: sem máshol rálátásom. Én sem tartom magas színvonalnak, el is mondtuk, hogy nem a színvonalról beszélgetünk, hanem arról, hogy honnan érkezik, mi ez a forrás, miért csinálják ezt, milyen témák a dolgoznak fel, és kinek szól ez az egész. Miben más, mint az amerikai, miért van az, hogy a Vantid az most kezdett el pólókat gyártani. Ez egy izgalmas téma. Az, hogy
1: nagyon
0: az, hogy
1: elmondjuk, izgalmas, csak én meg nekem. Elmondom róla azt a véleményemet, hogy én nem tartom magam nagyon nagy zenésznek, én egyszerű zeneipari szakmunkások, mindig el szoktam mondani, de ez zeneileg nulla.
2: Jó. És figyelj, hogy az amerikai gangster rap az oké neked? Tehát, hogy az egész műfajt minősítem most? Vagy?
1: Nem, az amerikai, nem tudom, ismered, majd mindjárt belinkelem a csetre, ha nézed azt a képet, van egy ilyen, hogy na mindegy, nem mondom el a point, majd képben megmutatom neked, hogy mi a zenészek véleménye általában a rapről. De,
0: meg a technóról is ugye tudjuk,
1: hogy nem, a technó is elég szar volt, de ott legalább voltak benne hangszerek. Hogy az amerikai gangstereknek megvan az a tulajdonsága, ezt nekem egy basszusgitáros barátom mondta, és ez nagyon érdekes, hogy az amerikai rapper úgy gyalogol át a ritmuson, hogy az nem igaz, halálpontos órái vannak, és úgy érkezik meg a megfelelő hajra, hogy az valami brutális.
0: Benne van a vérébe.
1: Hát meg azt tanulja, ott azt látja. Érted? Tehát itt, ha megnézed, egyre kezdik a ritmust, 2-4-re befejezik. Tehát semmi. Tehát eszükbe nem jutna az, hogy ha meghallgatsz egy rendes rappet, akkor ott úgy megy át az izéken, az ütemvonalakon, a négyeken, hogy az valami hihetetlen. Tehát ott azzal játszik. Tulajdonképpen a szájába dobol. És fantasztikusan csinálja. Itt pedig olyan, mint hogyha leülne papamomát játszani, ami dobórán az első lecke.
0: Felkérem a teljes magyar underground rap szintet, ameddig nem tudnak rendesen...
1: Jól verjenek meg engem.
0: Fejezzék be, ne csináljanak semmit, ne jöjjenek elő semmit.
1: Csinálják nyugodtan, csak akkor ne csodálkozzanak, ha megkapják, hogy szóval.
0: Senki sem találkozik. Köszönjük szépen, bár még egyszer nem arról beszélgetünk jelenleg, hogy szar-e vagy sem. Köszönjük, Csumi. Hanem arról, hogy mennyire érdekes, izgalmas szintén. Itt valaki a cseten kérdezte, hogy, és ez egy érdekes és adekvát felvetés, hogy mennyire kreált szintér ez vajon, hogy mennyire real, mennyire szólnak valóban ezek olyan történetekről, életeseményekről, amelyek a valóságban léteznek, és mennyire kopizás ez az East Coast, West Coast őrületnek. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy akkor hol húzzuk meg ebben a határt, vagy hogy van-e egyáltalán ilyen szintér, és hogy talán pont azért is játszottam be ezt a Wes Gotti című vagy szereplőt, mert hogy ránézésre azért úgy tűnik, hogy ő gangster. Nem tudom, hogy követett el így mondjuk bűncselekményeket, de azt tudom, hogy a Kálóban ugye volt sitten, és hogy többen voltak ebből a térből. Az, hogy a Pajadzsék valójában rendelkeznek-e fegyverrel, és lövöldöznek az utcán, hát gondolom, hogy nem. Vagy én inkább gondolnék piti bűncselekményeket, amelyek okán ők sitre kerültek, és hogy kicsit egy ilyen visszafelé konstrukció azért mindenképpen van ebben. Míg, hogyha kábítószeres zenékről beszélünk, tehát kábítószerekkel kapcsolatos, vagy drogokkal kapcsolatos tartalmakról, ott már az érintettséget sokkal jobban lehet egyébként érezni. Remélem megjött már Albert Winger, de közben kicsit talán megjött, igen, köszönöm, Tamás mutatja, akkor kicsit ilyen átkötésként, akkor az LL Juniornak a Tedle című szemet mi mindenképpen meghallgatjuk, mert hogy itt is az érintettség az, ami fontos, belehallgatunk ebbe. Halló?
3: Halló!
2: Csáó vagyok!
3: Szevasztok! Csumi! Csak szeretnék ajánlani egy számot, hogyha már ilyen kopizás, meg igazi gangsteret, meg ilyenek. Ogli G-nek a Börtön.
0: Ne, ezt nem ismerem.
3: Az nincs fenn a YouTube-on, arra keressetek rá, viszont a YouTube-on fenn a gangsterek. Na, azt érdemes meghallgatni, hogyha valakinek kételkedései támadnának esetleg.
0: Nagy király vagy testvér, mind a kettőt jövő műsor előszedem. Mi volt az első Ogli G-nek?
3: Az Börtön.
0: Aha. Zsír. Na, ezt megbízom.
3: Az konkrétan, amikor kijött a Börtönből, az akkor készítette. A gangstereket pedig rá egy-két hónapra, és volt szerencsém fölvenni neki egy szál kamerával a csepelművekbe, egy sikátorba, úgyhogy odaérkezett az összes akkori, hát mondjuk úgy, hogy nem túl kopi gangster.
0: Aha. És te ezzel foglalkozol?
3: Hát néha igen, de akkor egy picit megállt bennem az ütő, amikor megjelentek ki mindenféle szamurájkardokkal különböző arcok, és akkor vége lett a videóklipnek elkészült, akkor rá egy pár hétre bejelentkezett a Logli, és azt mondta, hogy figyelj már, hogy ki kéne szedni onnan egy-két embert a klipből, mert hogy azok most már nem a barátaim.

0: és akkor mondtam, hogy erre valószínűleg az egész havi filmes költségvetésre elmenne, hogy én most onnan kiszedegessem az arcokat. Aztán hát nem is lettek kiszedve, de szóval van egy olyan vonal, ami itt azért elég komoly.
1: Real.
0: Eléggé real, igen, tehát ez annak üzem, aki kételkedik, hogy van-e ilyen. És akkor hát van az új generációs, tehát akiket most hallgattam, akiket te mutattam, például őket nem is ismertem.
1: Hát a Lupo, meg a Beat.
0: Hát én meg a Vesgotti, meg őket, igen.
1: A Vesgottit én is tegnap fedeztem föl konkrétan.
0: Róluk egyáltalán tudtam, viszont hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk a Beat, meg a Junior, még a Fekete vonat előtt, a Total Car-ba, amikor Underground Rap Club volt a 90-es évek eleje közepén, akkor azért ott még volt az SDO nevű firkás csapatnak egy olyan bandája, hogy Bad Domination, na az is fönn van a YouTube-on. Arra is rákereshettek, hogy ott hogy nyomta a Beat, mert attól szerintem azért sokan össze fogják kapkülni
1: a bokáját. De ugye, hogy a Beat nagyon tehetséges?
0: Hát a Beat az elképesztő.
1: Szerintem is. Tehát tényleg az a csehmond.
0: És a korai tudtai, még a Fekete vonatban is, meg még mondom előtte ez a Bad Domination-os vonat, tehát ez azért azt nem nagyon tudta überelni az is senki.
1: És van egy hang, ami elkezd énekelni, amely konkrétan ilyen szívbe markolóan szép hang, de hogy tényleg a Beatben van valami olyan ősi tehetség, majd lejátszok még egy szemot majd az Albert Swingeres interjú között, amin a gyermekéről énekel, és ez már az a fajta roma rap kategória, amikor már elcsúszunk a roma névzenei motivumok irányába egy picit.
0: Kinőtte magát abszolút, és az a durva a Beatnél szerintem, hogy ő abszolút ezen a kicsit ilyen easy, Compton, Los Angeles-i vonalon nőtt fel, szerintem gyerekkorában, és ő teljes mértékben megtalálta saját magába azt a rap hangot, amit nagyon sokan nem találnak meg. Például most itt beszélt a kis ember ugye erről, hogy a Vesgotti milyen szar, hát ő még valószínűleg nem találta ezt meg, lehet, hogy nem is fogja, de a Beat meg így azonnal rájezett 14-5 évesen, tehát hogy... Na mindegy, ennyi. Sziasztok!
1: Köszi, Csumi! Hello! Na és akkor már is folytatjuk a műsorunkat. Én azt gondolom, hogy már ezért a telefonért megérte, hogy belevágtunk ebbe a témába, és akkor LL Junior Ted Le című számát fogjuk még meghallgatni, illetve legalább még egy-kettő ilyen számot a mai héttérítőben biztosan. Mindenkinek jó reggelt vele!

0: De hála a jó Istennek legalábbis nem kell félünk attól, hogy tedd le, de csak a kábítószerre vonatkozik, nem pedig a golfütőre. A Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, de beült hozzánk Tamás is visszaműsorba, hiszen meg a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak a színeiben elindult élete első nemzetközi golfbajnokságán, illetve itt van velünk Kittike, aki az FMXXX stábjaként volt. Jelen sajnos neve még nincsen neki, golfos neve, illetve jó magam akkor szolgálatba helyezem, mint Strici Franz, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe csapatnak. Mi legyek? Én is az elnöke akarok lenni. Lezajlott a Forrad Budapest közvetítés az Infoparktól, amely a Heavy Balls Urban Golf Club és a Drunken Golf Clubnak a szervezésében zajlott. Az első olyan nemzetközi Urban Golf esemény volt Magyarországon, amelyen azt gondolom, hogy Magyarország, illetve Budapest felkerült az Urban Golf Club térképére. Kérlek, Balázs, hogy akkor foglald össze az eseményt, nevezd meg a győzteseket, számolj be arról, hogy hogyan volt az elejétől addig, hogy most már rajta vagyunk a nagy hullámon.
1: Nos, most már hivatalos számokat mondatok, nem csak találgatás, mint múltkor. 59 játékos indult el végül is a versenyen, mert öten kb. Így kiestek menet közben különböző okok miatt.
2: Alkoholfogyasztás?
1: Hát, ez is benne van, igen, igen. Ebből azt hiszem 57-en be is tudták rendesen fejezni a játékot. Két embert elvesztettünk menet közben. Két cseh játékost, ők
0: videófelvétel van az egyikről. Ha jól láttam, akkor a Black Hole csapat egyik tagja egy videófelvételt is közölt ezzel kapcsolatban. Gyönyörű, gyönyörű.
1: Igen, igen, nehéz volt már a járás a végére. A győztese a várakozásoknak megfelelően Vincent Stulk lett a távoli Karantek városából. Második helyen Norman Dick végzett Németországból.
0: És ez a rendes neve?
1: Ez a rendes neve. Nem kell golfosni.
3: Isten.
2: Egy ilyen igazi szép germán férfi.
0: Jaj, de tetszett neked, mi? Megmondhatod. Jó.
1: És ott a harmadik helyen pedig Csehországból a Haránt nevű fickó végzett, akik nem tudom a teljes nevét, mert csak beceneveket adtak meg.
0: Jó, a Normandik az, akivel te csináltál interjút, uh-huh. Kittike, nem? Fényképfelvétel is van róla. Uh-huh. Tényleg jó vegású srácról.
2: Az igen, igen.
1: Ő golfoktató egyébként.
0: Ja, de azt nem is mondta ott. Hogy mond?
1: Hát ő nem mondta, de mit tudtuk.
0: Az de komoly. Azért ez nagyon más képet fest. Eddig arról nem volt szó, Albert, hogy golfoktatók is felbukkannak ebben az amatőr szintéren.
1: Hát akkor... mindenki számára nyitott, nem zárhatjuk ki rendes golfosokat.
0: Az világos, de utálni lehet őket? Nem. És amúgy egyébként akkor ő másokat is oktat az Urban Golfon belül? Tehát, hogy a tudását...
1: Szerintem rendes golfot oktat meg, talán versenyezés valami amatőr szinten golfba, de nagyon nagy név az Urban Golf szakmában, nagyon mindenhol ott van, meg nem tudom, nagyon szervezi, meg ilyenek, szóval ő egy pozitív figura azért. Nem pedig az, hogy most ide jött, és akkor megmutatja...
2: Ja, hogy lealázza az egész mezőjét a nagy golfos.
1: Igen, megmutatja a kezdőknek, hogy hogy
3: de azért abban körbe tartozik az egész társaságból, aki eltalálja a labdát, mert volt egy kisebb kör, aki úgy nehezen hozta össze ezt is.
2: Igen, igen. Én például egy kicsit gyakorolgattam, de...
0: Tehát a közvetítő kocsi stábja voltál, stábtagja voltál neked. Nem kellett eltalálnod, Kittike.
1: No, visszatérve a versenyre, meg a végeleményekre, csapatban pedig a... az Urban Golf Unit nyert, akik Hollandiából jöttek, meg tegnap összefutottam velük, és nagyon megünnepelték a győzelmüket, mert ez az első győzelmük bármilyen versenyen is.
2: Wow.
1: Úgyhogy az, az Urban Golf Unit.
0: Urban Golf Unit. Big up Urban Golf Unit.
1: Ők szervezik idén az Európa Kupát Amsterdamba.
0: Mikor lesz?
1: Június közepén kb.
0: És az Európa Kupára válogatottak érkeznek? Országos válogatottak?
1: Ott, egyébként ez egy jó kérdés már reflexből, mivel a For Budapestet direkt úgy határoztuk meg, hogy ne válogatottak legyenek, hanem csapatok, mivel arra ott van az Európa Kupa. És az Európa Kupán ugye, mivel válogatottak vannak, azért limitált a létszám, minden országból csak kevés ember tud eljönni, és vannak a mánya vannak, hogy válogatót kell rendezni, hogy bekerülhesse be a csapatba. Például a németeknél, meg a franciáknál rendesen válogató verseny van. Nálunk még idén ez kiderül, hogy lesz, hogyha annyian vagyunk, pont amennyien szeretnénk menni, akkor oké, ha többen, akkor meg kell csinálni valami válogató esemény.
0: Hogyan értékeled a versenyt teljes egészében, az előkampányt, a kampányt, a megvalósítást, illetve a lecsengetést? Azért azt gondolom, hogy amatőr sportversenyt így megszervezve ennyire profi, én még ebben az életben nem láttam, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert volt tényleg egy halovány pici része az FMXXX-nek ebben, hanem végignézve a kiadványokat, a felépítést, a Facebook oldalt, a kétnyelvűséget, elképesztő profizmus volt. Hogyan értékelte belülről?
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így látjátok. Mi tudatosan mentünk ebbe az irányba, hogy előkampány, meg kampány, szóval nem csak, hogy is mondjam, a két szép szemünkén nem jött volna el ennyi ember, hanem ezt nagyon fel kellett rakni, hogy meglegyen ez a szöveg. Most ennek a kampánynak a kidolgozásában talán az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, elme, a Rolf Wolf, akiről kevesen tudják, de olyan angol szövegeket ír, meg olyan magyar szövegeket, hogy így tényleg beszartok, most bocsánat a rádió hallgatóktól így korán reggel, de szóval, hát hogy egy ember, aki a csodaszarvas Bad Boynak képes hívni, szerintem így nincs miről tovább beszélni, hogy elolvassátok a roadmap-et. Szóval ez nagyon sokat ad hozzá a kreatív faktorhoz is ahhoz, hogy eljöjjenek, viszont a másik eleme talán ott van, hogy az Urban Golf közösség ilyen, hogy ha van egy új dolog, arra nagyon rá tudnak ugrani, és egy kicsit szomjazza is a közösség azt, hogy legyenek új dolgok. Azért tudni kell, hogy egy ilyen verseny megszervezésén, akik szerveznek, azért nagyon nem tudnak játszani. Ez mindig az a mondás, hogy ha most csinálunk valamit, akkor mi ezt egy másik versenyen fogjuk visszakapni gyakorlatilag.
0: Uh-huh. Hát én konkrétan egyet nem tudtam ütni, jó, egyet ütöttem a kocsi mellett, de egyetlen flightot nem tudtam végignézni, és hogy alig várom, hogy legalább a videó legyen egy kicsi róla, hogy nagyjából hogyan ütöttek az emberek, mert amúgy meg égnék a vágytól,
1: hát
0: tudod, hogy
1: igen, lehessem. Csak mellette meg azt kell csinálni, nem csak az, hogy meg kell nézni a videó, hanem fogni magad, és elmenni Németországba egy másik versenyre, ahol visszakapod ezt a feelinget, ahol meg a úgymond a testeket alá tesznek mindent oda, hogy tudjál normálisan játszani, meg ilyenek.
0: Hát jövőre mindenki, a Blue Point Recovery Urban Golf Club jövőre mindenképpen elhozza az európai ezüstöt.
1: Hát nézd.
0: Megveszi kilóra a svájciakat a csapatnak, egyértelműen.
1: Hát rájuk férne a Ricardi.
0: Mi, hogyha a Dragon Golf Clubból meg tudod venni 1000 forintért egy prominens játékost a Heavy Ball-ból, akkor bármi lehetséges.
1: Igen, ez még mindig fáj nekünk, úgyhogy nagyon törtek rajtunk.
2: De igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hol van ebben a pénz, de akkor hát, itt az emberkereskedelem?
1: Nem, semmi ilyesmi.
0: A legdurvább az benne, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly rendezvény volt, de úgy, hogy én még ennyi békés, jóra való, sportoló ember egy helyen, aki ennyire progresszív és ennyire haladó szellemiségű, én még nem láttam, komolyan mondom, megint csak most már napok óta az Urban Golf-a lámodok, de tényleg ütök egyfajtában, majd valamit csinálok, tehát valószínűleg bemászott az agyamba, de ugyan többen megfogalmazták ott a külföldiek közül, az Urban Golf az maga az élet. De tényleg egyébként minden, de tényleg, mert mindent modellez, a türelmet, az odafigyelést, a befogadást, a játékot, a közösségi tereket, minden, ami korunkban fontos, az az Urban Golf-ban egyesül, halljak meg.
1: Ezzel egyetértek abszolút. És mondj még egy sportot, ahol egyszerre tud indulni, és normális összehasonlítható eredményt tud adni 13 és egy 62 éves ember. Nem sok ilyen van.
0: Hány országból érkeztek összesen?
1: 5 országból érkeztek, Csehországból legtöbben 10-en, a végére már csak 8-an.
0: Csacsapat erős volt egyébként. Nálunk is voltak veszteségek, de erről nem beszélünk.
1: Franciaországból érkeztek, még Németországból, Svájcból és Hollandiából.
0: De holland srácok is ugye voltak bóbiskolva néha.
1: Hát szerintem náluk ez már ilyen hivatásszerű.
0: Az érdekes, valakivel kapcsolatban mondtad, hogy egyébként akkor tud jól játszani, hogyha kicsit ki van ütve.
1: Az egy győztes, igen.
0: Mert hogy akkor képes csak uralkodni az érzéseid.
1: Nála ez úgy van, hogy nagyon jól játszik alapvetően is, de mondták a haverjai, hogy minél többet itatod, meg minél több más dolgot raksz bele, annál jobb. És szerintem azért, mert ki tudja zárni jobban a külvilágot, meg azokat a gondolatokat, amik elvonják a figyelmet attól, hogy egy adott ütés jól sikerüljön. Ugyanis semmi másról nem szól ez a játék, mint az, hogy az adott ütésed jól sikerüljön. Tehát ha azon gondolkozol, hogy milyen rosszat ütöttél, vagy milyen jót előtte, akkor már is vége.
0: Vagy bármi máson. De nálunk például, ugye én két csapatnak vagyok a tagja, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe, az tipikusan a gonzó golfozás, az a rottyon levésből hogyan tudunk visszajönni. De a Blue Point Recovery Urban Golf Club esetében pedig pont az, hogy csütörtökön 2-kor délután van az edzés, makulátlan tisztaság, törekvés a felépülésre, és hogy ott viszont az azért nagyon fontos cél, hogy ott annak a napnak a közepén te tudj kiszakadni annyira egy csütörtöki napon délután, hogy képes legyél odafigyelni arra, hogy hogyan tudsz óramechanikus szerkezetté válni testileg, és az agyadban lemodellezett mértani ütés ívet egy szép röppájával abszolválni. És az egy nem nagyon egyszerű. És érdekes, hogy néha nekem megy jobban, néha meg mondjuk a Vikinek, a Frau Weiss-Spielernek, attól függ, hogy ki mennyire van benne egy-egy projektben, milyen az általános mentális állapota. Nagyon meglepő, hogy mennyire tornáztatja a türelmet egyébként ez a játék.
1: Nekem, amióta elkezdtem golfozni, nagyon ilyen rövid figyelmű ember vagyok, hogy úgy mondjam, hogy ilyen 15-20 perceket tudok egy dologra koncentrálni, csak a váltok, de aztán visszatérek.
0: Akkor tök jó, pszichológus vagy egyébként.
1: Sőt, nem dolgozom pszichológusként.
0: Elrajzolgat közvetlenül.
1: Igen, mondja csak.
0: Amúgy nekem is ez a vége.
1: Be van kapcsolva a diktafon.
0: Nekem sem mondjuk mondták, hogy szociális munkás, és mondtam, hogy nem vagyok szociális munkás, szociológus vagyok. Én a szociális munkás, nekem nagy baj lenne, mert kb. 10 percig érnek el valaki, utána magammal foglalkozni.
1: Na és amióta elkezdtem golfozni, tudatosan elkezdtem kitolni ezt az időt, olyan 45 percre, és nagyon furcsa, de meglátszik a melóban is. Tehát van, hogy már 45 percet tudok egy projekttel foglalkozni, amelyet nem nagyon volt meg. És hát ez semmi más, mint a golf.
0: Hogyan sikerült azt a rengeteg szereplőt mobilizálni, akik részt vettek ebben? Mivel győzted meg őket? Egy vendéglátóipari egységet, akkor itt autók mozogtak, transportok, egy halom eszközt kellett bevetned. Én konkrétan pontos számokat is tudok, hogy mennyiből lehetett kihozni egy ilyen versenyt. Nézzük meg egy kicsit az átláthatóság szempontjából, hiszen mégis ez egy sportrendezvény, hogy milyen erőforrások mozogtak itt, Albert.
1: Nagyrészt az erőforrás, tehát az erőforrás nagy része az baráti kapcsolatokon alapult, de nyilván rengeteg dolog pénzbe kerül nekik is. Mondjuk azt, hogy nagyon keresni ezen senki nem keresett, kívül nyilván a szórakozó helyeket, ahol bulizni voltunk. Az átláthatóság érdekében elmondanám, hogy 307 ezer forint volt a teljes költségvetésünk, és körülbelül olyan 20 ezer bukóba vagyunk, amit...
0: Az nagyon jó, hát ez tök jó.
1: Ja, szerintem ez teljesen korrekt így jövőre nézve.
2: És volt valami nevezési díj, vagy ilyesmi?
1: Persze, volt nevezési díj, hát különben nem tudtuk volna megcsinálni, de a nevezési díjat aznap is be lehetett fizetni a verseny napján, és ugye előfinanszíroztuk mi a szervezők az egész történetet, és utána gyakorlatilag az a lóvé jött vissza.
2: És mennyi volt a nevezési díj?
1: Nem tudom, pontos számot mondjak, vagy csak arányszámot?
0: Legyen most csak arányszám.
1: Egy futóversenynek az egyharmada. Kb. Egy ötrongy. Jó arányszám volt.
0: Gyönyörű volt. Talán még a 2 gram skankon lehetett jobban lefedni. Gyönyörű. Azt gondolom, hogy tényleg ez nagyon szép. Jó, de és akkor ezért mit...
2: És ez, de hogy ez fejenként. Tehát egy egyéni nevezési díj volt.
1: Igen. Egyéni nevezési díj. És cserébe kapott a versenyző egy pólót, egy... karabines szettet, ami rajta volt egy elütő.
0: Súly, azzal fog, mert csütörtökön azzal villantok.
1: Egy roadmap-e. A roadmap-ről tudni kell az a...
0: Igen.
1: Aztán, igen.
0: Kitike bevillantotta egyből zsebről. Nem hiszem el, hogy Kerti titott az már For Budapestes ízérbe.
1: Benne volt az esti kaja, ami székelykáposzta volt, benne volt az ingyen pálinka, ami ment körbe a versenyen, és hát csomó olyan költség, mit tudom én, buli, ilyen autóknak a benzinje esetleg, meg nem tudom, szóval ebből nem csinál senki lóvét, na. Mondjuk ki, de körülbelül hát, vagy... szerda, csütörtök magassága van, kész lesz egy infografika, ahol minden ilyen számszerűsített adatot szeretnénk közölni a versenyzőkkel, és mindenki, hogy lássák azt, hogy mire ment el ez a lóvé, amit befizettek.
2: Pedig egyébként szerintem kajak megérdemelnétek, hogy ezen keressetek is.
1: Hát megérdemelnénk, csak akkor meg már megint jönne az, hogy miért csinálja az ember. Én nem tudok szívvel élek-e belállni egy olyan projektben, amiből lóvén van, ezt nem tudom, hogy a beállítás, de hogyha kapok valamiért pénzt, akkor egy idő után így elkezdem érdekelni.
0: Igen, az a durva egyébként, hogy én most két olyan rendezvényen vettem részt, ahol beszélnem kellett, és mind a kettőt egész normálisan megfizették. És gyerekek, az a szorongás, stressz, nyomás, amikor azzal szembesülsz, hogy mennyire jó a tilos rádióban, ahol nem kell semminek megfelelni. Tudod, te azt mondasz, testvérem, amit gondolsz, jónak tartasz, viszont hogyha valamiért pénzt kapsz, akkor tökre igazítanod kell az ő elvárásaihoz, az ő piaci igényeihez, az ő felelősségéhez, és ha jól akarsz elvégezni egy munkát, akkor ezzel foglalkozol, és van, akinek ez így megy, és van, akinek meg nem. Én nagyon szeretem a pénzt, és a legkevésbé sem arról van az, hogy nem szeretném, hogy megfizessenek nagyon keményen, csak azt mondom, hogy sokkal nehezebben élem meg, és szerintem nem végzek olyan jó minőségű munkát pénzért, mint amilyen jó minőségű munkát végzek egyébként ingyen. Tehát például a legjobb előadásokért soha nem fizetnek, tehát egy TEDxért az életben lóvét nem kapsz, vagy nagyon kicsi le az esély, ugyanakkor óriási élményt csinálni. Mondjuk holnap előadok a Corvinuson, a nyitott egyetemi előadás lesz, mert azt mondták, hogy figyelj, hát amit gondolsz, az a címe, amit akarsz, beleraksz, úgyhogy a biztonságos kalandozása kábítószerek varázslatos világában című előadásért egy fillér nincsen, de hát alig várom, hiszen jó környezet, jó hangosítás, jó technika. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez a pénz és a nyilvánosságban betöltött szerep ez milyen módon jelenik meg, és talán a tilos rádiónak szerintem az egy óriási ereje, hogy de senki nem kap lóvét ezért közvetlenül, viszont közvetve elképesztő értéket termel. Tehát a saját életedben megjelenő munkákat tudod úgy elnyerni, hasznosítani, hogy itt szereztél hozzá kompetenciát és tőkét.
1: Hogy... Meg szerintem az élmények nagyon fontosak ezért. Tehát hogy ez gyakorlatilag egy olyan befektetés, amiért te cserébe rengeteg élményt és rengeteg kapcsolatot fogsz kapni. És ezt lehet lóvért csinálni, de vannak rá rossz példák, hogy például konkrétan az Urban Golfon belül, hogy kivetette magából az Urban Golf szövete azt, aki ezen igazán komolyan nyerészkedni akart. Volt egy francia srác, aki elkezdte a 19e Trou nevű csapatot csinálni, a 19. lyuk, ez azt jelenti, és idő után rájött, hogy tök sok melója van, meg minden, és hogy elkezd belőle lóvét csinálni, és ahogy jött az első pénz, egyre jött az étvágy is, és ezt nem, tehát én vele is beszéltem, és ő is mondta, hogy ez valahogy kb. Így volt, meg a haverja is mondták, hogy így elszállt a csávó, és már mindent ilyen reklámért, meg pénzért akar csinálni, és így a srácok gyakorlatilag kitették maguk közül, és ő is költözött Amerikába.
2: Az egész ország kitaszította. És a versenyzőket egyébként ti ismertétek korábbi helyekről személyesen, vagy voltak
1: akik? Keveset ismertünk. Aha. Egy-két sráccal találkoztunk már az Európa kupán, illetve beszélgettünk velük, amikor elindultunk, mert azért kellett ilyen, hogy is mondjam, tanácsadás, hogy most a korszabályok, hogy vannak ilyenek itt tavaly ilyen november fele, és akkor írtunk egy-kettőnek, és mondom, szerintem 3-4-jel találkoztunk eddig személyesen, a többiek meg így hozták magukat. Szóval voltak olyanok, akik én nem is tudtam, hogy léteznek, és így jöttek ide. Ami számomra a legmeglepőbb, hogy Dávid Ferenc fogalmazza, mi a jó Istenért kerekedik fel egy ember 1500 kilométerre, és ül be kocsiba, hogy eljöjjön ide játszani egész nap.
0: És mindenki kocsival, az volt a legmeglepőbb.
1: A hollandok repülővel jó lesz hazavinni a macskakövet. Ja, nem macskakő volt az eredmény.
0: Jó, akkor egy pici zenélünk, meghallgatunk egy beat számot, és akkor utána még folytatjuk a beszélgetést az Urban Golf tapasztalatairól, az estéről, az esti partiról, meg kicsi kitekintéssel az FM XXX-ről. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt.

0: hagyja meg, szívemből folyik ki ez a zene teljesen. Meg tudom bolondulni érte. Tényleg, ez a beat.
1: De egyébként benne az a csodálatos, hogy ő abszolút hozza ezt, tehát tényleg ezt az autentikus roma vonalat nagyon, is. Nagyon jó. Zseniális.
0: Egy része a hangjának, amikor, hogyha ezt kiengedi, ami az egyik Pajazsi számba van, hagyjad meg, azt beteszem a végére, még engem már nem érdekel. Közben még itt Izzinek a csetes hozzászólásait nézem. Egyébként a Black Hole is nagyon komoly volt, azt hozzá kell tennem. A Black Hole a Csillával, a balkezes kis sütőjével sasszizik. Mellette konkrétan kis kosztümkébe beöltözve az Izzi a kutyával, hallod, mint valami kíséret, annyira komolyan néztek ki. Nem akartam elhinni, hogy a Black Hole itt tart.
2: Na, óriásiak már egyébként, nagyon összekapták magukat szerintem, játékban is.
0: Nem bírtam rávenni interjúra egyik őket sem, titkolózó módon csinálták végig, mint ahogyan az Izzit sem bírjuk rávenni a golfozásra, pedig hát nagyon-nagyon közel van hozzá, hiszen már a legkorábbi golf eseménytől, a tavalyi idei Tilos Rádió maraton golf bajnokságtól már azért rajta tartja a tekintetét ezen a szintén.
2: Minden üzenem neki, hogyha elkezd golfozni, felajánlok neki 3 labdát.
0: Én meg hozzáteszek egy gyűjtőt, halljak meg.
2: Jó.
0: Tessék, akkor itt is van.
2: Ennyi. Szerintem viszont most válaszolhat a cseten.
0: Viszont akkor nincsen Black Hole, akkor a Blue Point Urban Golf Club recovery-be lehet benni, vagy pedig a komplet Hundert, még azt gondolom, hogyha a Black Hole-tól átvenne valakit, az egy picit elismerése lenne azért a komplet Hundert munkásságának. De én egyébként most tervezem, hogy meg kéne csinálni az első versenyt a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak, és arra gondoltam, hogy itt a Ferencvárosi Nagycsarnokban, az üres csarnokban fogjuk megcsinálni. 7 felfújható állatot fogok szerezni, és akkor a
2: egyet tudunk adni.
0: Nagyon jó. És akkor a 7 állat challenge lesz majd, és akkor azt a szépen elhelyezni abban a óriási csarnokban, és akkor azt meg lehetne csinálni.
2: Ez egy zseniális ötlet. Zseniális. Az a csarnok az nagyon jó, csak veszélyes, ott óvatosan kell.
0: De mi?
2: Mert vannak olyan liftaknák, amik 3 méter mélyek, és mi ott nagyon sok labdát vesztettünk, egyrészt, másrészt meg, hogyha oda beesik az ember, az úgy halál közeli élmény.
0: De az amúgy az illegál, az a hely ott? Mert nincs lezárva.
2: Teljes mértékben illegális.
0: Ja, mert úgy arra gondoltuk, hogy megyünk ki a héten PR rendszerrel mindennel döngetni.
2: De mehetsz a közterület.
0: Mert nincs lezárva.
2: Lezárva nincs, de elvileg van egy őr, de azt semmit nem csinál.
0: Ne bántsa,
2: mi amikor oda mentünk, akkor nem fizettük le az őrt, és úgy mentünk be.
0: Mi le kell fizetni, ez nem gond.
2: Nem fizettük le. Ja, nem még egyszer rádió kevér.
0: Értem. A téli edzéspályánk nem a Ferencvárosi Nagycsarnokban lesz, hanem valami teljesen legális helyet, egy sportcsarnokot fogunk kibérelni, hiszen van rá pénzünk.
2: És akkor nem, a 7 állat lesz.
0: És nem csütörtök 3-kor találkozunk a Blue Point Recovery Urban Golf Clubban, hiszen mi csak is legális dolgot végzünk, addig, amíg lehet. Ha már nem lehet, akkor illegálisan lehet, de hát arról itt tehetnénk. Az olyan dolog, mint most, hogy betiltják a rádiót, akkor abba hagyjuk, nem? Hát akkor rádiózunk tovább. Mindenkinek úgy jobb, ha lehet.
2: Nem, mondjátok, nem fogtok rádiózni.
0: Na, egy picit nézzük meg akkor, hogy mit is akartunk, mi volt a másik téma? A golfon belül. Egyrészt az FMXXX, másrészt, igen, FMXXX. Hogyan tetszett a közvetítői szerepkör? Nagyon jól csináltad, és én meg kell, hogy mondjam.
2: Én most értettem meg, hogy miért rádióztok.
0: Igazán ekkora nap?
2: Tehát ilyen nincs. Fél óra után bepörgött az agyam, és ráálltam egy olyan vonalra, hogy így nem lehet abbahagyni. Nagyon kemény volt. Hát, nem tudom, elkezdtem már visszahallgatni tegnap este, hát igen. Szóval érezhető, hogy ilyen kettővel magasabb szint, amin így a normál élethez képest halad az ember, ilyenkor szabad asszociációs játékot illetően, de...
0: A hatos rész a legkeményebb.
2: Igen, ott van azért.
0: De akkor ott kezdünk rádiózni amúgy.
2: Az már a peak, ja. Nagyon jó volt, én nagyon élveztem.
0: Egyébként a peakünk 17 volt, tehát 17 aha. volt a legtöbb hallgató, aki hallgatta egyszer, és általában 6-7-en hallgatták, de tipikus esete az FMXXX-nek, hogy sokkal jobb csinálni, mint hallgatni sok esetben. Van az a 6-7 ember, aki szereti hallgatni, nekik csináljuk egyébként, túlozon magunknak, de azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg az egész ruszti család nagyon komolyan média személyiségnek született. Kivétel nélkül mi a család minden tagja képes volt azonnal a szájhoz emelni a mikrofont oda, ahová kell. Tehát nem mellé, nem hátra, nem előre, hanem oda, és nagyon gyorsan vették át a mikrofon, és ha megkapták, nem nagyon akarták visszaadni. Szépen volt, el akartam valni, és akkor köszönjük szépen XY-nak.
2: És még elmondanám.
1: Igen. Igen, de volt olyan, amit körülbelül háromszor próbáltál lezárni, de nem sikerült.
0: Igen, a húga volt az, hiszem. Ez ágalva sincs a dolog. Nem, itt még figyelj, most itt még kell kérdezni.
2: Hát, igen.
0: És nagyon jó is volt. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy azért ez bizonyos szempontból média történelem, hiszen nem tudom, volt már egyetlen ilyen golf közvetítés?
2: Most teljes mértékben média történelem, soha nem volt Magyarországon rádiós golf közvetítés, amennyire az archívumokból ki tudtuk kaparászni. Nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán élő golf közvetítés valaha Magyarországon, magyar versenyről, szerintem az sem. Hát nem véletlenül hallgatózott a Magyar Golf Szövetség, mert mi megkerestük azért őket nem egyszer. Uh-huh. Semmi reakció, semmire.
0: De van egy ilyen ellentét?
2: Nem hiszem, hogy lenne ellentét, szerintem még egyelőre úgy tekintenek ránk, mint valamilyen csírákra, tudod, akik még csak így bóckodnak.
1: Ja, aztán majd pár év múlva, amikor... puha labdájukkal.
2: Igen.
0: Hallod, az Ivet lefényképezte a svájci csapatnak a felszerelését, úgyhogy otthon meg tudtam nézegetni a ipari kém fényképezőtől. Nike ütők.
2: Hát,
0: hallod, a legkomolyabb a golftáska saját, azt láttad? Saját golftáska volt, saját felvarrókkal.
2: Az nekünk is van.
0: Nem mondod?
2: De, hát én, nekem három golftáskám van, mind a hármat saját magam vartam.
0: Azt nem tudtam, tudsz varni?
2: Aha, megtanított a csajom.
0: Azt az Albert Swinger nem viszont, mert kicsiknek nem láttátok hozzá. Szóval igaz, ilyen van. Azt nem tudtam.
2: De, mert felvarrunk is, mert de tavaly, amikor elkezdtük, mi úgy indultunk neki, hát tudod, ez a metálos vonal, hogy akkor felvarrók legyenek kitűzők helyett, csak aztán kézzel csináltuk a felvarrók nagy részét, és ez nem egy kis meló. Befesteget, nem tudom, 25 felvarrót ugyanolyanra, meg nem tudom. És akkor maradt ez a kitűzőzés, meg hogy valami tárgy minden versenyről maradjon emlékbe. De az első verseny, az első 3-4 versenyről felvarró van minden háromra. Glory Holes volt az utolsó márciusban, ahol volt egy ilyen szivárványos lyuk, ami a felvarró volt. Ja.
0: Az FMXXX által készített videó hanganyagokat a Mixcloud csatornán tudjátok meghallgatni, ha valaki beírja a Mixcloudra, hogy Fore Budapest így felkiáltó nélkül, ahogyan mondom, akkor egymás alá rendezi a legelső héttérítős bemutatkozótól teljesen az utolsó adásig. Sajnos az utolsó etap annyira rövid, de sikerült a beszédes, hogy a Mixcloud visszadobta, hogy ezt most egy ilyen single tracknek tartja, és hogy akkor ezzel kapcsolatban nem fogunk tudni mit csinálni, úgyhogy ne lepődjön meg senki, mögébe van dobva egy-két nagy visszatérő héttérítő szám, amiket aztán később ugye fel van annyira hízlalva, hogy akkor legyen egy ilyen 30 perces legalább ez a blokk. Kicsit a jövőre tekintsünk ki, hogyan halad most tovább így, hogy Budapest fölkerült az Urban Golf térképre, úgy látom a külföldi visszajelzésekből, és mindenki azt mondta, hogy gyerekek, ez iszonyat jó volt, és hogy tényleg respect mindenért.
2: Csak a saját nevemben tudok most beszélni, úgyhogy ez egy szubjektív beszámoló vagy vélemény lesz. Én azt gondolom, hogy tekintve a magyar közigazgatás jelenlegi helyzetét nem érdemes velük kezdeni, és nem érdemes hivatalosan egyesületeket vagy szövetségeket alapítani, viszont érdemes lenne leülni már azokkal az emberekkel, akik szeretnének bármit is kezdeni az Urban Golf-fal és komolyabban foglalkozni vele. Ezért innen is jelzem, hogy egy hónapon belül össze kéne hozni egy úgynevezett alkotmányozó országgyűlést Urban Golf témában minden érintettel, és kitalálni azt, hogy mi legyen a sportág magyarországi jövője. És én arra gondolok, ez csak egy javaslat, hogy egy úgynevezett gentleman's agreement-tel zárjuk ezt, nem pedig valamilyen ügyvédek, meg bírók, meg nem tudom kik által négy hónap alatt megvárt papírok aláírásával. Kitaláljuk, hogy legyenek a csapatok, hogy legyen az, hogy ki jut ki az Európa kupára, ki mit szervez, ki hogy szeretné csinálni, stb. És én azt gondolom, hogy direkt demokráciában aki eljön, annak egy szavazat van és kész.
0: Akkor két dolog jut erről eszembe, egyrészt az, hogy természetesen a FMXXX stábja tudósít akkor erről a rendezvényről, másrészt pedig az egyházunk alapítása, amelynél szintén mi sok kört futottunk, hogy akkor bejegyzés, nem jegyzés, és rájöttünk, hogy kicsoda nekünk Babi van, akitől azt várjuk, hogy bármilyen módon legitimálja egyházunkat. Egyházunk attól létezik, hogy belemondtam a levegőbe, hogy létezik. És ez mindenkinek ősi joga, és nem kell állami beleegyezés ahhoz, hogy mi egyházasat játszunk. Kétség kívül az intézményesülés során mondtad, mondjuk számlát nem tudunk adni semmiről, az nem is szükséges, mert nincsen vagyonunk, nincsen hatalmunk. De egy Urban Golf Club esetében azért valahonnan Luvinak kéne belekerülnie. Sőt, mást mondok, a Recovery, a Blue Part Recovery Urban Golf Clubnak egy fontos célja, hogy az emberi felépülést segítse, az egyének felépülését, legyen az bármilyen típusú, tehát én például nagyon sok szempontból felépülőnek tartom magam, biztos benne, hogy a Tamásnak is vannak felépülési dimenzióban szeretne épülni, ugyanakkor az is fontos, amiről beszélgettünk, hogy lóvi ott lehet benne, hogy ezek az emberek mások számára urban golf edzéseket tartanak a városban, kikapcsolódás, csapatépítés.
2: Abszolút.
0: Na de ott már számla van, ott már lóvi van, tehát ezt valamilyen módon át kell akkor hidalni.
2: Szerintem ezt a tehát a cégek alapításával esetleg ki lehet hidalni, vagy ha valaki tud számlát adni, akkor tud számlát adni, tehát akkor kap hivatalosan lóvét, és magán adományként bele tudja tenni az Urban Golfba vissza ezt a pénzt, ha éppen úgy gondolja.
0: Vagy
2: én az beszéltünk erről, nekem az az alapállásom, de megint csak egy szubjektív véleményt mondok, hogy az Urban Golf szerintem nem egy olyan dolog, amire pénzt pályázni kell különböző támogató szervezetektől, mivel sokkal fontosabb projektek vannak, úgymond szerintem, amire pénzt tudom adni. Én az Urban Golfot alapvetően egy szórakozásnak tartom, ahol inkább magán pénznek kell úgy megjelennie, hogy mondjuk én, vagy te, vagy bárki azt mondja, hogy figyelj, nekem ez megér, mit tudom én, havonta 1500 forintot, és ennyit belerakok a klubomba, hogy mindig legyen labdám, meg mit tudom én, micsoda. De azt, hogy most én nem tudom, támopra, vagy akármire pályázzak ezért, és csak azért kitalálja különböző pályázati szövegeket, szerintem ez nem is korrekt, és nem is való ide.
0: Így van, szerintem.
2: De ez szubjektív vélemény.
1: De, és cégek támogatóként?
2: Persze, jöhetnek, jöhet a lóvé. Gazdagon.
0: Meg szerintem valahogy az lehet egy érdekes modell, hogy megvannak ezek a nagyon spontán, autonóm módon szerveződő urban golf klubok vagy csapatok, és hát egy-egy alapítvány, amelynek a küldetésében benne van az, hogy népszerűsítse a felépülést, ő azt mondja, hogy oké, akkor te benne vagytok ebben a projektben, és akkor teljesen legális, átlátható módon, transzparensen ezt a munkát elvégzitek, és hogy külön van tulajdonképpen a golfklubnak a tevékenységétől, ugyanakkor egyfajta társadalmi vállalkozás jelenik meg, hiszen azért itt egy sportról van szó, és a sport mentén kibontakozó közösségről.
2: Pontosan, tehát ebben az esetben, amit te mondasz, szerintem az Urban Golf inkább egy eszköz arra, hogy egy másik munkát segítsen, vagy ilyesmi, de magát egy klubot megtámogatni pályázati pénzekkel, szerintem az egy necces vonal. Én személy szerint mondom ezt, mondom, nem bárki bármit
0: szerintem
2: csinál.
0: Szerintem nem járható, meg ez nem erre van.
2: Nem tehát, erre van,
0: igen,
2: pontosan.
0: Tehát pont azért vannak a cégek, meg azért van a szponzoráció törvényileg beszabályozva, hogy az oda tartozzon, ahová kell. De például, amikor voltam az egyik nagy telefontársaságnak a fenntarthatósági napján, a Millenarisban, akkor a megbeszélésre éppen a Blue Point Urban Recovery, nem, mindegy, a BPRUGC egyszerűen, amire az ember belezik a golfnevekbe, a klubnevekbe is
2: fel, az szokni, igen.
0: A Blue Point Recovery Urban Golf Club edzésére mentem utána, úgyhogy föl volt téve a kerékpáromra három golfütű, meg tudod, golflabdák a zsebbe. És akkor, hát nem fogom mondom, ott hagyni a kerékpárom, bevitte magammal a megbeszélésre. Először squashnak nézték, azt megvillantottam a végén, fú, hogy akkor golf. És ők egyből lecsaptak rá, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne esetleg itt valami jövőre. És akkor ebben az esetben, hogyha azt mondja mondjuk egy alapítvány, egy egyesület, vagy egy klub, hogy akkor oké, itt szervezünk valamit, akkor ha ezt átlátható módon történik, teljesen törvényes formában, akkor ezt a pénzt, ezt a sportág népszerűsítésre lehet visszaforgatni, és ez viszont egy nagyon-nagyon pozitív életélmény lehet azoknak, akik először kerülnek ezzel kapcsolatba, sőt, akik részt vesznek benne, akár oktatóként, akár ilyen presenter, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, aki ezt az egészet ott bemutatja, a számukra egy nagyon fontos lépés, megint csak egy boldogabb, tisztább, élhetőbb élet irányába, tehát a felépülők számára egy lehetőség arra, hogy kibontakoztassák tudásukat, adott esetben akár pénz.
2: Ez a teljes megértek.
0: Na hát akkor ez lesz az irány, amin tovább fogunk majd haladni. Most van 9 óra 46 perc, még lezárásképpen még elengedek egy Wanted Razó és Paja G is beatet, és aztán akkor később majd talán kevesebb ilyen típusú zene lesz, de most még ez szól itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsorban.

0: fajta úgysem kaphatsz ennek ide.
1: Csak fektetent ide. Ezt meg tudok bolondulni ennek a srácnak a hangjáért. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgatjátok. Utolsó etapjához érkezünk. Most van 9 óra 50 perc, 10 percünk van arra, hogy felszálljunk a magas hullámra, mert egy telefonnal folytatjuk. Halló?
2: Halló, sziasztok! Én csak egyetlen egy szót szeretnék mondani, és nem többet. Annyi, hogy Boba Fett.
1: Ja, tényleg, ja. Így van. Köszi, Csumi, tényleg. Boba Fett, hogy nagyon sokat játszottunk, mert Boba Fett a leges-leges legkomolyabb
3: legnagyobb
1: az szám. Is. Meg a nénike, illetve a miniszter úr. De tényleg egyébként talán a másik nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mit is jelent az igazán mély és őszinte. Boba Fett, ha jól tudom, ráadásul cukrász, a szakmel vagy pék, a kettő közül valamelyik. De tényleg az a típusú nagyon-nagyon tiszta rapper, akinek ez az igazi belülről fakadó József Attilás tehetség, kiegészülve egy nagyon-nagyon tűpontos társadalom kritikával. Nem szippantja be őt a hülyeség, nincsenek olyan elhajlásai, mint aminek Boba Krumnak mostanában egyébként a saját szájtján felbukka menekült kérdésben. Boba Fett kiáll, az emberiségért áll ki, és tényleg őszintén tisztán nyomja Big Up innen Boba Fettnek is, így van.
3: Szerintem a Boba Fett nagyon ritka tehetség egyébként, mert az itt eszembe róla egyszer a Mega Sound Systemmel volt egy interjú, amikor sikerült felkutatni őket, mert ők tényleg így a sötétben éltek, és senki nem tudta, mindenki azt, hogy ezek tényleg ilyen kemény vonalas bűnözők, aztán kiderült, hogy csak ilyen 16 éves hülye gyerekek. És akkor mondták, hogy srácok, hogy tényleg legalább a töredékét elkövettétek azoknak a bűnöknek, amikről ti így rappeltek, és mondták, hogy hát hülye vagy? Szóval, semmi közünk nincs hozzá, és mondták, hogy hát hogy Amerikában is volt egy-két zenekar, akik nem tudom, ilyen bűnözésre repeltek, tehát rendes szabadult, meg nem tudom, bűnözők voltak, és mondták, hogy így kihozták őket, és oké, hogy teljesen őszinte volt az üzenet, de hogy nem volt a minőség olyan magas szintű, mint azoknál, akik soha semmit nem követtek el, viszont azon pörögtek, hogy a zene iszonyú forró legyen, és valahol ez a különbség.
4: Studio
3: gangsterek. Igen.
1: Igen, mert nagyon nagyon nehéz, hogy mondjam, megvan a magyar hip-hopban is azok, akiknek a szülei mondjuk tanárok, és mondjuk második, harmadik generációs értelmiségiek.
3: Vagy írók,
1: és látod, hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon forró tartalmat tesznek le szövegileg, zeneileg. És vannak azok, akik, mint a Sziszka Finucci, akik tényleg tatabánya legmélye, jön a tréből, gyalogol felfelé, és nincsen nagyon sok jó száma, de van egy-kettő, amivel tényleg annyira oda tud vágni, amire azt mondod, hogy oké, hát a holnap hajnalig, vagy a jön a tré, azok olyan hip-hop számok, amik meghatározó jelentőségűek. Persze sok esetben ezeknek a srácoknak a szövegtartalmak miatt semmi esélyük nincsen arra, hogy megjelenjenek a Tilos Rádión kívüli szintereken. És nálunk is, csak úgy, hogy amikor készülök a műsorra, leszámolom a csúnya szavakat, és mondjuk 2-3 után már akkor nem fog beleférni. Mert egy-kettő tudod, belemegy, de a legkomolyabb kilakikit számokat nem tudod lejátszani. Persze. Ezért arra gondoltam, csinálhatnánk egy ilyen FMXXX adást, ilyen egész napos hip-hopot, és akkor abban nyomatnánk ezeket, meg streamen keresztül játszanánk. Benne vagytok egy ilyenbe?
5: Csak akkor meg a Sound System.
1: Igen.
5: Hát, hogy akkor oda jöjjenek az arcok, és akkor mondják el, hogy
1: lehet. Na, csináljuk egy ilyen?
3: Jó,
1: akkor itt vagyunk, mi becsapjuk magunk mellé még a V-ügynököt, azt az FMXXX, akkor csinál egy ilyen magyar hip-hop napot.
3: Azt nagyon kemény.
1: Úgy, de meleg lenne itt a rádióban, vagy külső helyszínen? Akárhonnan már
5: minden tudom. Nagyon tél lesz.
1: Hát akkor van meleg helyről csináljuk.
5: Jaja.
1: Na érzi ebből alter egóból.
5: Ne, gólyából vagy az aurórából
1: csináljuk. Hagyjad már, a Viki meg, az aurórából lesz, gólyából föláll.
5: Aj,
1: mert azt nem fog átmenni. Én tőlem lehetne, de biztos, mivel a V-ügynök nagyon fontos szereplője ennek az egésznek, és hogy ő, az biztos vagyok benne, hogy hát az aurór, vagy esetleg még a műsziből nyomjuk, az jó lenne onnan szerintem, az megfelelő hely erre.
5: Az azért nagyon kín van már a szélén a nyolcnak. És hogy én szerintem ez úgy lenne stílusos, ha ezt úgy rendesen benne a nyolcban csinálják.
1: De akkor meg miért nem inkább egy mikrobuszból a önkormányzat elől?
3: Ez teljesen jó.
1: És ez a legjobb.
3: És akkor egy simán.
5: Vagy oda beparkolhatnánk ott a Diószegi utcán a mobilrendőrös mellé.
3: Tényleg? Miért nem a mobilrendőrösben?
1: Hagyj menjünk már be, hagyj szórakozzunk, mert legyen már szukkálás. Te engedjél már be, Dik a kékek nem engednek be. Amúgy is arra gondoltam, hogy úgy lehetne fejleszteni tovább ezt a mobil közvetítést, hogy lehetne hittérítőt csinálni most már kocsiból. Mert ugye ennek a 220-as Indertennek a segítségével, köszönjük szépen Kittikének és a támogatónknak, aki odatta ezt az Indertert, hogy tudtunk ezzel adni, ami azt is jelenti, hogy akkor a V-ügynök BMW-jéből simán lehet csinálni úgy a műsort, hogy elő betesszük az első üléshez a PR rendszer, belülünk hátra hárman, azt akkor élőben nyomjuk is, megyünk körbe a városon.
3: És akkor nem is kell a vérzsák?
1: Nem, mert
5: hát
1: akkor...
5: nem, mert akkor mozgásban ja, akkor... vagyunk.
1: Igen, a hallgató kedvét, amikor a vérzsák... Az... A vérzsák az az autó volt a közvetítés során, a kis Fiat Punto, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy a szivargyújtón keresztül táplálja árammal a nagy Citroen C4-est. A kis vérzsák nagyon jól teljesített, azt gondolom. Tényleg abban többször megbelegedett DJ Nixon is, illetve Evelyn L. Cloud, aki szintén még stábunk tagja volt. Pár szót Balázs, kérlek még akkor az esti showról, hogyan sikerült, volt-e veretés, ki mint ütött, úgy veretett.
3: Nagy veretés már nem volt, mert nagyon-nagyon rottyom volt mindenki a végére. Igen. Volt egy eredményhirdetés, még a kertben megettük a kaját, amit Leslie Swinger prezentált a népnek, tirosos bográcsban, amit tegnap este kitisztítottunk és visszaszállítottunk a rádióba.
1: És még ezúton nagy big up Leslie Swingernek, aki végig szolgáltatta az ételt. És
5: igen, az egyébként respect, amit
3: keményen végig nyomott. Igen. Nos, lement az eredményhirdetés, utána pedig a fotelbárba jöttek Nixon és Litz, és hát körülbelül olyan fél kettőig.
1: Ó, ment. Azt nem gondoltam volna, addig verettek.
3: Hát verettek, de már fotelből veretett mindenki, meg a DJ Kisztorna, nem nagyon voltak álló emberek. Volt egy-két elfáradt versenyző, akik telematricázták a fejét. Én amikor jöttem el, az egyik csajsrác éppen a kabátomat próbált felvenni. Mondtam neki, hogy ezt most elkérném, és további kellemes szórakozást kívánunk. Nagyon jól sikerült. Aztán még a Facebook tanúsága szerint többen ütöttek az utcán. Ez egy ilyen bevett dolog versenyek után, hogy az ember félig illuminált állapotban még végigüsse a várost. Ezt a németek abszolválták idén, úgyhogy ez sem maradt el. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig.
1: Én tényleg egész Budapest nevében köszönöm nektek azt, hogy megraktátok a Ford Budapestet, mert tényleg ez egy olyan dolog, aminek valós társadalmi haszna van, amelyik halomembert mobilizált, jó energiákat gyűjtött egy fókuszra, ebből évekig el tudunk menni abból az energiából, ami itt kibontakozott. Mielőtt bezárnánk a műsort, aki urban golfozni szeretne, hogyan tudja megtenni, milyen módon tud kapcsolódni?
3: Úgy tud kapcsolódni, van a Facebookon egy csoport, aminek az a neve, hogy Urban Golf Fórum. Azt megkeresi, kéri esetleg a tagfelvételét, vagy hogyha felvesz engem ismerősnek, Ruszti Balázs, akkor be tudom rakni ebbe a csoportba, és el tudom irányítani. Ott minden héten mindenki bedobálja, hogy körülbelül hova megy ütni, mikor, és hogy lehet csatlakozni. És szerintem nagyon könnyen lehet csapatot találni, mert rengetegen keresnek, meg akár alapítani is lehet újra.
1: Ha valaki szeretne az a Bluepoint Recovery Urban Golf Clubhoz csatlakozni, amelynek elsősorban az a célja, hogy segítse az egyének felépülését az Urban Golf által, ő pedig akkor írjon a Kékpont Alapítványnak az infokukac.kékpont.hu címre, vagy akár a Héttiltők az e-mail címére, vagy akár a Tilos Rádióra, hogyha beleírja egyébként, hogy engem keresés, hogy Bluepoint Recovery Urban Golf Clubba szeretne jelentkezni, akkor bármikor meg tudja tenni ezeken az elérhetőségeken, és hát minden csütörtökön 3 órától van egyébként edzés, nagyjából 1,5-2 órás, és most nem a Ferenc városi nagycsarnokban lesz, a nem illegális területen, és nem fogunk lefizetni senkit ezzel kapcsolatban, és senkit nem szeretnénk bajba keverni, ott fogunk pötyögni a folyosó, nincs ezzel semmi probléma.
5: És a Komplett Hundert játéka az rendszertelen?
1: A Komplett Hundert játéka, megmondom az őszintét, hogy az egy külön kategóriát képez.
3: Versenyekre fókuszálódik.
1: Így van, versenyekre is, általában olyan rendezvényekre, ahol az FMXXX megen, hiszen a Komplett Hundert csapatnak a tagjai Yvette Nett, Taylor Woods, Frau Weisspieler és jó magam Cici Franz. De a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe az egy olyan legendás csapat, amelyik csak ritkán áll össze. Ha összeáll, akkor általában nagyon komoly eredményeket ér el, illetve hát...
5: Mihez képest?
1: Ne felejtsük el, hogy Taylor Woods a csapatunknak az a tagja, aki tényleg rendkívül tehetséges, és aki rendkívül tehetséges, és aki egyébként Frau Weisspieler a jövőjük egy jelentős részét alapozza.

Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Tilos Rádióban. Hétfő délelőtt van 10-től 12-ig a Szőke Rádiózik című műsor részt halljátok. Vidékről, Talián Dörögdről, az Ősök Házából élőben. És ha minden jó megy, akkor most Pink Floyd.

0: Itt a Tilos Rádióban, hétfőn délelőttönként, amikor 10-12-ig van egy kis idő, elsősorban a vidékkel kapcsolatban, azokkal a településekkel kapcsolatban szoktunk történeteket megosztani veletek vagy önökkel, amelyek akár a nagyvárosoktól, vagy a fővárostól is távolabb esnek. Hát részben én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy a Tilos Rádió nagy éléstárában, vagy nevezhetjük ezt Spejznak is, a polcokon rengeteg minden megtalálható, és hogyha ezt egy ilyen klasszikus értelemben vett a télre jól felkészült Spejznak tekintenénk, akkor ott mindenfélének szerintem helye van, befőtteknek, savanyúságoknak, füstölt húsokat, szárított gombákat, akkor tésztaféléket, lisztet, mindent megtalálhatunk egy ilyen helyen. Talán ezért is a hétfő délelőtti merítés az ezért is foglalkozik ilyesmivel, hogy abban a virtuális pályázban ott legyen a vidék is. Másrészt pedig hétről hétre, akik itt vannak, azok tudják, hogy időnként különböző kis településeket köszöntünk. Ennek az az oka, hogy egyre több olyan információ, vagy hír, vagy üzenet érkezik a Tilos Rádióhoz, vagy közvetett módon a Tilos Rádióhoz, amely a hallgatókról mesél. Tehát ugye van egy lehetőség nem csak az ilyen közösségi rádiózásban, a Tilos Rádiónál is, hogy különböző szakmai szervezetek mérik ezt komoly mérőrendszerekkel, tesztekkel, hogy mekkora a hallgatottsága, vagy milyen a hallgatottsága egy-egy rádiónak, hanem ez valójában is bekövetkezhet, főleg akkor, ha erre van idő, vagy éppen úgy működik, mondjuk úgy, hogy nem a mérőknek, hanem a mindennapi életben jelenlévőknek a pillanatrendszer, találkozik a hallgatókkal. Tehát ezért történik az hétről hétre itt a Tilos Rádióban, a Szőke és az Illés Rádió című műsorban, hogy elhangzik mondjuk Mezőkovács háza neve, vagy Orosháza, vagy Körmend, mert egy-egy ilyen pillanatban, ha valaki ott áll az adott szintéren, és azt mondja, hogy figyelj, én hallgattam azt az adást, hogy, és itt akkor egész hosszú sort lehetne a Tilos különböző műsorairól, vagy műsoraival kapcsolatban idézni, akkor az ott egy bizonyító erejű tény. Igaz, hogy ezek apróságok, mert egy-egy találkozás van ilyenkor, de szerintem ez fontos, fontos közölni is. Tehát mondjuk az elmúlt hét egyik ilyen kis gyöngyszeme, vagy mondjuk ilyen kis égköve a találgatásokban, vagy a fejlődésben, vagy abban, hogy természetesen ma már a Tilos Rádiónak nem csak Budapest vételkörzetében, vagy nem csak Budapesten vannak bázis hallgatói, az hát Magyarországot elhelyezve tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a Mátrának az alsó része, vagy a Mátra aljának találkozása az Észak-Alfölddel, vagy az Észak-Alföldi régióval. Ezt nagyon nehéz lenne, ha település nevet nem mondunk, akkor nehéz lenne ezt így pontosan körbe határolni, mert hogy ezek az emelkedések, vagy átcsúszások más-más régióba, ezek nem pontosan kimérhetők. Nyilván vannak szabályok, vannak megyehatárok, és vannak ilyen régióhatárok, de azért mindig mindenütt, ha azokon a határokon egy kicsit elrébb vagy arrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy hagyományaiban még ahhoz a másik régióhoz tartoznak. Csak egyetlen egy teljesen nem ide kapcsolódó példa, Csemő település, ahol lehetséges, hogy ma közigazgatásilag inkább Pest megyéhez kapcsolódóan tekintünk erre a helyszínre, a hagyományaiban, az üzeneteiben pedig inkább mondjuk a kunsági régióhoz kapcsolódnak. Miben lehet ezt felfedezni? Akár gasztronómiában, állattartásban, mezőgazdasági munkákban, építészetben, saját családi hagyományokban, és származástanban is. Tehát ugyanígy, hogy a hosszabb bevezetőt egy picit pontosítsam, a Mátra aljának és az Észak-Alföldnek a találkozásánál, és ott akár sok települést is lehetne sorolni, Gyöngyöstől nem messze létezik egy város, egy kisváros, Gyöngyöspata. Nem olyan régen város, hiszen 2000-nél nem sokkal több a lakosainak száma, és természetesen sok felől meg lehetne közelíteni, de a monológnak a legelején ugye az hangzott el, hogy természetesen a Tilos Rádió szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, ha már itt a rádióban hétfőn délelőtt Gyöngyöspata neve elhangzik. És ha nem a megszokott médiában jelenlévő történeteket keressük ide rögtön, ezt azért is mondom, mert nyilván egy aktív csetes jelenlét van, igaz, hogy egy kis közösség, de ők azért úgy folyamatosan figyelik a elsősorban számítógépeken keresztül begyűjthető különböző információkat. Tehát ha Gyöngyöspatát az elmúlt évek tekintetében is nem onnan keressük meg, hogy akár milyen társadalmi jelenségek, milyen média visszhangot kiváltó történetek zajlottak ott, hanem ugyanebben az időszakban, tegyük föl, kb. 5 évre visszatekintve nézzük ezt a területet, akkor természetesen egy fontos helyszínt is megtalálunk ezen a településen. Ezt én nem biztos, hogy most pontosan fogom tudni mondani ennek a nevét, de talán ezek alapján utána lehet keresni. A Hét Sor Pince falu, vagy mondhatnám úgy is, hogy hét utca, hét szint, hét réteg a településnek egy olyan különleges helyszíne, talán így is utána lehet nézni, hogy Vári pincék, ahol egészen szokatlan módon és egészen különlegesen egy pici kis területen nagyon sok minden megtalálható. Nyilván ebben a felsorolásban, a Hét Sor Pincében a pince szó ott van, tehát logikusan következik, hogy ez szőlők és ez borok és borászok is kapcsolódnak ma is, és nagyon finom borok készülnek ott, de azt hiszem, hogy ha borról, pincékről és egy különleges területről beszélünk, akkor oda tartozik természetesen a mai világban a vendéglátás is. Hosszú lenne azt a történetet, de lehet, hogy ma délelőtt még ennek neki fogok itt elmesélni, hogy egy pince belső klímája, egy pince belső mágiája hogyan működik, de legyen az most ebben a pillanatban, hiszen joggal mondhatják a hallgatók, vagy mondhatjátok, hogy igen, de megint egy csomó ideig fog dumálni, és nem lesz egy deka zene sem. Tehát a zene talán egy ilyen pincének, a Varga pincészet pincéjének szóljon, és a Varga pincében lévőknek, vagy akkor ott lévőknek, hiszen abban a csapatban, bár teljesen más feladatkörrel jelen lévőként, szembesülni kellett avval, hogy bármilyen fura, hogy a Vári Pincék program, a Hét Sor Pince falu program keretében ott jelen vagyunk, és esetleg azt nézzük, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik a helyszín. Az egyik ott lévő természetesen büszkén, és azt hiszem, joggal mondta, hogy ő is hallgatója a Tilos Rádiónak, a Tilos Rádió műsorainak, és természetesen a Tilos Rádió hétfő délelőtti műsorainak is. Úgyhogy a Vári pincészet, vagy Vári pince rendszer a Hét Sor Pince falunak, és itt nagyon sok pincéről van szó, de különösképpen a Varga pincészetnek szeretnék küldeni, és az akkor ott jelen lévő Tilos Rádió hallgatónak a konkrét nevet azt így fedje a feledés homálya, hiszen ha hallgatja a hallgató, akkor tudja, hogy ott álltunk egy ilyen elég furcsa boros hordó mellett, ahol ilyen speciális domborzati rész volt, és én ugyancsak egy pillanatra néztem be hozzájuk, hiszen nekem más feladataim voltak, ezért nem is tudtam bort fogyasztani velük, de ott álltunk, és én jeleztem is, hogy hétfőn küldeni fogok egy dalt. Tehát a Varga pincészetnek a Kissy and the Sunshine Band együttestől küldenék egy vidám dalt. Hey, yeah! The
1: let's go back to 1975. 1, 2, 3.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit. Ez a Szők és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liánderöglözősök házából. És Gyöngyös Pata kapcsán, a Hétsor Pince falu, vagy a Vári Pincé kapcsán a Varga pincészetbe szerettem volna küldeni az előző dalt. De azok számára, akik esetleg keveset tudnak ilyen helyekről, vagy éppen onnan közelítjük meg mindezt, hogy nem televíziós műsort fogadnak be most az itt lévők, a fogyasztók, hanem rádiómisort. Hát azt hiszem, hogy meg kell próbálni valamilyen módon szavakban is ezt egy kicsit körbe járni. Tehát ha csak annyit mond egy műsorban valaki Hétsor Pince falu, akkor azt mondta, hogy az ember jó, jó, és ott mitől érdekes, vagy mitől különleges. És ezt ugye először is próbáljuk picit elképzelni, hogy valójában sok száz éven keresztül egymásra rétegeződve egy hegyoldali részben, aránylag elég kis területen a földbe vált, és ez bizonyos szempontból eltér például a Dunántúl egy-két ilyen pincerendszerétől, ahol ugye a dongaboltozat úgy készül, hogy létrehozzák a kövekből, vagy téglákból, vagy más építőanyagból a boltozati részeket, majd mindezt fedik, tömedékelik földdel, mint egy védik is, de tulajdonképpen ez az alföldre is érvényes a 19. századig meglévő jégvermekre, hogy téglákból létrejönnek ezek a boltozati részek, majd ezt befedik, és akár esetleg épületeket építenek föléjük. Itt a Hétsor Pince falu az más módon képzelendő el. Logikailag, ami ebben a műsorban már egyszer körbejáródott, igaz, hogy csak nagyon kevéssé, a Mátraballai területen is találunk hasonlót, ami nem messzire van innen, természetesen egy másik úton lehet megközelíteni. Gyorsan zárójelesen mondom, hogy ma, ha Gyöngyöspata kapcsán, vagy éppen Mátraballa is, amelyik régebben településrendszerében itt említése került, ha azt mondják, hogy miért szánunk ennek ennyi időt, hát mert a Tilos Rádió hallgatóinak jó része, szintén a visszajelzésekből, amit tudunk, nagyon sokat jár, kirándul vidékre, biciklivel, autóval, telekocsival, de hát sokat látogatnak különleges helyszínekre, tehát ezért történik valamilyen fajta, hogy úgy mondjam, íztálalás is. Tehát visszatérve a pincehálózatra, itt alapvetően inkább valamilyen fajta, hogy is mondjam, csak bányászati tevékenységet kell inkább elképzelni, ahhoz, hogy könnyen, hosszú, akár több száz méter hosszú, de még a 20 métert képzelünk is el, föld alatti termet létrehozzon valaki, vagy valakik, és többnyire az így tűnik, hogy régen, ismerni kellett a talaj szerkezetet, hogy...
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kelt akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kelt akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendőnk. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel.

falumban meg ne lássatok. Kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély borostorom. Vétkeztem ott, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Minha podia anticipar que tenham lá tu chuoscenti. Volte gremme finchi per che scagnocchi in un altro modo, tipo i ginovi con sciagù. Ma mi va a son fila, shop coccolo, c'il ciocco di ragno, un va feire, a me smintem fonto, a mosso e aro la caroxula. Ma ti antiva, ta ti antuni, che in mosso ti inchivi, la mi scenchi nel salato, quando ne mi schibi, zelta. E sa mosso e appunto, sono io un volto, tu ma va e ghis. Mint a tűfokán állnak, azon kellene egyensúlyozni a magát, viszont miért lesz így, onnan belezuhan a semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életembe. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos, életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem.

például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen, szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkodhat. Ez számára a szabadság ne topálja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólal csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. S persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy Taknyos M. bácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel Taknyos M. bácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elrontjett a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta, igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátok, ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kosztolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, és én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tartsd ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Ne gyíjjél! Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg őt.
nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket. De hát, ha igazuk van, mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hettye affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hegyke affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetről esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolán Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítja a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtam. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? Szóval Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután, tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt, véleményem szerint a bája legszebb tulajdonságuk egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekélység, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példán. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bortivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

őrületes hajdan a verb az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva renegve jön, mint beesett szemek gödreiben renegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hest-hest sok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, nem kérdik.

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat. Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat. Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonó. Mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta el sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük!
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a neveket mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endre, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból. Tudnélik, az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsupfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Medgyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária, Lili, Virág, Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millog Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

Született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakésés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer színen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi néptől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy hősferit nem adja ide, mert az orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt tűzöm a tatárjára. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtalálkozik. Kérdem, hogy hát éppen műsorom van a tatárjára? Nálam minden műsorom van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. 3-szor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, stán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A nyugatnál rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orrhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a nó olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella petelet. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság továbbfejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sára ranymára tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszendébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt. De hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlenség, ahogy az élmény gondolattá jegecű, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermekektől szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leányvalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Kézcsóks, üdvözlet, igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadásokért, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam. Ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányaiban. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltából lette. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például ijésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülyes, Károly bátya, ez hülyes?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy, vagy kettő, vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, el is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt itt, urak. Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt. Jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól akkor... látok. Ki kell köhögni magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték. Aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építész bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februári 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápoz a puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült. és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az étel. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása a Nem élhetek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pakk az, amire nem válaszol. Ez a pakk, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Amon nincs mit csinálni most. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárt. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáj a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebb. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Ilyen, még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám, 8 éves korra voltak ott. És azért halt meg, tudja miért halt meg, mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt.

oszlata belé a kanyarodó, csillogó vasúti sínekkel. S túl az erdősebb gerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó szerte szólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Bimbu Krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az Almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbukrúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemen havasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életem.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, hol emlékszem 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.

0: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
1: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett, jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. És a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
0: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
1: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok üzet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
0: Mégis, mit érzett akkor?
1: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
0: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
1: Még mindig nyomasok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
0: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
1: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
0: Hány költeményt írhatott életében?
1: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
0: És hányat fordított?
1: Azt hiszem, hogy a dupláját.
0: Mi kell a jó vershez?
1: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
0: És az most meg lesz?
1: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
0: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
1: Múlt vasárnap.
0: Hogyan és miről?
1: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
0: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
1: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
0: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
1: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
2: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az, mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek, bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
4: A kakukk azonos hangközöket énekelve, az egyenletes akkordokat játszó zongorával és a klarinéttel együtt érkezett a bálterembe. Kakukkolva körülpillantott, titokban itt is idegen fészket keresett fiókáinak.

0: 9. fejezet. Külc végre megismeri a tulajdon feleségét. Várnemündében a vonat lefutott a komphajóról, és innen már, mint rendes vonathoz illik, mezők és szántóföldek mentén, falvak és tehéncsordák között folytatta útját. Ha valamelyik utas Koppenhága után elaludt volna, és csak most ébredt fel, alig ha találja ki, hogy még Dániában vagy Mecklenburgban tartózkodik-e. A két táj megtévesztésig hasonló. Az egyik másodosztályú fülkében egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úr az európai külkereskedelemről csevegett egy krefeldi textilgyárossal. Arról beszélgettek, hogy azokat az esztendőket, amikor Európa végrehajtotta nagyvonalú öngyilkossági kísérletét, milyen bölcsen fordította a maga javára a többi világrész az európai áruk hajdani vásárlója. A távoli kontinensek megteremtették a maguk független iparát. A két férfi éppen azt mérlegelte, milyen veszélyek fenyegethetnek egy olyan világrészt, amilyen Európa, ha kénytelen importálni a nyersanyagokat, viszont nincs semmi kiviteli lehetősége, legfeljebb a készpénz. Ekkor egy kisnövésű úriember haladt tova odakint a folyosó. Egy úriember, aki különösen magasra sikeredett fülével vonta magára a figyelmet. Egyébként még csak egy pillantás sem vetett a fülke felé. A fehér szakállú öregúr érdeklődése azokban hasadást szenvedett. Az európai kereskedelem iránti részvétel rohamosan csökkent. Végül felemelkedett, elnézést kért, és sietősen kivonult a folyosóra. A kisnövésű úriember a kocsi végében áldogált és önfeledt álmodozásba merülve szemlélte az ablakból a festőjel szép német tájat. A fehér szakállú odalépett hozzá.
1: Világosan megmondtam nektek, hogy nem erészeljetek idejönni!
0: Ordította suttogva. Én akár el is mehetek, indítványozta a kisnövésű. Történt valami? Külcnek nyoma veszett. Biztos ez? Ha csak nem áll a mozdony tetején, de ott valahogy nem akartuk keresgélni.
1: Hagyd már a hülye vicceidet!
0: Stenhöfel titkárnője is eltűnt. Az öreg úr fehér kör szakállát simogatta. És a fiatalember, aki tegnap óta a lány szoknyáján ült, csak nem tűnt el az is, de az is eltűnt. Elmélyülten szemlélték a tájat. Szemközt egy roskatag szélmalomát. Szelíden zöldellő domb tetején. Körös körül hullámzott a búza. Ringatta a szél. Lehet, hogy észrevettek valamit? Tűnődött halkan a kisnövésű úriember.
1: Akkor már itt volna a rendőrség.
0: Talán Berlinben várnak a pályaudvaron. A fehér szakállú öreg úr ráncokba vonta magas homlokát.
1: Rostokban szálljon ki mindenki. A Blücher szállóban béreltek szobát. Horn professzor néven. De nekem nehogy mindnyájan ugyanapol a fülkéből cihelődjetek elő. Szóródjatok szét! Aztán üljetek be a Flint kávéházba, az emeletre. Állítsatok őrt! Én meg majd benézek hozzátok, és megadom az újabb utasításokat.
0: Rendben, főnök, bólintott. Végrehajtjuk. És visszament a kocsijába. Az öreg úr egy darabig még az ablaknál áldogált. Lassan feltűnedezett rostok kertvárosa. Felbukkantak az új klinikák nagy épületei. Az öreg úr bement a fülkébe, és kiemelte bőröngyét a csomagtartóból.
1: Na nézd csak, lepődött meg a krefeldi nagyiparos. Azt hittem, ön szintén Berlinig utazik.
0: Az öreg úr feltette kalapját, gondosan karjára fektette felöltőjét.
1: Meggondoltam magam.
0: Szeretném még egyszer viszont látni rostokot. Kiváltképpen a jó öreg Alma Mátert. Tudja, három szemesztert végeztem itt. Az ilyesmi nem tűnik el nyomtalanul az ember lelki világából. Az imént hirtelen megláttam azt a régi, tiszteletre méltó, nyers téglából épült templomot. Nem, képtelen volnék tovább utazni. Ki tudja, mi vár rám Berlinben.
1: Csikorgom nevetett. Nincs, ami jobban megdobogtatná a szívet, mint egy ilyen romantikus, észak-német kisváros. Vivát, kreszkált Floreát! Idézett a nagyipar.
0: Amen, vágta rá Horn professzor úr. Et pereat mundus. Meglengette kalapját, és kilépett a folyosóra. Hamarosan megállt a vonat. A professzor úr kiszállt, elhagyta a pályaudvart, és sétált egy kicsit a kertvárosban. Később magához intett egy taxit.
1: A Blücher szállóba vetette oda a sofőrnek és beszállt.
0: A kocsi mélyen hátradőlt és elgondolkozott. Steinhöfen emberei eltűntek. A rendőrség nem zaklatott bennünket. Mit jelentsen ez?
1: Térdén ott hevert a táska. Gyengéden szerető pillantással nézegette, és fölöttébb elégedettnek látszott.
0: A várnemündei Beringer szálló a szép, széles parti sétány mellett állt, a hosszan elnyúló, kőmólónál emelkedő világító torony tőszomszédságában. A jó nevű fogadóban éppen az imént szállt meg három új vendég. Három egymás mellett fekvő szobát vettek ki, s miután az utazás közmondásos porát lemosták magukról, a szálló hajjában találkoztak.
1: Akkor hát itt volnánk, állapította meg Rudi Struve. Hiába hajtogattam, hogy ne szálljunk ki, maguk csak csökönyösködtek. És most mit csinálunk?
0: Kirándulunk, terjesztette be javaslatát Iréne.
1: Az egészben egyedül én vagyok a hibás, kesergett az idős hentes. Nagyon bután viselkedtem, elismerem. De hiába vannak esetek, amikor egyszerűen elönti az agyamat a vér. Igazán nem akarom dicsérni magam, de mondhatom, érző lélek vagyok. Csak hogy ami sok, az sok.
0: Drága külcspapa, kérem, ne tegyen magának szemrehányásokat.
1: Struve úr rémeket lát. Rabló bandánk pillanatnyilag nyilván táncol örömében, amilyen sikerült ellopni magától a miniatűrt. És másra sem várnak, mint hogy Berlinben eltűnhessenek.
0: Ahogy óhajtja, hölgyem, udvariaskodott Rudi Struve.
1: Iréne derűsen nézett ki a szálloda ablakán.
0: Itt vagyunk, és itt is maradunk. Holnap reggel pedig az első vonattal Berlinbe utazunk. Még úgyis épp idejébe érkezünk. A fiatal emberhez fordult. Vagy magát talán már várják Berlinben?
1: Legfeljebb a házi nénim, szomorodott Struve úr. Alig, hanem aggódik már a lakbér miatt. Amúgy egyébként egyedülálló, apátlan, anyátlan árva vagyok, továbbá nőtlen és gyermektelen.
0: Az ifjú hölgy sürgősen témát változtatott.
1: Drága külcúr, szeretném megkérni valamire.
2: Már teljesítem is, vágta rá az öreg.
1: Hívja fel a feleségét, kérlelte a lány. A családja már vasárnap óta nyugtalankodik. Nem is sejtik, hogy maga hová tűnhetett.
0: Ráadásul az üdvözöllapot is elfelejtette postára adni Kopenhágában. Én ezt nem bírom elviselni.
1: Az ősz Dalia elfintorította az arcát. Ha nem hajlandó telefonálni, megteszem én, jelentette ki a lány, és már fel is akart állni.
2: Csak azt te! Emelte égnek a karját külcspapa. Ha egy fiatal hölgy közölné telefonon a feleségemmel, hogy én Dániában jártam, és jelenleg Várnemünde fürdővárosban lopom a napot, soha többé nem megyek vissza Berlinbe.
1: Ennyire fél a feleségétől? Érdeklődött a fiatal ember.
2: Tőle nem. Csak a kísérő jelenségeitől. Maga nem ismeri az én Emilimet. Különben nem tenne fel ilyen hiába való kérdéseket. Emily alkalomattán meglehetősen zajos tud lenni.
1: Iréne várakozás teljesen nézett rá. Az ősz Dalia nyögve felkászálódott.
0: Na jó, sorsát senki el nem kerülheti.
1: Emély értelmi megjegyzést követően a szálló portájára ment, és távolsági beszélgetést kért Berlinnel. A két fiatal egyedül maradt.
0: Voltaképpen hol lakik maga? Érdeklődött Struve.
1: A Beringer szállóban.
0: Szinte hihetetlen, álmélkodott a fiatal ember.
2: Mellesleg úgy értettem, hogy Berlinben hol lakik.
0: Vagy úgy, a Kaiserdamban.
1: Lehetséges ez.
2: Már miért ne lenne? Én ugyanis a Holzendorf Strasse-n lakom, alig egy macska ugrásnyira magától.
1: Külcpapa vegyes érzelmekkel állt a telefon fülkében, és borúsan várta, hogy kapcsolják Berlint. Rendszeres időközökben belekiabált a készülékbe.
2: Halló? Halló?
1: Legszívesebben a helyére akasztotta volna a kagylót. A kilátásban levő cécó bizvást várhatna másnapig. Félig meddig már el is határozta, hogy leteszi a kagylót. Ekkor kattanás hallatszott, és Berlinben valaki beleszólt a telefonba.
3: Halló, itt a Kürzwille hentes üzlet a Yorkstrasse-ról.
0: Te vagy az, Emily? Kérdezte Külcspapa. Válasz nem kapott. Itt Oszkár beszél, folytatta. Csak azt akartam tudatni veletek, hogy holnap hazaérkezem, nehogy fölöslegesen izguljatok. Megint semmi válasz. Dániában töltöttem néhány napot. Most éppen bár nem ündében vagyok. Na de otthon úgyis elmesélek majd mindent. Még mindig nem jött válasz. Hű, ez a vihar előtti csend, gondolta, és megpróbált valami másról beszélgetni. Hogy megy az üzlet? És mi van a kis Fritz szamár köhögésével? Mi az ördögöt kérdezhetne még? Semmi épp kézláb dolog nem jutott eszébe. Háló, Emily! Mi történt? Elharaptad a nyelved?
3: Oszkár!
0: Szólalt meg akkor a felesége remegő hangon.
3: Oszkár! Hogy tehettél belünk ilyet?
0: Az idős hentes nem hitt a fülének. Az asszony sírt. Mindenre felkészült, csak erre nem. Amelyiben telefon útján fazekakat meg tányérokat lehetne továbbítani, nem csodálkozott volna, ha a fején törik össze néhány edény. De hogy Emily, az ő Emilie csak pityereg ilyen? Ugyan már, motyogta bele a kagylóba, és hozzátette. No, vén csoroszja! Emily megáltalkodottan csuklatozott tovább. Hagyd már abba a bőgést, dörmögött az öreg. Maga is nagyon meghatódott. Micsoda meglepetés! Soha nem is sejtette, hogy a felesége egyáltalán sírni tud. Pedig már 35 éve voltak házasok. Külcné asszony úgy zokogok, mint ha most akarná pótolni minden eddigi mulasztását etéren. Jól van már, jól van, vigasztalta az őzdalia. Elvégre holnap otthon leszek. És mit szólnak majd a kuncsaftok, ha kibőgött szembe látsz a pult mögött? Márts egy rongyot hideg vízbe, és borogasd le a szemedet. Külcné asszony kifújta az orrát, és beszélni készült, de aztán meggondolta magát, és tovább pityergett. Ha jól hallom, csengettek a boltban, állította a férje. Hát minden jót addig is, Emily. Viszont látásra holnap. Csókoltatom a gyereket, és gyorsan letette a kagylót. Kinn a telefonfülke előtt megállt, és tűnődve dörzsölgette az állát. Lám, ezt 20 évvel ezelőtt is megtehettem volna, gondolta. Most már késő. Most már a bőgés sem segít. Lassan visszaballagott a halba. Leült a fiatalok mellé. Ugyanebben az időben a rostoki Flint kávéház előtt egy fehér szakáll öreg úr tüzet kért egy ott ácsorgó férfitől. Storm azonnal küldjön két embert autón, bár nem ündébe. Súgta oda közben. Öten pedig ellenőrizzenek itt a pályaudvaron minden bár nem ündéből érkező vonatot. Igenis, főnök, válaszolt a férfi. És bárki fedezi fel a hármast, azonnal telefonáljon. Hor professzornak a Blücher szállóba. Eredj fel és szólj, hogy váltsanak le. Te is már nem ündébe utazol. Csak nem történt valami. Pofa be! Válaszolt Hor professzor, udvariasan megemelte a kalapját, és átment az utca másik oldalára.

0: Tizedik fejezet. Báli levelezés. Noha már alkonyodott, Iréne ragaszkodott a tervbe vett kiránduláshoz. Így hát Kompal átvitették magukat a Várnón, és villamossal, amelynek sínpárja a tengerpart mentén fut át a mocsaras pusztaságon, elutaztak a végállomásig. Onnan gyalog sétáltak tovább az erdő elhagyatott ösvényein. Csend volt, mint a templomban, ha nincs istentisztelet. De fenn a fák koronája fölött szelíden zúgott a tenger felől érkező szél. Különös dolog ez. Az erdőben valahogy sokkal többet gondolnak az emberek a gyerekkorukra, mint bárhol másutt. Akkoriban sokkal, de sokkal magasabbnak rémlettek a fák, mint amilyenek valójában voltak. És a bokrok sűrűje is sokkal, de sokkal áthatolhatatlanabb, félelmetesebb volt, mint ma. Akkoriban még azt hittük, hogy Piroska feltétlenül valahol itt a közelben találkozott a farkassal. És ha történetesen összeakadtunk egy favágóval meg a feleségével, éjszaka azt álmodtuk, hogy Jancsi és Juliska szüleit láttuk. Azokat a bizonyos szülőket, akik két gyereküket kitették az erdőbe, mert megcsapant a jövedelmük. Gyermekkorunkban tündérek és törpék tanyájának látjuk az erdőt. Aztán azok az esztendők következnek, amikor az erdő titkos gyengétségeink színhelye, és ahogy múlik az idő, lassan már csak a deszkára emlékeztet, amelyet az erdőfáiból a fűrészmalomban gyártanak, meg arra, hogy senki emberfiának nincs szüksége 400 deszkánál többre, amikor teljes kényelemben, bár ablakok nélkül az utolsó utazásra kél. De az erdő továbbra is zúgni fog, és a szél könnyű lába továbbra is ott futkározik a fák koronája fölött. Ó, milyen jó is volna, ha hinnék a lélekvándorlásba. De hát kinek van ahhoz ereje? Iréne az erdő szélén egy szép tisztáson leült a zöldellő fűre. Sőt, hanyatt feküdt, és a fűszálak leverecskék rácsozatán átfelnézett a kéklő égre. A férfiak kénytelen kelletlen szintén leültek a gyepre, és úgy kucorogtak ott, mintha kínaiaknál lettek volna vendégségben. A tücskök felhangolták hegedűjüket, a szöcskék a távolugrást gyakorolták, és egy hiszékeny, vagy csak rövidlátó, káposzta lepke a trauri kisasszony kalapjára vart művirágra szállt. Percekbe telt, míg rádöbbent a turpisságra, és csalódottan, méz nélkül tovalibbent. Jó volna végleg itt maradni. Építhetnénk magunknak három kalibát. Mi a véleményük? Külcúr mezei nyúlból borjumájpástétomot meg bécsi szeletet készíthetne. Trauri kisasszony eljárna szedrezni, és hársfateát főzne nekünk. És, mint hallottam, magból kitűnő zsemjét is lehet sütni. Hát maga? Tudakolta Iréne, maga semmit sem akar csinálni. Én nyalábszám hordanám haza az angolnát meg a lepényhalat. Tud egyáltalán pecázni? Kérdezte Külcpapa. Nem én. Minden nap bevillamosoznék Várnemündébe, és már füstölt állapotban menném meg a halat. Nagyot nevettek. Szinte felvetette őket a jókedv. De csak addig, amíg észre nem vették, hogy egy hangyabajon ülnek. Mire visszaérkeztek Várnemündébe, már besötétedett. Még kisétáltak a mólóra, és sokáig áldogáltak a kőből rakott melvédnél, amely oly szigorúan választja el a szárazföldet és a tengert. Határozottan kár, hogy ez a csodálatos látvány bárki számára hozzáférhető. Sok ember meg sem érdemli. Visszafelé jövet, amikor elhaladtak a világító torony mellett, találkoztak egy férfival, aki Struve úr szemében valahogy ismerősnek tűnt. Nem tudta, hová tegye hirtelennyében, és így nem is szólt róla társainak. Egy táncos szórakozója előtt Iréne megállt, és gondosan áttanulmányozta a kertben kifüggesztett plakátokat. Hatalmas táblák tudatták a fürdő vendégekkel, hogy aznap esteit álarcos bál tartanak, mégpedig ezzel a jeligével egy évelencében. Értesültek továbbá, hogy jelmezt ölteni kívánatos ugyan, de korán sem elengedhetetlen feltétel. Erre a bálra elmegyünk, határozott Rauli kisasszony. Inkább ne, tanácsolta Külcpapa. Azt hiszem okosabb volna, ha nem nagyon mutatkoznánk. Táncolni elmehetünk Berlinbe is, állt mellé Rudi Struve. Irene azonban roppan nyomatékosa ellenkezett és ünneprontónak nevezte a két férfit. Kegyed pedig olyan, mint egy kisgyerek. Nyilvánította ki véleményét az idős hentesmester. Vacsorázzunk meg szép kényelmesen, ígyunk rá egy korsó világost, aztán sipírc a tollasbálba. Holnap korán kell felkelnünk. De ne adj Isten, hogy Irene beleegyezett volna. Végül már azzal fenyegetőzött, hogy egyedül jelenik meg a bálban, és nem a saját hibájából. Rémes, rémes, csápítozott az ősz Dalia. Ráadásul az a bajom, hogy nyomban elalszom, mihely zenét hallok. Kivált vacsora után. Végül is egész életemben hajnali 5-kor kellett kelnem. Azon kívül körülbelül annyi érzéken van a muzsikához, mint egy vízilónak. De mit évők lehettek a férfiak? Természetesen engedtek. Amikor megérkeztek a Beringer szállóba, kis időre elváltak egymástól. Aztán hármasban megvacsoráztak a teraszon. Valamiről megfeledkeztünk, jegyezte meg Rudi Struve. Nem érdeklődtük meg, hogy milyen eredménnyel zárult a kedves nejével folytatott telefonbeszélgetés. Külcz apa eleinte nem is fogta fel, kiről van szó. Vagy úgy, értette meg végre. Mihelyt úgy emlegeti valaki az asszonyt, mint ő. Kedves nejemet rögtön egészen idegenné válik. Miért nem mondja mindjárt, hogy a hitvesem? Emily egyszerűen a feleségem. Minden egyéb csak túlzás. Nagyon leszitta magát? Tudakolta Irene. Barzasztó volt? Épp itt a baj, mélázott az idős hentes. Még most is alig tudom elhinni. Emily egyáltalán nem szidott le. Ez az első eset az esküvőnk óta. Mit mondott tulajdonképpen? Külcspapa szörnyű zavarba jött, s mielőtt bővebben taglalta volna a dolgot, ivott egy kortyot. Az igazság az, hogy vigyergett, bökte ki végül. Először, mióta a feleségem. Örömében? Kérdezte Struve. Az öreg bólintott. Iszonyú, nem? Halára rémültem. De hát a szószoros értelmében pityergett, mint egy gyerek. És egy árva szót sem bír kinyögni. Na tessék, filozofás Struve úr. Lám, ha ezelőtt 20 évvel próbálkozik meg a szökéssel, a kedves nejem, bocsánat, a felesége, már akkor sírt volna örömében. Szóról-szóra ez jutott az eszembe, amikor visszaakasztottam a kagylót, sóhajtott Külcz papa. Más lett volna az egész életünk. Szebb, vélekedett a fiatalember. Az akhentes megint ivott egy kortyot. Sorsát senki el nem kerülheti, legyintett aztán. Na, azért elég kibírható volt, úgy is, ahogy volt. A fiatalember tovább lovagolt a témán. De akkor is, kötözködött. Tekintsük példázatnak az esetet. Vonjuk le a hasznos következtetéseket, és alkalmazzuk a gyakorlatban. Például hogyan? Firtatta feszesen Irene. Például, ha én valaha megnősülök, ábrándozott el a fiatalember, akkor abban a pillanatban, hogy a nejem, bocsánat, a feleségem, először akar civakodni velem, szedem a sátorfámat, és megyek Kopenhágába. Az ifjú hölgy felemelkedett. Úgy érzem, fölösleges vagyok itt. Az eféle életbölcsességek meghaladják szerint képességeimet. 5 perc múlva jövök az urakért, megyünk a bálba. Hukkett Lize, és felment a szobájába. A férfiak felemelték poharukat, és vígan összekacsintottak. Nők nem bírják elviselni az ilyesfajta társalgást, csóválta a fejét Külcz papa. De hogy komolyra fordítsam a szót. Ha egyszer megnősül, kedves barátom, addig utazzék el Kopenhágába, amíg még nem késő. És feltétlenül Kopenhágát javasolja? Á, de hogy felőlem akár az északi sarkra is mehet. A nők ugyanis csak akkor döbbennek rá, micsoda érték rejlik bennünk, amikor nem vagyunk otthon. Ennyit tehát a házasság földrajzáról, tette ki a pontot a fiatalember. Felkérhetem, hogy nagyon is indokolt búbánatunkat, locsoljuk meg egy kis bozsoléval? Felkérhet. Engedélyezte Külcz papa. Egészségére, fiatalember. Egészségére, öreg úr, kocint a Struve. Tudja, ha nem volnának nők a világon, nem volna semmi izgalom az életünkben. És mit ér az élet izgalom nélkül? A Rostokból Várnemündébe vezető országúton egész autó karaván száguldott. a rostoki taxivállalat 6 kocsija. Az elsőben, amely fényszóróival messze bevilágította az éj homályába merülő utat, egyetlen magányos utas ült. Fehér szakállal, sötét szemüveg. Félrehúzta a tolóablakot, amely elválasztotta a sofőrtől. Gyorsabban, parancsolta. Nem mindenki időmilliomos, mint maga. Ha felmászunk egy fára, attól még nem érkezünk meg hamar a Barnemündébe, ellenkezett a sofőr. Gyorsabban, csattant fel az úr, és semmi feleselés. Megtérítem a fát is. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán. Az 5 autó libasorban söpört mögöttük. A második kocsiban Storm, Achtel és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá egy díjbirkózó küllemű negyedik. Roppant termetében volt valami bikaszerűség. A nyaka, mint egy fatörs. Dohányoztak és halkan beszélgettek. Ocsmány szokásai vannak a főnöknek, szögezte le Philipp Achtel. Ha már kihurcolásznak, én idején legalább mondják meg miért. A főnök tudja, amit tud. Nyilván nem szórakozásból rúgta fel a termet, foglalt állás Karsten. A díjbirkózó esetlenül bólogatott. Nekem az az érzésem, hogy ma éjszaka sor kerül még egy kis bogyóra. Felőlem, vigyorgott Philipp Achtel, csak hogy én gondolkozó észlénynek tekintem magam, és ragaszkodom hozzá, hogy ismerjem az összefüggéseket. Elvégre nem vagyunk mi rendőrök. Sőt, éppen ellenkezőleg, röhögött Storm. Nekem aztán tök mindegy, hogy kit nyírok ki, és miért, jelentette ki a birkozó bajnok. Fontos, hogy megkapjam érte a dohányt. Roli, vigymálta le Achtel úr.
1: Te men mit hőzöngsz itt?
0: Ripagodott rá Karsten.
2: A főnök tudja, mit akar.
0: Akár az orrodra köti, akár nem.
2: Egy ilyen vörös orra amúgy sem szabad kötni semmit,
0: állapította meg Storm. A várnemündei mulatóban egyre emelkedett a hangulat. Csak úgy özönlöttek be a különféle jelmezekbe bújt vendégek. Voltak, akik spanyolnak öltöztek, mások tengerésznek, ismét mások ógörögnek, illetve órómainak. Sőt, beállított néhány rokokó főnemes is. A csillárok közt színes kreppapír szallagokat feszítettek ki. A tömérdes sarokból, páholyból, beugróból szerpentin kígyózott a parketre. A mulatót nyilván valamely fölöttébb regényes ízlésű építész tervezte, csak úgy hemzsegtek benne az apró lépcsőházak, csendes zugocskák, ékes oszlopok. Bujócskázni például eszménnyel lehetett volna itt. A muzsikusok roppant szenvedéllyel húzták a talpalávalót, s noha Iréne a zenekartól igen távol eső asztalt választott, alig hogy leültek, Gülc papán már is erőt vett az álomkór. A fiatalok nevetve ültek mellette, és eltökélték, hogy örködni fognak álbai felett.
3: Előre figyelmeztettelek benneteket,
0: siránkozott az öreg.
3: Sejtelen sincs mi az összefüggés a kettő között, de ha zenét hallok, rögtön kikészülök.
2: Nem hiszem, hogy ez a zenei érzék hiányosságának következménye lenne, jegyezte meg udvariasan Strube.
0: Inkább úgy vélem, a fáradékonyság külcúrnál a komoly muzikalitásból ered.
2: Így van, örült meg az idős hentes. Pontosan így. És minél komolyabb a muzikalitás, annál fáradtabb leszek.
0: No, de most már takarodjatok táncolni. Ne szórakoztassuk inkább, kérdezte a lány.
2: Eszedekbe ne jusson. Na, lódoljatok már!
0: A fiatalok felálltak, elkígyóztak az asztalok között, és miután lebotorkáltak néhány lépcsőn, eltévedtek egy csomó sötét zúgban, eljutottak a táncparkettig. Éppen egy angol keringőre érkeztek.
2: Úgy látom, ezt a mulatót a 20. század valamelyik gótikus mestere építette,
0: nézelődött tánc közben a fiatalember.
2: Maga ért a gótikához? Kérdezte a lány.
0: Nem annyira. De a 20. századhoz sem értek semmit. Az angol keringőnek sehogy sem akart vége szakadni. Amikor a zenekar csodálatos képen mégiscsak befejezte, a közönség addig tapsolt, míg rá nem zendítettek egy tamburra. A dobos elénekelte a szöveget is, amely kétségtelenül úgy született, hogy a szerző összezagyválta egy tucat korábbi sláger sorait. Szakasztott, mint egy vegyes felvágott, hosszankodott Iréne. Olyanok is kell lennie, oktatta ki a fiatalember. A közönség újra meg újra hallani akarja a régi dalokat. Éppen ezért a slágergyárosnak semmi igazán eredetit nem szabad leírnia, még ha történetesen tudna sem. A tangó végén visszasétáltak az asztalhoz. tülcpapa békesen szundikált. Valahányszor kifújta a levegőt, ősz bajuszának szálai megremegtek. A fiatalok egy darabig nézték, és hallgatták. Ne szállítsuk ágyikóba az öreget, szólalt meg Struve. Ebben a pillanatban külszpapa kinyitotta a szemét, és tanácstalanul méregette az élhajház környezetet.
2: Vagy úgy, szólalt meg végül.
0: Hamarjában nem is tudtam, hol vagyok.
2: Még valamit akart mondani, de hirtelen kihúvadt a szeme, és úgy elkenekedett, mint egy babáé.
0: Ájult rémülettel merett az asztalra. A fiatalok követték tekintetét, Iréne mészfehér lett.
4: De hát ez lehetetlen,
0: suttogta rekedten. Az asztalon egy kis csomag hevert. Ugyanaz a kis csomag, amelyet a konthajón egy hamis vámhivatalnok Kürtz úrtól ellopott. Az öreg a fejéhez kapott.
2: Alszom még, ugye?
0: Ebegte.
2: Nem,
0: világosította fel Rudi Struve.
2: De mitől lettek ilyen izgatottak?
0: Kürtz papa odahajolt hozzá, és a félelmetes kis csomagra mutatott.
2: Ez itt a hamis miniatűr,
0: sustorogta titokzatosan. Struve Trauri kisasszonyra nézett. Az bólintott.
2: Sőt, egy levél is van mellette.
0: Észlelte Kürtz papa, már nyúlt is érte. A fiatalember odaintette a pincért, aki éppen az egyik oszlapot támasztotta.
2: Nem látott az utóbbi percekben idegen szemét az asztalunknál? Semmi feltűnőt nem vettem észre, uram. Esetleg küldönc hozott nekünk valamit? Tudomásom szerint nem, uram.
0: Rendben van, fejezte be a kihallgatást Rúdi. Köszönöm. A pincér visszavonult. Az idős Dalia előhalászta zsebéből olvasó szemüvegét és kinyitotta a borítékot. Miközben orrára bigyeztette szemüvegét és kihúzta a borítékból a levelet, csak ugye remegtek az ujjai. Széthajtogatta a papírt, és elolvasta a ráírottakat.
2: Kétségtelen, szólt az írás, hogy mi hozzáedződtünk a pimosság legkülönbözőbb fokozataihoz. Hanem az is kétségtelen, hogy amire ön vetemedett velünk szemben, az már az arcátlanság teteje. És még ön akarja, hogy tisztességes embernek tartsák. Szégyelje magát. A viszont látásra.
0: Az öreg átnyújtotta két társának a levelet. Bármilyen komor volt a helyzet, Struve nem állta meg nevetés nélkül.
2: A csirkefogók meg az erkölcsi megbotránkozás. Már csak ez hiányzott. Egyre szebb lesz a dolog.
0: Iréne Traurig sápadtan és szótlanul ült a sarokban, erősen magához szorította a táskáját, tekintete félénken kóvájgott ide-oda.
2: Kürtz úr mélységesen felháborodott. Még hogy én szégyeljem magam? Dühöngött. Ilyet még életemben soha senki nem merészett mondani nekem. És éppen ezek a kötélre valók legyenek az elsők?
0: Hirtelen elhallgatott. Majd becsületesen hozzátette. Azon kívül magam is szentül hittem, hogy a miniatűr valódi.
2: Ezt feltétlenül mesélje el majd a fülkében ismerőseinek, ha legközelebb találkozik velük.
0: Tanácsolta mosolyogva Rudi Struve.
2: Egyébként úgy látszik, a mi kis rablóbandánk nagy híve a levelezésnek.
0: Biztatóan intett Kürtz papa felé.
2: Már én is kaptam tőle postát. Mikor? Ma délben. Mi alatt a komphajón egy kicsit közelebbről is szemügyre vettem az ön fülkéjét. Titokban bokrétát tűztek a kalapom mellé.
0: Erről volt szó tehát, csodálkozott Iréne.
2: Hagát is értegették, írtott a Kürtz papa. Nem, csak figyelmeztettek.
0: Miért nem mondta meg nekem már a vonaton az igazat?
2: Kérdezte Iréne.
0: Ugyan mire lett volna jó? A fiatal ember elmosolyodott.
2: Csak ette volna miattam az aggodalom.
0: Vagy te nem,
2: világszép király kisasszony.
0: Vissza akarok menni a szállodába, jelentette ki izgatottan Iréne. Most rögtön visszamegyek a szállodába.
2: Egy másodpercig sem maradok itt tovább.
0: Sajnos most már hiába, mondta Rudi Struve. Remélem nem képzeli, hogy a gaszvickók éppen csak visszaszállították nekünk a hamis miniatűrt, és már is tovább utaztak Berlinbe.
2: Miért? Maga mit képzel?
0: Tudakolta az ősz Dalia. Hogyan is szólt az imént kézbesített levél utolsó megjegyzése? Kérdezte Struve. Kürtzmester kibontotta a levelet és belenézett. a viszontlátásra, olvasta fel. Na lám, ki sem tehetjük innen a lábunkat anélkül, hogy legalább egy tucat izompacsét, ha ne rontad a ránk a küszöbön. Jó mulatást, borongott Külcpapa, hogy nekem is épp most kellett a szállodába hagynom a sétabotomat. Odahajolt Iréne füléhez, és halkan megjegyezte. Voltak éppen hol van az eredeti? Én... itt nálam. Iréne összeszorította a fogát, nehogy sírva fakadjon.
4: Regvest megüt a guta,
0: képett el Külcpapa. Úgy érzem itt maga, mint valami ostromlott erődben. Kész szerencse, hogy erődünkben kiváló étterem is üzemel, igaztatta Struve. A legfontosabb, hogy éhen halni, és szomjan veszni nem fogunk.
4: Csak a sétabotomat ne felejtettem volna otthon, sopánkodott az öreg.
0: Ezúttal a bottal sem menne semmire, válaszolta Rudi, és tüzetes vizsgálatnak vetette alá a vendégek ábrázatát. Legalább sejtenénk, hogy miféle tervet eszkábáltak össze barátaink. Fázom, borzongott meg Iréne. Külcs magához intette a pincért.
4: Három konyakot, de futó lépésben!

11. fejezet. Vége a bálnak. Az egyéb velencében Jeligével rendezett táncmulatság vígan folyt tovább. Az embert alig érheti dühítőbb élmény, mintha érzi a környező világ teljes közönyét. És ki az, aki még sohasem érezte? A zenekar továbbra is ugyanolyan hangosan és féktelenül játszott, mint eddig. Az asztaloknál, a páholyokban, csendes zugokban mind meghittebbre fordult a hangulat. A csillárokról, oszlopfőkről lecsüngő szerpentin úgy lengedezett, mint nyitott ablaknál a függöny. Az üres boros üvegek szaporodása a nyulakéval vetekedett. Néhány vendég távozott, új vendégek toppantak be. Maga miért kancsal itt állandóan az ajtó felé? Kérdezte az idős hentes. Újabb miniatűrt már nem igen hoznak tálcán elénk. Utóvégre a mi kezünkben van mindkét példány. Hát éppen ez az, felelte Rudist úr. Soha életemben nem ültem még ilyen puskaporos hordón. Jajdult fel az Agdalia. Pedig valaha a tüzéreknél szolgáltam. Intett a pincérnek. Főúr, még 3 konyakot. Aztán gyengéden, mint holmi aggódó édesapa, Irénéhez fordult. És a mi király kisasszonyú nem szól semmit? A lány megrezzent. Uraim, önök hátborzongató helyzetbe kerültek miattam, pedig végeredményben nincs semmi közük a dologhoz. Ugye? Kérem, hagyjanak azonnal magamra. Menjenek vissza a szállodába, utazzanak el Berlinbe, vagy felülnem akár Kopenhágába. Utazzanak, ahová akarnak, de menjenek innen minél előbb. És magával mi lesz? Kérdezte a fiatalember. Ó, én majd kivágom magam. Öntudatoskodott a lány. Elszalajtom a pincét, vagy a trafikos gyereket a legközelebbi rendőrért. Rudi Struve felvonta a szemöldökét. Nem árulná el, mit kezd majd a legközelebbi rendőr 2-3 tucat rablógyilkossal? A lány nem válaszolt. Itt 600 000 korona forog kockán, folytatta a fiatalember. Volt már eset, hogy 3 márka 20 pfennigért is agyonvertek 2-3 felnőtt embert. Telefonálhatok a rostoki rendőrkapitányságra is, akacskodott a lány. Telefonálni persze telefonálhat, ismerte Struve. De sok értelme alig, ha lenne. Tudnélik nem vitás, kedves kisasszonyom, hogy bekerítettek már bennünket. Teljesen bekerítettek. És nem kevésbé bizonyos, hogy barátaink Rostokban a Várnemünde felé vezető útelágazáson is őrszemet állítottak, aki telefonon összeköttetésbe lépett az ostromló sereggel, amennyiben erre szükség van. És ha már az őrszem netán azt jelenteni, hogy egy riadó autó van útban, az uraságok tüstént kitekerik a nyakunkat. Márpedig azon egy egész rendőrkapitányság sem segít. Külcz papa lassacskán megneheztelt. Adja már abba, dohogta. Lehet, hogy igaza van. De inkább azt mondja meg, mit évők legyünk. Várjuk meg szép türelmesen, amíg elhantolnak bennünket? Az nem az én világom. Az enyém sem, vallotta be Struve. Csak legalább úgy hozzávetőleg sejtenénk, mit forralnak a nyomorultak. Hosszasan hallgattak és megbotránkozva nézték a körülöttük örvénylő jókedvű tömeget, amelyhez a legcsekélyebb közük sem volt. A pincér eléjük tette a 3 konyakot. Na, hát just is egészségünkre, bordult fel az ősdalia. Felemelték a poharaikat. Rudi Struve azonban hirtelen letette a magáét, annélkül, hogy ivott volna. Az ajtóra merett. Most aztán kobolyra fordult az ügy. Szíveskedjenek állni a sarat. Társai követték tekintetét. Külcz papának elképedésében cigány útra ment a konyak. Storm és Achtel urak álltak ugyanis a mulatóban. Mögöttük még néhány férfi nyomakodott be az ajtón, szemlátomás szintén a banda tagjai. Ilyesmire azért nem számítottam, annyi szent, üledezett Struve. Nyílt szuronyroham? A béke évek kellős közepén? Lehajolt és felkapott egy üres boros üveget az asztalon. Nincs véletlenül egy fölösleges ebből a vacakból, tudakolt a külcpapa. Láthatólag majd kibújt a bőréből örömében, s a képe csak úgy ragyogott. A fiatal ember átgyújtott neki is egy üres butéliát. Íme, suttogta. A botomnak jobban örülnék. Úgy látszott, az ősdaliát gyengéd vonzalom fűzi otthon feledett sétabotjához. Adjon nekem is egy ilyen kézigránátot, szólt eltökélten Iréne. Csacskaság,
korholt a küncpapa. Sőt, ha itt netán sor kerülne némi buzogány lengetésre, sürgősen bújjék az asztal alá, és fogja be jól a fülét. Eszem ágálma sincs. Tegyen meg az én kedvemért, könyörgött Rudi Struve. Tisztelt jövendőbelie, soha nem bocsátaná meg nekünk, ha ebben a csoportos párbajban néhány vágást szerezne az arcára. És holnaptól életfogytiglan úgy festene, mint egy bajtási diáktestület elnöke. Szíveskedjé kihagyni a játékból a jövendőbelimet, eveskedett a lány. Inkább a banditákra ügyelje. Storm és Achter közben helyet foglaltak egy asztalnál, és fülkész tekintettel néztek körül a mulatóban. Amikor a kisnövésű Storm felfedezte régi barátját, Külc, Hentes és Mészárost Berlinből, sugárzó mosolyjal nyájasan üdvözölte. Az idős Hentes koponyája lángvörös színben játszott. Ilyen pimassággal még életemben nem találkoztam, törögte. Addig veröm a boros flaskával azt az elfuserált fülét, míg olyan nem lesz, mint egy üvegcserepekkel megtűzdelt kerítés. A másik meg képes volt beadni nekem, hogy a feleségét meg a gyerekeit jön ide meglátogatni. Az embert mindig érheti meglepetés, ölcselkedett Rudi Struve. A sors ezúttal is őt igazolta. A következő másodpercben ugyanis a mulató minden lámpása kihunyt. Legalább 150 ember merült az éj mélységes homályába. Sötét lett minden lépcsőn, zúgban, sarokban és páholyban. Vaksötét, akár egy krumplis veremben. A zenekar egy hamis akkorddal befejezte a tevékenységét. Csupán az első hegedűs játszott még néhány ütemet, de aztán ő is feladta. A táncparketten álló párok és az asztaloknál ülő vendégek hangosan kacaráztak. Poharak borultak fel, egyik-másik sarokban gyengéd jelenetekre kelő sor. Jófülű ember világosan hallhatta a cuppanásokat. A vendégek többsége az igazgatóság kedves ötletének vélte az egészet, hanem aztán felsikoltott valaki. Segítség! Segítség! Egy női hang volt. Mit jelentsen ez? Hozzátartozik még a tréfához? Egyszerre mindnyájan megérezték, ez nem tréfa. Nem is volt soha. Fültépő sivalkodás tört ki megszámlálhatatlan szólamban. Székek és asztalok dőltek fel recsegbe ropogva. Hasadoztak a deszkák. A pincérek káromkodtak, mint meg annyi szódáskocsis. Rémüldöztek ugyanis, hogy megszöknek a vendégeik. Valahol szilánkukra tört egy tükör. Vagy egy üvegajtó volt? Esetleg ablaktábla? Látni persze semmit sem lehetett, s az ember szinte belefulladt a ricsajba. Összekeveredett a sírás, ordítozás, a hisztérikus röhögés. Világosságot! Bömbölték az emberek. Világosságot! Világosságot! Elszabadult a pokol. Nőket tibortak le. Idegenek ruhájába, asztalterítőkbe, ismeretlen karokba, lábakba csimpaszkodtak. Sokan a padlón heverő testeken taposva próbáltak kivergődni a szabadba. De hát ki tudja, hol az ajtó? Az egyik nagy csillár szétrobbant. Üvegeső permetezett. A világosságot, segítséget követelő hangorkán egyre

0: Az emberek döbbenten nézelődtek. Szúdarabból egy földrengés sem garázdálkodhatott volna. Tisztára, mint az özönvíz után, állapította meg a büfés kisasszony. Jó maga a pult tetején keresett menedéket, éppen egy puncstortán térdepelt, s mindkét kezével a meggyes rétesbe kapaszkodott. Iszonyatos volt a pusztulás. A vendégek nem sokban különböztek a bándor cigányoktól. Mindenütt csupa rongyászakat ruhát lehetett látni. Nem volt ritka az olyan zakú, amelynek hiányzott az ujja, s egy csomó spanyol nemes alsó nadrágban szégyenkezett. Egy fölfordított asztal alatt rokokó Martinőnek öltözött éltesebb hölgy feküdt. A dáma panaszosan nyöszörgött, s haján vörös borral locsolt tejszín ab volt a diadém. A letiport vendégek, akiken többen átbukdácsoltak, a földön kuporogtak és a fejüket tapogatták. A poharakból, üvegekből kicsorgott bor és a likőr ragados pocsolyákba folyt össze. Az igazgató dúltan tévegett a robok között, és megpróbálta felbecsülni a kárt. Sok asszony a férjét kereste. Megtépázott szerelmesek kutattak párjuk után. Pincérek igyekeztek megtalálni vendégeiket. Az első hegedűs eszméletlenül hevert a dobogó előtt. A vonója miszlikbe tört. A kép Varus halálára emlékeztetett a teutoburgi erdőben. A különbség mindössze annyi volt, hogy a római hadvezér nem hegedű vonóba, hanem kardjába dőlt. A hegedű maga holmi széttaposott szivars katujához hasonlított. A szaxofonista viszont a csellóban ült, de már kapálózott és iparkodott kikecmeregni belőle. Egy nagy csillár, számos falikar, egy ablaktábla, egy üvegajtó, továbbá egy hatalmas tükör tört össze. Ahová csak lépett az ember, üveg sikorgott a talpa alatt. Az igazgató kiszabadította az éltes, rokokó Márkinőt a ránehezedő asztal alól, felsegítette, és ki akarta vezetni a mosdóba. Eközben megcsúszott, és sikeresen elterült egy finom sherrybrandy tócsa kellős közepén. Kinn az előcsarnokban, közvetlenül a biztosítékokat rejtő szekrényke tövében, a ruhatáros nénike üldögélt szájában egy félig megkötött harisnyával. És a sarokban, magasan a romok, a dúló vihar felett állt külc, hentes és mészáros Berlinből, szálfa egyenesen, miként a bosszúállás istene, hatalmas markában egy magányos széklábat szorongatott. Ki óhajt még kórházba kerülni? Harsogta, és vadul forgatta a szemét. Ingyen és bérmentve bejuttatom. Senki sem jelentkezett. Lábánál egy férfi hevert, akit még a sötétben tett ártalmatlanná, olyan szorosra húzván a nyakkendőjét, hogy a szerencsétlen minden ellenállás nélkül összeroskadt. Máskülönben csak véletlenül odabetődött ártatlan vendég volt az illető, mint később kiderült, egy güsztrovi szállító vállalat tulajdonosa. A páholy vörös plüsssel bevon melvédjén egy másik férfi csüngött fejjel lefelé, a mulató főpincére. Ő egy üres boros üveggel került összeütközésbe, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. De már csak nem magához tért. Az asztal még szilárdan állt. Ám a cukortartó kockacukrostól, a hamutartó csikkestől, s a rózsacsokor vázástól a güsztrovi szállítmányozó elegán, sötétkék öltönyét ékesítette már.
1: Csak semmi álszemérem!
0: Trombitált az ősz dalia, és úgy pörgette ősz feje fölött a széklábat, mint török a szabját.
1: Ne tolongjunk, kérem! Mindenki sorra kerül!
0: Iréne Traurig riadtan gubbasztott a sarokban. Kacér kis kalapja félrecsúszott. Csak ült, mint akit odaszegeztek, szebek kerekre tágult, keze görcsösen szorongatta a táskát. Külc papa körül hordozta tekintetét, majd diadalmasan odafordult a lányhoz.
1: Na, gyermekem, ezek eltűntek.
0: Kik tűntek el? Nyögdécselte Iréne.
1: A bűnözők,
0: jelentette az ősz dalia büszkén.
1: Kivéve persze azt a két nyavajást, akit leterítettem.
0: De hát az egyik egy pincér, akadékoskodott a lány. Az idős hentes szemügyre vette a melvéden csüngő férfiút.
1: Jaj, de kellemetlen!
0: A padlón heverő férfiú végre meg tudta lazítani nyakkendőjét, és alaposan kiköhögte magát.

0: Én pedig szállítmányozó vagyok, tudatta rekedtem. Szabad tudnom, milyen alapon mert folytogatni engem? Maga sem rabló, keseredett el Külc papa. Rabló? Magyar betilizett? Rettentően sajnálom, nyögött az akhentes és meghajolt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Külc vagyok. Éjmer, nyújtotta kezét a másik. Örvendek a szerencsének. Nagy keservesen felült, és kétségbe esetten szemlélte kék öltönyén a kockacukrot, valamint a rózsaszálakat. Aztán feltápászkodott, és tovasántikált. A rózsákat minden esetre magával vitte. Na hát végeredményben mégiscsak igazam volt, dolgott Külc papa. A bűnözők eltűntek. Iréne elmosolyodott, de hirtelen kinyújtotta a karját, és a táskára merett. A zár nyitva volt. Iréne belenézett a táskába, aztán felkapta a fejét. Nincs meg a miniatűr! Külc papa kezéből kipottyant a székláb. Ő maga egy székre roskadt, de aztán felpattant és körülnézett. És a mi fiatal barátunk is eltűnt, állapította meg. Kicsoda? Rudi Struve? Ő is? Iréne a fejét csóválta, és értetlenül bámult maga elé. Ő is? Amikor a legközelebbi őrszobáról megérkezett a két rendőrőrmester, tépet ruhájú fürdő vendégek koszorúja vette körül őket. Valamilyen kártérítést követeltek a lehető legkülönbözőbb hangnemben. Nekünk ahhoz semmi közünk, magyarázták a rend derékőrei. Szíveskedjenek a tulajdonosokhoz fordulni. A vendégek a büféhez rohantak, illetve bicegtek, ki hogyan tudott. Az igazgató a büféasztal mögött állt, és egyik pohár pálinkát hajtotta fel a másik után. Az idegei tökéletesen felmondták a szolgálatot, és ezért sürgősen igyekezett az egyetlen éppen maradt palac tartalmának nyakára hágni. A két őrmester átlábolta a romtengeren, és felkeresték a ruhatáros nénikét, akinek felejthetetlen élményeiről már telefonon is értesültek. A ruhatáros nénike kint ült a folyosón, és reszketek kezével szorongatta a fél kötött harisnyát. Maga látta a gyanúsítottakat? Kérdezte az egyik őrmester.
1: Igenis, vágta rá buzgón a nénike. Ketten voltak. Ott a hátsó ajtón jöttek be, és kinyitották a kis biztosítószekrényt. Kérdeztem tőlük, mit jelentsen ez, és kérem, egyáltalán nem is válaszoltak nekem. Ki akartam szaladni a konyhába, hogy behívjak valakit, de az egyik lefogott. A másik kitépte kezemből a kötésemet, ijedtem be, tátva maradt a szám.
0: És egyszerre csak benne volt a harisnya. Leültettek a székre, és elfordították, hogy ne is lássam, mit művelnek. És rögtön aztán minden elsötétedett. És amikor megint világos lett, akkor a két illető persze már rég eltűnt. Magyarázta nénike.
1: Én meg csak ültem itt, és fájt a torkom.
0: Egyébről nincs tudomása?
1: Hogyha nyelek, szúr is.
0: Nyeljen, lehetőleg minél kevesebbet, tanácsolt az egyik őrmester. Paul értette ezt, mert én nem, mondta a másik. Én sem nagyon, felelte a Paul. Beállít két pacák, sötétet csinálnak, aztán olajra léptek. Utána meg olyan a mulató, hogy az ócskapiac sem különb.
1: Talán a konkurencia emberei voltak,
0: vetette közben a ruhatáros nénike. Az őrmesterek vigyorogtak, igaz tudni, ők sem tudtak semmit, de azért mindent jobban tudtak. Az ajtóban ekkor hatalmas termetű öregember bukkant fel. Egy rendkívül bájos, ifjú hölgyet támogatott, aki szemlátomást nem érezte különösebben jól magát. Haladéktalanul beszélnünk kell magukkal, ha megengedi, Külc vagyok. A kártérítési igényeket a mulató tulajdonosának kell begyújtani, tájékoztatta az egyik örmester. Külc úr kesernyésen nevetett. Nos, a tulajdonosnak van még fölösleges 600 000 dán koronája, megkísérelhetjük. Miért éppen 600 000? Érdeklődött a Paul keresztnévre hallgató örmester. Csak nem loptak el valamit? De jól adja, hallja-e? Érdeklődött Külc. Csak nem képzelte, hogy itt merő élvezetből szokott kialudni a villany? A hölgytől elloptak egy miniatűrt. Mégpedig egy bizonyos Holbein, egészítette ki Iréne. Keresztneve? Kérdezte az egyik örmester. Hans, közölte az ifjú hölgy. Aha! kiáltott fel a másik rendőr. Legalább ennyit tudunk róla. Szóval a neve Hans Holbein. Kiről beszél maga voltak éppen? Képette a külc. Hogy kiről? Hát a tolvajról, Hans Holbeinről. De atyám fia, ordított fel külc. Holbein a festő neve. És gőgösen húzta ki magát. Hát igen, a tudás hatalom. A tolvaj egészen más. A tolvaj hozzávetőleg 200 személy. Már Kopenhága óta üldöznek minket. A komphajón ellopták tőlem a miniatűr másolatát. Ez Trauri kisasszony isteni ötlete volt. De a másolatot az előbb visszalopták hozzám. Egyszerre csak ott hevert az asztalon, egy levél kíséretében. És aztán leszállt az egyiptomi sötétség. És mire megint világos lett, Trauri kisasszony táskájából kicsaklizták az eredetit. Vagyis eltűnt a miniatűr. Eltűntek a tolvajok. És egy jó barátunk is eltűnt. Valószínűleg magukkal hurcolták. Kár érte. Nagyon rokonszenves fiatalember volt. Berlini. Rudi Struve-nak hívják.
2: Remélhetőleg nem történt komolyabb baja, sóhajtott Iréne. Egy darabig hallgatott, aztán összeszedte magát. Azonnal telefonálnom kell Brüsszelbe, ott van a főnököm. Értesítenem kell a lopásról.
0: A két őrmester hosszú időre elnémult. Ne vágjanak folyton egymás szavába, kérelte őket Külc papa. Mindig csak jelentkezési sorrendben. Szíveskedjenek talán elfáradni velünk az őrsre, szólalt meg végül az egyik rendőr. A banda még nem juthatott el nagyon messzire. Azonnal értesítenünk kell a többi körzetet és a rostogi rendőrkapitányságot. A másik őrmester már nyitotta is az ajtót. Parancsoljanak. Egy pillanatra, állt meg az őzdalia. Már csak a rendkedvéért is tudomásukra kell hoznom, hogy az imént a sötétben, a kelleténél kisé talán erőteljesebben találta megfogni a főpincért, valamint egy Émer nevezetű szállítmányozót. Azt hittem ugyanis, hogy tolvajok. Látszott, mennyire lesújtja a dolog, hogy én mindig mindenben mellétra fállok. Ez pillanatnyilag nem olyan fontos, nyugtatta meg az egyik őrmester. Parancsoljanak, ismételte meg kollégája az ajtónál. Ekkor egy pincér támolygott ki a teremből.
3: Ja, persze,
0: dörmögött Külcs papa, még nem fizettünk. Iréne kivett a táskájából egy bankjegyet, és átadta a pincérnek. Rendben van, küzdte hozzá. A pincér mélyen meghajolt. Nem emiatt jöttem, magyaráztam. A kedves vendégek az asztalon felejtettek valamit. Egy kis csomagot, meg egy levelet tartott a kezében. Külcs sietősen elvette tőle.
4: A hamis miniatűr,
0: kiáltotta. Meg a levél, amiben azok a kófiszok sértegetni merészeltek engem. Adja csak ide! Mindkettőt zsebre vágta, és búsan jegyezte meg. Legközelebb a fejemet felejtem valahol. Az őrmesterhez fordult. Lám, uraim, mit tesz az emberrel az érelmesesedés? Kérem, Külcs papa, induljunk már. Sürgős a dolgunk.

0: 12. fejezet. Liblich apó grogpincéje. A hat taxi ismét az éjszakába merülő országúton robogott. Ezúttal visszafelé, Rostock irányában. A fehér szakálú öreg úr az utolsó kocsiban ült. Sötét szemüvegét azonban levette. A fekete üveg huzamosabb használata, mint közismert, rontja a látást. Kivált azokét, akiknek makkegészséges a szemük. Horn professzor feszülten figyelte az utat a kocsi hátsó ablakán. Helyesebben nem is az ablakon át nézett ki, hanem azon a kis lyukon, amely úgy keletkezett, hogy a professzor úr kivágta az üveget. Az az ember ugyanis, aki lőfegyvert tart a kezében, és arra számít, hogy esetleg rendőrökkel megrakott motoros járművek közelítik meg, egész jól használt veheti holmikus lőrésnek. Persze, ha nincs rajta üveg. Horn professzornak pedig feltett szándéka volt, hogy lyukat lőjön a neki nem tetsző autó gumiába. Ezzel az aránylag emberséges, mind a mellett fölöttébb hatásos módszerrel könnyedén fel lehet tartóztatni bárkit, akinek túlságosan is sietős a dolga. A hat taxi élén haladó kocsiban Storm, Achter és Karsten urak foglaltak helyet. Továbbá az a férfiú, aki Warnemünde felé menet még díjbirkózóra emlékeztetett, de azóta némileg megváltozott. Nem éppen előnyére. Alacsony homlokán számos lila dudor égtelenkedett. Orra csak nem keresztbe feküdt az arcán, és tekintélyesen feldagadt. Első látásra azt gondolhatta volna az ember, hogy a szerencsétlent cséplőgép kapta el. Holnap okvetlenül vegyél egy új kalapot, intette a kisnövésű Storm. Legalább 2 számmal lett nagyobb a fejed. Micsoda őrültség! Sötétben próbálkozni lopással! Morcoskodott a nem éppen előnyösen átalakult díjbirkózó. Még azt sem tudok, kinek köszönhetem a dekorációt. Pedig boldogan viszonoznám. Ne kicsinyeskedjünk, szólalt meg Philipp Achtel. Én például határozottan örülök, hogy sötétben zajlott le a támadás.
1: Miért?
0: Képzeljétek, egyszerre csak egy nőszemély lógott a nyakamon, aki úgy csontostul legalább egy mázsát nyomott. Görcsösen belém csimpaszkodott, segítségért kiabált, és mindenáron azt kívánta tőlem, hogy mentsem meg. Pont én? Kész szerencs, hogy hamarosan Liblich apónál leszünk. Örül szüksége volna már egy pofa grogra. A díjbirkózóban felébredt a kíváncsiság.
1: Te mondd, és miről tudtad megállapítani a sötétben, hogy nő az illető?
0: A keresztnevéről, világosította fel cinikusan Achtel. A várnemündei rendőrőrsön, Traurig kisasszony, valamint Oszkár Külc, hentes és mészáros mester igazolták személyazonosságukat. Mindketten bemutatták útlevelüket, és közölték a fiatalember nevét is, aki nyomtalanul eltűnt a mulatóból. Iréne hozzátette még, hogy Struve úr Charlottenburgban a Holzendorstrasse lakik.
1: A banda feltehetően magával hurcolt a Struve urat,
0: vélte a felügyelő.
1: Bizonyára ellenük szegült, alig hanem utánuk eredt, hogy feltartóztassa őket. Ekkor legyűrték és elfogták.
0: Borzalmas, siránkozott Külcpapa.
1: Szegény gyerek, ki tudja, hol és milyen állapotban látjuk viszont. Remélhetőleg nincsenek hozzátartozói.
0: Iréne búskomorságba süppett, és azon iparkodott, hogy kötelet sodorjon kesztyűjéből. Már csak nem sikerült is neki. De sajnos megzavarták tevékenységében, Brüsszel jelentkezett. Az ifjú hölgy átsietett a szomszéd szobába, a telefonhoz. A főnök el fog ájulni, gondolta. Remélem csak január 1-jére kapom meg a felmondást. Ez alatt Külc hentesmester részletesen beszámolt Storm úrról, meg a többiekről, akikkel a harmadosztályú fülkében együtt utazott. Utalt arra, hogy éppen Rudi Struve hívta fel a figyelmét az utitársa közveszélyességére, mégpedig egy mesenévén. Külc papa ezt követően előadta a 4 levelű lópatkóval, a Curtius panzióval, valamint a fehér szakállú, sötét szemüveges öregúrral kapcsolatos, sajátos kopenhágai élményeit. Majd elmondta, hogyan találkozott Stormmal, először az Hotel Dangleterben, aztán a régiség kereskedés előtt. Végezetül megkísérelt szemléletes és pontos személyleírást adni Stormról, Achtelről, Hornról meg a többiekről. Nos, ilyesmibe már Oscar Külcnél különb embereknek is beletört a bicskájuk. A felügyelő időközönként szófukar kérdéseket intézett hozzá. Egy rendőr jegyzőkönyvbe foglalta Külcs tanúvallomását. Amikor a tanúnak már semmi egyéb nem jutott eszébe, a felügyelő felállt.
1: A jegyzőkönyvet azonnal továbbítom rostokba,
0: jelentette ki. Ott haladéktalanul megteszik majd a kellő intézkedéseket. A magam részéről addig is értesítem a helyi vámhivatalt és pályaudvari rendőrőrsöket. Különben a banda esetleg még visszakocsikázik Kopenhágába. Elnézésüket kérem.
2: Csak tessék, tessék,
0: dörmögte a tanú. De most aztán mutassák meg, mit tudnak. Egyszer végre már látni szeretném, mire fizetem azt a tömérdek adót. A felügyelő az ajtónál még találkozott Irénével. Steinhő felül 10 000 márka jutalomba részesíti azt, aki előteremti a miniatűrt. Egyébként holnap délután érkezik Berlinbe. A felügyelő teljesen kiborult.
1: 10 000 márka jutalom? Más már nem is hiányzott. Holnap reggeltől csak, hogy tódulnak majd ide mindazok, akiknek sok az idejük és kevés a pénzük, hogy egy életre ellássanak bennünket fontosabbnál fontosabb hírekkel. És dühötten elrohant.
0: Na, kislányom, fordult Irénéhez Külcs papa. Nagyon elhúzták a nótáját. Nem, de a főnök mindenáron vissza akarja kapni a miniatűrt, nem a pénz miatt, hiszen nem éri semmi veszteség. A Holbein miniatűr 500 000 márkára volt biztosítva.
1: Hogy micsoda emberek vannak a világon,
0: kelt ki magából Külcs papa. Ha én volnék a főnöke helyében, fél lábon táncolnék örömömben, amiért elcsórták a Holbeint, és rögtön felvenném az 500 000 márkát a biztosítótól. Sőt, levelet írnék a bandának, hogy az Isten áldja meg őket. Eszükbe ne jusson visszahozni azt a micsodát. Csak hogy az én főnököm nem a pénz szereti, hanem a művészetet.
1: Ez már betegségre van,
0: jelentette ki határozottan a hentes mester. Súlyos betegségre. Remélhetőleg nem romlik tovább az állapota. 4 óra múlva a rendőrfelügyelő elfuvarozta 2 tanúját a Beringer szállóba, és megkérte őket, hogy legyenek készen reggel 6 órára. Akkor majd értük jön, és kocsival beviszi őket Rostokba. A rostoki hatóságok ugyanis szeretnének egyetmást megkérdezni. Elbúcsúzott.
1: Na, most legalább nyugodtan alhatunk,
0: örvendezett Külcs papa, miközben Irénével fölfelé ballaktak a lépcsőn. Ami eltűnt, azzal nincs gond. Viszont holnap utazom életemben először rabszállítón. Remélem, nem erről fogok álmodni. Jó éjszakát, Külcs papa, köszönte fáradtan a lány. Aludjon jól. És már nyitotta is a szobája ajtaját. Hoplá! Kiáltott az öreg, és a zsebébe nyúlt. Ne adjam vissza a hamis Holbeint. Át akarta nyújtani a kis csomagot. Nem kell. Köszönöm, mondta Iréne. Ha már az eredeti eltűnt, a hamisra sincs szükségem. Amúgy sem ér valami nagyon sokat. Nem akarja megtartani a dániai kaland emlékére? Nem hiszem, hogy a főnököm kifogásolna. Nem gyűjt másolatokat. Ahogy gondolja, egyezett bele Külcs papa. Köszönöm szépen. Az üzlet mögötti szobában fogom majd felakasztani a kanapé fölé.
1: Ott még éppen elfér valami apróság.
0: Nagyot ásított és intett a lánynak. Micsoda nap volt, te jó szagú úristen! És vajon hol lehet most a mi Rudink? Nekem egyenesen hiányzik. Jó éjszakát, Külcs papa! Suttogta a lány, és sürgősen a szobájába vonult. A hálót, amelyel manapság a tolvajokat fogják, drótból szőtték, és a neve telefonhálózat. A mindenfelé szétfutó magas póznákra szerelt vezetékek zúgni kezdtek. A Holbein miniatűr elrablásának és a magas jutalomnak a híre szélnél is sebesebben terjedt el a szélrózsa minden irányában. Az újságpalotákban a nyomdagépeket leállították. Az ügyeletes szerkesztők 2 hasábos főcímeket ötöltek ki, és betördelték a lapba a szenzációt. Libri kapu grogpincéje a kikötő felé lejtő meredek rostoki utcák egyikében volt. mivel sajnálatosképpen mindenütt akadnak emberek, akik életmódjukkal súlyos akadályokat görgítenek a büntető törvénykönyv sudbavágása elé, minden városban akadnak olyan helyiségek is, amelyekben ezek a bizonyos sötét egyéniségek találkozni szoktak, hogy kicseréljék szakmai tapasztalataikat, s mellesleg hódoljanak az alkohol káros élvezetének. Horn professzor volt az első, aki megérkezett Liblik apóhoz, és azonnal a hátsó szobába vezettette magát, amelynek ajtaján tábla díszelgett. A táblán ez állt. Zárt körű asztaltársaság. Liblik apó láthatólag ismerte a fehér szakálló vendéget, majd szétrepett a kíváncsiságtól, és ájuldozott a tisztelettől. Hordd el magad! Parancsolt rá a professzor. Mindjárt befutnak az emberei. Senki sem merjen háborgatni minket. Liblik apó alázatosan visszavonult. A professzor letelepedett. Lassanként kis csoportokban beszállingóztak az asztaltársaság többi tagjai. Helyet foglaltak a szétszórtan felállított asztalok mellett, Liblik apó személyesen szolgálta ki őket. A tagok cigarettáztak, indogáltak. Együtt vagyunk valamennyien, szólalt meg hirtelen a kisnövés Storm. Csak az a két ember hiányzik, akit már nem ündében hagytál üdülni, főnök. Rendben van. A professzor intett a kocsmárosnak, Liblik apó kotródott. A főnök körülnézett. Feltevésem szerint a rendőrség már mindenről értesült. Nincs vesztegetni való időt. Ami engem illet, sürgősen visszamegyek a Blücher-szállóba, elhozom a bőröntömet, vizetek, és bejelentem, hogy Hamburgba utazom. Aztán megint idejövök, és leszedem a szakállamat. Ti pedig igyekezzetek minél gyorsabban elhúzni a csíkot. Ez Storm és Achter is meg tudja szervezni. A legfontosabb, hogy külön-külön lépjetek le. Kedre mindenki legyen Berlinben. Én angol turistának öltözöm, és végig látogatok néhány észak-német várost. Erre az ifjabb Holbein érdekében van szükség. A többiek röhincséltek. Az is lehet, hogy kerülőt teszek, folytatta főnök. Megeshet, hogy délfelől kell Berlinbe érkeznem, majd meglátjuk. Minden esetre kedden Berlinben találkozunk. Pénz van nálatok elég? Nem is tudom olyan biztosan, éperült Storm. De én igen, vágta el a vitát Horn professzor. Van még valakinek kérdése? Néma csend. Jól van, nyugtázta a professzor. Akkor hát adjátok ide a csomag, és pucolás. Senki sem moccant. Na mi lesz? Gyerünk, ide a miniatűrt! A tagok szótlanul nézték egymást. Mindegyik arra várt, hogy a másik a zsebébe nyúljon és elővegye a csomagocskát. De mind hiába várták. Horn professzor haragosan dobbantott. Kinél van a miniatűr? Nálam nincs, emelkedett szólásra Philipp Achtel. Én azt hittem, Klopfer csort el. Ő állt legközelebb az asztalhoz, amikor elaludt a villany.
3: Nálam ugyan nincsen, védekezett a Klopfer nevezetű egyén. Amikor sötét lett, egy nő azt hitte, én vagyok a férje. Az Úr Istennek sem akart elengedni, és folyton folyvás Arthurnak szólítgatott. Mikor aztán végre a táskához férkőztem, már üres volt. Azt hittem, Peach emelte el.
0: Peach volt az, aki hajdani díjbirkózóra emlékeztetett. Szomorkással rázta megrongált fejét. Nálam nincs. Megpróbáltam elkapni a táskát. De mielőtt elértem volna, valaki egy kemény tárgyal morzézni kezdett a fejemen, és sajnos már a negyedik betű után összeestem. Abban a tudatban, hogy Ken kaparintotta meg.
3: Nem, nálam nincs,
0: jelentette ki búsan az illető. Ne őrítsetek meg, bődült el a főnök.
3: 12 emberünk volt benne a mulatóban. 10 álltak odakint, mindent pontosan előkészítettünk a legapróbb részletekig. És most még azt meritek mondani, hogy egyiketeknél sincs a miniatűr? Kinél van?
0: Mindenki hallgatott. Szinte riasztó volt már a némaság. Kinél van? Kérdezte ismét a főnök. Intett Stornak és Achternek. Motozás. Miközben Storm és Achter végigkutatták társai zsebét, Horn professzor a pisztolyát ellenőrizte. A szakember alaposságával. Aztán mélán bólintott. A vizsgálat eredménye láthatólag kielégítette. Felpillantott. Storm és Achtel urak befejezték tevékenységüket, értetlenül meredtek főnökükre, és a vállukat vonogatták. Sehol semmi, jelentette a kisnövésű. Semmi, erősítette meg Philip Achtel. Arca egészen elsápadt, az orra kivételével. Nem vitás, hogy a miniatűrt ellopták a táskából, morfondírozott Storm. Csak éppen nem mi. Viszont a zsaruk minket vesznek üldözőbe, sopánkodott Achtel úr. Pedig sajnos ma született ártatlanok vagyunk. Horn professzor a tulajdon kabát gombjába fogóckodott, vagy tán szívgörcsöt kapott. Visszamegyek a Blücher szállóba, és felhívom Barnemündét, mondta, amikor végre visszanyerte hangját. És velünk mi legyen? Tudakolt a Storm. Mindenki itt marad, vicsorgott a főnök. Csak Karsten jön velem. Bevágta maga után az ajtót. Karsten gyorsan a nyomába ered.
4: Tilosságról. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Kelt a karót. Csak összekeveredtünk, mert ugye egybefolynak. Már a harmadik részét hallhattátok, Erik Kästner, az Eltűnt miniatűr című hangjátékának is folytatódik tovább a jövő héten. És még egy szomorú dolog, amit be kell mondanom. Csütörtökön elhunyt Szekér Endre, aki nagy inspiráció volt ez a műsorhoz. Még talán a Prüd naposba el is játszottunk felvételt. Ő volt az én irodalmi tanárom, a Forrás egyik szerkesztője. Nagyon sok ember inspirálója. Szomorkodom miatta. Keltakaró. Uh-huh.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek. Életre kelnek.
8: Nem értem.
4: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos rádió.
4: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na, kelt a karó.

Katárnak. Testvérek, emberek, közös veszélyben fogjatok kezet. Bajtársak, szenvedők, boruljatok le a jóság előtt. Bukottak, győztesek, az igazságban egyesüljetek. Hívők, kételkedők, az ember vérzik, szeressétek őt. Harcosok, álmodók, mindnyájatokban egy bús szív dobog. Testvérek, emberek, ne öljetek már, ölelkezzetek!

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom, belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létez, és csak ezáltal létez, és csak ezáltal létez.

dobkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bukor fölém hajolt, apónak hívott a bukor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

öregének. Omladó falu cinterem repett harangú torony, forradó hársfán zümmögő gyermekkorom. Kidő, bedő idő, süppet sír, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Vár volt, vár, de még milyen vár. Tatár elő, török elő bújtunk mi a kántor elő, alagút is volt alatta, Attila király rakatta, ha nem ő, hát akkor István, képében a megyés ispán, ha nem László, hanem Kálmán, minden köve tiszta márvány. Úgy bizony, galambom, elszolgált budvári, de látod-e kincsem, hogy elforlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Dal.

és most béke van. Hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhők, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség minden beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsirtás kedvű messzeség felé. Úgy sír, sajog az ég, hogy a föld is sír belé. Sírnak a rügybe hervadt álma. Sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó. A parkokban, a tereken zokog a szerelem. A kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét, és napok óta csak ontja, ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a kocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbe lábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat.

A tó tavaszi éneke. Bejó is volt még jég fölött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szíven üt. Hós jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart. Vastag, páncélos, szürke jég, közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szívenütt. Vagyok mezítlen, kékelem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a cipruság, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él mulat, a pillanat, a hangulat. S akár hiszik vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő. Minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. A csillagoktól csillagok, vagy elbújtak a csillagok, egyszerre fáj már este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó, emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok. Itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszkedek.

0: Miért rekedt a tintalében tolla? Én ezt kérdezett. Miért nem csábít már a ritmus szürke dolgaim helyett? Tán a hárfahúrban alvó szent érzelmeket silányon csengő bretli dalba fogjam, ponyva áruként kínáljam? Míg mohón tűnődsz a formán, melyben eszméit kiéled, írjad azt, mit egy világ vár tőled, vizenyős meséket? Kedvesem, hisz ezt az ösvényt már előbb sokan taposták. Századunk során elég sok furcsa költőt széjfogant itt, mely a rímet vág ki, zsíros álláshalmozásra sandít. Verssel ér sikert hatalmas férfiak vagy nők rajánál, s mert az életútja keskeny és nehéz, nehány uracska szoknya alja közt igyekszik felkerülni jó magasra. Miért nem vágyom én az írást hírre, névre váltani? Hát valóban oly dicsőség pusztában kiáltani? Képzelgés a hír, dicsőség, melyel itt ezernyi balga bálványát imádja. Nagyra tart szegénye századunkban, hol mi törbét is, ki felszáll, s mint a szappanhab kipukkan. Lám, ezért is jobb, ha mától fogva nem is kérdezed, miért nem csábít már a ritmus szürke dolgaim helyett. Mert ha tovább verselgetnék, talán félnem kellene, hogy a művemért sok kortárs még dicsérni kezdene.
1: Volt egy szultán, kinek népe mindig ott talált hazára, hol mezőit váltogatva járt legelni kószanyája. Kint aludt a puszta földön, jobb javánkosán heverve, ám kívül csukott szemével, lélekben magát figyelte. Testet ölt az álma, sasként egyre távolabbra lebben, birodalma nő gyarapszik évről évre szélesebben, és a zöld zászló is évről évre feljebb száll magasra, röpte népek és királyok sok tucatját elragadja. Győztesként fogadja útján egyik nép után a másik. Bajazid sodró viharként már elér a vén Dunáig. Egy jelére parttól partig nyúlik át a nagy hajóhíd. Harsány trombiták kísérik át a szultán hódítóit. Szpáhik jönnek, janicsárok, Allah kedves fiai. Áradatuk rovinára éjjel tud borítani. Béke ürnek, kendő leng a bottya csücskén. Bajazid csak megvetéssel néz rá, s megkérdi büszkén. Hé, mi kell?
2: Mi? Béke. Béke. Jó urunk ím arra kéret, hogyha nincs terhedre felség, szívesen beszélne véled.
1: Int a szultán út nyílik szét, és a sátor szárny elébe ősz öreg lép. Cifrázatlan mind ruhája, mind beszéde. Te vagy Mircsa?
2: Igen, felség.
1: Hódolatra jöjj elében. Nehogy büszke koronádat tüske ágra felcseréljem.
2: Császár, bármi tervezérel, és akármi célvezet, míg mi békében vagyunk meg, így köszöntlek. Üdv neked, ám de tért hajtás. Bocsáss meg, ó nagy úr, ez meg nem illet, hisz te haddal, háborúval készülsz eltiporni minket? Vagy talán már visszafordulsz? Néped visszaküldenéd, hogy felséged megmutassa irgalmát, magas kegyét?
1: Mindegy, így vagy úgy. Akármit szab ki ránk a sors szeszélye, kész örömmel elviseljük azt. Ha háború, ha béke. Mit? Ha nékem egy világ áll nyitva, tűrjem el vajon, hogy egész oszmán hatalmam elcsúszszék egy tök magon? Láthattad, hogy Nikápolynál mennyi tábor gyűlt tömegbe, hogy legyőzhetetlen falként álljon én elém sietve? mikor láttam, hogy miként a lomb s a fűszál annyi jött el, szakállamba sugtam ádáz oldhatatlan gyűlölettel, megfogadtam, hogy letiprom büszkén bármi nagy folyam, s Róma oltár asztalánál abrakoltatom lovam. És te épp e vérviharnak egy kis bottal állsz elébe? Győzelmes hadam talán egy aggastyán szorítsa félre? Igen, felség. Bénakit látsz, de nem kolduló, puja jött-ment, hanem havasalföld fejedelme, ősz ura. Hogy hatalmamat megismerd, nem kívánom. Az se néked, hogy a mély Dunának árja nyeljel tömegnyi néped. Már előbb a múltban is jött annyi nem várt hegyke vendég, és az első Dárius volt, kit sok írás emleget még. Ej, ne itt, hogy csak dicsekszem, és nem is rémítelek. Úgy, ahogy jött, vízzé, földé málott mindegyik sereg. Én a népem szegénységét, gondjait, mint őre védem. Minden cserje és folyócskas, ami mozdulhat a réten, mind csupán nekem barátom, míg neked ellenfeled. Minden csak reád lesekszik ott, hol nem is sejtheted. Nincs hadunk, de lám szeretjük ezt a hont. S ez oly fal itt, mely nem rendül meg te tőled, nagy hatalmú Bajazid. És az agg alig, hogy elment, sustorogva száll a sok nyíl, mindegyik halált lehel, mint jeges vihar szemükbe és hátukba vág süvöltve, úgy rémlik, hogy tán az ég is orvul rászakadt a földre, maga Mircsa jár az élen, ő a fergetek vezére, mely jön, hogy lecsapjon minden ellenség fejére, mintha pusztító özönvíz, sodró tengerár robogna, szerte száll a vert pogányság, mint a szélzilált a polyva.
0: Rovine alól, hol állunk, úrnőm, hozzád száll a vágyunk, nem szavakkal, csak levéllel, messze vagy, s a szó nem ér el. Kérünk, íme, kérve kérünk, küld el bárkivel, mi négünk, azt, mit ájad legszebb éke. Küld az erdőt lágyjakével, szép szemed szemüldökével, én is elküldöm neked, lásd a legszebb kincseket, hős hadam s a zászlait, erdők lombos ágai, sisakom tollas hegyével, két szemem szemüldökével. Tudd meg, hogy épségben élek. Hála Krisztus nagy kegyének, úrnőm, csókollak, dicsérlek.
1: Rég a krónikás, a dalnok így dicsőkort érhetett meg. Ám e század kóklerektől, népcsalóktól szinte hemzseg. Minden álnok, kapzsi jöttment, minden korcs fanarióta hozzánk csődült, s belőle hangos honfi lett azóta. Racsolók és tökfejűek, bamba szónokok, valódi kajlaszájú szófecsérlők nemzetünk parancsolói. Még csodálkoztok, hogy álnok nyelveteknek nincs varázsa? Persze pénz kell, munka nélkül, semmi más nem hat rá. Mert a tisztesség bolondság, és a lángész rémes át.
0: Ezernyi álmos kismadárka fészkénlel altatott anyát. Elrejti lombok lenge sátra. Jó éjszakát. Sóhajt a forrás, néha csuppan, a sötét erdő bólogat. Virág, fű, szenderek nyugodtan. Szép állokat. Egy hattyú ring a tóvizében, nádas homályba andalok. Ringassanak álomba szépen, kis angyalok. Tündérpompájú éjjé tájon felkél az ezüst holdvilág. Összhang a föld. Édes álom. Jó éjszakát.
1: Sámsonról az áll az ősi Bibliában, hogy neje álmában haját levágta, hogy erejét elvegye, s így az ellenség reátört, két szemét kiválta menten. Szép bizonyság ez, milyen szív él a nőnemű kebelben. Ifjú, hogyha álmodozva futsz egy édes nő nyomában, míg a hold e szép aranypajzs ősi fákra süt csodásan, és a zöld homályban annyi titkos sávra oszlik el, ne feledd, a hölgy a hosszú hajhoz kurta észt visel. Meg-megittasulsz egy nyári álom tündér szép varázsán, mely csupán te benned izzik. Ám ha kérded őt, butácskán csak divatról, pántlikákról tud csacsogni rendületlen, míg a vér egy lelkes óda ritmusára forr szívedben. Hogyha szép fejét válladra hajtja egy kacérleányka, és ha van szíved, s okos vagy, gondolj rögtön Delillára. Szép a lányka, semmi kétség. Tréfás, mint egy csacska gyermek, és mikor nevet, kis arcán apró gödröcskék remegnek. Gödröcskék a zsenge csukón, áll a gömbölyű hegyében, minden ujja hajlatán, és szája gyilkos szögletében. Nem kicsinke ő, se túl nagy, nem sovány,

0: míg szavakból s illatokból füllett felhő száll nyomában. Tán a kártya négy királya egy csapásra kell a nőnek. Bent az apró szív szobában sorbálíthatja őket, és miközben csábítón néz, báj igéit álmodozva, egy öreg király és egy ifjú tökfilkó között megosztja. Persze, hogy csalódik olykor ösztönében. Legkivált, hogyha egy csibész királlyal elcserél egy tök királyt. Így tehát, ha álmodozva futsz egy édes nő nyomában, míg a hold e szép aranypajzs ősi fákra süt csodáson, és a zöld homályban annyi titkos sávra oszlik el, ne feledd, a hölgy a hosszú hajhoz kurta észt visel. Meg-meg itt tasulsz egy nyári álom tündér szép varázsán, mely csupán te benned ízzik, ám ha kérded őt, budácskán csak divatról pántlikákról tud csacsokni rendületlen, míg a vér egy lelkes óda ritmusára forr szívedben. Hogyha részvétlen követ látsz, mely se fájni, sem hevülni nem tud, és ha van szíved még, ez Delilla, fuss, került ki!
1: Látod, a fecske útra kél, hull a sápadt diólevél, deres a szőlő, őszre jár. Új össze már, új össze már. Karomba veszlek itt megint, míg szemem szomjan rád tekint, s fejem válladon elpihen szép szelíden, szép szelíden.
0: Hányszor bolyongtunk édesem e völgyölén, s a réteken, s fölemeltelek, drága társ, hogy messze láss, hogy messze láss. Vannak-e földön mindenütt szép nők, szikrákat szúr szemük, de mint te, oly kedves, komoly, nincsen sehol. Nincsen sehol.
1: Te vagy a lelkem, életem. Tündökölsz tisztán, fényesen. Hol is találnék csillagot, mely így ragyog, mely így ragyog. Késő ősz van, csillan a dér, halkan csörren a holtlevél. Didereg a puszta határ, ó, jössze már, ó, jössze.

0: országa táján. Volt egyszer egy csodálatos, szépséges, szép királylány. Király egyetlen lánya volt, első a tiszta bájban, akár szentek között a szűz, s a hold az égi nyájban. Elindult büszke bolt alól, hol rejti este árnya, az ablaknál az éjszakák első csillagja várja. S addig csodálja, míg kigyúl szép csillagért a vágya. S a fényes esti csillag is szerelmes lesz a lányba. Szép esti csillag, szállj alá, surranj le egy sugáron, ragyogd be árva életem, olyan régóta várom. Megreszkedett az, és kigyúlt egy villámló sugárban. Csóvásan tengerhabba hult, és elmerült az árban. A vízben ringó kört vetett a hult csillag lemente, s a tenger mélyből fölmerült egy csodaszép levente.
1: Hazámból hozzád jöttem én, mert hívtál szomjú szemmel. Az én apám a fényes ég, szülőanyám a tenger. Hogy otthonodban lássalak, s találkozzunk mi ketten, szikrázva mélybe szálltam, és az árból újra lettem. Hagyd itt világot, kedvesem, eljöttem, lásd utánat, az égi esti fény vagyok, elviszlek, mint arámat.
0: Ó, szép vagy, szebb angyalt nekem sosem mutathat álom, s szavadra hajt,

0: Mégsem lehet csillaghazádba szállnom, mert más ruhád van, más a szód, holdfénnyel mért igézel. Mert én élő vagyok, s te hold, megdermedek, ha nézel. Kelt és háromszor hult a nap, és újra jött az éjjel, és esti csillag megjelent felette tiszta fénnyel. Szép esti csillag, száj alá egy surranó sugáron, ragyogd be házam, életem, olyan régóta várom. Az esti csillag hallja fent a fájó szócs kilobban, helyén forgó kört hány az ég, s örvénylik egyre jobban, egész világon átszikáz a lángok rőt csapatja, s az űrzavarból ím kivált egy ifjú szép alakja.
1: Most is meghallottam szavad, s az égből szöktem én el. Apám a szőkefényű nap, anyám a barna éjjel. Hagyd itt világot, kedvesem, eljöttem, lásd utánad. Az égi esti fény vagyok, elviszlek, mint arámot.
0: Ó, szép vagy, szebb démont nekem sosem mutathat álom, s szavadra haj, mégsem lehet csillaghazádba szállnom. Gyötrő szerelmed, jaj, nagyon szívem húrjába tépett, és fáj súlyos tekinteted, s ha visszanézlek, éget.
1: Én szájaktán hozzád alá, itt egyesülni véled. Te föld halandó lánya vagy, én halhatatlan élet.
0: Szépen beszélni nem tudok, az ékes szó csodálom, de földi szem nem láthat át e színes szóhomályon, s ha azt várod, szeresselek hűséges érzelemmel, te szállj a földiek közé, te is légy véges ember.
1: Hogy halhatatlanságomat egy csókért elcseréljem? Hát tudd meg, mi szentül lobog érettet szenvedélyem, vétekből újra támadok, és más törvényt veszek föl. Eloldom éretted magam az égi végtelettől.
0: És esti csillag útra kelt, ment vágyjal és hevülten, kitépte a mennyből magát, és elmerült az űrben. Volt ott a várban egy inas, Leon, hamis legényke. Ő mérte asztalnál a bort a színezüst edénybe. Sokat ringott aprót kezén királyné szép uszája, végfattyú volt, s szemet vetett király kisasszonyára. Orcája rózsásan tüzel, s addig sodort a vágya, Leonát nézni átosont a halk leány szobában. És egy sarokban a leányt Leon átfogta csendben. Mit akarsz tőlem, szemtelen, távoz, eresszel engem!
1: Azt akarom, kacagj, szemed ne árnyékolja bánat, s ajkadról bár egyetlen egy csók üdvözítse számat. Apránkit megtanulhatod tőlem a szép szerelmet, csak rossz szemmel ne nézz reám, s legyen hozzám türelmed.
0: Hallgatta a hamis fiút bámulva és habozva, s már engedett, szemérmesen és bájjal tiltakozva szólt. Régen észrevettelek, most hadd vallom neked meg. Meg is szerettem csacskaszát, spajzán tüzét szemednek. De egy szép csillag, mely az űr csendjéből éledet meg, határtalan távlatot ad az árva tengereknek, s ha boldogan feléje ring a vándorkedvű hullám, miatta budjant könnyeim, nem titkolhatja pillám. Rezgő hideg sugára rám, olyan búsan világol. Szeretem mindörökre, s ő ott van, örökre távol.
1: Milyen gyerek vagy, jöjj velem, bújdossunk messze ketten. Eltűnik majd nyomunk, nevünk, s úgy élünk elfeledten. Meglásd, mellettem könnyű lesz okosra vígra válnod, felejted ott szülőidet, s az esti csillag álmot.
0: Indult a csillag, szárnya nőtt a vágyas indulatban. Évezrek útját tette meg egyetlen pillanatban. Ahová ér, nincsen határ, szemet nincs merre vetni. Vajúdik űrben az idő, de nem tud megszületni. Az semmi. Ám a semmiben nagy szomjúságot érez, s mélységet, mely hasonlít a felejtés tengeréhez.
1: A zord öröklét terheit vállamról vedd le, kérlek, s én hálálkodva áldalak, atyám, ameddig élek. Vedd vissza örök életem, csillagtüzét szememnek, s pár percét add cserébe csak a földi szerelemnek. Hiperion, kit szült a mély, mint új külön világot, ezt a lehetetlen csodát tőlem most miért kívánod? Miért irigyled végzetét a véges embereknek? Születnek és lehullanak, s új emberek születnek. Egyszer hozzájuk jó a sors, máskor megint kegyetlen. Számunkra nincs idő, se tér, s a halál ismeretlen. S kiért akarsz meghalni, mondd, kápráztató sugárod fordíts a bolygó föld felé, és meglátod, mi vár ott.
0: És visszatért Hiperion, az intést megfogadta, megint kigyúlts a földi táj megfényesült alatta, szikráitól a házsbereg magányos útja halvány, szerelmes, ifjú pár pihent a házfalunkok alján. A csillag látta arcukat, a révültet, s kigyúltat, s látta, amikor szerelmesen egymás ölébe hultak. Egyszerre feltekint a lány, s míg részegíti kéje, meglátja esti csillagot, s így estek el feléje. Szép csillag, szállj a lomb közé, surranj le egy sugáron, ragyogd be boldogságomat, nézd, üdvözülve várom. Megreszketett az esti fény, dombon, mezőn, faágon, fároszként szórt a sugarát a hullámpusztaságon, de nem mozdult. Nem hagyta ott a szép csillagvilágot.
1: Agyakbáb, mit számít neked, hogy én vagy más a bárhoz? Kimért kis körben üdvötök csalóka, s álhatatlan? Én úgy bolyongom át az űrt hidegen, halhatatlan.

0: Onnaljössz.
1: A fekete tenger roppant vizén. Hajnalcsillagként jártam a világot. Egekbe pillantottam,

tisztás szélén egy kerekképű ürtökvi gyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: Mek, mek. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek-mek. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Mek-mek! Majd kis gondolkodás után még hozzátette: Mek! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: Nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóni. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Mek, mek! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akar szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőnek mondják, juhul. Bee! Mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye, nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül. Éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirul, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Mik meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy mek-mek! Tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Mek-mek! Mek-mek! Nyiha! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyiha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg elő.
Aron fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, megették. Vajon jól fordítottam, tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolt.

0: Nem volt nálam csúnyább gyerek rácpác egeresen. Azaz, hogy mit beszélek, hetet hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gasos volt, a hasam hordóhas, a fejem uritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt kancsalnak, bandzsalnak, sandának, bandzsának, kancsinak, bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánti, harcsaszám volt, pukliskarom, a termetem girbe-gurba. Hát, ilyen csúnya voltam. Vagy tán még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki rácpác egeresen. És ford bennem a dű, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban rácpác egeresen. Jobbról rácegresi, balról pácegresi. Rácegresi tudott furujázni, pácegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem. Csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy, és meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pácegresi meg azt mondta. Olyan ronda vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkánya, vagy hétfejű boszorka, ott élt hozzák közel. Mert rácpácegres a négyszögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás a jachtankutarbani király fazsindejes palotája, a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda, és esténként gyönyörűen énekelt, hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát, ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rú. Na, megállj! Gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pácegresi, a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart, a furujája is tömör arany volt. Lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön valoskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka neki indultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny! Megöllek, elvarázslóm! Ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rídogáltak a füvek, csak mentem, bim-bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák, csak mentem, dim-döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött, csak mentem, zügy-zügy, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltáj értem csodaországba. Még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt. Be volt hunyva mind a 14 szeme.
1: nosza, nekiestem. Levágtam az első fejét.
0: Mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmékodva bámult rám 12 szemével, nem kiméltem, nyissz! Levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el akkor. Kikerics, fodorment a kakukkfű, orgona és narcisz illata. Felén nyúl, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonokat lippentek, s tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette. Húzta, óvta, de nem menekült. Lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang, egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni sem tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szív dobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve, és azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemet. Fény lett a szeme, mint szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirolva. Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem, és már sírtam is. Te Úristen, hat fejét levágtam! Elengedett, szemetükrében megláttam magam. A lábam egyenes volt. A hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se banja, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszág. Térdre estem előtte, nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam, jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét. Ekkor kelt föl a nap. Rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni. A világ legjóságosabb tündérét. Balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is el? Engedd meg, hogy a testőröd legyek. Engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Soha többé nem mentem vissza Rácpác Egresre. Ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani, mert egy bolond levágta 6 fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel.

0: javálon, alig ha élt túl nagy lábon, nem járom túl kivegyülni, királyné lesz, tud élni.
1: De engedheted őket, nevelőanyja.
2: Hát te is itt vagy.
1: Na gyorsan, gyorsan, jöjjenek csak be. Már is futott nevelőanyja.
2: Harisnyák le, gyorsan, gyorsan, úgy még kisebb lesz a lába.
1: Igen, anyám.
2: Igen, anyám. Siessetek, már itt vannak. Jaj.
3: Isten hozta a királyfi küldötteit erre, erre. Itt vannak az én finom lábam leánykáim.
4: Babucs próba? Igen. Ők azok? És ő? Hát azért nézzük.
1: Melyik lábra?
4: Íme a papucs. Nos, innen látom kár a fáradtságét. Egy lába egy kicsit nagy a papucs, meg nagyon kicsi.
1: Próbál csak fel. Alattvaló jogod van hozzá. Kérem szépen, igaz-e, hogy a királyfi feleségül veszi, ha...
4: Feleségül veszi, ha? Ha? Ha az övi a papucs.
1: Hát ki élen?
4: Ó. Oh.
1: Nem. Nem megy.
4: Hát ha az övé, húzd! De ez a papucs, nem az övé. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg...
1: A kisebb ide hányom. Azért van most mezitlá.
4: Azt hittem, azért, mert papucsot akar próbálni, csak hogy...
1: Ez az én papucsom, nem?
4: De ez nem. De ha három számmal nagyobb lenne, ha... Nem baj, majd legközelebb. A papucs próbát ezzel e házban be is rekesztenénk, ha...
1: A papucs a hibás! A papucs! Ha... Nem a lábunk, a papucs!
4: Ha...
1: A papucs!
4: Ha
1: nincs
4: nem
1: is akar... a lábunk!
4: Nem akad még valaha.
3: Az engedi most ki,
4: ha, uraságot? Ha előbb ő is fölpróbálja...
1: Mi? Kicsoda? Ez a szurtos!
4: Alattvalói joga van hozzá.
3: Csak nem képzeli, uraságot, hogy ez az ágról szakadt, ez a hamuban hempergő, hogy ez is ott volt a bálon, mint a királyfi vendége.
4: Bár az időnk kevés, a parancs úgy szól, hogy minden lány próbálja fel.
3: De ez a leány, nézze meg figyelmesen, uraságot, hát ez a leány csak ugyan nem járhatott a bálban.
4: Hát, ez a baj.
3: No, ugye.
4: Ez a baj.
3: Mi?
4: Ahogy figyelmesen nézem...
3: No, ugye, a hamupipőke kísért ki az udvarmester urat.
1: Igen, nevelőanyám.
4: Ha figyelmesen nézem, azt látom, hogy hamupipőke lába, lábacskája...
3: Miért nem indulsz már? Mi lesz?
1: Megyek.
4: Csak még előbb...
5: Hogy mersz nyúlni a papucs után?
6: Hogy mered kivenni az udvarmester úr kezéből?
1: Hadd nézzem. Hát, ha éppen nekem jó.
4: Ezt a papucsot soha senki más nem viselhette. Ezt a papucsot hamupipőke lábára zapták.
5: Szempényvesztés!
6: Csalás!
3: Beszélj, hamupipőke! Mondd meg nekik, hogy nem lehet. Még a végén azt hiszik, hogy te is ott voltál a bálban.
4: Hamupipőke? Ott voltál a bálban, vagy nem voltál ott?
1: Bálban? Én... keresztanyám. Keresztanyám! Azt kérdik tőlem,
3: hamupipőke!
7: Vedd elő a zsebedből a hattyúprémes papucspádát.
1: Igenis, keresztanyám!
7: Lép bele abba is!
1: Igenis, keresztanyám!
3: Ez is
1: rájöli!
4: Ajszám!
7: És most megérintem a ruháját a varázspárkát. Éme a bálint!

0: emberek. Szerencsétek, hogy nekem adtátok fiatokat. Gondját viselem én, hogy senkinek sem különben. Isten áldjon benneteket! Na! Még időben megszabadítottam tőled a lányomat, te kis hivatlan kérő. Itt van ez a kis lárikó, ebben beleteszlek, aztán a folyó majd megoldja sorsodat.
1: A ládikót azonban jó asztalos készítette. Egy csepp nem sok, annyi víz sem szivárgott. A folyó árja meg úgy csodulta, hogy az éppen egy malomgátjának ott fel. A molnár legény talált rá, azt hitte kincs van a ládikóban. Mikor a fedelét felnyitotta, és látta, hogy egy eleven csecsemő fekszik benne, szaladt vele a mesterének. Mivel azoknak nem volt gyermekük, maguk

0: Jött értem a fekete ember. Jött értem a fekete vizen. Álom király Fritvit tovább. Moslékországra mentem. Fekete vizen. Moslékország. Haj, Cudarország. Haj, Hortobágy, zsírszívülém. Haj, Átokváros, redves ugar. Piszok hazám, mit kapaszkodsz felém? Fekete vizen. Vagyok a nyugati király. De magyarnak köpött ki a föld. Moslékország a nyakamod ül, engemet Moslékország örökölt. Nyöszörög a hájszagú föld. Már nem megyek el, fekete hajó. Moslékország agyarű szegény. Hadd ugassanak, hadd ugassanak. Fekete vizen, fekete legény. Hajj tudatáját. Szomorú.
1: Biztatva, üvegyem már másnak.
0: Estét a minden bírásnak.
1: Hihós nagy estveledése. Beh, én mindenről lekések. Beh, kallóznak már simó tenyerek.
2: Beh, élvén félek. Beh, mervén merek.
1: Szent jó ízét bővízik másnak. Hagyom már máj szápolyásnak. Biztatva, üvegy. Estét
0: a minden bírásnak.
3: Szabolcska Mihály, egyszerűség. Nem hivargó cifra a pába, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik bennem, mosolyognak szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én tanulok, mert a szívem sugja őket, mert olyan nagy dolog. Úgy kicsereg az én szívem, egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka, tönt a lombos ágakon, ami a szívemen fekszik, azt talolom. Semmi már. Legelő kicsin birkáktól tanultam a vertirást. Egyszerű és tiszta nóta, gólyakésze, háztető, nincsen benne semmi, ám de az legalább érthető. A jó Isten egyszerűnek alkotta az eszemet, nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet, kicsi kulló, szerető szív, messze ég, volt tiszta tég.
2: Hulladjon meg Ady Endre lehetőleg, máma mi!
3: A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba. A mi falunkba ákác fák alatt. Fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő az ab. És éjszaka van, ha nem süt a nap, forgácsot vág ki fábul a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu.
4: Tóth Árpád. Ady Endrének. Mester. Egy ifjú ang, setét lő béna, sánta. Szól félszegen felé, motyogva és szelíde. Csaiben olvasva énekei, a vélet húz a zárba. Ki elmekegte őket, nyifegve csendesen, s hall boldog tekenve vén a keset ágyon. Te szent vagy, fenekedbe felé omolni vágyok. Málék is én szörnyű mesterem, a lányom, szelítem, ünnepelni jöttem, könnyű, apó szívemmel, és trattyas térdemem, mely úgy fáj alkonyatkor csúzos bokámban lenn, mikor te lakod fel hőkoromban a fölöttem. Mert Isten vagy! És két üttem, és három, és oly bús, kietlen mindegy. S szegény volt rossz papa, ki ellenőr parádon.
3: Babics Mihály.
5: született Szekszárdon, néhány nappal születése előtt, ugyanis titkos figyelmeztetésre rávette édesanyját, hogy utazik Szekszárdra, nehogy Szekszárdon születtem színésznőt, szerettem című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már 6 éves korában egészen fejlett nyelvezete volt, az iskolában félkézzel 30 000 olyan magyar szót tudott fölemelni, ami B-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezete. A Fogarasi elemi és a Versenci főgimnázium 8 osztálya jártak feléje, azon kívül nála végzett a Budapesti Tudományegyetem filológiai fakultása, majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert újfajta alumínium égetők, szócsavarok és kettős felőri mondat szerkezetekre, melyek Edisonnak a Modern Verstechnika vívmánya és a Villamos nagyanya csavar című munkájában is ölem. Nyersei nyőleg a nyugatnál nyelentek nyeg, legutolsó kötete a Főtisztelendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik című hosszú feltűnési keltet. A klasszikus gyomorgyölcsök című. Futur exactu. Plutó etorzót márványból szoborta. Ó, torzók, torza, bőrző dunakorzó, ó, korzó, korza, őrző dunna orzó, mint ferde torta, és megint retorta. De Afrikában fú az ánti masszát, és négerek masszálnak pántli masszát, és ott az ég oly régi égi méla, stán pápuákok pengetnek poros fát, s nem lesz nyugat már, sem fenyő, sem osvát, s még él Balázs, még él a Méla Béla. Antik szerelem, motto, megint előre. A szerető, fiú, görög, leány, lány, török, fiú, ki egykor élt, ahol bajtékot ágiszöbb leány, és Athénben született Ausgewählt. De most közöttünk jár, bár ő egy antik, kihez ma lelkem este így beszélt. Ó, kancsó kincse, ó, görög romantik, orsók korsója, drága mívű borsó, akit szeretnek Bélák és a bandik, te tarfejű, tritóni tarka torzó, dús tőredátum és dalos datívusz, poszt penesz ponepréter ablatívusz, ki bún boronga barna búbajusszal, beteg bolyongó béna bint balán, és szólt a lány grádusgenitívusszal, mi? Hát nekem bajuszom van talán, én szólj. Ó, kegyed mély mívű marha, ezt mondtam csak az én mondás miatt. De hogyha ezt nem érti, drága mirha, egymáshoz nincs közünk se végre mátul, kegyed nem készült, aztán hol az irka? Az ember végre még sincs csupa fábul, kegyed nem tudja, mi az a szonánc. Erigyen, mert rúgok beléje hátul. És megint előre.

0: 1916-16.
1: Én nagyon szépen arra jöttem, hogy régi mágó világában, hogy elfelejtette a mágó színtában, amivel aznap találkozni kellett a mágó színtában. Ebben az időben színtában lehet, hogy a mágó.

0: Móricz Zsigmond népies. Turidoni Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelki. Aj, nagy keserves fenekedéket kegyőzte az életcsit. Aj, murami, te murami, na, fódott a nyelvjének ilyen. Mély tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte pörzött. Akkor mint a kanaroszlány, kibicsapt a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig maraszol a nagy utcán. De közben tarajos horgot, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy feneérzés, hogy az erej úgy taggantak a nyakcsinkájá, mint téli teplince a vágáskor. Az a szép. Ez a szegény! Egyszerre vilajon bele szemben. Ahogy ránézett, megnézte a tekintet, egészbe, és csak úgy csúcsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De az itt pezsderekát végig riszálkolta valami forr meleg. Fe, muram! Hát te bila! Merre lóftál? Beszélte. De aztán már elöntötte a hímes ér hanat.
1: Merre?
0: Rüstő taján jelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: Megrisszantotta új fenn a derekhajlását. Tadi akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hívra vadállt. A két szem elnyálva, betaknyelcott a hírt. Kicsúrgott a pörső tűzzapércája. Anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás hátulja. Azzal csak fejkézbe kapta a járt. Egyet roppantott, és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a járt. Aztán visszaesett, mint a rony. Nyaflá, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnéz, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Téköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát. Vitte a nagy erős lelke. A tábla végébe meg ott állt
1: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle, különösen a köpés nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri uram?
0: Kérdengette a herceg asszony, hogy úgy közömbölde. Istál a bucse, asszonya, bucskor, lölkem, mondta Turidoni makacskerem. Egyszer csak fogta, s akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. A hírség ilyen pörtelemények kalázsát. Ez így volt. Megkábult, összebányad, lecsuppan, odarigyen a férfi zekés mellette egyre. Előzavált, igazi legyen. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyon. A kérlelem. Az ős köztenek.
1: De szép, de én uram, uram, uram!
0: Nyögte el a lérta, pihergve, mint a nyaratsz a kicsibbe. Dani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg aszfaltát. Úgy hagyta ott. Kibudjanva. Az még akkor is szerelmesen tátogott. Cipegett rá. úgy ment el, tönkbe, vitt a nagy lötyöfét. A férfi. Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott. Megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, risálva odakente a palánkhoz, még be is óta paprított a kevésbé. Egyet rapigott a fogával, leharapintotta a két másik népiest, melyik úgy melingét tovább sárt. Népiest irámba.
2: Herceg Ferenc.

0: Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról a farga júlcsa szemeket kerekedett. Állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert farga júlcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszerűen nevelni. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a hadd elhadd. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, farga júlcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, karcsú sisakvirág igen szép, senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. Hűrtös gyöngyike fel is csattant mindjárt. Még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Farga júlcsa szeme éppen olyan, mint én. Na, lett erre riadalom zenevona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözte a színét júlcsa szeme. Az ív olyan a hasát fogta nevettében.
1: Na, még hogy azt képzelitek!
0: És én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor júlcsa szeme is lila, vegyétek tudomásul, kiabált az ibolya. Erre aztán előpattant a buzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Miért meg engem? Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ahogy hallottátok, ez már itt a harmadik utas. Én Szabi vagyok a pult mögött, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Tiborút.
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hogy valaki követte áprilisban a harmadik utas adását, de hogy ott már volt egy konteós műsorunk. Érdekes módon többen szóltak az adás után, hogy bizonyos részeket, számukra úgy tűnt, hogy nagyon fontos részeket nem lehetett érteni. Utólag megvizsgáltuk ezt az esetet, és egyszerűen az történt, hogy valaki... Szóval ennyi történt, nem tudtuk, hogy ki áll a háttérben.
3: Hát a háttérhatalom,
1: nem is számított. Hát a háttérhatalom, de ki más. Hol is kezdjük? Egyébként Talán ott, hogy múlt év novemberében jelent meg a Conteo 1.
3: Így van, november, illetve október legvégén.
1: És most egy újabb vaskos kötettel álltál elő, a Conteo 3?
3: Ez még csak a 2, újabb 30 válogatott összeesküvés elmélet. Ez lesz a Conteosok zöld könyve, ugye Kadafi ezredes előtt tisztelegve. Az előzőhoz ugye kék volt.
1: Te találkoztál a zöld könyvvel?
3: Igen, igen, megvan otthon különben az eredeti, mármint a magyar fordítás, és egy nagyon szórakoztató olvasvány.
1: Én magam elmentem a nagykövetségre, és kértem tőlük, mert azt hallottam barátaimtól, hogy csak be lehet sétálni, és kérni lehet könyvet, és nagyon furcsa. És egy részre emlékszem belőle, a sportról volt szó, a tömegsportról, és általában a futballról, meg konkrétan a világbajnokságokról, hogy ennyire napra készek legyünk. És azt írta ez a kedves drága ember, hogy akkor lesz igazándiból szabad a világ, hogyha majd a stadionok falai leomlanak, és az emberek mind beözönlenek a pályára, és együtt fognak futballozni. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Hát ez az kis zöld könyv, igen. Volt egy barátnőm, akinek mániája volt a kis zöld könyv, és körülbelül 3-4-szer ment el a líbiai követségre, de hát ez nagyon régen volt, ez most a 80

0: 1980, méghozzá New Yorkba. Na most én már nagyon be voltam tojva, mert hát gondoltam, hogy a világ összes kémelhárító agencie már lefotózta előről, hátulról, középről, már lekövették a házig, ahol laktunk.
1: Amúgy ez nem kizárt, bocsánat. Ez nem kizárt amúgy.
0: Hát sőt, biztos. Ezen kívül a barátnőm ilyen életnagyságnál nagyobb Kaddafi képeket festett, és az mondjuk, gondoljátok, hogy a lakásunk mondjuk volt 26, hát lehet, hogy 30 négyzetméter, talán nem, annyi nem volt. Hát így Lower East Side, New York, nyomor negyed, de ő ilyen óriás vásznakra festette a Kaddafit, ő volt a mániája. Egyébként egy szombathelyi lány volt, sajnos meghalt nagyon korán. És olyanokat festett, mint hogy ül Kaddafi a fonott karosszékében, és bal vállán egy papagáj csipog a fülébe, ja, és a kezében egy vakoknak egy bot. Egy ilyen vakbot, és fekete napszemüvegbe ül akar. Szóval mindenféle verzióban, hát én már be voltam tojva nagyon, attól, hogy mi lesz. Szerencsére egy idő után valaki másba lett szerelmes.
2: Várj, Zsuzsa, valahogy be kell hoznod a gyík embereket, vagy a Bilderberg csoportot, vagy valamit, tudod, a konspirációs teóriától van szó.
0: Nem, simán Alanatúr szerelmes volt, amit én értettem, mert nekem is anno a gyerekkoromban három poszter fiú volt, a Cseh, a Lennon, meg a Kaddafi. Hát ez van a csajokkal, tudod, meg poszter fiú kellene. Mondjuk a Kaddafi...
2: Azért ezt magyarázd már meg, tehát a Cseh Guevarát értem, a Lennont is valamennyire értem, de hogy került oda Kaddafi?
0: Hát, most nem tudom pontosan, mikor volt a hatalom áttétele, valamikor a 70... Várjál? A 60-as évek végén? 68-69?
1: 70-es évek volt az szerintem.
0: Mindegy, de ugye kezdetben... 70-es években?
1: 70-es, úgy emlékszem én, de persze nem...
0: Lehet, hogy korábban volt. Talán a 60-as évek végén. Majd így nézzétek meg gyorsan a netten. Lényeg az, hogy akkor, amikor hatalomra került, akkor még ő nagyon pozitívan volt előadva, és egy szép fiú volt. Hát, tehát nagyon vonzó volt egyszer, hamar túltettem magam rajta, mert azért eléggé látszott rajta, hogy bolond. És tehát én eléggé hamar erre rájöttem. A barátnőmnek nem sikerült ezt meglépnie, csak szerintem később, de azt tudtuk róla, hogy női
1: testőrsége van,
0: mert annyira paranoid, és ő maga is gyakran öltözik női ruhákba.
2: Figyelj, vagy annyira paranoid, vagy annyira jók voltak ezek a női testőrök.
0: Biztos, hogy csak bennük bízott.
2: Mondjuk, hogyha engem megkérdezel...
0: Férfiban nem bízott meg.
2: Vagyok annyira soviniszta, hogy én is női testőröket választanék.
0: Igen, de azért is, mert ezek ilyen nagy darab, nagyon kemény csajok, mert a nők, ezt sajnálattal mondom, de szabálykövetőbbek.
2: Akkor légy szíves...
0: És igazából ők maguk kevésbé vágynak hatalomra. Van, aki igen, emberből van, de a nők között kevesebb az ilyen.
2: Zsuzsa, nagyon drága vagy, de hadd beszéljünk a konspirációs teóriákról.
0: Jó, akkor elengedem azt a történetet, tehát sajnos minden. A következő isten, akit Tupac Amarunak hívtak, az összes festményét összetépte és kidobta az ablakon. Így most nem tudom nektek megmutatni. Hát ennyi.
2: Köszönjük szépen!
0: Isten áldjon!
1: Köszönjük, szia!
2: Rögtön kérdezik is hallgatók, hogy van-e kedves konspirációs teóriád most? Hiszen azért most elég nagy konspirációs teória boom van.
1: Hát, ha az aktuál politika mentén akarunk haladni, megfontoltan, akkor én azt javaslom, hogy feltétlenül a krími eseményeket, illetve az ukrajnai eseményeket kísérjék figyelemmel, szerintem ez a nyár még fog meglepetésekkel szolgálni, illetve, hogy itthonról is mondjak, hát a Szeúzó üggyel kapcsolatban szintén azt tudom mondani, hogy érdemes lesz odafigyelni a hivatalos és a nem hivatalos hírekre, mert hát már belengedték, ugye, hogy újabb tárgyak fognak hazatérni.
2: Parancsolj, hallgató! Vonalban vagy?
1: Hello, szia!
3: Hello!
2: Szervusz, Tilos Rádió élőadásban. A telefont hallgass mindig ilyenkor.
3: Haló, erőegészség, itt a Zsámbak, itt csak azt lehet mondani, hogy a számon vetted ki a szót. Hallottok engem?
1: Hát, tökéletesen hallunk, szia Zsámboki.
3: Na, én csak a krími események miatt, ugye jelen a legaktuálisabb, hogy tulajdonképpen ugye itt két nagy nép feszül egymásnak, az egyik nagyobb, mint a másik, de közben köztük vannak ilyen kis népek, és azokon kóstogatják. Ez a Conteónak a lényege. Ugye, mert konspirációs teóriák, a Conteónak az a lényege, hogy a krími oroszokon, meg nem tudom, kicsodákon próbálgatják egymás fogait ezek a nagyhatalmak. Kiverünk innen. Ezt lebombázzuk a repülőteret. Ott, meg mit tudom én, de az a lényeg, hogy mit válaszol rá a másik. Tehát, hogy mennyi katona kell ahhoz, hogy esetleg netán komoly lenne a sztori, akkor mi legyen vele.
2: Várjál, de ez egyszerűen a realitás teória, ez még nem konspirációs teória. Valahogy tudod, arra kéne helyezni a hangsúlyt, hogy ez a két nép, mondjuk az egyik az emberi faj, a másik meg azok a gyíkok, akik a félelmünkből táplálkoznak.
3: Ja, értem. Hát jó, hát akkor ilyen alapon arról is, hogy akkor volt ember a Holdon.
1: Jó kérdés.
2: Lesz szó, bizony erről is lesz szó a adásban.
3: De most, szóval...
2: Ott voltál, Zsámbuki? Láttad? Ott voltál, láttad?
3: Hát ez a baj. Ugye most nagyon valami másokból el kellett nekem olvasnom egy tanulmányt. Tudományos Akadémián készült, arról szól, hogy Attila, mint ami, tehát a Hungari nevű népnek, amelyet így emelegetnek bennünket külföldön, hogy tekinthető-e ősünknek, vagy sem. És én döbbenettel olvastam azokat a mondatokat, amelyeket nagyon komoly kutatók írtak le, hogy hát részben igen, részben nem, valószínűleg egymást utolértük, amikor vándoroltunk, de a lényeg az volt, hogy akkor is működött egy ilyen óriási nagy világhatalmi ilyen ambíció, aminek a részese volt Hun Attila. Tehát Attila a Hun.
1: Hát az ős, bocsáss meg, hogy közbeszólok, tehát az ős magyar Conteók, tehát az ős magyar, a magyarok igen. Eredetével, származásával kapcsolatos teóriák, azok szintén egy klasszikus Conteónak tekinthetők. Nem írtam ugyan még róla, de már beszélgettünk a blogon,
3: hát
1: erről, és előbb-utóbb. Igen.
3: Bocsász, te vagy a Tiború?
1: Igen, szia, én vagyok. Bocsáss meg, nem mutatkoztam be. Igen, Tiború vagyok.
3: Én meg a Rámboki vagyok, igen. Meg hogy mondjam, hogy a honlapodat mélységes nagy tisztelettel.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
3: Köszöntöm a kultúrát világban.
1: Köszönöm, ritka. Köszönöm, ez jó esik.
3: Ritka. Ráadásul idegesít, amikor valaki jobban ír magyarul, mint én, de mindegy.
1: Jaj, na. Istenem.
2: Szuper, akkor na. Köszönjük szépen, visszamegyünk egy kicsit konteozni, jó?
3: Jó, oké. Köszönjük. De mondjuk, mert hódraszállásról lehet, nyugodtan hoztam
2: lesz,
3: egyébként.
2: Lesz szó hódraszállásról is.
3: Vannak kérdések, vannak kérdőjelek.
1: Na. Így van.
2: Vannak.
1: Köszi a hívást,
2: köszi,
1: szia.
2: Hello.
3: Szia, minden jót.
2: Hódraszállás?
1: Legyen a hódraszállás.
2: Én egy televíziós showt láttam, ebben pont azt próbálták meg bizonyítani, hogy már pedig azok a teóriák, amik megpróbálják cáfolni a holdraszállást, azok igazándiból nem működnek. Vizsgálati körülmények között, ami azt jelenti, hogy kamerák előtt bizonygatták azt, hogy például az árnyék az lehet, hogy nem annyira éles, lehet, hogy a holdporban mégiscsak megmarad úgy a lábnyom, de benne fölmerült a kérdés, hogy vajon ezt a filmet kirendelte meg?
1: Hát ugye a hódraszállás Conteók alaptézise az egy 61-es Kennedy beszéd, amikor Kennedy ugye kijelentette nagy nyilvánosság előtt válaszként a szovjet Sputnik sikerekre, hogy már pedig X időn belül, 10 éven belül azt mondta, a holdra le fogunk szállni. Csattanós választ adunk a szovjeteknek az űrverseny mentén. És így tovább a tehát ez tény, ez nem Conteó, aztán a Conteósok szépen kiderítették, és mindenféle számítással alátámasztották, hogy a szakemberek rájöttek, hogy ez az elnök ígéret nem teljesíthető, és ezért kénytelenek voltak, úgymond, a NASA és az illetékes amerikai szervek megrendezni egy hatalmas stúdióban a holdra szállás filmjét, mert nem akartak szégyenbe maradni. És akkor innen kezdve persze gömbölyödik tovább a történet, a Conteósok feltesznek 8-10 klasszikus kérdést a holdraszállás állítólagos valódi filmjével kapcsolatban, és a NASA és az illetékesek ezekre megadják a kincstári válaszokat, de amennyire én figyelemmel kísértem az eseményeket, nem sikerült megnyugtatóan megmagyarázni. Ugye milyen kérdések azok, hogy miért nem látszanak a csillagok a háttérben, ilyen kérdés az, hogy milyen furcsán vetődnek az árnyékok a Holdon, hiszen ott egyetlen egy fényforrás van a nap, illetve hát mondjuk a Föld, ha a nap megvilágítja, és onnan vissza verődnek a sugarak. Ennek ellenére az árnyékok nem párhuzamosak. Tehát úgy tűnik, mintha rejtett, legalábbis a szemlélő számára rejtett további fényforrások lennének. Szintén ilyen kérdés, hogy milyen furcsán lobog az a bizonyos amerikai zászló, hogyan maradhatott meg ugye az az ominózus lábnyom, stb. A holdkom fúvókái miért nem alakítottak ki maguk alatt mélyedést, üregeket, ugye, mert hát a holdpor az holdpor, stb. Tehát,
2: a lábnyomra ezekre... konkrétan emlékszem is, hogy ott az volt a probléma, hogy a holdpor annyira finom, hogy mikor elemelte volna a lábát az űrhajós, akkor egyszerűen összeomlott volna a lábnyom.
1: Igen, tehát nem túl szép, túl szabályos az a bizonyos űrcsizma lábnyom, mondják a kontaósok.
2: De mondjuk ezzel szerintem nincs sem baj, még akkor se, hogyha kvázi lerakta valaki a lábát, és utána fixálta valahogy, hogy ott így szépen megmaradjon.
1: Azt én is el tudnám fogadni, tehát valami rögzítő szprével, vagy valami hasonlóval megörökítve.
2: Mondjuk itt, vicces ugye lenne, hogyha ezt így elmondaná a NASA, hogy
1: először
2: befolytuk hajlakkal, és aztán beleléptünk.
1: Igen, meg ugye hát a másik nagy kérdéscsoport, hogy a későbbi holdfelvételeken miért nem látszanak azok a hátrahagyott tárgyak, amelyek hát ott maradtak a holdfelszínén, és amelyeket nem hoztak magukkal vissza a Földre, hiszen nem érte volna meg. No, a lényeg az, hogy rengeteg hasonló kérdés van, és továbbra is főleg az amerikaiak igen jelentős hányada, tehát, hogy úgy mondjam, szabad szemmel látható százaléka továbbra is kételkedik abban, hogy ez a Holdra szállás akkor is úgy megtörtént volna. Sőt, még aztán Stanley Kubrickot meggyanúsították azzal, hogy őt kérte fel az amerikai kormány, hogy mint rendező és potenciális forgatókönyvíró szépen levezesse ezt az egész Holdra szállás történetet.
2: És ugye még meg se tudjuk kérdezni, hiszen meghalt.
1: Hát igen.
2: Különös körülmények között, sajnos, ráadásul folyamatosan bujkált is.
1: Nem véletlenül, ugye, kiegészítő konteó a Holdra szállás konteókhoz, Kubrick halálával kapcsolatosan állítólag, mondják egyesek, Kubrick megzsarolta volna az amerikai kormányzatot azzal, hogy hát előjön a frankóval. És elmondja, hogy hogyan is történt ez valójában.
2: De térjünk át akkor a kedvenc konteóidra, mert most ez Zsámbóki hozta be, hogy van-e egyáltalán egyébként egy konteógyűjtőnek és halmozítónak, van-e egyáltalán kedvenc konteója?
1: Van, meggyőződni. Soha nem gyűjtöttem bélyeget, illetve csak kisiskolás koromban, de gondolom mindenki. Tehát egy bélyeggyűjtőnek is vannak kedvenc bélyegei. Casanovának is biztos volt kedvenc szeretője. Úgyhogy nekem is vannak kedvenc konteóim. A magyarok közül a mindörökkönörökké visszatérő szeúzó ügyet említeném meg, illetve a Móri mészárlást, és hát a nemzetközi konteók közül pedig a Gyatlov hágórejtélyét, a Kennedy gyilkosságot, és hát van még egy pár, de mondjuk ezeket szerettem volna úgy igazából kiemelni.
2: Hú, hát akkor beszéltünk egy kicsit a Szeúzóról, mert az nekem egy elég homályos volt.
1: Az sokak számára homályos volt, igen.
2: Egészen onnantól kezdve, hogy hogyan került elő, hogyan tűnt el, hogyan került elő megint újra, gyakorlatilag mindig ködbevész az eleje is, meg a vége a történetnek, és néha egyszer csak így felcsillan a napfényben maga a kincs.
1: Hát ez főleg mostanában igaz, ugye, tehát a parlamentben megtekinthető a 7+1 tárgy, amely meglehetősen homályos körülmények között hazakerült most a tavasszal. Hát a szeúzó kincsekről szerintem mindenki hallott már, tehát én részletekben nem mennék bele, a lényeg az, hogy a legelterjedtebb verzió szerint egy Balatonfelvidéki, polgárdi környéki fiatal srác találta meg ezeket a kincseket. Ez egy ezüst kincs, a 3. századból római eredetű ezüst kincsről van szó. Majd hát a találgatások, illetve a hivatalos magyar verzió szerint ezekből a tárgyakból egy kicsit eladogatott az ecseri piacon műgyűjtőknek, illetve hát régiségneppereknek, majd amikor a srác bevonult katonának, akkor nagy valószínűség szerint ezeket a tárgyakat, illetve az egyéb magánásatásból származó érméket megmutatta a katonatársainak, illetve a katonai fejevalóinak, előjáróinak, akik hát szemet vethettek ezekre a kincsekre, és bizony Simeg Jóska, nyugodjék békében, az életét adta a tárgyakért, 8 nappal a leszerelés előtt titokzatos körülmények között, eredetileg öngyilkosságnak tűnő körülmények között meghalt, felakasztotta magát, és a tárgyak azóta sincsenek meg. És aztán itt már jön a nemzetközi műkincskereskedelem, titkosszolgálatok, ugye a szovjetek, magyarok és más titkosszolgálatok szerepe is felmerült a konteósok szerint, és hát hosszú-hosszú éveken keresztül folyt nyomozás az ORFK-n az üggyel kapcsolatban. Nem igazán sikerült vádra vinni a dolgot, tehát nem sikerült annyi bizonyítékot összeszedni, hogy abból egy vádképes előterjesztés legyen, de meglehetősen alapos a gyanú, vagy megalapozott a gyanú, hogy Sümeg Jóska halála gyilkosság volt, és nagy valószínűség szerint azok gyilkolták meg, öngyilkosságnak beállítva, akik hát később, vagy már azelőtt ezeket a bizonyos kincseket, ezüstárgyakat külföldre juttatták, amelyek aztán a Sotheby's-nél felbukkantak, meglehetősen kalandos körülmények között próbálták őket a nemzetközi műkincspiacra bedobni, és hát a legutolsó momentuma, legalábbis a legutolsó publikus momentuma, amikor idén márciusban, ha nem csalódom, a miniszterelnök úr hivatalos sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta az ország és a világ közvéleményét, hogy a 15 tárgyból 7 tárgyat és az azokat eredetileg tartalmazó üstöt a terrorlehárítási központ hadhatós támogatásával hazaszállították, és ezek vannak most a parlamentben kiállítva.
2: Egyébként ugye az van, hogyha valaki nagyon híres, vagy nagyon hírhet, vagy valamilyen módon a közérdeklődésre számot tart az ő személye, akkor a halála esetén mindig megindul a találgatás, hogy mi okozhatta ezt. Különösképpen igaz ez, hogyha önkezűségről van szó, mert azért azt egyfelől nehezen tudjuk elfogadni, hogy valaki véget vet a saját életének, másfelől pedig mindig felmerülnek kérdések ennek kapcsán.
1: Így van, hát a konteók genézisének, keletkezésének egyik részmagyarázata az, hogy az emberek egyszerűen képtelenek elviselni, hogy egy híres, általában közmegbecsülésnek örvendő személy, akit már szinte már-már félisteni státuszban láttak az emberek, tehát mondjuk egy celeb, egyszerűen öngyilkos lesz. Tehát ugye itt Marilyn Monroe-tól kezdve Elvisen keresztül egyéb kiemelkedő személyiségek halálával kapcsolatosan merülnek fel mindig kérdőjelek. Az emberi lélek úgy van összerakva, azt szokták mondani a szociálpszichológusok, hogy elutasítja ezeket a magyarázatokat, és minden áron valami háttérhatalmi mesterkedést, vagy legalábbis idegenkezűséget vél felfedezni ezeknek a haláleseteknek a hátterében.
2: Van a 27-esek csoportja, azt ismered?
1: Igen, akik 27 éves korukban igen, haltak
2: Kurt
1: meg.
2: Cobain,
1: Jim Morrison, Janis Joplin, igen, tehát ők valamennyien olyan művészek voltak, előadó művészek, főleg énekesek, akik 27 éves korukban hát meglehetősen furcsa, vagy legalábbis homályos körülmények között vesztették életüket. Igen, ez is egy érdekes konteó.
2: Merre menjünk tovább?
1: Hát csak előre.
2: Csak előre. Azt mondom, hogy hallgassunk meg egy szép dalt, ugyanis hoztam egy nótát, amin pont John Fitzgerald Kennedy énekel, és ez pont az a beszéde, ami megalapozta egyébként később az egész csillagháborús törekvéseket, illetve az azt megelőző űrkutatási törekvéseket az Egyesült Államokban.
1: Hajrá, halljuk!

conquer the desert. Eradicate disease. Tap the ocean depths.

0: Köszönjük szépen JFK-nek a kis közreműködést, és ez pedig a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja, és mielőtt folytatjuk Tiborúval, szeretném elmondani nektek, hogy Csabi pillanatnyilag azért nincs itt a stúdióban, mert nagyon-nagyon korán ment haza 5:30-kor, de 5:30-tól 6:30-ig még így is önjelölt dúlaként, bábaként segítkezett a saját kisfia megszületésénél. Nem lennék meglepve, hogyha utána most együtt elaludnának anyukával, Emőkével. Minden esetre szeretettel gratulálunk innen az újszülött kis porontnak, anyukának, apukának. Én egyébként nagyon szívesen megkérdeztem volna Csabit, hogy a kisgyerek nem nyalta meg a szemét, mikor megszületett, de most ezt nem fogjuk. Parancsolj, hallgató!
1: Hello, sziasztok, Nagy Zoli vagyok. Szia. Érdeklődni szeretnék csak a vendégtől, hogy Móra kapcsolat, az nem tudom, hogy foglalkoznak a konteósok vele, hogy az egy hihető história, hogy egy tatabányai postás, azt hiszem, az volt foglalkozására nézve az egyik elkövető, de mindesetre tatabányai volt, az 8 darab célzott lövést ad le, vagy még többet, úgy, hogy szemkontaktusa van, tehát fejre. Mert én ezt úgy, hogy valaki nem volt katona, meg nem ölt embert, hát mondják a szakértők, beszéltem ilyennel, az képtelenség. Tehát olyan nincs, hogy valaki vesz egy pisztolyt, aztán utána lövéseket ad le, nem fejre, hanem fejre, ott, ahol szemkontaktusnak kell lennie. Tehát látja a szemét, és az ember fókuszálni fog a fegyverre, a fegyveren keresztül az illető szemére. Nem lehet így 8 embert megölni, de aztán lehet, hogy én tévedek, és nem mind fejlődés volt, amit kaptak a szerencsétlen áldozatok. Szóval nem tudom, hogy ezzel foglalkoztok-e, meg bocsika, még csak egy kérdésem, hogy Észak-Koreával foglalkoztok-e, konteósok? Ez lennének az én kérdéseim, és nagyon szépen köszönöm.
2: No, akkor először köszönjük a kérdéseket. Először is a Móri üggyel összefüggésben, ugye az első kötetben részletesen kiveséztük a Móri ügyet, és többek között az általad említett furcsaságot is megemlítjük. Azt, hogy egészen pontosan az áldozatok testén milyen lőttsebek voltak, és melyik testrészükön, azt én így most fejből meg nem mondom neked. Voltak fejlővések is, én úgy emlékszem. Nem véletlen, hogy az első verziók között ugye az volt, hogy egészen biztosan idegen légióban fegyverjártasságot szerzett személy lehetett az elkövető, hiszen emlékezünk vissza a Hajdú Kajzer páros Hajdú tagja, ő ugye 3 vagy 4 évet eltöltött az idegen légióban, és róla feltételezték többek között azért, mert ő légiós volt, hogy ő volt az egyik elkövető, ugye erről bebizonyosodott később, hogy nem igaz. Tehát igen, foglalkoztunk ezzel a felvetéssel is. A másik kérdésedre pedig a válaszom az, hogy Észak-Koreával még nem foglalkoztam a blogon. Kommentek között, hát most már azért lassan 45 ezer komment gyűlt össze a Konteó blogon, tehát a kommentek között felbukkant a Kim család története és az észak-koreai diktatúra természetrajza, de fő témaként még nem foglalkoztunk vele. Ugye gondolom, feltételezem, azért kérdezed, mert vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ha Kim Jong-un és az elődei ugye nem kaptak volna külső támogatást, ez egyszerűen nem maradhatott volna fenn ez a diktatúra. Egyesek itt még az Egyesült Államokat is meggyanúsították az, hogy mesterségesen egy olyan élő ellenséget tart mindig szem előtt, ugye, akire az amerikaiak gyűlölete kivetítődhet. Nem vagyok szociálpszichológus, tehát nem tudom megállapítani, hogy ez mennyiben helytálló feltételezés. Az viszont tény, hogy ilyen összeesküvés elméletek léteznek. De még nem foglalkoztam vele, viszont nem kizárt, hogy fogok. És köszönöm a tippet.
0: Mármint most Észak-Koreára gondolsz?
2: Mármint az észak-koreai állam létezésével összefüggő összeesküvés elméletek.
0: De ez megint egy olyan zárt közösségről van szó, amire nagyon nehéz a belátás, nagyon nehéz pontos információkat szerezni, úgyhogy az ember ilyenkor kitölti a maradék részt a saját elméjének a termékével, vagy pedig más elmének termékével.
2: Ahogy ez a kontaktnál lenni szokott, tehát ugye az emberi elme irtózik az űrtől, ez a horror vakui elmélet szociológiai megfelelője, tehát amikor nincs elég információnk egy bizonyos történésről, esetről, sztoriról, akkor az alkotó fantázia, ugye, ahogy mondani szokás, működésbe lép, és a hiányzó űrt kitöltjük a hát, saját
0: hát gondolom az ismeretlen, az nagyon félelmetes.
2: Igen, hát ugye a szorongás és a félelem közötti különbség ebben rejtőzik, ezért rosszabb a szorongás, azt szokták mondani, mint a félelem, hiszen a szorongás nem más, mint az ismeretlentől való félelem, és sokkal pusztítóbb az emberi lélekre, mint a félelem.
0: Közben itt van előtted a Conteo 2 zöld könyv, amit egyébként én néztem több könyvesboltban is. Például arra is kíváncsi voltam, hogy hova teszik ki.
2: Igen, na és milyen kategóriánál láttad?
0: Hát tudod, így álltunk Laurával, a párommal, és néztük, hogy hol lesz ez, hogy környezetismeret, akkor oktatás, mi lesz ez, szerinted?
2: Én nem tudok erre választ adni, illetve egy részválasszal szolgálhatok. Ugye a nagy könyvesbolt hálózatok internetes oldalán is megvásárolható mindkét kötet. Az egyik a történelem nagy kategóriába sorolta, a másik pedig a természettudományok kategóriába. Sőt, az egyik internetes könyvvásárlási oldalon az első kötet a természettudományok között van, és a második kötet a történelem kategóriában, ami hát érdekes.
0: Egy hallgató azt írja, hogy esetleg ezotéria.
2: Igen, most én nagy tisztelettel viseltetek mindenki iránt, aki az ezotéria és a paranormális jelenségek híve. Ugyanakkor be kell nektek vallanom, hogy én attól tartottam egy kicsit, hogy ez lesz a könyvterjesztők első reakciója.
0: Tehát, ez is lett, hiszen azt írja a hallgató, hogy ő konkrétan ott találta meg egy nagy bevásárlóközpontban.
2: Ja, hát akkor ez a harmadik kategória. Én viszem a balhét és vállalom az összes következményt. Én nem örülök annak, hogy ezotériához sorolják be a Conteót, hiszen ez nem az.
0: És mondanám a negyediket, publicisztika.
2: Na, ez viszont már megtisztelő.
0: Én ott találtam meg.
2: Igen, na, ez
0: ott találtam meg, és képzeld, amikor fölemeltem, akkor odaugrott egy ember, és azt mondta, hogy Conteo, Conteo! És láthatóan nagyon megörült, hogy meglátta az én kezem által ezt a dolgot.
2: Na, akkor szuper, akkor meg kidobom neked a részesedést.
0: Mi több, amikor megkérdeztem a két emeletes könyvesboltban, hogy hol van a Conteo könyv, akkor általában úgy szokták, hogy beírják a címét meg a szerzőt. De a hölgy tudta már, hogy hol található.
2: Hát ez egyre
0: azt
2: jobb.
0: Mondta, hogy annyian keresik, hogy...
2: Hírek, köszönöm szépen minden olvasónak. És akkor bocsáss meg, Szabi, akkor gyorsan megragadnám az alkalmat, és hoztam én itt magammal két kötetet, és ilyen betelefonálós, kérdezős, válaszolós keretek között szeretném ezeket kiosztani a hallgatóknak. Úgyhogy, ha készen álltok, akkor én most feltennék egy kérdést, egy konteós kérdést, és az első helyes megfejtő, aki betelefonál, és bemondja a frankót, az kap egy zöld könyvet. Jó, dedikálva, ráadásul, ha úgy szeretné. No, ha készen álltok, akkor én rögtön fel is tenném az első kérdést. Biztos hallottatok sokan már a Majestic 12 nevű titokzatos csoportról. A konteósok szerint ez egy olyan tanácsadó testület, amely mindenkori amerikai elnöknek ad nemzetbiztonsággal összefüggő kiemelt tanácsokat, különös tekintettel az idegenek kell kialakítandó kapcsolatra és a kommunikációra és azokra a tendőkre, amelyeket majd az Egyesült Államok elnökének meg kell lépnie, amikor a hivatalos bejelentés megtörténik. No, tehát állítólag ez a Majestic 12 nevű csoport. Azt szeretném én tőletek kérni, hogy soroljatok fel nekem legalább három nevet, azon emberek nevét, akik ennek a csoportnak valaha is tagja voltak, és ezen nevek között legyen legalább egy magyar, jó? Tehát három név, és ezek között legalább egy magyar nevet kérünk szépen.
0: Hú, nagyon izgalmas. Olyan kíváncsi vagyok arra, hogy aki esetleg nem tud ilyen neveket, az milyen nevet próbál megbedobni. Tudod, hogy kitalálja, hogy ki lehet
2: ja,
0: benne
2: igen,
0: szerinte.
2: Igen, igen. Annyit elmondok, hogy valamikor a 40-es évek végén jött létre ez a Majestic csoport, tehát
0: igen, sajnos talán... itt a friss politikai vezetőket nem lehet elsütni.
2: Nem. Itt egy klasszikus neveket kérnék szépen, vagy kérnék szépen.
0: Parancsolj, kedves hallgató!
1: Halló!
2: Halló, szia!
1: Boros Bence.
2: Szia!
0: Szervusz, Bence!
1: Szóval a három név az Einstein, Oppenheimer és von Braun. És a magyar pedig Tellerede.
2: Tökéletes. Túl is teljesítetted egyel, tehát nagyszerű, valóban Tellerede. És hát tegyük hozzá még azt, hogy többek között még Neumann János is bekerült ebbe a csoportba. Nagyszerű megoldás, Bence, köszönjük szépen. Ha valahogy majd elküldöd az elérhet, illetve hát a nevet, hogy milyen névre szeretnéd a...
0: Igen, légy szíves, küldj el nekem egy jelszót a szabikukac.tilos.hu címre, és akkor azt a jelszót beleírjuk a könyvbe, és én pedig válaszként megírom neked, hogy hova tudsz jönni. Egyébként a Mária utca 54-ben van a Tilos stúdió, itt tudod majd a technikustól átvenni nap 24 órájában, tehát jöhetsz nappal, éjszaka, bármikor.
3: Oké.
0: De várj, még azért ezt magyarázd meg, hogy ezt honnan tudod. Találtál egy régi könyvet a padláson, ami kézzel volt írva, titkos írással,
2: megfejtetted? Esetleg leveleztél valamelyikükkel.
3: Sajnos nem álltam velük kapcsolatba, hanem olvastam a Conteo könyvet, az első kiadást, és emlékeztem erre.
2: Ragyogó, szuper, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
2: Köszönöm. És gratulálunk, szia.
0: A népművelés.
2: Így van, már megérte.
0: Érkezett egy olyan válasz is, hogy Fox Mulder, Dana Scully, Réka Sikároly.
2: Igen. Határeset ezeket sajnos nem tudjuk elfogadni.
0: Merre menjünk tovább? A kedvenceid, Kennedy.
2: Melyik?
0: Melyik
2: mert
0: Kennedy
2: ugye, mert ugye mindkét Kennedy. Hát vegyük a klasszikus JFK-t szerintem.
0: JFK-t, aki az előbb ugye énekelt nekünk.
2: Igen.
0: Let us begin.
2: No, tehát... Kennedy elnök, ugye a Kennedy gyilkosság, nagyon sokan különben a 20. század nagy Conteo őrületét a Kennedy gyilkosságtól kezdve számítják. Ugye biztosan sokan tudjátok, de elmondanám, hogy 63. november 22-én történt Dallasban, és hát Amerika legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb elnökének korai haláláról van szó, úgyhogy nem csoda, hogy akkora hullámokat vetett, amekkorákat vetett. Ráadásul ugye a gyilkosság körülményei, majd a gyilkosságot követő vizsgálatok, nyomozások, hát mind-mind olyan kérdőjeleket hoztak fel, vetettek fel, amelyekre megnyugtató magyarázat a mai napig sem született. Most így, ahogy visszaemlékszem, anélkül, hogy pontos számot mondanék, legalább 20, de biztos 15, legalább 15 olyan elmélet van, amely Kennedy halálának valódi hátterét hivatott feltárni. Ezek között a szervezetbűnözéstől, tehát a maffiától kezdve a szovjeteken át a kubai rezsimig minden megtalálható, amit emberi fantázia kidolgozni képes. És az az igazság, hogy az elmúlt, most én gyorsan ki nem számolom, 51 év alatt nem sikerült megnyugtatni Amerika és a világ közvéleményét arról, hogy hát valóban Oswald lett volna a gyilkos, és pláne nem arról, hogy Oswald lett volna az egyedüli fegyveres, aki ott a tankönyvraktárból leadta azokat az ominózus lövéseket.
0: De ahogy Mikey nagyszerűen megjegyzi itt a cseten, 2 év múlva feloldják a titkosítást. Tehát 2 év múlva letelik az 50 év, valószínűleg egyébként meg lesz hosszabbítva ez, mert úgy szokás ilyenkor, de lehet, hogy hozzájutunk valamilyen információhoz. Egyébként az van haláleseteknél, különösen igaz az, mint mondjuk főzésnél van az, hogy ha zsírt meg cukrot hozzáteszünk, az mindenképpen érdekeset produkál az ételből. Ugyanígy a haláleseteknél bármikor hozzá lehet csapni ugye a zsidókat, a gyík embereket, Bilderberg csoportot, szabadkőműveseket, és akkor ezentúl még van egy csomó más egyéb tényező John Fitzgerald Kennedy halála kapcsán, amivel lehet foglalkozni.
2: Igen, hát a zsidókat, illetve a Mossadot kihagytam, noha az is nagyon lényeges összetevője az összeesküvés elméleteknek, amelyek a JFK halálával kapcsolatosak. Ugye többek között azzal vádolták meg így utólag Kennedy elnököt, hogy ő a palesztin-izraeli szembenállásban hát inkább a palesztinok felé kacsingatott volna tán. Ugye Kennedy volt mindeddig az egyedüli katolikus vallású amerikai elnök, és hát valamilyen okból kifolyólag azzal is megkínálták, hogy ugye itt a vatikáni kapcsolat és a vatikáni összefüggések, hogy az akkori Vatikán is inkább a palesztinok mellett állt volna. Szóval jó komplikált, és az az igazság, hogy kedves olvasóval, illetve hát hallgatóval én vitatkoznék, nem vagyok távolról sem biztos abban, és most nagyon finoman fogalmaztam, hogy a Kennedy gyilkossággal kapcsolatos akták akár 10%-a feloldást nyerne a titkosítás alól.
0: Hát meg, hogyha feloldást nyer, akkor mi nyer feloldást? Tehát, hogy pusztán az, hogy kapunk valamilyen iratokat, amiről azt mondják, hogy ezek 1965-ös, 66-os vizsgálati eredmények, ez még nem bizonyító erejű, csak annyit jelent, hogy ők azt állítják róla, hogy ezek 66-os eredmények.
2: Igen, arról nem beszélve, ugye, hogy a konteósok ultima rációja, utolsó érve mindig az, hogy bármilyen bizonyítékkal szembesítik őket. Azt mondhatják, és azt mondják, hogy ez a bizonyíték hamisított. Tehát ezzel lesöpörhetünk mi, konteósok, bármilyen bizonyítékot, de itt most nem erről van szó. Tényleg meggyőződésem, és nem nagyon szoktam ilyet mondani, de tényleg meggyőződésem, hogy a Kennedy gyilkosság valamennyi részletével kapcsolatos információra még legalább egy ember öltőt, hanem kettőt kell várnunk.
0: Nagyon kedves vagy, hogy így mondod, hogy várnunk.
2: Én nagyon derűlátó pali vagyok.
0: Ülve kibírjuk, de nézzük meg azokat, amik nem a klasszikus nagy Conteo válaszok a Kennedy gyilkosságra. Az ugye tény, hogy meghalt.
2: Hát, látod most, hogy erre így rákérdezel, olvastam ám én olyan verziót is, ami arról szólt, hogy megrendezték ezt az egészet, és valójában Kennedy ki akart vonulni emelt fővel, mert ha egy szétlőtt fő emelt lehet. Tehát emelt fővel ki akart vonulni az amerikai közéletből, mert annyira elege volt egyrészt az őt övező celebkultuszból, másrészt pedig hát ő annyira beteg volt, tehát nagyon komoly mindenféle ízület és egyéb panaszai voltak, keringési rendellenességek, hogy élete utolsó hónapjaiban már csak úgy tudott nyilvános szereplést vállalni, hogy előtte nagyon jelentős vitamin és egyéb ilyen roborálószer koktélokat kapott, sőt LSD-ről és egyebekről is beszélnek. Tehát.
0: Hát pont most láttam a Komornik című filmet, és ott egy adott ponton megkérdezi a Komorniket, hogy hány tablettát is szedtem be ma, és akkor mondja, hogy 103 darabot uram.
2: Elképesztő mennyiségű gyógyszert szedett be, különben ezt objektív források is megerősítik, és hát az a nagyon kevés, amit az orvosi dossziéjából nyilvánosságra hoztak, azt támasztja alá, hogy valóban hihetetlen fájdalmai voltak, tehát fájdalomcsillapítók és ilyen szerek nélkül gyakorlatilag már fizikailag is összeomlott volna.
0: Egyébként tényleg az sem biztos, hogy ő meghalt, tehát az is lehet, hogy egyszerűen ki akart vonulni a közéletből, és megrendeztek egy ilyen eseményt, hogy ő boldogan élhessen egy sokkal zártabb körülmények között, viszont nem tudom, a családjával és mégsem az egész világ közvéleményével a háta mögött.
2: Igen, vannak ilyen vélekedések is, most nem azt mondom, hogy ezek a legcombosabb vagy leghihetőbb forgatókönyvek, de kétségtelen ez is szerepel, és az is szerepel az elképzelések, illetve az összeesküvés elméletek között, hogy a saját halálát rendezte meg. Tehát ugye már említettem az orvosi, illetve az egészségügyi állapotát, szembesültől már mindenféle, 63 őszére már mindenféle politikai problémával is, és gyakorlatilag mondja ez a bizonyos Alconteo, az ő emberei bérelték fel Oswaldot, illetve hát a valódi lövőt, és egy ilyen látványos kvázi öngyilkosságot követett el Kennedy, hát hogy ne öngyilkos legyen klasszikusan, akkor azt szerette volna, hogy egy utolsó olyan momentum zárja le az ő életét, ami még inkább idolszerűvé, még inkább hősé, még inkább felejthetetlen amerikai elnökké teszi.
0: És ugye állhat a háttérben a depressziója, állhat a háttérben az is, hogy halála után még jobban összehozza a nemzetet, de mi van akkor, hogyha egy nagy értékű biztosítást kötött a halála esetére?
2: Igen, hát mondjuk az életbiztosítási kötvényét még nem szellőztették meg a neten, de elképzelhető, hogy habár az az igazság, hogy a Kennedy család vagyonosodási vizsgálatát, ha elvégezte volna valaki, vagy elvégezné valaki, hát arra kellene rájönnünk, hogy nem igazán szorult ő egy bármilyen nagy összegű életbiztosításra. Ugye a Kennedy papáról, Joseph Kennedyről, aki az Egyesült Államok londoni nagykövete is volt, sok más egyéb beosztása mellett köztudott volt már a 60-as években is, hogy a Kennedy vagyon megalapozását a prohibíció idején a mafiával történő üzletelés során szerezte. Nagyon-nagyon komoly sápot szedett az öreg Joe a szervezett bűnözéstől, amikor ugye az alkoholtilalom idején Kanadából és más helyekről importálták ugye a jó kis kanadai viszkit, meg a kubai rumot és egyebeket. És hát ugye a további kontaok arról is szólnak, hogy annyira lekötelezte vagy elkötelezte magát a mafiával szemben, hogy amikor Kennedyt különben mafia segítséggel, mondják az összeesküvés elméletben hívők, tehát amikor a szervezett alvilág anyagi segítségével megválasztották elnöknek, akkor a maffia joggal bízhatott abban, hogy hát most jön el az aranykorszak számukra, hiszen a Kennedy család nem lesz hálátlan a befektetett lóvéért. Ezzel szemben ugye az történt, hogy az öcs, tehát Robert Kennedy lett az igazságügyminiszter, és a legfőbb ügyész, ugye, ami Amerikában egy és ugyanazon személyhez kapcsolódik. És noha mondom, az alvilág azt várta volna, hogy a elnéző elnöki és igazságügyminiszteri tekintet kíséri a tevékenységüket. A legnagyobb felháborodásukra Robert Kennedy azzal kezdte, hogy soha addig nem látott összegeket áldozott a maffia elleni harcra és az FBI-ra.
0: Látszólag?
2: Hát, látszólag. Hát, igen, és hát 63-ra pöccent be annyira az alvilág, hogy hát ők tették el láb alól. Egyrészt JFK-t, majd később RFK-t is, tehát mindkét Kennedy fivér halála, mondja ez az alverzió, vagy az Alconteo szervezet alvilág nevéhez fűződik.
0: Megjött közben Csabi. Köszönöm szépen, hogy elmondtad a Kennedy történetét. Hallgassunk egy kis zenét, és behívjuk őt, és megkérdezzük tőle, amit megkérdezhetünk.
2: Oké.
0: A vendégünk Tiború, ez itt a harmadik utas. Hallgassatok minket.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szeretettel köszöntjük Csabit is a stúdióban.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, szia Tibor.
3: Hello, Csabi.
1: Csabi, az
3: mik azok a karikák szemed alatt?
2: Egyrészt ez a szexepilem, másrészt meg hát ma reggel fél hétkor végül is világra segítettem gyermekemet a saját fürdőkádamban. Kedves feleségem.
1: De tényleg te voltál a bába, minden, az orvos.
2: A bába szerintem a természet, a gravitáció és a tolóerő volt, amit a kedvesem kifejtett. Nagyon izgalmas volt, mert volt egy pillanat, amikor még fájt, és utána a következő pillanatban azt mondta, hogy jön ki a feje. Azonnal megyek be a fürdőkádba. És onnantól már csak percek voltak, és hopp, kijött a kis legény, pedig az orvosok azt mondták, hogy leány lesz.
3: Ennyit az orvosokról.
2: Egy jó névadó bulit kell majd tartani, azt hiszem.
1: Mit mond itt?
3: Conteo.
2: Igen, vajon miért mondták azt, hogy leány lesz?
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen tréfa az orvosok részéről.
2: Minden esetre a valóság az, hogy fiam született már reggel, úgyhogy...
3: Isten éltesse.
2: Örvendjünk.
1: Isten éltesse, de Csabi, nyugtass meg, hogy nem nyalta meg a szemét, mikor világra jött.
2: Nem, de furcsa nyelveken elmondott néhány imát.
1: Merre haladjunk tovább? Mit szeretnél?
2: Én azért ezt az UFO kérdést feszegetném, mert most így ez a jövevény, akivel ma találkoztam, eléggé ilyen csúcsos a feje így hátrafelé, hogy az UFO kérdést szerintem nem vettük át eléggé komolyan, hogy egyrészt mik azok a bizonyítékok, hogy mi már egy meglevő életformának vagyunk csak egy továbbadása egy másik bolygóról, másik, nem is tudom, űrállomásról, vagy...
1: Várjál most a pánspermiára gondolsz?
2: Igen, ilyesmi. Kezdjük ezzel a fajta elmélettel azt, hogy...
1: De ez nem elmélet, ez tudomány.
2: Jó, akkor...
3: Ez konspirációs gyakorlat, nem elmélet. Hát bizonyítékokat kérsz, vagy bizonyíték szót említetted, ugye ezzel állunk itt a legrosszabbul. A konteósok nem igazán arról híresek, ugye, hogy két példányban lefűzett dossziékba közjegyző előtt, vagy közjegyző által hitelesített bizonyítékok, dokumentumok tömkelegét tegyék az elméleteik mellé. Ugye az, hogy az emberiség, az ember honnan származik, hogyan származik, hát legalább három, vagy de inkább még több elmélet folytat itt mindenféle csatát az elmúlt évezredekben. Hát a legismertebb kettő, ugye a teremtés elmélet, illetve hát az evolúciós elmélet. És akkor ezek között, vagy nem is tudom, ezek mellett ott van ez a harmadik, ez a bizonyos kívülről történő megtermékenyítés, vagy nem is tudom, pánspermia elméletnek is nevezett dolog, ami hát ugye azt mondja, hogy valahonnan a bolygó közitérből, vagy legalábbis a világűrből származó kvázi spermiumok megtermékenyítő részecskék érkeztek a Földre, és akkor itt megint ugye x-féle elképzelés van.
2: Szerintem a majmokat termékenyítették.
3: Egyesek szerint igen, tehát a főemlősök közül a legfejlettebbeket, ugye az a akkori, vagy nem tudom mikori majmokat, vagy majomszerű.
2: Hát most a jövő héten lesz egy dokumentumfilmnek a bemutatója, amikor már ugye lovagolnak a majmok, és éppen a embertársadalommal való.
1: Illetve ezt mutatta be a 2000 gyűröd összeje elején, amikor ott
3: az egy nagyon
1: ott nagy fekete monolitnál elkezdenek tudatra ébredni.
2: Tehát ezek tények, és ugye mikor is készült a 2001 irod összeje? Hát azóta az már biztos tény, tehát ott van dokumentum. Sőt, ugye mikor írt a Clark azt a
1: akkor itt az idő, hogy előálljak a kis ajándékkal, mert te mindig olyan kedves vagy, hogy hallgatóknak hozol Conteo könyveket. Én is hoztam most neked valamit.
3: Azt a betyár iskoláját, ezt most én így nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy egy műanyag zacskóban egy barnás, vöröses porszerűség van, és még mielőtt itt értesítenétek az illetékeseket, gyorsan elmondom, hogy rá van tűzve egy kis címkeszerűség, amin egy űrhajó látható, és azt mondja, hogy Roswell UFO Crash Site Soil, tehát a Roswelli UFO lezuhanás helyéről származó földminta.
1: Hiteles, az is oda van írva.
3: Hiteles, igen, tehát Certificate of Authenticity, igen, az is van, úgyhogy ez szuper, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és ezt díszhelyre fogom otthon kitenni.
1: Kedves hallgató! Előbb beszélj a hallgató, parancsolj a hallgató!
3: Hello, szia!
4: Tehát szeretnék gratulálni az apukának.
2: Köszi.
4: Nagyon szép történet ez is. És én az óriásokról szeretnék kérdezni, ha már így belevágtunk ebbe az UFO témakörbe, ezekről a bizonyos óriásokról, ami minden vallásban, minden ilyen tárgyi emléken föltűnnek, aztán hirtelen eltűntek a földről, hogy az most kapcsolható a földön kívüliekhez, vagy egy másik emberfaj, ami szépen eltűnt így az évezredek során a föld színére. Ha van valami információtok, szívesen hallgatom. Köszönöm.
3: Szia, köszönjük a kérdést. Hát ehhez én csak annyit szeretnék hozzátenni, egyrészt megerősíteni, amit mondtál, tehát az összes általam ismert, felületesen ismert vallás és mitológia tartalmaz célzásokat, nem is igazán célzásokat, hanem sztorikat óriásokról. Másrészt pedig hát a net és a kultúrtörténet tele van olyan leletekről szóló híradásokkal, amelyek szerint mindenféle archeológiai és egyéb feltárások helyén olyan csontokat találtak, amelyek óriási emberek csontvázához tartoznak, vagy tartoztak, vagy tartozhattak. Mindenféle koponyákról, combcsontokról, és tán még egész csontvázakról is van szó. Az az igazság, és akkor most egy picit szembe megyek a konteós énemmel, az az igazság, hogy tudomásom szerint ezeknek a leleteknek, ezeknek a fényképeknek a jelentős részéről viszonylag rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy hamisítványok, tehát vagy önmagában a lelet hamisítvány, vagy később a fényképet manipulálták, illetve még egy olyan magyarázat is van, részmagyarázat, hogy ezek a bizonyos csontok olyan fosziliák, tehát olyan csontleletek, amelyek egykoron akár dinozauruszokhoz és más nagytestű állatokhoz kapcsolhatók, tehát nem emberi csontok. Én bevallom neked őszintén, nem találkoztam egyetlen egy olyan viszonylag megbízható forrásnak, vagy forrásból származó információval sem, ami egyértelműen akár DNS vizsgálattal, akár mással bebizonyította volna, hogy az óriás csontleletek közül bármelyik emberi DNS-el.
2: Tehát akkor nem óriások ivadékai vagyunk, hanem óriások vállán kerültünk ide.
3: Igen, Newton és egyebek mentén mi is kijelenthetjük. Annak ellenére, hogy Denikel mester, akinek valamennyien nagy tisztelői vagyunk, feltételezem.
1: Mint általában minden péket tisztelünk.
3: Igen.
2: Én a svájciakat tisztelem.
3: Úgy általában, ő svájci volt, tehát akkor így ezzel nincs probléma. No, tehát Denikennek van egy olyan könyve, ugye, hogy óriások ivadékai vagyunk, vagy valami hasonló a magyar
2: Istenek
3: címe.
2: Istenek ivadékai vagyunk.
3: Istenek ivadékai vagyunk, és azon belül pedig talán valami óriás csontleletekkel is foglalkozik. No, tehát nem igazán érzem magam illetékesnek ennek a...
2: De térjünk vissza az UFO kérdésre, illetve... Igen.

0: ezek a mitológiához és azon belül a mezopotámiai, babiloni, sumer mitológia elemekhez. Ők nagyon érdekesen és az általam ismert történetek közül, de akkor meghallgatjuk, hogy...
1: Tessék, hallgató, szia!
2: Erő egészség! De Zsámboki megint csak egy félmondat elejéig szeretnék kicsit a Lemnek van az Úrhangja című, szerintem kulcs műve. És abban ugye az van, hogy hát az űsperma elmélet az neki máshogy néz ki. Hogy egy előző univerzum üzen bizonyos sugárzással, és akkor aznak az életfakasztó ereje az teszi termékenyé mondjuk a mi fajtánkat. Ez az alapelve. Hát én ezt nem nagyon tudom elképzelni, de ennek ellenére viszont a mű maga az egy zseniális történet. És még egy apróság, hogy Deniken mestert meg ne bántsátok, mert ő békességben és boldogságban bolondult meg, tehát...
1: Addig jó.
0: És azért valamennyien irigyeljük is őt.
3: Szerintem nem bolondult meg, egyszerűen elvitték az agyát az UFO-k.
2: De és de jó, és akkor legyen azt, akkor mi van Pataki Attilával?
1: Őt még nem neutralizálták.
3: Igen, nekünk is van egy Deniken.
0: Különben itt a
2: csetel
3: megkérdezte
0: itt a csetel megkérdezte az egyik hallgató egy pár perccel ezelőtt, hogy én hogy szeretnék meghalni. Nem akarom itt beborongósítani a hangulatot, minden esetre erre csak azt tudom mondani, van egy komoly és egy kevésbé komoly válaszom. De a komoly válaszom az, hogy nagyon remélem, hogy szívrohamban. A másik pedig az, hogy remélem, hogy elvisznek az UFO-k, tehát... ezt a fazont, azt fogják mondani, hogy ezt a fazont kár itt hagyni.
1: De ez lenne a halálod?
0: Hát, földi szemmel
1: hát most
0: nézve.
1: Most fog kijönni, már 2-3 dokumentumfilmnek a bemutatóját is láttuk, ahol azért mennek el az űrhajósok, hogy nem önmagukat mentsék, és nem a saját gyermeküket, hanem az egész emberiséget. És nekik találjanak egy új otthont, stb. Stb. Én... Nem készül most túl sok Noé-s film? Ez a hollywoodi Conteónak lenne a... Azt hiszem, múltkor beszéltünk is róla, hogy vajon előrejelzéseke és kötelező szerepmintáke, amit Hollywoodtól kapunk, hogy éppen most jönnek az óriás szörnyek, és menni kell, bezárkózni a táborba, jól kell magunkat érezni a tábori ágyon is, meg alatta is.
3: Vagy hogy pontosan melyik filmet vegyük a viselkedés mintának?
1: Melyiket ne?
0: Hát ugye ez olyan, mint a konteózás, tehát rá van bízva az emberre, hogy a választékból melyik verziót csipegetik magának. Különben ez a Hollywood konteó, ez egy nagyon érdekes dolog. Születtek erről elég komoly kimutatások.
1: Mert a termék elhelyezés és a termékhasználat az egyértelműen bizonyítható, hogy rengeteg létező sorozat és filmekben úgy adnak elő és el termékeket, hogy azzal magát a használatot rágják.
3: Igen,
1: az emberek szájába.
3: Hol válik el ez a közneveléstől? Tehát az, hogy egyszerűen át akarnak adni nagyon fontos információkat a népnek.
1: Például, hogy hogyan biztosítsuk ki az RPG-t?
3: Például.
1: Mert az szinte minden második akciófilm.
3: De várjál, betelefonáló ketté szakított téged.
0: Igen, nem is tudom, mit kezdtem elmondani? Hát, valami nagyon okos dolgot, biztos.
3: UFO-król volt szó.
1: Igen, vissza kellett térni.
0: Segítsetek, de térjünk most... vissza, hogy általában aztán majd biztos látszott.
1: De valami. Általában nem lehet. Tehát egyrészt van az az elmélet, ugye, hogy az emberek és az UFO-k, de most az UFO-k alatt mondjuk azt, hogy a nem földi eredetű lények kapcsolatban állnak egymással. Próbáljuk meg ezt tisztázni. Száraz tényeket kellene ezzel kapcsolatban.
3: Hát az egyik, amit szerintem talán múltkor is elmondtam, hogy mióta vannak UFO észlelések. Hogy a második világháború után felszaporodtak az UFO észlelések, és hogy ennek az az oka, hogy elkezdtük a nukleáris kísérleteket, és
1: de azokat csak azért csinálták, hogy Godzillát megöljék, azok nem kísérletek
3: lehet,
1: voltak.
3: Lehet, de hogy messziről is lehet látni, lehet érzékelni ezeket a kísérleteket, és ez olyan volt, mint amikor a szülő észrevette, hogy a gyerek megtalálta a gyufát, és elkezdtek nézni minket, és figyelni minket, hogy mit játszunk azzal a gyufával, hogy nehogy magunkra gyújtsuk a házat.
0: Hát minden esetre, ahogy mondani szokás, az atomkorba történő belépés az egy olyan civilizációs, márha civilizációs lépcsőfok, ami minőségileg teljesen új helyzetet eredményezett. Elképzelhető valóban, hogy ez volt az első olyan jel, ami onnan kívülről arra utalt, hogy ezek értelmes lények, hiszen most már el tudják önmagukat pusztítani.
3: De David Icke-nál van az, hogy ugye eredetileg a DNS spirálunk az 16 karú volt, és hogy pont a gyíkemberek azok letéptek abból 14 spirált, hogy olyan magas képességei.

0: eszközeink, amikkel egyébként uralni tudnánk a testet, a teret, meg az időt, azok ne legyenek a birtokunkban.
1: Igen. Ja, tudom már, miről beszéltem volna, amikor a hallgató telefonált, tehát a mezopotámiai mitológiáról, illetve a hiedelemvilágról, tehát ott írják le nagyon érdekesen, és ismereteim szerint a legprecízebben azt, hogy hogyan is történhetett ez a bizonyos kívülről jövő fajnemesítési próbálkozás. Ugye náluk vannak ilyen félistenek, akik aztán ilyen rabszolga alfajt tenyésztenek ki, majd ezeket elkezdik nemesíteni, stb. Stb. Tehát nagyon, nagyon érdekes megközelítési mód a mezopotámiai hitvilág, és ilyen szempontból ugye pont a Gyíkemberes Konteumban, a blogon olvasható Gyíkemberes Konteumban utaltam vissza erre, meg az X bolygóról szóló posztban, ugye a Nibiru-val kapcsolatos eszmefuttatások kapcsán, hogy ha félreteszünk mindenféle egészséges gyanakvást és szkepticizmust, az az igazság, hogy ha az ember azt egy egységes egészként tekinti, tehát a sumer hitvilágot, sumer-babiloni akkád, tehát egyáltalán a mezopotámiai hitvilágot, és kicsit konteos szemmel olvassa át ezeket a legendákat, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy egységes, koherens, belső logikával
2: rendelkező. Na de várjunk. Hát ez a legrosszabb, világ. Amit lehet mondani, mert mi azt tanultuk az iskolában, hogy az őshagyomány szájról szájra adódott tovább. És voltak őshagyomány elmondó emberek, akiknek az élete az volt, hogy azt a nagyon nagy őshagyományt, ami odáig felgyűlt, azt ők pontosan el tudták mondani, dalba szedve, vagy egy kicsit, nem is tudom, rímelve, és
1: hát úgy könnyebb volt észben tartani.
2: Igen, de erre jött egyfajta leírás, és ugye volt a szövegromlás, illetve a különböző dialektusok és szociokulturális adalékokkal megkent történet, mert ugye van az az alap, amikor az emberiség kultúrtörténete összefonódik, és ez minden szentírásban benne van.
1: Az indiaiban is gondolom, ez hozzátok még közelebb áll. Ott vannak azok a bizonyos, hát mai szóhasználattal gyakorlatilag űr anyahajóknak nevezhető V-betűs is, most nem jut eszembe a neve, hogy hogyan is hívták ezeket. Tehát amiken közlekedtek az istenek is.
2: Vajra.
1: Nem.
2: Varuna?
1: Varuna. Nem, vagy ez, na mindegy.
2: Hát van Varuna.
1: A lényeg az, hogy ezeken az űrkompokon, vagy az űr anyahajókon közlekedtek az istenek, és mindenféle űr összecsapások.
2: Mert a vajrák, azok ugye az űrből leesett darabkákból, tehát űrmeteoritokból készültek az első gyémánt jogarok, ami a múlhatatlan és mozdíthatatlan tudat szimbóluma.
0: Ne fraktalizálódjunk.
2: Csak mondtam, hogy ennek van köze hozzá.
0: De egyébként az, hogy azt mondod, hogy az ősi hitvilág koherens volt, hát azért az cél nem, hogy koherens legyen, különben nehéz lett volna, hogy fennmaradjon.
1: De az a döbbenetes, hogy 21. századi szemmel is koherens. És ha ezt a mezopotámiai hitvilágot oda teszed a mostani konteós elképzelések mellé, vagy mögé, akkor elképesztő párhuzamok, de hallgassuk a...
2: Tessék, Ezó magazin. Halló. Semmi? Senki? Oké, 2:15:37, még egy kicsit lehet betelefonálni, illetve megkérdezni, hogy...
1: Vináma, bocsánat, köszönöm.
2: Igen, mert hogy Varuna egy egészen másik figura volt, Vinámak. De öreg Varuna.
1: Arra azért figyeltek oda, mert az egyik másik hallgató azt mondja, hogy a Tilosból elég uncsi, hogy ilyen haver promó rádió lett.
0: Mi pedig így szeretjük. Parancsolj, hallgató!
3: Sziasztok!
1: Szia!
3: Ja, Max vagyok, a magánsofőr. Vimána.
0: Igen,
1: Vimána. Még tökéletes. Köszönöm szépen, Max.
2: Vimána. Így van, Vimána.
1: Oké, szuper.
2: Köszönjük.
1: Köszi.
2: Hát ezért szeretjük a Tilos Rádiót, mert a hallgatók is velünk vannak.
0: Igen, meg érdekes, hogy a házit rólunk azt mondja, hogy haver promó lett közben, hát mindenki a barátai társaságában szereti jól érezni magát, megélni
1: mondhatnánk
0: az életet.
1: Nagy
0: tehát ez teljesen
1: is.
0: Természetes.
2: És nincs mese, azért az összeesküvés elméleteket közösen rakjuk össze, mindenki sző bele egy-egy szállat.
0: De az egyik hallgató teljesen másképp közelítette meg, azt szeretnék kérdezni, hogy mi a legviccesebb, illetve a legszánalmasabb konteó. Én ketté is választanám, a legviccesebb konteó szerinted mi, vagy neked mi a fejedben?
1: Hát nem tudom, hogy vicces, Nem tudom, most ezzel egy kicsit itt zavarban vagyok, mert erre végül nem tudnék
0: egyébként
1: válaszolni.
0: Egyébként, hogyha az ember jól érzi magát, akkor bármelyik konteó
1: vicces. Bármelyik vicces lehet. Hát a legszánalmasabb most akkor itt hatalmas levegőt veszek, és kockáztatok, mert biztos egészen sok embert fogok magamra haragítani. Ugye sokan kapacitáltak engem, hogy a chemtrailekről, a chemtrail jelenségről írjak. Nem írtam szándékosan, mert még azzal a tényleg minimális természettudományos ismeretanyaggal is, amivel szerénységem rendelkezik, még azzal is úgy igazából átlátható, hogy az a chemtrail elmélet, amit olyan nagyon sokan hangoztatnak, tehát az úgy nem tartható. Na, tehát ezért nem.
2: De az a baj, hogy nekem a chemtrailről mindig eszembe jut Stanislav Lem, ahol ugye kemokrácia volt, és különböző mennyiségű pszichedéliummal fröcskölték az embereket. Először csak annyit, hogy szóval, hogy a valóságnak a különböző szintjeit meglássa, és akkor lehet egyrészt azt mondani, hogy a spriccelőt se veszem észre, vagy még a spriccelőt észreveszem, de már nem tudom, hogy mit kellene azon túl észrevennem. És lehet azt mondani, hogy mit is mondanak, terhelési tesztet végeznek a repülőkön, és így a párával, a vízpárával tudják a legjobban ezt a repülési utat és aerodinamikai adatokat kinyerni, de én szeretem a nanorobot elméletet, ami azt mondja, hogy bennünk vannak, és már rég azt csináljuk, amit a nagy gombkezelő mond nekünk.
1: Igen, ugyanakkor amikor chemtrailről beszélgetek a barátaimmal és a konteósokkal, akkor mindig el szoktam mondani azt, hogy ha semmi másért nem, azért kételkedem én a chemtrail jelenség konteósok által, vagy összeesküvés elmélet hívők által hangoztatott verziójában, mert a háttérhatalomnak ennél sokkal finomabb, sokkal olcsóbb és sokkal észrevehetetlenebb módszerei vannak arra, hogy birkák silányítsák a tömeget. Hát igen,
0: a rádió,
1: szóval...
2: Az egzisztenciális ellehetetlenítés, és akkor azt hiszem, hogy a kommunikációs ösvények kijelölése, talán még ez a másik, amivel lehet ezt a dolgot.
0: Meg én mondanék egy másik aspektust a chemtrailről, hogy ha létezik chemtrail, az egy olyan fajta hatás az én életemre, amit nem tudok kivenni. Nem tudok ellene védekezni, akkor se, hogyha leveszem vagy felveszem ezt az alufólia sapkát, ami most is rajtunk van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem tudok ellene védekezni, akkor nem kell vele törődnöm, hanem meg kell próbálnom az adott keretek között
1: vele.
0: Együtt élni
1: igen,
0: vele.
1: Igen, igen.
0: De lehet, hogy ez már csak azért van, mert tudod, a bepermetezett kemikáliák azok
1: ez
0: már
1: letompították a tudatomat. Ez már a hatása, igen, a külső beavatkozásnak.
0: Pont most találkoztam Fonagutnak a 2081 című novellájával, ott az van, hogy mindenki egyenlő.
2: Harrison Bergeron és a fejpánttal butított népség.
0: Igen. Parancsolj, hallgató, aztán elmondom.
3: Halló, szép jó napot mindenkinek, szervusztok, Cukros Ivike vagyok.
1: Szia.
3: Én afelől érdeklődnék, lehet, hogy teljesen szét van csúszva az agyam. Valamikor egy olyan jó 10-15 évvel ezelőtt szó volt arról, hogy azért nem fogadnak el nagyon-nagyon sokan különféle védőoltásokat, mert hogy a fecskendővel együtt valami külön pici kis csippet juttatnak be a szervezetünkbe. Ezt valahol én álmodtam, vagy volt valóban ilyenről?
0: Nem, ez tény.
3: Jó, hogy ez tény?
2: Hát, köszönjük szépen.
1: Van ilyen elmélet, sőt, vannak ilyen elméletek, és ugye akkor, ha már azokról az összeesküvés elméletekről beszéltünk, amelyeket eddig még nem írtam meg, és... ugyanakkor nagy érdeklődés lenne irántuk. A védőoltások konteó az még egy másik ilyen neuralgikus téma. Ezzel kapcsolatban is hatalmas belső vívódásokat folytatok önmagammal, mert az a helyzet, hogy mindaddig, amíg a konteó nem árt, azt mondom, hogy hajrá, szabadon lehet beszélgetni, lehet terjeszteni, lehet szórakozni rajta.
3: Ja, és akkor úgy gondolod, hogy ha ezt leírnád, hogy esetleg minden alapot nélkülözete tegyük, vagy
0: bárhogyan írod le, gondolod, az egyiknél az orvostársadalmat, másikban pedig igen. A gyermekeket, meg a gyermekeket védelmező ugye, szülőket
1: támogatod meg. Ugye a kontaóknak az én és a mi megközelítésünkben ugye pont az az erőssége, hogy igyekszem mindkét oldal vagy több oldal szempontjait bemutatni. Ez így volt a globális felmelegedés nél a rákgyógyszerkonteónál, egy tudom én, folytathatnám a fluoridnál, stb. Most azért vívódom én magamban, és azért nem döntöttem még végérvényesen, hogy foglalkozom ezzel a témával, mert ha én nekiállok, és egy elképzelt oltás konteóba én leírom az oltást ellenzők véleményét, akkor...
3: Akkor ott magunknak és a gyerekeinknek is a jövő.
1: Hát most nézd, a másik oldal pedig azt mondja, és most én tényleg megint próbálom itt elkerülni azt, hogy én egyértelműen állást foglaljak, noha ebben az esetben meglehetősen nehéz, de az a helyzet, hogyha én egyetlen egy olyan embert a posztommal arra fogok késztetni és befolyásolok, hogy ne oltassa be a gyerekét, és az a gyerek megbetegszik,
3: vagy esetleg hát akkor a társa, most,
1: hát,
3: akkor ki fogja ezt róla?
1: Most akkor gondold el, hogy én most nem akarom itt túl dramatizálni a helyzetet, de hát hogy fogok én borotválkozni? Hogy fogok hát, a tükörbe igen. nézni?
3: Tükörben.
1: Tehát nagyon nehéz. Én nagyon értelmes emberekkel is beszéltem különben, akik egyértelműen az oltás ellenesek pártján vannak, és...
2: Hogy a chemtrail úgyis megkapjuk a nanorobotot.
3: De várjatok, most akkor mondjátok meg, hogy én teljesen stupid vagyok, és rosszul emlékszem, vagy volt ilyenről?
1: Nem, volt, és ezért nagyon, és nem csak 10-15 évvel ezelőtt, a mai napig, ha a megfelelő, úgymond idézőjelbe, tehát megfelelő internetes oldalakat felkeresed, akkor látni fogod, hogy a mai napig vannak ennek az elméletnek zászlóvivői, és a mai napig vannak emberek, akiknek meggyőződésük, hogy és hogy mondjam, az még a viszonylag kevésbé ártalmas verzió, hogy itt mikrocsipet juttatnak be az emberi szervezetbe. De vannak, akik meggyőződéssel állítják, hogy a kanyaró elleni oltás, most lehet, hogy az egészségügyi végzettséggel rendelkező hallgatók a fejükhöz kapnak, de azt hiszem van ilyen. Tehát, hogy a kanyaró elleni oltás az valójában nem kanyaró elleni oltás, hanem olyan genetikai módosítást idéz elő a gyerekben, ami tömény fogékonyabbá teszi a nem tudom milyen betegségekre, vagy elbutítja, vagy roncsolja a DNS-ét. Igen. Tehát azt mondom, hogy tényleg nem akarok itt túlságosan komor színezetet adni ennek a beszélgetésnek, mert a tilos nem érdemli ezt meg.
3: Na jó, akkor én közben kiszállok és hallgatom
0: szépen.
3: Benneteket. Az én Istenem áldjon meg.
1: Hello, köszi, hogy hívtál. No, szóval itt tényleg erkölcsi agályok is felmerülnek. Igen, az emberben, hogy egyáltalán egy olyan mondatot leírjon, amiből egyetlen egy ember akár azt a következtetést.
2: Na de hát ne vicceljünk már, most pont akkor térjünk vissza egy pillantásra Hollywood, vagy ne adj Isten a videójátékok agresszivitása életünkben, illetve a valóság és a gyártott képzelet összemosódása, és akkor az még nem a valóság, az csak az, amit el akarnak velünk hitetni, hogy azt meg tudjuk csinálni.
1: Hallgató 403-nak azért mondom, hogy de szakállas vagyok. Csak kérdez, hogy szakállas vagyok-e.
0: Parancsoló hallgató.
1: Hello, szia.
4: Hello, Iván vagyok, sziasztok.
1: Szia, Iván.
4: Bocsánat, egy másik műsort idézek, volt egy nagyon jó kontúr az oltás ellenességről. Beütve a vendég nevét, kiderült, hogy egy nagyon komoly homeopátiás szerforgalmazó, és azért telefonálok, mert hogy a Conteo abban az esetben például egy komoly biznisz szolgálatában áll, tehát ilyen is van.
0: Hát azért nagyon nehéz kihúzni a bizniszt bármi mögül.
2: Igen, egy jó Conteóban vagy a biznisz, vagy a hatalom ott van, de inkább a hatalomszerű biznisz.
4: Igen. Köszönöm.
1: Köszi, hogy hívtál. Igen,
2: ez
1: tehát az anyagi érdekeltség. Nagyon jó.
2: Ez nagyon jó volt. Egy összefoglalás így a második könyv és a második műsorunk közepénél, sőt már lassan a vége felé járunk, nem, a háromnegyedénél vagyunk ennek.
1: Gyors fejszámolás.
2: A matek az mindig nehéz. Én a matekkal kapcsolatban mindig azon csodálkozom, amikor híres emberek bemondanak számokat, amiről vitatkoznak egy hétig, majd egy év múlva, amikor nem úgy van, már nem számít. És ezzel kapcsolatban olvastam a Guardian-on egy cikket, hogy a jövő, ugye a Creative Commons-é, a szabadon megosztott információé, illetve az átláthatóságé, és kénytelen lesz az egész világ őszinte lenni.
1: Hát ez a veszély azért szerintem nem fenyeget.
0: Közben bennünket. Tiború vizsgálja a port, ami
1: igen.
0: A Roswell-i UFO katasztrófa helyszínéről származik, hiteles port.
2: Akkor egy veszélyes darás című számot hagyd tegyek be nektek, ez egy Togó Benini nóta, ritkán játszunk Benin Togóból darazsos számokat.
0: És várjatok meg, amíg visszajövünk mindenképpen, mert ugye vár még itt egy Conteo két könyv a nyertesére.
1: És még egy új témát is majd szeretnék feldobni a hallgatóknak, amiről beszélgethetünk egy kicsit.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és többen kérdeztétek, hogy mivel ugye most született meg a gyermekem, és ez az üvegpesge, amit most ki fogunk bontani a tiszteletére. Hát, hogy hívják a gyereket? Ez a nehézség.
2: A digitális pulttól fordítsd el, szerintem azt a felügyőt, amikor durrantasz.
1: Hogy ugye névadó bulit kell tartani, nincs mese, mert ugye nem tartjuk semmi alá, hanem majd a neve meghatározza őt. Úgyhogy ma este 6-tól a Lánchíd lábánál a Magyar Tudományos Akadémiától, nem ezt a Vajóparton tartunk akkor egy ilyen kis névadó rendezvény.
2: De hogy lesz, megszavazzuk a gyereketek nevét?
1: Lehet, hogy végül ez lesz.
3: Egészség. Hajrá.
2: Egészségetekre.
1: Kis jövevényre.
2: Igen, a kis
1: legalább
2: is
1: egy adjál. Napig nem lesz neve.
2: A kis névtelen. Én meg mondanék egy programajánlót, hogy most szombaton lesz a Budapest Pride, és a Tilos Rádió egy nyitott Land Rover kamionnal indul, az egész be lesz kenve flitterrel, Kossuth térről indulunk, és bárkit várunk szeretettel. Mint tudjátok, ez egy zárt útvonal, tehát oda kell jönni 3 órára, mert utána lezárják az útvonalat. Mielőtt még azt kérdeznétek, hogy miért és miért, hát szerintem azért érdemes elmenni egy ilyen helyre, hogy kisebbségben élő embertársaink ne érezzék magukat furán, akkor, amikor egy másik kisebbség esetleg ellenségesen lép föl velük szemben. Én is ezért szoktam kimenni a Pride-ra, hogy ne érezzem magam egyedül, és ők se érezzék magukat egyedül. Ez volt a programajánló.
3: És ha ez kapcsolódóan szabadna egy mondatot mondanom.
1: A Buzi Lobbyról?
3: A Buzi Lobbyról, igen. Parakovács Imre mondott egy nagyon jó hasonlatot egy kereskedelmi rádióban. Tehát azoknak üzeni, és tökéletesen egyetértek ezzel, azoknak üzeni, akik esetleg attól félnek, hogy ugye a homoszexualitás az járványos, vagy elkapható, hogy egy március 17-i Szent Petrik ünnepségen történő fellépés sem tesz senkit írré. Tehát csak ezt szerettem volna, és Imrét innen is üdvözlöm, és köszönöm neki ezt a hasonlatot, mert nekem nagyon bejött.
2: Illetve azt szokták mondani, hogy a homoszexuálisok általában, mert minden esetben hetero szülőktől származnak.
3: Igen, ha csak egy ilyen pánspermi elmélettel nem butítjuk meg az egész.
1: És akkor a többi szexuális orientációról, ami ugyanúgy, mint mondjuk a félelem és a rettegés lelki alapú, ne
2: is. De tudok ebbe egy kicsit csatlakozni, nemrég a Felmár Andrásról hallottam egy elméletet a világról, miszerint a fehér ember először szolgájává tette a fekete embert. Tudjátok-e, mi volt az oka?
3: No.
2: Hát a fekete embernek nagyobb és vastagabb volt a pénisze. És a fehér ember ezt elirigyelte, és ezért szolgájává tette, és megpróbálta dolgoztatni, hogy az általa vélt hierarchia rendszert a helyére tegye.
1: Ezek a szimbólumok mindig.
2: Várjál, mondom tovább. Ekkor jött a sárga ember, akinek még a fehér embernél is kisebb a pénisze. Ezek a japánok és a kínaiak, akik elkezdtek minket a szolgáivá tenni. Ugye ezért is van, hogy sorra a kínai, japán, illetve indiai cégek vásárolják fel a világ jelentős
1: gazdasági. Tudod, mi jön most a tökéletlenek? Most vannak a tökéletlenek soron.
3: A péniszirítség egészen új dimenziókat kapott.
1: Hát bizony, a tökéletlenek a nyakukra nőttek rendesen mostanában. Ezekkel mit lehet csinálni? Tehát most én egy picit beszéltem erről a Creative Commons-ban megalapozott igazságos világról, az átláthatóságról, átlátszó.hu van nekünk. Mégis, ugyebár csak néhányan olvassák, akik amúgy is tudják ezeket. De szerencsére, hát ugye most, hogy a híradóban is bemondanak bizonyos dolgokat, közismeretté válhat-e, illetve ezt egy egyszerű, mondjuk jegesmedve született az állatkertben információval ugyanúgy keresztbe szokták húzni, és...
3: Hát igen. Ezt csak annyit tudok mondani, hogy hát igen.
1: Szóval ez a köztudomás, illetve a köztudomás őszintesége, amire előkerült a figyelem, illetve itt a hallgatók be is dobták ezt a Google Conteót, hogy csak azt tudjuk-e, amit a Google tudatni akar velünk, illetve ki más tud még rólunk.
3: Mindenki tud. Apropó, láttátok biztos a napokban a 444-en megjelent egy a Facebook rejtett befolyásolási manőveréről egy poszt, egy cikk, ami egészen röviden arról szól, hogy a most derült ki, és hivatalosan a Facebook viszi is a balhét, hogy éveken keresztül több százezer ember hírfolyamát manipulálták.
1: Lehet, hogy az életét.
3: Megkérdezésük és jóváhagyásuk nélkül. És olyasfélét teszteltek, hogy az ember hangulatát és élethez való hozzáállását befolyásolja-e az, hogy milyen híreket lát, hall, olvas. És egyértelműen bebizonyosodott, hogy azok, akik rossz híreket kapnak, vagy csak rossz híreket, vagy főleg rossz híreket kapnak, azok hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve rossz kedvűbbek lesznek.
1: Én most egy nagyon jó ellenpéldát láttam, mert ez a dráma ugye, hogy mindenki a kék kosárból veszi ki a kis hírmorzsáit, és most, hát nem most, régóta van ugye az az újság, amit a metró bejáratnál szoktak osztogatni, és már az öreg bácsik is néha visszautasítják, és nem viszik el hármasával, mert az a típusú információ, amit tartalmaz, már, hogy mondjam, azzal már teli van a spice. És hogy a Google-hoz visszatérve, tehát hogy az ő keresési, egyáltalán, tehát az ő információ megváltoztató képességüktől való félelmünk indít el egyfajta konteó elméletet, a másik pedig pont a visszája, hogy mivel mindenki valahogyan Google baby, azért minden a Google-nél tudják ugye a kromoszómáink számát.
3: Hát szinte, igen. Igen, különben a Google-al kapcsolatos konteók javarésze szerintem nem konteó, hanem...
1: Meg itt is ez, amit mondtál, hogy most a Facebookról kiderült ez a dolog, az derül ki, amit ki akarnak deríteni, mármint, hogy azt akarják, hogy hír legyen belőle.
2: Én csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy legyenek nyomtatott újságok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a metronát, osztogatott újságot, illetve nagyon szeretem azokat, amiket bedobnak heti szinten, havi szinten a postaládánkba. Ugyanis én képtelen vagyok a Google-ön vágni zöldséget, meg hámozni zöldséget, és utána azt így kidobni, míg ezeknél az újságoknál, vagy ezeknél az újságoknál segítséget kapok. És remekül
3: lehet begyújtani a kazánba velük tehát.
2: Igen. De azt mondtad, hogy... Bocsánat, folytass.
3: Nem, én csak azt akartam mondani, csak még egyszer megerősíteni, hogy ugye a Google Conteo című posztban leírtak, javarésze az már nem Conteo, hanem valóban az ember nap mint nap arra ébredt, hogy a Google egy újabb lépést tett előre.
1: Jó, afelé,
3: hogy befolyásoljon
1: tovább,
3: mert
1: az
3: bennünket.
1: A baj, hogy ez még ugye a felszín, ezt mindenki tudja, hogyha valahol egy nagy cégnél megadja az adatát, azok már szépen rajta is vannak csimpaszkodva, de menjünk tovább. Ott van egy, mondjuk teljesen véletlenül egy magyar nyomozó szervezet, és azt mondja, hogy tisztelt Facebook úr, tisztelt, mit tudom én, telefonszolgáltató úr, akkor Kovács Pistának legyen kedves minden adatát most akkor átadni, és én úgy tudom, hogy ez törvényileg még lehetséges is.
3: Így van. Hát
1: Magyarországon.
3: Nem csak Magyarországon, a világ valamennyi...
1: Ja, a Patriot Act, abban is benne kell, hogy legyen valami.
3: Valamennyi jogrendszerében. Ugye a nagy különbség és a nagy kérdőjel az, hogy milyen külső engedélyhez kötik a hasonló megkereséseket.
1: Ki a külső engedély?
3: Ugye a magyar, a hatályos magyar rendőrségi törvény az ilyen jellegű megkereséseket a bűnüldöző szervek részére bírói engedélyhez köti. Tehát bíró fog arról dönteni, hogy lehallgathatják a telefonot, hogy titokban házkutathatnak-e, vagy hogy megnézhetik az e-mailjeidet. És akkor most, noha én, ha lehet, ugye ezt tudjátok, hogy nem nagyon szoktam kitérni belpolitikai, meg aktuálpolitikai dolgokra, de most meg kell tennem. A magyar nemzetbiztonsági törvény viszont a titkosszolgálatoknak ezt a bizonyos külső engedélyt nem bírótól teszi függővé, hanem minisztertől. Tehát a titkosszolgálatok esetében szemben a klasszikus rendőrségi bűnügyi szervekkel, akik még egyszer mondom, független bírótól kaphatják ezt a hozzájárulást, ezt az engedélyt, a titkosszolgálatok, lett légyen az információs hivatal, ugye, ami a hírszerzés, vagy az alkotmányvédelmi hivatal, ami az elhárítás, ezt a külső engedélyt úgymond minisztertől kapják. Tehát most, hogy egy miniszter mennyire tekinthető az adott titkosszolgálattól független külső engedélyező szervnek, illetve személynek, hát ezen egy meglehetősen éles polémiát lehetne.
1: Manapság kik is a minisztereink?
3: Most én nem is a, hogy mondjam, nem személyhez, hanem beosztáshoz kötném itt a kérdőjelem.
2: Illetve az, hogy
3: tehát
2: valaki...
3: akár szocialista, akár konzervatív, akár kereszténydemokrata kormányunk van, ez a kérdés továbbra is él, és ez a kérdés 90, azt hiszem 94 óta vagy 90 óta ez...
1: Na
3: ez...
1: de akkor vissza is tértünk a saját hazánkban.
2: Csak az, hogy egy bíró dönt egy ilyen kérdésről, az azt jelenti, hogy egy olyan ember kezébe adják a döntést, aki valamennyi időn keresztül tanulta a jogrendet, és van valamilyen jogrend használati gyakorlata. Amikor egy miniszter dönt ilyen kérdésben, akkor azt mondjuk, hogy az aktuális politikai hatalomnak valamilyen képviselője dönt ilyen kérdésben, ami hát egy kicsit neccesebb.
3: Hát igen, hogy röviden fogalmazzak, igen. Na, és még most... egyszer mondom, nem aktuál politika és nem rezsim kérdése az egész, hanem jogelméleti és joggyakorlati alapkérdésről van
1: de
3: szó.
1: De hát pont ez az, amit kihasználnak, ugyebár Le Chapelle asszony is azt mondja, hogy ezek az eszközök csak éppen egy kiépítés alatt álló, hogy is mondják, hatalmi struktúrának egyes építőkövei. És oké, hogy ezekről tudhatunk, de vajon nem is tudom, a saját életünket bevéthetjük-e, vagy csak a jókedvünkkel törődjünk? Mert elég kilátástalannak tűnik, amikor jönnek a fekete maszkosok a telefonomért mondjuk.
3: Igen, hát kilátástalannak tűnik, és nem csak kilátástalannak tűnik, hanem kilátástalan is. Viszont ha megengeditek, akkor én most feltenném a második kérdést a második könyvért, hogy egy picit elkanyarodjunk ettől a borongós hangulattól. No, tehát kedves hallgatók, lehet nyerni egy zöld könyvet, tehát egy Conteo 2 könyvet, azzal, hogy betelefonáltok, és a következő kicsit talán becsapósnak tűnő kérdésre megadjátok a megfelelő választ. Milyen kapcsolatban van a szadizmus a Bilderberg csoporttal?
2: 2.15.37.73 egy nagyszerű könyvet nyerhettek meg. Azt mondtad, hogy van egy pár téma, amit még szeretném megtárgyalni.
3: Így van.
2: Közelőtt.
3: Egy nagyon érdekes kérdésfelvetés. A múltkor jártam Krekó Péter doktori disszertációjának megvédésén. Krekó Péter különben egy nagyon jó nevű szociológus, szociálpszichológus, aki az összeesküvés elméletekből doktorált. Neten megtalálható a dolgozata, letölthető, ajánlom mindenkinek. No, tehát ezen a bizonyos doktori védésen részt vettem, meghívott Péter, és elmentem. És a következő apró kis, hát hogy is mondja, verbális csörtén volt egy egyetemi tanárral, aki szintén jelen volt. Az én felvetésem az volt, nem titkolom, talán egy picit provokatív jelleggel is, hogy megkérdeztem a jelenlévőket, ugye élve azzal a lehetőséggel, hogy kérdést lehet feltenni a jelöltnek, hogy megkérdeztem a jelöltet és a résztvevőket, hogy mi a véleményük arról a felvetésemről, mely szerint a konteózást, a konteókat középiskolában akár oktatni is lehetne. Hiszen, mondtam én, 16-18 éves fiatal felnőttek, nevezzük őket, vagy nagy gyerekeknek, fiatal felnőttek, már vannak a szellemi érettség azon szintjén, hogy megfelelően moderált körülmények között megismerkedjenek a nagy konteókkal, a nagy összeesküvés elméletekkel, mert ezáltal, mondtam én, rájöhetnek arra, hogy bizonyos események, történések lehetséges magyarázata nem csak egy, tehát nem csak egy nagy igazság van, hanem elképzelhető különféle magyarázat. Tehát megtanulják ezáltal a gyerekek, hogy egy-egy nagy ügyön, egy Kennedy gyilkosságon, egy Diana hercegnő halálon, egy holdraszállás konteón keresztül megtanulják azt, hogy egyrészt ne fogadjuk el szolgai módon a hivatalos magyarázatokat, tehát egy picit kételkedjünk, de másrészt pedig megtanulják azt, hogy értelmesen érvelni, vitatkozni a másikkal, anyagot gyűjteni, tehát szerintem ez egy izgalmas kihívás, akár már egy 16-18 évesnek. Ez volt az alapfelvetésem. És az illető egyetemi professzor odajött hozzám a szünetben, és hát rosszalását fejezte ki az ötletemmel kapcsolatban, és azt mondta, hogy ez nagyon nem helyes. Egyáltalán, hogy én felvetek ilyen problémát, vagy felvetek ilyen kérdést, mert a fiatalságot csak, most nagyon leegyszerűsítem az ő szavait, de hát az volt a lényeg, hogy a fiatalságot ezzel csak megzavarjuk, és túl korán ráébresztjük őket, hogy nincs egy és megfelelbezhetetlen igazság. És én visszakérdeztem, hogy hát a professzor úr véleménye szerint van egy és megfelelbezhetetlen igazság, és azt mondta, hogy nincs, de a gyerekeket nem szabad ezzel megzavarni. No, tisztelettel szeretném akkor a jelenlévőket és a virtuálisan jelenlévőket is megkérni, hogy gondolkozzanak el ezen, és megkérdezni a véleményüket, hogy tényleg megzavarná-e tehát pedagógiailag tényleg elítélendő és elítélhető hozzáállás az, amit én képviselek.
2: A gondolkozás elítélendő?
1: De igen, hát tehát vannak azok a falfeliratok, amikor én még fiatal voltam, hogy gondolkoztál ma már?
3: Igen.
2: Vagy van annak a mondatnak a hosszú variációs sora, hogy ne gondolkozzál, dolgozzál, ne dolgozzál, gondolkozzál, ne dolgozzál, ne gondolkozzál, dolgozzál, gondolkozzál. Azt hiszem, ez az összesen igen, lehetséges, kihozható belőle.
1: Visszatérve, amit te mondtál, hogy ugye vannak bizonyos Conteo-szagú elméletek, és ott a verifikálhatóság, az igazolhatóság a legnagyobb kérdés, és hogy a gyereknek nem feltétlenül azt kell megtanulni, hogy kételkedjen, hanem győződjön meg, próbáljon meg egy saját igazságot kialakítani, és talán a konteózásban ez az egyik nagy öröm, amikor egy igazabbnak tűnő, lehet, hogy halálhoax cuccot, mégis bekajálsz, és képes vagy egy napig azt hinni, hogy de hát ott az a sziget, a nem is tudom melyik holdon, ami kialakult, az valójában egy üzenet volt. Az nem az volt, hogy ott a víz változott, az egy üzenet.
2: Meg a tudomány az nem, valójában a tudomány is konteózik, tehát arról van szó, hogy a tudomány is megpróbálja feltölteni a kisebb információ morzsák közötti teret valamilyen elmélettel, és ez az elmélet vagy működik, vagy nem működik, és vagy később beigazolódik, akár sokkal később, tehát 100 évekkel később beigazolódik, vagy nem, de például mondjuk idehoznám a gyök alatt mínusz egyet, ami elég értelmetlen matematikailag, de mégis jól használható bizonyos helyeken. Tehát, hogy a komplex gondolkozásra vezet rá a Conteo?
3: Vezethet. Én csak azt mondtam, hogy ez is egy eszköz lehet, akár pedagógiai eszköz, ha az a célunk, hogy gondolkodó embereket neveljünk. Ha nem az a célunk, hanem az, hogy termeszbe, vagy a hangyabolyba ugye munkásokat, vagy minek évek még kaptárba dolgozókat, akkor innen további nélkül le lehet-e söpörni az asztalról.
2: Az új könyvedben van szó a mormon vallásról és az egyházról.
3: Így van.
2: Nagyon szeretném, hogy kicsit szemezgetnénk, illetve szívem szerint visszamehetünk akár a szientológusokra is.
3: Ők már kaptak eleget.
2: Biztos, hogy eleget?
3: Igen, hát szóval a mormon vallásról is nagyon sokan azt mondják, vagy hasonló dolgokat mondanak, mint a szientológusokról. Noha, hát a mormonoknak van egy több mint 100 éves fórjuk a szientológusokkal összehasonlítva. Ugye a mormon vallást 1827-ben álmodta meg és vetette papírra ugye Joseph Smith, egy amerikai fiatalember, és hát azóta 10-akárhány millió követője van szerte a világon, és hát nagyon sokan megvádolják a mormonokat azzal, miként a szientológusokat is, hogy gyakorlatilag egy óriás üzleti vállalkozásról van szó, semmi másról. A fene se tudja.
2: De várjál, a szientológusok esetében látom ezt a piramis játékot, tehát látom, hogy van oktatási rendszerük, van ilyen szórakoztatási rendszerük, van termékrendszerük, amibe megpróbálnak minél inkább belevonni minden egyszerű halandót. Látszik ennek a piramis játékszerűsége a mormonoknál, akik így rendszerint ott a Moszkva tér környékén meg szoktak engem állítani, nem tudom, hogy jártatok-e arra, kedves fiatal emberek, akik nagyon különös amerikai akcentussal beszélik a magyart, egyébként teljesen hősies módon tanulják a magyar nyelvet.
3: Igen, le az összes kalapokkal előttük ilyen szempontból, tehát gondoljátok el, hogy milyen megerőltető lehet egy amerikai 18-20 éves sásznak, hát akár csak alapul, vagy alapszinten is megtanulni a magyarul. Ez
2: milyen elkötelezettsége kell, hogy legyen.
3: Igen,
2: szóval,
3: igen.
2: Hogy párosával járnak, és általában Istenről szeretnek beszélgetni valamilyen különös módon. Én ebben nem látom azt a piramisszerűséget, ami egyértelmű a szientológiai egyház esetében. Hogy van benne?
3: Hát ugye a mormonok belső szabályrendszere azért távolról sem olyan derűs és makulátlan, legalábbis külső szemlélő számára, mint amilyennek ők ezt megpróbálják beállítani. Tehát az a hihetetlenül összezártság, ami a szientológusokra is jellemző, az a mormonok sajátja is. Náluk is nagyon rossz néven veszik ám az eltévelygő bárányokat. Tehát én azt mondanám, anélkül, hogy megsérteném bárkinek a vallási érzületét, hogy azért vannak alattomos fogásaik. Az egyik ilyen alattomos fogásuk például az, hogy a kezedben nyomják a mormon könyvét, vagy valamelyik ennek megfelelő kivonatot, és mondják, hogy minden kötelezettség nélkül olvasd el. Az ember mondjuk nekiáll is elolvassa, és az utószóban felhívják a figyelmét, hogy még mielőtt döntenél, hogy csatlakozol-e a mormon egyházhoz vagy sem, azt azért szeretnék elmondani, hogy sokkal súlyosabb bűn az, hogyha elolvastad a könyvet és nem csatlakozol, mintha úgy döntesz, hogy nem csatlakozol, hogy nem ismerted a tanokat.
2: Ó, ügyes marketing fogás,
3: lelkismeretre appellálva és bűntudatra appellálva, ez egy elképesztően jó marketing fogás. Amúgy pedig a mormonok amúgy is egy elég furcsa társaság. Tudnék, nem tudom hányan tudnak arról, biztosan sokan, de ettől függetlenül elmondom, hogy a legkeményebb kommunista időkben, tehát 1959-ben engedélyt kaptak arra Magyarországon, hogy az egyházi anyakönyveket összegyűjtsék és digitalizálják, vagy legalábbis beszkenneljék. Még egyszer mondom, 1959-ben a mormon egyház a magyar kádári állam és párt és kormánytól engedélyt kapott arra, hogy az országos levéltárban felelhető valamennyi egyházi anyakönyvet lefotózzák és rendszerbe állítsák. A mai napig a magyar országos levéltár mikrofilm, tehát az anyakönyvekre vonatkozó mikrofilm anyagának a törzsét és az alapját ezek a mormonok által beszkennelt adatok jelentik. Tudniillik, és akkor mindjárt átadom a szót. Tudniillik, a mormon vallás alaptételei szerint nem csak az élők keresztelkedhetnek meg, illetve térhetnek át a mormon vallásra, hanem az elhunytak is. Tehát te dönthetsz úgy, ha te a mormon egyház tagja vagy, hogy valamennyi ősöd nevében áttéríted őket posztumusz a mormon vallásra.
1: Tehát hívő is fejkvótát kapnak, ugye, és mindegy, hogy élő vagy holt, hogyha abban a vallásban tartozik, jár az egy dollár.
3: És azt gondoljátok el, hogy ezekről az anyakönyvi kivonatokról, ők másolatot megőriztek maguknak. Tehát amikor ők 59-ben elkezdték a magyar egyházi anyakönyveket, hát mondjuk úgy digitalizálni, beszkennelni, akkor ők egy példányt ezekből eltettek maguknak. Minden magyarországi családról, minden magyarországi elhunyt szeméről nekik nagyon pontos kimutatásaik vannak évtizedek óta, és olyan családfákat tudnak felrajzolni, amit egyikünk sem tudna, egyetlen egy családfakutató sem.
2: Hát ez megmagyarázza, hogy miért köszöntenek engem a nevemen mindig ismeretlenül.
3: Igen.
1: Meg hogy honnan jött a nagyapám.
2: ez nagyon furcsa. Mondjuk szerencsére szóval 59-ben én még elég kicsi voltam, de gyaníthatóan nem fejezték be 60-ban ezt a tevékenységet.
3: Gyaníthatóan
2: viszont,
3: nem.
2: Hogyha jól értem a rendszert, akkor hogyha mindnyájan Ádám és Éva leszármazottai vagyunk, akkor ők biztosan mormonok voltak már, hiszen odaig visszamenőleg mindenki bemormonult, hogyha valaki tényleg hitelesen és őszintén állította.
3: Igen. Furcsa. Szóval nagyon érdekes dolgokat műveltek és művelnek a mormonok a mai napig. Amúgy pedig ők az egyik alaptételük, most a fejből nem is tudom idézni, az úgy szól, hogy onnan kezdve, hogy a vezetőink szóltak és kinyilatkoztak, semmiféle további kérdésnek és kételkedésnek nincs helye. És hangsúlyozom, hogy ők nem csak a vallási vezetőkre mondják, hanem ők a világi vezetőkre is mondanak. Ugyanezt mondják. Tehát ha lehet így mondani, hát...
1: Ők vannak a mormonok mögött is.
2: Ó, én ismerek egy ilyen mormont, aki egy ilyen vitahelyzetben azt mondta, hogy csak.
3: Igen. Hát tökéletes érv. Végső érv. No, bocsánat, várnám én akkor a szadizmus és a Bilderberg csoport közötti...
1: Igen, még egy esélyt adjunk meg a 215-37-73-as budapesti számon, Tilos Rádió harmadik utas hallgató.
2: Illetve én szívesen hallanék...
1: Conteo könyvet akar nyerni.
3: Igen.
2: Szívesen hallanék még egy kicsit Joseph Smith élettörténetéről, mert ugye azért elég különös módon került elő maga a mormon könyve is.
3: Hát igen, ugye Joseph Smith azt állította, hogy őt egy Moroni nevű angyal egyszer csak megkörnyékezte. túlvilági lény, és hát lediktálta neki, ugye, hogy ez a nagy vallásoknál lenni szokott. Tehát most lehetne példákat hozni a prófétákról. Igen, de akkor ezt meg...
1: Háló, tessék, egy nyertes, ugye? Aki a Conteo 2 könyvet szeretné most megnyerni.
4: Jó napot kívánok! Nem.
1: Nem?
4: Vagyok. A izével kapcsolatban szeretnék mondani valamit.
1: Na, Léci, nyerd már meg! Ne! Ez tök fontos, hogy nyerje meg már valaki ezt a könyvet, hiszen hát, most jelent meg.
4: És mi a közös a kettő között, a Bilderberg csoport és a izé?
3: És a szavizmus.
4: Szerintem csak a hatalom. Egyértelműen. Nem nyert.
1: Határeset!
4: Csak a hatalom. Semmi más. Nincs értelme.
1: Egy igazi
4: pénznek körülbelül.
2: Mindkettő boldoggal tesz minket.
4: Kapcsolatban
3: igen, igen, igen.
4: Megérjeztetek valamit?
3: Behogy ne, parancsolj.
4: Köszönöm szépen. Hogy a mormonok mögött van, vagy a állam van a mormonok mögött, vagy ilyesmi. Hát ott van a Jézus Krisztusnak a tanításában is a hegyi beszéd, hogy ott is végül is elmondja, hogy a földi vezetőink is azért vannak, hogy az isteni proféciát beteljesítsék, ugye?
3: Igen, mindez teljesen igazad van, hiszen minden olyan vallásnak, amely hát világi szerepet is beszeretne tölteni, már pedig minden vallás szeretne betölteni világi szerepet, eleme, vagy lételeme, vagy elemi érdeke, hogy a regnáló világi hatalom hagyja őt kibontakozni. Most innen kezdve természetesen, hogy akár a hegyi beszéd, akár a mormoni kinyilatkoztatás arra próbálja rávenni az embereket, ugye a hívőket, hogy engedelmeskedjenek a világi vezetőiknek, de hát ez bevallom neked önnek őszintén, hogy nem teszi szimpatikusabbá egyik ilyen vallást az én szememben.
4: Hát igen, a biznisz, ugye?
3: Hát igen, igen, igen, igen, a biznisz.
4: Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm, megköszönjük. Szia. Még egy utolsó lehetőséget, hát ha most, akkor úgy mondom, hogy miköze van a Bilderberg csoportnak Dösszád Márkihoz?
1: A hatalom.
3: És jó.
1: Mert mint a hatalom.
3: Igen.
1: Kinek a kezében is van. Térjünk vissza ahhoz, hogy...
2: Várj, mormon, még itt volt, maradt egy-két elvaratlan szál. Nem, Csabi homlokát...
1: Smith úr,
3: no, talán, hát ha.
1: Tessék, Smith úr, egy Conteo könyvért.
5: Teljesen nyilvánvaló. Mi mindannyian a rózsakeresztesek köpönyegéből bújtak ki. Úgyhogy az összekötetés az...
1: Közül, nagyon jó.
5: Ez a szavagó. De nyilván nem csak ezt találtuk, minden évben nem csak a svájci kis hotelekben, vagy nem tudom, hol voltak idén, hanem van ugye ott valahol, nem tudom, Wisconsinban egy erdő, ahova el szoktak így vonulni, de nagyon sokan, több százan, és ilyen brutális...
3: Az a Bohemian Grove, bocsánat.
5: Rettenetes,
3: hogy? Az a Bohemian Grove, az egy másik Conteo.
5: Na ez az a Bohemian Grove, így van. De hát az ugyanaz, nem?
3: Tehát végül is valahol...
2: Ez ami a tágra zárt szemekben is volt.
3: Igen, ugyanaz a csapat.
5: Nyilván. Az első könyvben úgyis megvan nekem dedikálva a szerzőtől, úgyhogy pont jól fog kinézni a polcon.
3: Szuper. Akkor ha nincs más jelentkező,
1: még
3: akkor én...
1: Még hallgató 403 beírta, hogy mivel Zaher Mazoknak hívták, ezért Zaherként, hát nem is tudom, Bild... Nem tudom, sajnos.
3: Nem.
1: No, gondolhatta? Nem tudom. Én egyelőre annak a hallgatónak adnám, aki azt mondta, hogy a hatalom és a hatalom vágy, illetve a hatalomtól való...
2: Tiború, te vagy a döntnök majd az ügyben.
3: Igen, akkor én... Rohan az idő. Úgyhogy én akkor inkább azt mondanám, hogy elmondom én a megfejtést, és akkor vonalban vagy még hallgató?
1: Letettem, hogy valaki másnak is adjunk esélyt.
3: Akkor még adjunk
1: Tiború,
3: egy esélyt.
1: Tiború, légy szíves. Ne.
3: Talán utolsó. De.
1: Tessék.
6: Halló, lehet még a megfejtésre?
3: Igen, a Frankót még várjuk.
6: Igen, zsírkutya vagyok. Szerintem a Szét Márkinak, amelyik leszármazottja, az jelenleg a Bilderberg csoportnak a
3: terület. Igen.
2: Na.
3: Zsírkutya, nagyszerű.
2: De zsírkutya, te melyik országban élsz?
3: Hadd maradjon ez az ő titka.
2: Szingapur. Igen, Tiború azt vállalt, hogy elviszi a könyvet.
1: Délután még be tudsz még
3: akkor, egy tiros. Figyelj, zsírkutya, arra kérlek, hogy akkor hagyd meg itt, vagy nekem, vagy a...
6: Nem, megyek haza nem soká, és akkor be tudok értetni.
2: Szuper, de akkor...
1: A zsíros irodából leadjuk neked, okay. Dedikálva.
3: Oké, okay, szuper, nagyon jó megfejtés volt. Köszönöm szépen, tehát Henri de Castries, a Bilderberg csoport jelenlegi vezetője, Dösszád Márki leszármazottja. Így van, ez a helyes megfejtés. Köszönöm
2: szépen.
6: Köszönöm. köszönöm szépen, és nagyon jó a műsor.
2: Köszönöm.
3: Köszönöm. Hello.
2: Igen, tényleg percek vannak hátra. Mindenesetre különös volt a Joseph Smithnek az egész története, az angyalostól és a fordítástól.
3: Igen, ugye a Bibliából ő azért elég, Moroni angyal elég sok részletet átvett, tehát azért ne legyünk igazságtalanok, aki a Bibliát szereti és olvasgatja, az Mormon könyvét, vagy Nefi első könyvét, vagy az összes többit élvezettel fogja lapozni, ha sztorikra vágyik. Ugye például az egyik ilyen történet az, hogy időszámításunk előtt 600-ban az izraeliták egy csoportja kivándorolt Amerikába, és belőlük lettek az indiánok.
1: Tehát
3: ez egy picit különbözik az Ószövetségtől, ha annak idején a vallásórai emlékeim azok jól lecsapódtak. Ettől függetlenül mondom, vannak benne nagyon jó kis sztorik, és ha az ember elkötelezettség nélkül olvas, mint kultúrtörténeti kuriózum, akkor csak ezt tudom ajánlani. És igen, sok feleségük van, itt kérdezte az egyik hallgató, illetve olvasó. A mai napig, tehát a bigámia tilos ugyan, de a mai napig az ortodox mormonok.
1: Itt a telefon. Tessék, hallgató.
7: Halló, halló, szevasztok, Iván vagyok.
3: Szia, Iván.
7: Nagyon gyorsan még egy konteót, ami végigkísérte a gyerekkoromat. Kádár Jánosnak volt egy nagyon erős tikje, és a Híradóban össze-vissza kacsingatott, amikor beszélt, és nagyon komoly elméletek születtek, hogy mikor, miért kacsintott, és hogy mit üzent vele. Akkor még nem tudtam, hogy ez konteó. Itt vagyok?
3: Igen, itt vagy, hallgatjuk.
7: Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de nagyon vicces volt. Nagyon komoly előadásokat tudtak erről tartani emberek, hogy emlékszel, hogy akkor is kikacsintott, meg hogy miért kacsintott ki.
3: Igen, megpróbálták megfejteni a titkos kódot, de szegénynek ezek szerint csak egy idegrángása volt.
7: Így van, és még a öltönyös válángatásról nem is beszéltem, tovább vittek Rossz Gyula is. Köszönöm szépen, nagyon jók vagytok, ciao.
3: Hello, köszönöm, hogy hívtál, szia!
2: De egyébként ez a kacsintással üzenni, ez nem példátlan, hiszen másutt is előfordult ilyen.
3: Igen, vannak ilyen megnyilvánulásaik a nagy embereknek.
1: Nos, még azt a pár témát, amiről nem sikerült beszélnünk a műsorban, és szerintem ugye kihagytuk.
2: Tényleg mondtad, hogy a Titanicot is hogy szereted?
3: Igen, a Titanicot is szeretem, de hát most úgy látszik, hogy arra már nagy kivesézésre nem
1: jó,
3: jut idő.
1: Annyit... Akkor most, mivel sikerült egy hallgatóra megfejteni a konteók titkát, hogy a konteók mögött általában pénz vagy hatalomszerzés van. És az erről való apró információk, vagy nagyobb információk, vagy az elferdítésére, vagy a alátámasztására szolgálnak, de lényeg az, hogy tudsz-e olyan konteót, amiben nem világméretű hatalomszerzésről és emberek millióinak irányításáról van szó, vagy hát legalábbis tehát végcéljában.
3: Persze, hát végül is a Vojnics kézirattal kapcsolatos találgatások azok ragyogóan demonstrálják, hogy a konteók azok nem csak hatalomról, nem csak vérről, nem csak gyilkosságokról.
1: De nem hatalom emberek millióinak megvezetése, hogy már pedig én el fogom olvasni ezt a kéziratot, és tudni fogom, hogy mi a megfejtés, és van benne egy megfejtés.
3: Nem, szóval visszatérve a Vojnics kéziratra, elképesztően jó szellemi torna. Nagyon nagy felbontásban, hogy ezek már letölthetők a netről, és a blogon is elképesztő megfejtések láttak napvilágot a kommentek között. Nagyon-nagyon izgalmas.
1: Egy-kettőt mondj már, én nekem tényleg csak annyi jött le, hogy van valami, amit nem tudtak megfejteni, de már majdnem az internet szerint.
3: Az internet ebben is téved. Ez a majdnem, ez onnan jött, hogy volt egy amerikai kutató, aki egy közép-amerikai aszték, vagy maja, vagy nem tudom, valamilyen nyelvjáráshoz kapcsolta volna ezeket a máskülönben ismeretlen karakterekkel írt szövegeket. Igen, hallgatjuk.
1: Vojnics kézirat, tessék!
8: Sziasztok, Szűcs Barna vagyok ismét.
3: Hello.
8: Azzal kapcsolatban, hogy van-e olyan, ami nem a világ hatalomra tör, konteó? Hát a kicsinyesség. Márpedig az a kis önös érdek, hogy amikor igazából nem akarom az egészet birtokolni, csak...
1: Csak azt akarom, hogy dögöljön meg a szomszéd tehenne.
8: Hát, ja, vagy igazából a kevesebb is elég, csak az már az enyém legyen.
3: Azok, érted, igen, elképzelhet.
8: Már bocsánat, hogy
3: letegeszel. Nem, engem nem zavar, de gondolom a kollégákat sem. Igen, nem feltétlenül minden konteó kell globális legyen, vannak lokális konteók is.
2: És Csabi, nézd már oda! Az üvegen túl.
8: Tessék.
2: Ezek ide jönnek.
9: Azonnal hagyják abba a műsorszolgáltatási tevékenységet!
2: Milyen jogon jön ide, hogy hagyjuk abba a műsorszolgáltatási tevékenységet?
9: Azonnal adják át a dokumentumokat, mert különben kényszerítő eszközöket forrásítok.
2: Csabit, ne add oda nekik!
10: Vigyázz! Ne! Engedd le, ne húzd le!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszisz szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás.

kezdeti trauma rövid időre beheggett. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire vissza tudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedokles hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradtak. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedokles a megtisztulás saját személyében él. A Katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le. A beteg testet Asklépios kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzik. A katarzis következménye a tudatszerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Minden esetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedokles leírt, és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt. A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre fogy. Végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szentkönyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtat. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és éberen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és sublimáltan. Európában Sophocles az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pessimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával.

Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orfeusz tanítása. Optimizmus és pessimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipusz, az Antigóné, az Aias tanúsága. Tisztátalanságba születtünk. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ez elől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Chuang Tse is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérhet. Ezért alapállás. A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákus démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásukat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus. És az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kéjeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipusz, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitész azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis a legritkább esetben sima lefolyású és zajtalan folyamat. Rembrandt úgy látszik, mintha ezzel a tudással született volna. Danténál úgy látszik, mint a békés vasárnap délutáni séta lenne az Infernótól a paradicsomig. Viszont az út sehol sem viharosan, mint Michelangelónál, akinél a megtisztulás, az ifjúkori hellenizmust leszámítva, az egész életre kiterjedő bőszült küzdelem, amíg a Sixtus kápolna prófétáihoz és Szibilláihoz és a Piétához megérkezik. Csak Beethoven zenéje mérhető hozzá, az utolsó szonáták és kvartettek, amelyek semmit abból az aranykorból, amelybe áttörnek, nem árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus.
Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátételt mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy, a szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet. Nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg Corot-é, vagy Constable-é, vagy Rösdél-é. Amikor Rouault kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Père Ubu-ban, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Rouault nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgün művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szilusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay. Művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint hogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására. Ezért ez utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljosa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült, az Dante paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek. Senki sincs távolabb a megtisztulástól, mint az ajakbiggyeztő, akiből az angyal hiányzik. És ez a földön a legsajnálatosabb lény, aki tisztátalan, mert angyalt fest, és az angyalban nem hisz. A művészet mindig szemben áll a földi valósággal, és a magasabbat követeli, mondja Marró. De a hazug művészet bemocskol. Puccini nem zene. Liszt. Ezek nem értenek, sőt, ezeknek tilos érte. Csak az érdekli őket, amiért fizetnek. Akik krákoknak. Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetnék. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul,
csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs, mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe. Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év táblatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni, akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojáca. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetipusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond, jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani. Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet húszag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja, a szirén, amit Nietzsche annyira gyűlölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon Van Goghal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hitvanni. Goethe sokat tudott. Azt is tudta, hogy mi a katarzis. És komédiázott, és érzelgett,
és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna. Legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és kevesebb. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen is eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis énjét és a libidó kellemességeit. Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojáshéja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah. Görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök, sem földi dicsőség. Mintha a lélek a kezdeti korrupció emlékét mint sebet őrizné, és tevékenysége az lenne, hogy a traumát meggyógyítsa. Vagyis a beszennyeződéssel szemben állást foglaljon, és a korrupcióból élete folyamán mit tud ledolgozni? Mit tud homályos értelmi éberségéből helyreállítani, abból a bűnbeesésből, amiről Pascal beszél? Mit tud jóvá tenni, és beteg testiségéből mit tud meggyógyítani? A művészet életéség, vagyis libidó, vagy még inkább annak fokozása, és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia sem. Nem old fel a tudomány sem. Vallás és filozófia kivételes esetben katartikus lehet. A tudománynak semmiféle katartikus jellege nincs. Az úgynevezett élet a létezés folyamatában nem is a legfontosabb állapot. Az élet csupán a lélek egyik sajátos stádiuma, mint a nappali ébrenlét. Az őskori és a keleti művek ezzel tisztában vannak. A valóságos helyzethez az, amit a hinduizmus vagy Empedoklész tanít, sokkal közelebb áll, mint a modern, amely a test elmúlásával a lélek megsemmisülését és a létezés feloszlását hirdeti. Az őskorban tudták, hogy a lét az élet végével nem bomlik fel, és ezért a kérdés nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalás a nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése.
a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nemhogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek, és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz. És igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli. Mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge, és West Kennet, Japán kert, vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram, vagy Minakshi templom, Hokusai, vagy Novalis, Ahanta falfestménye, Brahms Evdur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koro Víd avréje, vagy egy Biza miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni, és olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik. Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann, Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen.
miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni és azt megvalósítani. Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörb. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tépi. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa, vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögekben. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő frankban. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány. Ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet. Sehol sem inkább, mint a variációkban. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is. A költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillénnél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsens. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt. Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi. A zene teóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelemben. Schönberg az elméletben művészetfilozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pont. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban. A láthatatlan a láthatóban. Ha csupán tárgy, nem is reális.
csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gris a formát idée première-ek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen testetöltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különbözik. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zökkenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszik ottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontással. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pizánó nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete, Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlop emberrel. Elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége, a végtelen és a véges. A kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojácák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vinci-t tartotta. Az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová. Esetleg az utópiába.
akár a semmibe egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megreked és megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az álkatarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredetit helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon semmi. Volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz közel nem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abba a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőséget, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemen végig megy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ez persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mit tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán a vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszál vékonyra van váltva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a kétfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjával nem szakított?
0: Soha. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megbasztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szeretem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapaték, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemi példája ennek. De az egész kémia, fölegészen a szerves kémiáig egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem, mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak eleget tenni?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájsz, mint tudom én más gazda, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a miénk marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyunk, mintha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinoor. Mintha valakinek meglenne a Kohinoor gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságát a kiadó egyetlen élménye a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt két vagy három vagy négy novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje. És egyszer csak nem szabad. Nem látja, úgyse látja senki.
1: Egyszer csak?
0: És egyszer csak bekerültem. Hát most nem akarok itt a... Kerem dohányzol?
1: Pipázom.
0: Parancsolj.
1: Nincs itt a pipa. Kísértésnek állok ezzel ellen.
0: Neked se szabad?
1: De szabad, csak nem itt, mert nagyon nagy a füst.
0: Ja, nagyon nagy a füst. Na most én nem a háború, nekem nem a háború rémségei. Bár persze ez is, hát az állandó halál közelség, amiben éltünk, az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy dufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba. Hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban. És egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 ezeren, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át ide, nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben, tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény, itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek, mint hogy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész a látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevelt. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat egy hivatalnoknak, akinek az a feladata, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy ma nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt onnan hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol négy nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt két válságos periódus lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem. Nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz, azt én sose tudtam, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem elragadott, meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott, nagyon sok mindennek kellett történnie. körülöttem ebben az országban, és bennem.

0: gyárban. Akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt. 1600 forintos fizetéssel 5 évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megkérdem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban?
0: Hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy azt, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítása. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar, de azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor de az előbbi kérdésem is megfelelően közhely ízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ezt sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyat? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan, milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Vercors nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt kétszer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt, Vercors. Hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket. Vercorsnak az édesapja magyar volt.
1: Igen,
0: magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam kint kétszer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, hogy igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Vercors, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban, és először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnében egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tengercsendje. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak. Aztán úgy mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják azt hektográf, vagy minek hívják azt a hektográfáltak. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, de hát meddig meg már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó raj közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette. Az angol meg amerikai bombázók, amik elhúztak fölöttük, és lőttük a németek állásait. És persze kiment, és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá itt, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, odament, fölvette, és a tenger csöndjét

0: kezében, amit de Gaulle-ék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapó gyötörte, megalázott nemzetéért tehet valamit, és az ilyen kézzel foghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik.
1: Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, mint hogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egyperces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppben a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híg levesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egy perces, hanem fél perces, öt soros vagy öt szavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzelet indító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasók között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk. Mert voltaképpen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónakcipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag összenem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon.

Tudnivaló, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül minden sor. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

táncoló tűzliliomok. Wordsworth verse Szabó Lőrinc fordítása. Sétáltam, mint felhő, melyet szélhajt céltalan könnyedé. S egyszer csak egy sor, egy sereg aranyjét elé. A tópartján, a fák alatt ring-tak táncoltak álmodak. Ahogy csillaggal a tejút ragyog, s hunyorog mindenütt, a szikrázó kis öblöt úgy körüllobogta ünnepük. Lángszirom, táncos, büszke fej, hintázott ott vagy tízezer. Tűztánc volt a tó is, de ők túltündökölték a vizet. Költő íjtársaság előtt csak boldog, s vidám lehetett. Néztem, nem tudva még, hogy mi gazdagra tett a kép. Mert ha merengő éjeken, lelkem most önmagába néz, gyakran kigyúl belső szemem, mely a magány áldása, és megint veletek lobogok, táncoló tűzlilium. Lélektől léleké. Állok az ablak mellett éjszaka, a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött te fél. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Ki tudja, mennyi ezredét. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ül bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messze te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szeret! Ó, jaj, az út lélektől, lélektől! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppan van.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magán, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg. Lélektől lélekig. Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: ajándék. Nem igaz, hogy nem lehet bátor édes beszédre száll. Ha miattad olyan áhítat pársonyos úrról, hogy sértetten az északi csillag elfordul fejemtől csikorogva. És íme, ha én vagyok én, ha vérem, ha leheletem újra enyém, ágbogas gimként karácsonyian megindul hozzád az ének. Ajánlom lármátlan iramát kitárt kapuidnak. Ajánlom a káprázatot, mert a havakban lezuhanó nap lázbábjaival telepillagom ágabogát. Tört, se revolvert nem kötök rá. Lerontottam régen dühöm címerét. Csak jó emlékből koholt cicomát küldök, ajánlom nyaram inait. Remek ölelésre a sugallatot, nagyfejű rózsán egy puli haját. Ajánlom neked, földrengéses arcom, egy megmenekült mosolyát. Rege a tűzről és játszinkról, részlet. Ne rejtőzz, ne rejtőzz, apám a beregben. Jövök ide énekeddel, torkodból vettem. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Berek éjjeledből búj ki pogány fajta. Itt süt a nap, ide gyere, bánataim atya. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Új királyka nem vagyok, nem szentöklű István, aki téged halas vízzel keresztelni kíván. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Nem indulok ellened, kalodával, karddal, vaskobakos lovagokkal, papos zivatarral. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fejteni a márványkövet, hókafehér fejjel, haskérgeddel fölemelni szentegyházat nem kell. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fiad van itt, a nagyobbik, májad mitől reszket? Csak a csikó lovam szárnya csapkodja a berket. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Egyedül van, iszonyú van, aki itt ül rajta. Tenyeremben szívem sajog, fejedelmi alma. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Árdeli hold az én mellem, a homlokom új nap. Űzött vesém két üstökös, a fogam csillagzat. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Ne akart, hogy ríjak, mint fia oroszlán. Ó, a havas fejedet fordítsd hozzám. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Makacs szívemet az élet a tiédhez kösse, mert a halál csak a csontot egyezteti össze. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fogsorod alá, anyám, az évek apnácskáikat sunyin beásták. Homoltak szádban a márvány bástyák. Csavarták hajadat csuklóikra, gyöngyház forgóit forgatták kínra. Az évek, mama, az évek. Az ég tornyában himbáltak téged. Kihallgatták a szívverésed. Elmerítettek a csendvizében. Kihallgatták a szívverésed. Páva álmodra fegyverük törren, sikolyod volt ruganyos ágyuk, zsoldjuk a könnyed. Édesanyám, ne nézz utánuk. Fájdalmas asszony, fájdalmak orma, málnás hegyoldal, itt vagy kifosztva, összetaposva. Tagjaidat már hóharmat szívja, aranylankáid barnával, kékkel, vagy feketével vannak beírva. Ó, te ki voltál? Jaj, te mi lettél? Miért is születtél te árva? Te Isten kislány! Tisztább vagy te a pilléző hónál. Koldusabb annál, ki mérget kortyol, s lilán a halál szelében kószál. Mindent megadtál, nincs számadásod. Vallásod és az iszonyú Isten, me a kulpáros vagy könyörgésre ne kényszerítsen. Tartozol te a mélynek, rengeteg éhes elemének, s a harcnak nem lesz vége. Ébreszt a törvény új létezésre, te halhatatlan. Zsendülsz és pendülsz ezer alakban, veled a kín is halhatatlan. Játszintva, csülkök bernek, csipkefa, lángok dőzsölnek benned. Ablak vagy anyám, biztos bezúznak, hát ne siess, ne kerekedj útnak, elkapom a szoknyád, visszahúzlak, visszarántlak. Még a trombéták aranycsordái bársonyban méláznak. Nem hív semmi, nem küld senki, csücsülj szelíden, s én, mint álmomban, hiszem van erőm varázsoláshoz. A versem érted kiáltoz, okádok sziklát. A trombitákat lapítom puffadt aranyhüllőket, halálangyalok fuvalkodhatnak, dühös kutya appehely dunyhákat szívem széttépi őket. Hallgassatok ide dolgok, növények, bajszövevények, jaj vetemények. Hallgassatok ide bolond plakátok, végzések, idézések. Kis széken itt ül, az ég alatt aláztatásba búzsadt az én anyám, Vas Erzsébet. Bántani tilos, mert elmegy, elszáll zengbe, ahogy menyecske sörénye a csendbe. Serénység, vad kötelesség, virradatkor mennydörgő ostor. Anyámat ne riaszt, harmadban rohadj el sudarastól. Üres vödör, hordó, ödönök, kongó, vagonok, ne ordítsatok a mamára, gurulva távozzatok. Elég volt, a robot elég volt. Már a gurulva távozzatok. Elég volt. Elég volt. Elég volt. A robot elég volt. Verejtékéből tömörödve akár a jégfényes alpesek sóhegyek ragyognak körülötte. Ó, te szomorú, ide hallgass. Kékeres bokáthoz leborultam, sírok helyetted, háborgok érted, megfeszülök érted haragomban. Akarom, ne zokog, akarom, sugarasodj. Mosolyoddal, mint aranycsipesszel, fiad a porból egy csillagra tedd fel. Te anyám, te. Minden varázslók döbbenete. Örömöd engem elhoppol, iszonyatból, árnyakból, de a jajod, a jajod, a jajod meggyilkol. Téged a zsarnokság ármány szüntelen ijesztene. Neked a sárga árvácskák is rettentő tigris fejek. Ó, a rémület örök hazád lett, abból kilépned aranypecsétes vízum, anyám nem adatott meg néked. Mert nem elég, nem elég, hogy a bánat beárnyékol. Őrli békédet csillagok, malma, molnár, a téboly. Kerúbok, szeráfok, zendülő angyalbrigádok. Máriánál is tisztábbat, szebbet miért nem imádtok?
1: Miért nem óvjátok anyámat? Karddal, törrel sikongva, mint a vívók, víjatok a piszkos erőkkel. Nem, nem. A mennyei karhatalom süket és vak lett. Fegyverek, hárfák, oda már. A legenda leved lett. Korhattól seprű szárnyat rágnak a molyok lárvái. Édesanyám, az égbeliektől mit lehet várni? Se az ég, se a föld kardokat érted nem terem. Pedig te vagy a szépség, te vagy a munka, értelem. Tűzhelytől ki a mezőbe, vissza el, füledbe a létezés jajgat, anyjának ő követel. Nélküled a csíra lehervad, kobakos nem lesz a mák, a káposzta fejek lazák, mint a babakoponyák. Fogát a tengeri nélküled sohasem mutatja meg. Napvilágban a napraforgók, nélküled vakszeműek. Lámpával tojásokat röngenezel, fiasake. Itatod ajkaddal, hogyha lankad a pici csibe. Sírsz, ha meghal, sírsz, ha a süldőt az Orbánc öli, ha a barackfa abortál, ha az ég szétdöncöli jéggel a tündéri búzács, a tengerit morzsolja el. Sírsz, és egy kicsit meghalsz, a halálhoz édesedel. Jársz a temetőbe, jó barátnőid a sírkövek, nem bántanak ők, hogy szellők és méhek zöngenek. Sírtól nem félsz, ott pihensz a boldogság békjóiban. De élni, remélni, kell viaskodni, te boldogtalan. Az édesekért, csak az édesekért nem bűvöl meg a halál. Mellett havában hízzanak, pirosodjanak, mint a korál. Rágják le Mirtusz koszorúd levelét, s a viasz csecseket. Mártír, neveled szépre, akiket méhed a világra vet. Tudom én, a te ösztönöd szentebb a precíziós műszernél, vész ellen hirtelen cselekvő jós. Lerántasz engem a fűbe a fütyülő golyók elől. Röpköd a forgács, a nyárfa kékezüst vére ömöl. Szavannáján a riadalomnak, akár az anyakengurú, lényeddel figyelsz. Kötényedben fülel a legkisebb fiú. Tudom én, a te idegeidet végtelen évezredek pengetik, és ha te félsz, az ősejt is veled rezeg. Tudom én, a te gondod végtelen, dicsőség néked, anyám. Holnapok tejút ágya, te dicsőség néked, anyám. Verdüni katona temető csupa tőr a te szíved, anyám. Viharaimban csoda szivárvány, dicsőség néked, anyám. Iszonyú erőmnek bázisa, dicsőség néked, anyám. Légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak, anyám. Igazsággyanánt szemét dombot, soha se öleljek, anyám. Ha a halálban megelőzlek, ne síros engem, anyám. De élni akarok, élni a te dicsőségedre, anyám.

Hiába valók. Mit ér a tett, mit nem akarnak? Miért nem teszed, amit akarnak? Mit ér a köd, melyben követnek? Mit ér a fény, ha nem követnek? Dobverés. Pereg a föld, pereg szünetlen. Pereg az óriási dob. Míg lesz, mit az ember hirdessen, az is lesz, ki dobolni fog. Atomvízió. Tüskéssé vált a bőröm, hajszálaim szegek, a neve nincsen, döngön tapossa lelkemet. Csillagok csontja pattan, forr kavarog a kor, világnyi léghuzatban szellőzik a fakol. Megölte őt a háború, őt ölte meg a háború. A háború megölte őt, őt a háború megölte. Őt a háború ölte meg, megölte a háború őt, őt megölte a háború őt megölte. A háború milliókat. Nyár. Piros vagy, tápláló vagy és meleg, ó nyár. Bevallom, hogy te éltetsz engem, kedveseimet is te élteted, és illatod él minden idegenben. Az ősz fanyar, és a tél keserű, a tavasz meg életlen, de te édes lágy vagy és forró belű, mint foszlóbélű cipó, amit mohó szorít szívéhez, ha hozzájutott felnőtt és gyerek. Boldog a szám, mely betelten majszol ma, s vigyázón, mint kapás a kenyeret, hogy el ne vesszem belőled egy morzsa. Érzem, hogy erősít és javít a te időd, és ijedezve nézem, hogy oly gyorsan fogynak el napjaid, mint a kenyér az éhesek kezében.

kék üvegnyár. Kék üvegnyár, és lent a Balaton kék üvegrétje. Hol vagy? Mindenütt élet, erő, fény. Csorgult méz a fűt a tőkén. Ó, hány forró napon jártunk itt, nem is sejtve. Mi nagyon teremtjük egymást. Fejed itt feküdt, most még átnézek rajta. Által ütköd kép, húsodon fű. Fájdalom és sóvárgáshoz, s fektet csak ide, s tiltakozás, a szív bolond hite, hogy nincs sehol, nincs többé sohasem a vágy, hogy ami jó, mind veled éljem, édes megszokottságom, drága mérgem, vagy hogy te oszd meg kétségbeesésem. Egészség. Te szítottad legjobban azt az érzést, hogy jó lenni, hogy élő tűz vagyok, hogy otthon a mindenben. Áthalok a kezdetbe, tudatom vágyva néz szét, s mohón issza a nyugodt egyetértést a harcos részek közt. Az a titok nyílt általad, melytől nevet kapott egykor valami világnagy egészség, mit sok-sok együtt te egymagad adtad, mit sok-sok alig te tetőzve, vagy csak képzeltem, mindegy. Minden nőt miattad szerettem, mindre futotta belőle. Nem is érzek most sem eget, se földet, mindenek szíve, mindig nélkülözlek. Szárnyra kelt hangszerek. Drága, de jó volt milliárd ideg lázhálójában zsongó szerveid gyönyörét, az élet ős titkaid benned és érted, általad s veled érezni, kapni, mikor megerett lélek és test, és csordult és teli és zengőbb volt, mint a mesterei keze alatt szányra kelt hangszerek. Bejó voltál, mindenség burka. Rajtam s befájt elhagyni húsodat viharban és napfényben. Bármikor akartam, mindig rám csukódhattam. De mi vagy? Mi vagy most?

Balatonfödvár. Mekkorát nőtt füzes nád fűbokor. Az idegen villából némi rom van csak, s mint új őserdő lepi gyom a kertben, hol még háborúban oly komolytalan kockáztattuk komoly tisztességünket. Ajtón, ablakon zár volt redőny, s ma alig jelzi nyom, hogy boldog szállás volt valak. Neked sincs nyomod, mint harcdüheit úgy túltak benne csöndes napjait. Magam járom rejtekünk útjait, rom s bozót mint tele kísértetekkel. Együtt vagy az eltűnt idegenekkel, akkor jó itt. Gyom, nőj be, rom, temes el.

kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én, miért jöttem én, mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam, vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal, s ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek.

mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség. Holdfényes nyírfát láttam. Holdfényes nyírfát láttam, néztem havak rogyását, a cinketollát láttam, bújó füttyét füleltem, hallgattam messze mennydörgését tavasszal, ősszel. Fehér ökröt meg sárgát láttam mezőn merengni, a víz szövését néztem, napcsillagjait abban. Szagolgattam virágot, virágot tapogattam, virágos zászlók húztak felettem fönn az égen. Úgy múlok én el innen nehéz arany szívemmel. Én mindig emlékszem majd fűszálra, harmadcsepre, lepkére, aki nyáron szállott, mint néma álom. Emlékszem, emlékszem majd, én ezt el nem felejtem, bármere lengek majd, vagy ha úszom, nem tudom hol. Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csodálat, de gyönyörű, de boldog ünnepre voltam hív. Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.

Balaton. Zúg, harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve. Szícsi.

Kettős öröm. Egy. Horgászok lapja. Örömmel közöljük sporttársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgász feleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül másfél órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerben alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgász galuskájára még sokunknak örömünkre szolgál, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a csemegét tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhető. Ha csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgásztarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséget.

Tas Péter vagyok. 37 esztendős. Meglehetősen fáradt ember. Költő vagy mi az ördög, az engem ma már nem érdekel. Távol élek mindentől, mindenkitől. Egy-két könyvet, egy-két hitet, s a napi boromat és pálinkámat tűröm meg magam mellett. És vallomásokat akarok tenni, minden kényszer nélkül. Vallomásokat és meglátásokat küldök azoknak, akik az ilyesmit szeretik. Én a magyar pimodáról akarok írni most. Arról a kényszerről, mely a tatáros magyarokat, ha egy kicsit zsenik, beleviszi az ivásba. Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom magam. Egy-egy versében babonásan megérzem azokat a szavakat, amelyek csak dőzsölés után pattanhattak ki egy lázas és meggyötört idegrendszer pöröly munkájából. Ó, ez nagy és titkos tudományom nékem. Szavakon, agyakon, szellemességeken és régi írásokon is megérezni a hajdani italmámort. Talán kissé bizarr ez a bevezető írásprogramnak, de megsejteti, hogy mikről, kikről és hogyan akarok szólni. Az alkohollal, érzésekkel és versekkel élő ember a szeszélyes impulziók szeszélyes beteg akrobatája. Néha fegyverszünetet tart a lelke, máskor zúgva, mindent elöntve indul meg, mint valami kiszabadult mesefolyam. Mintha már is meg tudtam volna mondani, hogy körülbelül micsoda a magyar pimodán. Az alkoholhotel, ahová lift nélkül kerülünk föl, s ahol felséges lelkek virulnak, vagy hervadnak el, mielőtt a virulásba belefoghatnának. Kétfajtájú mámora van a bornak. Az első mámor olyan, mint akárkié, aki tud inni. Kitüzesít bennünk minden örömhajlandóságot, s nagyon hatalmasak vagyunk. Ezután jön a hajnali vagy nappali alvás, furcsa sok ébredéssel. Fejünket feszítik, s ha fölkelünk, maga vagyunk a nyugtalan és megszemélyesült figyelés. Össze tudjuk kapcsolni a legantipódikusabb ideákat. És mikor alkonyul, egyszerre csak akárhol járunk, nyugtalan agyunkat, szívünket befogja a mindenség. Ez már egészen művészérzés. S ilyenkor szeretem csak Homéroszt, s ilyenkor tudom úgy elképzelni Michelangelót, ahogyan illik. Hangsúlyozom, ez másnap este jön. Ez a legnagyobb emberi érzésképesség. Ez szinte a legnagyobb titkokat is kiadó, eláruló, egy vagy két óra. Ehhez nincs közvetlen köze az alkoholmérgezésnek. Ez az idegeknek perverz bűvész mutatványa. És ez a csoda? Éppen ez az érdekes. Ezért tudom én úgy érezni Csokonait, mint egy elevent. És ezért tanulságos ez a példátlanul tanulmányellenes tanulmány. Ez órákban szoktam én érezni azt, hogy az élet nem titok, nem rejtély, nem csoda. Gyermekesen egyszerű. Az élet nézni való és érezni való. Mindenben benne van a szépség és a béke. És minden fölött vagyunk mi, akik ezt érezni tudjuk, képesek vagyunk. Ilyenkor van teremtőkedve az embernek. Kutatok fájdalmaim fekete ládájában. Mi is volt a legfájóbb az én fájdalmaim között, melyek sohasem voltak író fájdalmak, de amolyan igaziak. Az asszony nagyon kellett, mindig kellett. Meghalni könnyebben tudtam volna az asszonyért, mint a művészetért. Az asszony gonoszságáért csak a halált állapítottam meg, mint medikamentumot. A művészet életet és dacot parancsolt, ezekhez pedig mámor kellett. Csak ne került volna napi parancsnak közénk, közém és a művészet közé a pénz. Megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült. Az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én simogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok, suktam néki, és meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vadvágyak vadkalandorának tartalán, s
térdre hulltam. Ott a zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyod. Aranyod. Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra, kére, titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szívedet serde védi. Az én belsőm tekély, galád. Az én szívem mégis az áldott. Az élet marta fel, a vágy. Arany kell, mennem kell tovább. Az én jaktomra vár a tenger. Ezer sátor vár énre ám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány. Mind énre ám vár, énre ám. Az egész élet bennem szihál. Minden mi új felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket. Hasítsd ki ház aranycsügyed. Már ránk szakadt a bús vakeste, én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk, van-e már aranyod? Zúgtak a habok. A habok. És összecsaptunk. Rengett a part. Húsába vájtam kezemet. Téptem, cibáltam. Mint hiába. Aranya csörgött, nevetett. Nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt, ezer estre, a vérem hull, egyre hull. Messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Én s a disznófejű nagyúr. Elég öreg és elég antipoéta vagyok ma már ahhoz, hogy megkönnyítsen engem a másokért való sírás. Siratom magamat természetesen mindenek előtt, mert farizeus az, aki magánál mást különbnek és szánnivalóbbnak tart. De siratok mindenkit, akinek érzései parancsolók, hatalmasabbak az embernél, s nem könnyülnek könnyel vagy káronykodással. Siratom őket, testvéreimet, akik voltak, élnek, s eljövendők, s akik a Pimodán hotelbe jutnak. De még több sírással siratom azokat, akiknek még ez sem fog megmaradni, s meghalnak vagy megbolondulnak szárazon. Befejezem a magyar Pimodánról kelt furcsa írásomat. Dokumentumnak így is dokumentum, és én dokumentumot akartam adni. Fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson. Ki az az egy, nem osztozó labdaverő boldogságot? Ki az az egy, ki ne játszik?

Őtje városa. Szeretem lányos szeleid, én szőke városom. Kibontott hajó éjjeleid a felhővámkosokon, hullámzó szerelmeim ragyogását a szélrátszarosan. Szerelem váró nyírfáid, fehér sikolyát, mennyekbe vándorló jegenyék fasorát, s amivel fiadat te megáldod, a porfelleg glóriát. Szeretem dűlő utakon bújdosó bánataid, s a keréknyomokon a szelek szimataid, amikor keresik egeid lelehunyt távlataid. Ez a táj tanított szeretni hazát. Ez a por mutatott arányaidra, világ. Itt lett rokonom a 3 milliárd. A sors ide visszasodor, s fölötted a vágy kikitár, ahogyan aranyosan a por tetőidre szitál, s fészek felett ölelőn kinyílik a szárny. Szeretem lányos szeleid, én szőke városom, szerelmeim ragyogását a szélrászta rozson, s kibontott hajú éjjeleid mindig szeretni fogom.

Anna Blandiana, úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, hogy bölcsen jöjjünk, hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk, s hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk, éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe, gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni, ringatva altatnának, s mi szépen tűrnénk, mind kisebbé válva, olyanná, mint a szőlőszem, mint a borsó, mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul, majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később iskolák pad után, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkban nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem penekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk, mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal, nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk, talán.

Új könyves polcom köszöntése. Minden kísér, semmit sem vesztek végleg, amíg e falak oltalmában élek, új utcákkal szaporodik-e város, hol Krúdikor Babilonnal határos, és Goethe úr könyv palotája mellett fiatal bolgár gondozza a kertet, az angyalokkal énekelő Giotto harangszavához Eliot a motto, fehér falán az újabb gondolatnak, évezredes freskó nyomaik laknak. Minden kísér, se kíséretet kérem, a múlt testét bennük kezemmel érem, kik egymás ágya szélén sosem ültek, egyetlen lelki korba elkerültek, s itt altatnak, és éltetnek, és várnak, zenéikkel üzennek a halálnak, míg viselem, hogy őszöm megelőzze, Kant, Kölcsey és Eminescu ősze. E készenlét sosem üres, s nem árva, világokból világot hoz világra. A hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. A költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak,

0: Nagy László. Tűz. Tűz, te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te fűtsd be a mozdonyt, halálra hajszolt, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tűz, te gyönyörű, ihlet, mindenség gyökerű, virágozz a vérző madárban, égest, hogy a sorsot kimondja, nem a hamuvá izzó csontja, virrasztó igéje kell. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű, ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van. Öltöztes tündérpirosba, röptes az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya. Tűz!
1: Kányádi Sándor, portja után. Álltam sokáig az elágazásnál. Szédítő utak már-már nem is földiek csábítottak. S jó volt felszállnom is, égi magasból látnom azt a tenyérnyi helyet, ahol torony iránt kell tovább vernem az ösvényt.

Bertolt Brecht, Sötét időkben. Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők? Ritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat! Szilágyi Domokos, Beethoven. Egy süket kornak muzsikál egy süket ember. 200 évre elhalhatóan. Emberek, ha akad köztetek, ki meghallja süket korok muzsikáját, viaszt a fületekbe, mint Odüsszeusznak. Bizony ez már feltétlen reflex nálatok. Mint a hajósam az árbóchoz, álltok korotokhoz kötözve, mert jaj, mi lenne a világból, mivé lenne a világ, ha megjósolni mernők? Zenét hallgatok 200 évre visszamenően, hallgatok jóslatokat, és jaj, százszor jaj, már jóval születésem előtt megjósolták a múltam. A hangversenyterem kitágult, mindig elárvulunk egy kicsit, ha növekszik a tér. Beethoven karnagy úr, hát nem hallja, hogy mást fúj az emberiség. A karnagy urat figyelmezteti, s lelép, pedig nem volna szabad elhinnie. Semmi. Most csöndben, s hétköznapian, s egymásnak őszinte hittel hazudván egybegyül mindenki, akit a süket muzsikus hallani tanít. Király László, a hosszú úton. Miért választottad ezt az utat, vándor? Nem választotta, szembe jött velem. Tudod, hogy végtelen ez az út? Tudom, de nem türelmetlenkedem. Hallottad, micsoda vadak várnak rá? Hallottam, s széttépik, aki vétkes. Hogy tudsz ilyen nyugodtan menni mégis? Menni jó, s illik az örök léthez. Mindent meggondoltál, vándor, a halált is. Azt is. Kell hozzá nyugalom, erő. Félelmetes vagy, bocsáss meg a faggatásért. Nem tesz semmit. Jó utat, szembejövőt.

0: a hűség versei. Szívemben a földvérző szíve dobban. Szomorú, de szeretlek egyre jobban. Szavaimban századunk szavareszket, félek, hogy füled mellett elereszted. Tépdestem és forgattam ecsetem, mert nem tetszett egyetlen színesem, és eközben egész vak este lett. Ne csodáld, ha sötétre festelek. Csókolgatnak téged a csillagok, csókol a nap, a hold, és te hagyod. Jaj, ne hidd, hogy mind csak téged szeret. Megcsókolnak ők minden porszemet. Hű vagyok, mint éjszakhoz a hideg, mint délhez a napfény, narancs, dió. Mint kényelemhez a keletiek, s nyugathoz a civilizáció. Mint a tavaszhoz hű az áradás, a nyárhoz a 40 fokos meleg, vagy mint az őszhöz a vörös varázs, s a tél azokhoz, kiket eltemet. Ha nincs senkit, hát itt vagyok én, ebed. Verj és uszíts, járj velem réteket, vadász velem, ha idődből telik. Őrzöm házad, álmod, emlékeid. S ha valaha elveszítenéd magad, füttyencs egyet, s már visszahoztalak. S ha megvesznék, és kezed megmarom, ne hívj Sintért. Te dorongolj agyon. Keresheted, hiába keresed a csillagot, mely egyszer leesett. Százszor lehullott, mégis fennragyog az én egemen a te csillagod. Ahogy az ág szerette a szelet, melyben ketté tört, úgy szerettelek. Tanulgatlak több mint egy éve, tudlak is már, csak nem betéve. Szép lecke vagy, talán a legszebb. Felmondalak a fellegeknek. Felelek belőled, felajzott a te földön túli földrajzod, recitálom angyali nyelved, tündéri és vad történelmed, bölcseleted báját kitárva, rátérek geometriádra. Egy tudat alatti halk hang szól a párhuzamos vonalakról, s a szám végül rólad beszámol, mint irracionális számról. Cikázom, mint sötét pont föl, le, de mint körhöz, körben a görbe. De hozzád mindig visszatérek, te legvonzóbb köre a térnek. Jobbat tudnék gyűlölni nálad. Szemem szebbeket megutálhat, tudnék megunni okosabbat, hazudtam már hány igazabbnak. Nem mint aki csatában forgott, de mint ki dinnyehére lépett. Oly félszegen estem el érted. Ha nem azért, hősként mosolygok. Hát, egy évig harcoltam érted, és más csókolt meg. Nem várt kitüntetés, egy csók. A helyét úgy mutogatom, mint ordóját az ócska zubbonyon a hős, aki hitvány érmet kapott, s érzi, nem éri meg a holnapot.
1: Gyónás, gyónom a mindenható éjszakának, és Isten helyett neked, kedvesem, hiszek benned, szeretlek és szolgállak, és ünnepeid megünnepelem. Törvényeid betartom, nem vitatlak, a szívemet tudom, jól ismered. Nem vétek én ellened, csak miattad, kért halni, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is merek, és ölni is. Életem érted víg pokollá válik, és testem tűzben ég, mint száraz ál. Felmutatlak, felvettelek, s szinte álom, súlyod olyannak találom. Töretlennek tiszta fényed, forgatlak, fél szemmel nézlek, s mint ki a porban kotorva aranyat lelt, olyan forma érzés fog elmik a napnak, két ujjam közt felmutatlak. Sav vagyok, fémet feloldom, vadász vagyok, vezess sólymon. Húson vagy és én a csontod, zászló vagy, kezem kibontott, s csúcsra tűztem veled, látod a szerelmi szabadságot. Én már hozzám tartozó vagy, mint folyóhoz a futóhab. Titkos órák vernek, tiktak, összegyűrlek, kisimítlak, s hallom, amint így szólsz, jól van, abb vagyok hát a folyóban, télben befagyok, ha nyár van, elapadok az haszályban, áradok, ha víz árad, szakadnak már is a gátak, pusztul mi pompázom pangot, félreverik a harangot. Osztozkodás. Margitomnak. A kenyeremet megosztom veled. Megosztom veled a keservemet. Veled osztom meg, mi szétpattam. Oszd meg velem az oszthatatlan.
0: Önarckép. Milyen régen rajzolgatom magam. A portrémon mindennek nyoma van. De különös. Mint szelidebben élek, a képmásom mégis egyre keményebb. Ruhák szimfóniája. Ahogy megyek a szeles hídon át, felfújja magát a vézna kabát, és a nadrágom két szára is lebeg. Kabát, nadrág, kifecseg engem. Sálom, az nincs. Még tavait hagyott. A nyakkendő félre csúszott. Tadok. De alatta a szürke, szennyes ing zsörtölődik, hogy kilátszik megint. És a kalapom is perel velem. Mert mindenki előtt megemelem. A cipőm meg így recseg. Ostoba. Te nem taposol senkire. Soha.
1: Kérdőjelek. Szikráival mit szépít meg a szépség? Mi az, amit a jóság megjavít? A szeretet szelíd tüze kiérté, mit vonz a vágy, és miben hisz a tit? Mit remél a reménység rendületlen? A szabadság szárnya mitől szabad? A halál a halálra hol áll lesben? Az igazság mikor mond igazat? A közel hol ér vége? Hol kezdődik a messze? A kezdet mikor ébred? A vég mit fejezed be? Mibe kerül a semmi, és hány zéró a minden? A soha súlya mennyi? Öröke, ami nincsen. Hogyan viselhetne? Inget váltok, s közben agyamon átlobban, hogy életet én még soha nem váltottam. Bennem ez a kérdés mind izzóbbá válik. Hogyan viselhetném tisztán, mint halálig? Látszat nélkül, nem ragasztok vállamra szárnyat. Hólom alá nem nő uszony, nem álcázom magam madárnak, és hüllőkkel nem alkuszom. Az istenség látszata nélkül átkelek vizeken gyalog, és lecsenek az ég kékéből naponta egy-egy darabot.

0: 3 péntek, amikor megöltük az Istent, és nincs remény, és a félelem és a sötétség rasszál az utcán, a Honti Hanna 24 órás ügyeletet tart.
1: Non-stop lelkisegélyszolgálat, kipróbált szakembergárda, valamint eseti szakértői ott segítenek, ahol tudnak. Reményt csempésznek a reménytelenségbe, kilőnek titeket az éterbe.
2: Szabadság, szerelem, mindkettő kell nekem. Van remény.
3: Az év legnyálasabb napja előtt túladagoljuk nektek a Honti Hannát. Megszínesítjük a bal szerencse napját 24 óra alatt 24 vendéggel.
4: Velünk lesz többek között egy apokalipszis filozófus, egy meleg lelkész, fiatal filmesek, írók és sok zenész a Tiloson innen és a rádión túl.
2: Szeretkezzetek, imádkozzatok, hallgassatok minket!
3: Bal szerencsésen kezdődik, igen. Egy picit Ózon is megérkezett. Igen, ez a péntek 13, azt hiszem.
5: Ortodox időben jelentkezünk.
3: Kezdi rávenni a...
5: Egészen holnap reggel 8-tól 8-ig 24 órázunk, ügyeletet adunk. Műsoros ügyeletet.
3: A rádióvilág napja, nem tudom, hogy a ezt rádió, mondtuk, hogy belehallottott.
5: A hólyik azt mondja, hogy a rádióvilág napja, én inkább azt mondanám, hogy a rádiózás világ napja.
3: De erről úgy is fogunk később beszélni. Úgy is fogunk erről is. Nagyon sok mindenről, hogy a farsangolunk is egy kicsit.
5: Hogyha ezt pedig nem mondtuk volna.
3: Omikron, hogy szépen mondjad. Omikron.
5: Őt Omikronnak hívják.
3: Őt Omikronnak hívjuk most. Aha.
5: És Ibrahim nevét sem fogjuk felfedni. Polgári ezzel azt is implikáltuk, hogy Ibrahimot a keresztségben, ugye, Ibrahim keresztségben, nem az Ibrahim nevet kapta, de ez minket most igazából nem érdekel.
3: Nem érdekel minket, érdekel minket. Az érdekel minket, hogy holnap Valentin nap van, és hallgató a vonalban, remélem az, akit mi nem hallottunk ezzel.
5: Akkor üdvözlünk
3: az első hallgatója
5: a
3: 24 órásnak. Szia!
6: Halló! Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt!
5: Első telefonáló vagy, 21 órán belül.
3: Boldogat neked is!
6: Imádlak titeket!
3: Wow. Mi is imádunk téged!
6: Péntekenként ünnepnap.
5: És mit szólsz, hogy ez most megnyúlt, 12-szeresére megnyúlt a Honti és Hanna?
6: Igen, hál' Isten! Hú, de jó! Ha nem lenne itt a kollega mellett, nem magamhoz nyúlnék, de...
5: Figyelj, diszkréten volt.
6: Szeretném mondani, hogy... Volt reggel 7-kor a híradótok.
3: Igen.
6: Ismét gyönyörűséges, imádom. A stílusa, a minden, tényleg.
3: Na, örülünk, átadjuk a szerkesztőknek.
6: Pontig benyalog, de hallod, az, hogy a végére oda tűztétek a 447 vagy a átlátszónak a cikkét, hogy a...
3: Igen.
6: Ez a kedves Lórián.
3: Igen, az átlátszónak a híre.
6: Saját népével. Hogy baszik ki, hogy tényleg a... Jó, most a 600 millióból csak mennyit lopott el? 40 milliót?
5: Szóval az egész jól, most szóval
6: egyébként? A határon belül legyek. Van. De hogy azt a reakciót, amit mondott rá, az hogy mikor ezt megkérdezték tőle,
3: igen?
6: És azt mondja, hogy ez kérdés.
3: Gyönyörű szép, igen.
6: Most jön szembe egy kamion 90-nel, és inkább berántom a kormányt a kamion alá. Mert...
3: De gyönyörű szép, mert ilyen, igen, ahogy
6: ilyen
3: ez.
6: Ilyen nincs.
5: Na, szóval.
3: De szép, köszönjük szépen, átadjuk majd a szerkesztőknek, mert ezt ők csinálják a hírszerkesztőink
6: külön. Ez tényleg, komolyan mondom, úgy fölháborgattatok ezen a napsütéshez gyönyörűséget szép reggelen,
5: hogy... Ilyen a tavasz.
3: Ez egy péntek 13, ez egy ilyen nap.
5: Péntek 13-án is Valentin nap karöltve.
6: Mindegy, a szerkesztő úrnak köszönöm, hogy azért köszönöm.
7: Zombik napja.
5: Na jól van,
3: köszi szépen, szia.
8: Azt tudjátok, hogy ma zombik napja van.
3: Zombik napja? Farsang nap van?
8: Nem jönnek a papáik?

0: Jó, van, figyelj.
1: Fejér múl, de... Hát, jó.
0: Azt kérdezi a Bence...
1: Neki már itt van.
0: Árján, azt kérdezi a Bence, vannak apa zombik? Mit válaszolsz?
2: Hogy mi a kérdés? Hogy
0: van... Apa, vannak zombik?
2: Vannak, hát.
0: Na, ez még gyorsan rávágja a gondolkodást.
3: Hát, nem.
2: Még az is van, hogy nincs. Minden van.
0: Mert pont azért tudta válaszolni, értelemben az egyszarvuló, akkor most mit mondok az egyszarvulóra, meg...
2: Van-e francia király?
0: Van-e francia király?
2: Van-e jelenlegi francia király?
0: Igen, tehát föltesz még többi a kérdéseket.
2: Kérdés. Jelölete van, igen.
0: Igen.
2: Jelölete van, de mégis... nincs megfelelő személy.
0: Tehát. Mert látta a boltba, ilyen lehet kapni kis zombi figurákat.
3: Jaj, és akkor ha már a boltnál és a kapásnál hallunk, légy szíves, olvasd fel, amit nekem is kora reggel megmosolyogtattál.
1: Az, hogy farsang
3: a Gelló hozott egy nagyon szép farsangi zombis dolgot. Ne jó, nem zombis, de igazából farsangi.
2: A Nuki boltban tettem szert egy öngyújtóra, amire a következő van ráírva. A dohányosok korábban halnak, vesző, később kagylónak öltöznek a jelmezbálon.
3: Elimádom.
2: Szóval meg,
0: tényleg ez az, hogy most
3: mindenütt
2: fel lehet az ember készülve arra, hogy humor van valahol elrejtve. Ott, ahol
3: nem imádom ezt.
0: Ne, de ez nem a Sugár János, érted? Valami ravasz.
2: Én ravasz képzelő művész, érted?
3: Reggel 6-kor majd őt megkérdezzük
2: volna, figyelj.
0: Hatra jön, jó.
3: Igen.
0: Jó.
3: Igen, hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit bepromóznám, jó, hogy kik lesznek ma. Így van, így van, online vagyunk, gyerekek. Na, mutatom nektek is.
0: Ibra
3: meglepődött. Ott egy papír, meg itt egy papír, egy picit bepromóznám, hogy akkor konkrétan összeszedve kik lesznek.
0: De ne a hallgatók előtt, érted, be kell hallgatók előtt, érted, be kell vallanom, hogy el
3: nyugi, innentől fogva egy-két

0: Hát ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Én is két napig lázadtam, úgyhogy most így szerintem lábon.
0: De Nazár is az jó a rádióban, nem?
2: Persze.
1: Még kis jó kis ilyen jazzes hangot lett.
3: A hírek lehet, hogy azt írta, hogy az egyik fennmaradt mondata úgy szól, hogy ha a világon minden füsté válna, az orr lenne a megismerő. Ennyit a Nazár is.
0: Köszönöm.
1: Wow.
0: Elmondod, hogy a puszi nyuszi
1: helyett az Omikron van? Már igen. Mondtuk, persze,
0: jó, van, én a metron voltam.
3: Ezt úgy kell értelmezni, hogy egész álló nap 24 órán keresztül a puszi nyuszit a Omikron helyettesíti. Illetve nem.
1: Omikron lesz, ami vírusszentünk. Emellett azért, hadd mondjam, hogy nagyon sokan be fognak jönni, segíteni, és kézenfogva fognak nekünk külsősök. Ők is jönnek délután, mindenki jön, jönnek külsősök, akik nem is nem itteni tilososok, de nagyon szeretik a rádiót, és szívesen bejönnek nekünk pár órára segíteni. Jönnek majd a Havas is bejön, képzeljétek, majd hajnalba valamikor, úgyhogy őt is várhatjátok. Jön majd Gofri a saját idejében, ő fog zenélni. Ugye nagyon nyugis kis Gofri zenét kapunk az ő idejében.
0: Jaj, de nagyon csipázzuk a Gofrit.
1: Nagyon csipázzuk a Gofrit, úgyhogy sokan be fognak jönni hozzánk. Sok műsorban lesz velünk.
3: Tehát szóval a Gofri idején Gofri lesz, ez tök jó.
1: Így van.
0: Ez trükk.
1: Persze,
0: ez a trükk,
1: igen.
0: Ez a kismacskó trükk.
3: Most haza és haladás van.
0: És nem sokára 90-re jön Szilágyi János.
1: És őt várjuk nagyon, meg a cabányi szerintem be fognak toppanni.
3: Nem áruljuk el. Nem, végén vérezni fog a szíve.
1: Vérezni fog mindenkinek a szíve, úgyhogy 8-tól mi beszélgetünk egy kicsit. Most szerintem Omikront hagyjuk, hogy hadd élje ki a zenefétisét.
3: Van Omegád Omikron?
1: Valami zenei. Hát,
2: omegám az.
3: Az, hogy Dimitri Lénáról mesél például, ezért most csak utána azonnal kitavaszodna.
0: Na,
3: na jó, kezdjük.
0: Őzd le valamivel, aztán visszajövünk.
1: Megiszunk egy kávét, azt hiszem.
0: A há-há, bocsánatot kér,
3: há-hától.
0: A H-tól. A Cabántól. A Cabán itt ül. És
2: tényleg
0: itt ül Ádám
2: itt ül,
0: is.
2: Tényleg.
0: Tényleg. De nem beszélünk csúnyán a rádióban.
1: Nem.
0: Nem, mert pénzbüntetést kapunk. Szerintem mi. Jó. De egyébként egy érdekes kérdés, hogy a Simicska után valami változott?
1: Azt már lehet mondani.
0: Tehát azt lehet?
3: Hogy a Simicska után.
2: Hát de Simicska... például lehet szerintem idézni.
0: Igen.
3: Amikor azt mondta a
1: de fel kell akkor tüntetni, nem, hogy idézek. Tehát azért szólni kell, hogy innentől egy idézek.
0: Hát, nézd, ez megtorlatlan maradt, én úgy tudom. Nem Perelta.
2: Nem,
1: Orbán Viktor azt mondta, azt hiszem 2-3 nappal ezelőtt azt nyilatkozta erre, amikor egy újságíró csak úgy odadobta neki ezt a kérdést, hogy a kormány soha nem szállt be ilyen vitába. A kormány és én sosem szállt be ilyen vitába, és nem is fogunk. Pont. És folytatódott tovább a konferencia, amiről szólt.
0: De ha én írom le azt, hogy geci, és engem beperelnek, akkor a kormány mégis beszáll. Tehát értitek, hogy tehát egyrészt van egy média hatóság.
2: Azt gondolod, hogy a kormány egy geci, akkor mi van?
0: Igen.
2: Ki a sértett?
0: Hát elvileg nem lehet abszolút senki, mert a kormány az nem személy.
2: Jó, de nem mondunk
3: ilyet természetesen. Mire belőle már kicserélődik a társaság.
0: Geci a vonalban. Bocsánat.
4: Halló?
0: Csak mond.
4: Jó enged kívánok. Akkor nekem már csak egy kérdésem van, hogy ki a fasz az Ajcs Tamás?
3: Hát.
0: Igen, köszönjük szépen.
3: Nem az a tiszta fejű, aki soha nem drogozott?
0: Nem, az egy másik.
3: Az Orbán Viktor,
1: ez a szép hajú, tudod.
2: Figyelj, most kezdtétek ezt a hosszú menetelést?
0: Amelyiket a 24 óra?
1: Igen, igen.
0: Most, persze.
2: Akkor szerintem mondjuk el a hallgatóknak, mert lehet, hogy valaki ül az autóba, megy.
1: Ja, nem, 8-kor kezdtük el. Úgy
2: és ezt elmondtátok, hogy most
1: persze, de
0: meg reklámos volt a rádióban.
1: Majd még, hogy ez egy ilyen 24 órás hosszú menetelés, persze, ezt mindenképp mondjuk majd sokat.
0: Ja, mondjuk többször is, igen.
2: Szóval, esetleg, tehát, hogy akkor most nem a haza és haladás van, hanem a 24 órás honti
3: van.
2: Reggel
3: 8-tól reggel 8.
2: A haza és haladás nyomokban.
0: Hát a Hont és Hanna meghekkelte a tilos rádió műsorait, mondjuk ki.
2: Tökéletes.
3: A mai napon.
0: A mai napon, igen. Nagyon gonosz módon.
3: És...
0: De ez azért van, mert egyszer már volt egy ilyen 2 évvel ezelőtt. Akkor még élt Laksz Tamás, tisztelet emlékének, és akkor az úgy jó volt, vagy nekünk nem tudom, azt tetszett.
1: Hát meg mégiscsak a rádió világnapja van, tehát ez egy olyan rekordvolumenű dolog, hogyha megnyitjuk normálisan.
0: Igen.
1: És tényleg mind a 24 órában szépen be lesznek pörgett

0: A kis meglepetés vendégei.
1: Hát, hogy?
0: Olyan rádió rekord lesz.
2: Nem lesznek meglepetés.
1: Hát, rekord.
0: De vannak, nem mindenki tudja, hogy ki jön.
3: Meglepetés feljönnek.
0: Meglepik.
1: Ja, az
0: meglepetés feljönnek, igen, hajnali áramra.
2: Példának okáért, amikor átmegyünk péntek 13-ából Valentinnapba éjfélkor, akkor a Bárdos Deák Ági és az Antal Szilveszter fognak itten zenén és beszélgetni. Csak így rájuk nézett a...
0: Ők fogják a Valentin napot elhozni.
4: 13-a van.
1: Ma hát azért választottuk ki a napot, papa.
4: Nem a rádió világnapját választottuk.
0: De az is.
1: De nem érdekes, hogy...
2: Péntek 13-ára esett.
1: Péntek 13-ára esett a ledve, és kézzel, papa, ezt jóval korábban kiválasztottuk ezt az időpontot. Kifigyeltük, ugye?
2: Minél korábban.
3: Három
2: óra. Nincsen, hogy értesültünk volna arról a tényről, ami valószínűleg jóval régebbi, hogy a rádió világnapja.
1: Igen. Vagyis az igen. Istenek is azt akarják, hogy ezen a...
0: Működjön.
1: Figyelj, melyik az év legborzalmasabb napja a Honti Hanna szempontból a péntekek közül?
0: Hát a péntek 13.
1: A péntek 13. Azon belül mondjál, melyik a legszarabb hónap?
0: Hát persze, hogy a február.
1: Hát persze, minden, a február, ez a tökéletes
0: negativitás. De amúgy én azt is mondtam, hogy a Valentin nap miatt is, az előző, az Valentin nap előtti nap.
1: A zombiság, hogy az átmegy onnan oda.
0: Egy reménytelenség igazából, ezt nagyon sokat említem sok helyen, hogy ugye aki pár nélkül van, vagy nem tud úgy nyálazdani, romantikázni, ugye előtte levő nap, így kétség.
1: Nyálazdani.
0: Igen.
1: Romantikázni. Fiatal lány beszél.
3: A pár nélkül
2: fűzöd a mondatokat.
1: Így fűzi. Hogyha bőr cucol rajta közben.
0: És ugye, tehát, hogy a kétségbeesésnek a napja azért ez, mert úristen, mi lesz velem holnap, nincsen senki, kivel fog összebújni, mit tudom én, azért van benne egy kis kétségbeesés.
4: De szerintem azért ezt definiáljuk, hogy ez egy fiataloknak szóló úri huncutság Amerikából, tehát én eszembe se jut semmi a Valentin napról.
2: Nekem sem.
4: Ne, ez nem a sütőtökös, vagy mi? Ez az a Halloween, nem?
1: Az a Halloween, de szerintem miután a filmekben a Halloween, a sorozatgyilkos, meg a teenager sex összefolyt. De most komolyan nem érdemes nagyon szét választani.
4: Ezt most jól átkoztad ezeket a mozgókat a rádiózás világnapjára.
1: Igen.
2: Nem, a rádiózás világnapja az csak évfélig tart, mire a Bárdos Ágiék idejének addig, akkor kezdődik a Valentin.
0: Nem is szoktatok amúgy ilyen romantikus.
2: És akkor biztos van egy csomó ember Magyarországon, akik tiltakoznak, és azt mondják, hogy ez Bálint nap.
1: Egyébként a rádiózás...
4: A Bálint akkor egy újabb emlékezetes volt munkatársat is meg lehet említeni.
1: Mészáros Bálintra gondolsz, vagy a Bálint Pistára?
4: Arra.
1: Jó, sok több Bálint is volt a... Hát ő alapítója volt a Honti Hannának.
2: Honti és Hannának.
1: Honti és Hannának, igen. Alapítója volt...
2: Ezt a Pisti
1: volt...
2: nem rontaná.
1: Melyik?
2: Bálint Pisti.
1: Van
2: az, hogy Honti...
1: Mert a Pistiről a Pistix ugrott be, aki szintén DJ-je volt a...
2: Hát mert hogy azért, mert éppen a Bálint Pistiről beszéltünk, azért voltam bent.
1: Jó.
4: Írjátok meg a történetét.
1: Hát még nem érdemes, alig
4: hát el lehet kezdeni,
1: 20 vagy. Éves, vagy nem tudom.
4: Aztán nem fogsz emlékezni.
1: Hogy a hány DJ-je volt a Honti és Hannának? Hát a gondnok volt 5 vagy 6 évig.
4: És milyen jó volt, nagyon jó ritmus érzék
1: nagyon,
4: volt,
1: nagyon
4: amikor lép be.
1: DJ volt.
4: Egy csomó tilos műsorban azon, hogy hát akkor most tegyünk föl egy zenét,
1: igen,
4: és
1: igen,
4: akkor egy pislognak a DJ-re, aki épp a netet olvassa, vagy valami.
1: De végig
4: és így nem történik semmi, de a gondok iszonyú tempóban megérezt, hogy mikor vannak a bekezdés végek, és iszonyú gyors tempóval rá. Egyik legjobb volt ebben a műfajban.
0: A Vincent volt ilyen olyan autista ebből a szempontból, és szegénynek néha kapálózni kellett, mert annyira kevert a következő zenét még közben. Igen.
1: A gondnok jó ízlésű ember volt, például az utolsó csepp a pohárban, miért ott hagyta a műsort, az volt, hogy én ismeretlenül hülyén behívtam egy nagyon híres véd DJ-t a rádióba. Uh-huh. Meghallotta a gondok, hogy milyen zenét játszik, hát elköszönt tőlem. De azért a gondokban volt arisztokratikusság, a másik, hogy...
2: Gondok.
1: Igen, hogy aztán elkezdett beszélni, de úgy 5 év után. Addig nem, de akkor viszont félelmetes paranoia elméletei voltak, és azt nagyon szerettem. Ki volt még DJ? Pisti volt, Fecó volt, gondok volt, És most hadd mondjam ki, hogy büszkék vagyunk, mert a Puszi Nyuszit a Tilos Rádióban rádiós, technikus lányok, az csak nekünk van, azt tudod, papa. Ja. Nem irigyel, érted?
4: Nem látják szegény hallgatók.
1: Na jó, ennyire megemlékeztük a Honti és Hannába. Figyelj, rájöttem, hogy semmi értelme a történetírásnak, minden elveszik. A 10 év alatt olyan csodálatos interjúk mennyi tömege készült el, és már nincs meg. Badadada. Nincs meg a badadada. Pénteken itt volt a
4: azt
1: badadada.
4: Nem tudom, azt tudom, azt
1: és kedden kampó, és nincs meg.
4: De az hiba, nem?
1: Hát jobb hiba, jó, de most...
4: Egy csomó megvan.
1: Csomó megvan. Jó, csak mondom, hogy emlékszem olyan nagy interjúk, hát szép lassan halnak meg már, akiket behívunk azok is. Tehát már elértük azt a kort, hogy bárki örökké valóságnak fog
4: egyszer
1: tűnni.
4: Egyszer volt egy közös ismerősünk, Morel Mihály.
1: Ha például.
4: És a öreg nyugdíjas, aki nem ismerné, a legjobb magyar vágó volt minden idők.
1: Szimbádot vágta, ja, például.
4: És nyugdíjas korára elkezdett ilyen szobrokat csinálni. Hát addig is volt ilyen típusú aktivitása, de hát akkor sok ideje volt, és megfaragott. És hát igen, sok barátja volt a filmes világból, ismerőse.
1: Igen.
4: Hát azokat megfaragta, tehát szükségszerűen. Ugye hát a Misi bácsi is nagyon hosszú ideig tolta, elég idős volt, tehát akiket megfaragott, azok egy idő után
1: átszenderültek
4: a mennybéli stábba, és akkor egy idő után elég veszélyes volt, tehát úgy az alakult ki, hogy ne a Morel.
1: Nehogy megcsináljon a Morel, azt meg akkor meghalsz.
0: Jézusom, ilyen balszerencsés volt az én munkásságban.
4: Hát nem, mert érted, hogy 78 éves emberek csinált egy portrét, bement a nem tudom ki, és akkor hát ez életkori és sajátosság. Nagyobb esélye halsz meg, ha 70 plusz vagy, mint ha 10 plusz.
1: Nem ilyen a Szilágyi telefonra.
0: Volt egy ilyen film is, a Robin Williams-tel, a Final Cut, az a végső vágás. Szóval hasonlóra, de az inkább pont az ellentetje volt ennek, hogyha a Baki megtalálja végre a telefonját, és lenézítja, köszi szépen, adásban vagy, és menjél kifelé innen, köszönöm szépen. Tehát az a film szólt erről, hogy amikor valaki meghalt, ugye volt egy ilyen kis implantátum a fejükbe, és az egész életüket lényegében lememorizálta, és felvette az egész életét, és az volt ennek a Robbie Williams-nek a dolga, hogy ezt szépen megvágja az ő kis életét, és mit tudom én, egy ilyen órás filmet csinálni az egész életükből, amit a temetésen levetítettek. És ugye nekik meg nem lehetett ilyen implantátum, hogy ezekkel a filmekre ugye ne emlékezzenek, mert durva volt. Nekem ez jutott erről eszembe, de az egy másik véget ennek a dolognak. Nem tudom, hogy ugye a Gerló azért már ő is régóta itt van, te hány éve vagy a...
4: De nem emlékszem. De még azért nem kell meghalni.
0: Nem, azért fűztem rá, csak hogy például neked mi volt egy olyan...
4: Tehát arról jutott eszébe, tudod. Ez elmúlásra.
0: Nem, hanem az emlékekről, tehát hogy az itteni emlékeid, mi az, amit meghatározó olyan vendég, vagy kolléga, vagy társ, aki itt volt nálunk is.
2: Nekem most nem ez jutott az eszembe, hanem hogy ha már ezen elkezdenék gondolkozni, akkor eszembe jutnának olyanok, mint a Bulányi György például, akit nagyon meghallgatni. Nem meghallgatnám az archívumból, de valahol elbújt. Nem, nincs meg online minden. Követelni kell, hogy minden, ami elhangzott valaha az éterben, az bármikor meghallgatható legyen az éterben.
0: Nem tudom, meddig lehet. Azt hiszem, 2006-ig tudok visszakeresni az archívumból. Ezt a tektől kell. 2006-ig
2: tudom visszakeresni. Vissza lehet keresni, offline vissza lehet keresni, és aztán föl lehet tenni utólag.
0: Hát emlékszem, melyik napon voltak ezek az interjúk, akkor valahogy vissza tudsz mindent keresni.
2: Nem, azért tudod, ha csinálnék adásnaplót, meg mit tudom én, és stb. Mm-hmm. Szóval sok minden van, amit a Honti
4: és mi akadás
2: meg. Hát...
4: Van Facebook oldalatok?
2: Van.
4: Hát akkor oda ki kell írni, hogy most ez volt meg
2: az. De nem, hát magának a Tilosnak az adásnak olyat is meg lehetne vezetni, és akkor annak a linkjét fölrakni mondjuk.
4: Mert szerintem az olyan 30-valány ezeren nézik, vagy
2: a Tilosnak az oldalát.
0: Tilos, igen.
2: Az oldalát, azt mit tudom, kevesebben azért.
4: Hát azt nyilván, de ha van tartalom benne, akkor ez...
2: Akkor nézzük.
4: És visszakereshető, az jó. Tehát én nem írok adásnaplót, de utána még több jazzbe, akkor odaírom, hogy mi van, és volt már, hogy akkor mi volt akkor, és akkor visszakereshető.
2: Ja, hát ez
4: valami a... nyoma van. Hát most meddig, nem tudom, meddig marad meg a Facebook, vagy a izé.
0: Na igen, hogy ez mennyire lesz mulandó.
4: Hát az biztos mulandó, de egyelőre pár évre menőleg vissza, azt lehet látni, hogy akkor mi volt.
0: Meg a Facebookon azért nehezebb visszakeresni, úgyhogy a görgető sávba például nem olyan tudsz keresni, mert nem betöltött sávba, ugye még
4: hogy
0: nem...
4: Igen. Scrollozol.
0: Fú, lefelé. Az azért nagy munka. Visszascrollozni, hát mint egy évvel ezelőtt, ja, az elég kilométer.
2: Szóval bizonyos dolgok szerintem szándékosan mennek nehézkesen a Facebookon, hát, hogy folyamatosan ott kell lennünk.
0: Csak folyamatosan figyelni kell ilyen.
2: Igen, tehát állandó jelenlétet kínál, és ezt feltétlenül is. Tehát az archívum és a keresés az nem az ő fel.
1: Dugóba van, mindjárt itt van.
2: Ah, dugóba.
0: Szerintem egy picit addig akkor várjuk.
1: De azt mondta, hogy zenéljünk.
0: Vendégünket, nem azt mondom, hogy várjuk meg a vendégünket. Aztán, hogy Ádám, hogy várjuk meg
1: a vendégünket. Én azt a mondatot mondja, egy kicsit zenéljünk, és már magát a mondattól kapok idegbajt. Jó.
3: Akkor csináljunk így.
1: Arra gondolsz, hogy... Az is jobb, ez is jobb.
3: Arra gondolsz, hogy... Bocsán.
1: Ez a Hozzi és Hana. 24 órás adásának ugye az első órájában vagyunk.
0: Akik betrólkodtak a haza és haladás időságjából.
3: Mácsúztunk a második órában.
1: Ja, ezt mondtuk ma már, hogy nincs remény.
3: Még nem. Még
2: nem mondtuk, mert van.
1: Nevetséges. Péntek van, nincs remény.
2: Majd kérdezzük meg Szinegy Jánost.
1: Ez az.
0: Megérkezett
1: a neked, hát de reggel. Reggel van remény,
2: igen,
1: nem?
2: Kérdezzük meg. Hát,
1: mikor veszíted el a reményérzését?
2: Van remény, ez a kérdés. Ezt a műsorban szoktuk filtrálni.
1: Ja, értem.
2: Szerintem van.
5: Remény van, csak néha elmegy. Eltávolodik az embertől a remény, aztán visszatér, de valahol van. És a remény eleve egy távolságot föltételez időben, nem?
1: Igen,
5: remélem, hogy eljutok a Holdra.
1: Igen. Remélem, kapok fizetést időben, igen, az arrébb.
5: Igen, mondjuk ez egy távolabbi dolog, mint a Holdraszállás.
1: Várjátok, itt a Pálos Hongkongból. Szerbusz!
6: Szia Gyuri.
1: Szia Gyuri.
6: Sziasztok. De akkor nem zavarok.
1: Dehogy zavarsz.
2: Most a Honti és Hannába
1: lépjél. Emlékszel a Szilágyi Jánosra?
6: Hát persze, hogy emlékszem. Voltam egyszer a műsorába.
1: Melyikbe?
6: Hát egy rádió műsorba, egy vetélkedőbe.
1: Igen?
6: Igen.
1: Én Szilágyi
6: De sajnos vesztettem. Pálos György.
1: Melyikben? Egy ilyen vetélkedőbe, vagy miben? Senki többet harmadszor.
6: Igen. Igen.
1: Képzeld el, hogy múltkor a villamoson egy pasi leszólított, azt mondta, hogy szia. Én válaszoltam, hogy szia. Azt mondja, nem ismersz meg? Mondom, nem. Azt mondja, hát képzeld el, én pedig nyertem, akárcsak te, azt mondja, én nyertem nálad. Azt mondja, senki többet harmadszorban benne voltam, mert egy 17 évig menő műsor volt, csapatok százaival, és a pasi frankon meg volt sért, hogy én nem ismerem meg. Azt mondja, hát nyertem. Hát mondom, gratulálok. Na hát, szóval ilyenek az emberek. De te emlékszel rám.
6: Jó. Abszolút. Okay. Jó van.
1: Milyen az idő Hongkongban most?
6: Hát ma kicsit meleg van.
2: És hány óra van?
6: Most hát 4 óra, 4:45 van, és olyan 22-23 fok van nálatok.
0: Nagyon hideg van, és nagyon reggel.
2: Tavasz van, gyönyörű kék az ég, és plusz van, mit tudom én, 10 fok vagy.
1: Még nincs annyi, de lesz.
3: Nem hiszem, nulla volt reggel, vagy 23.
0: Nem tudom, te honnan jött nálam a
2: hegyekben. Ebben
3: a hegyekben meleg volt itt.
6: És miről fogtok ma beszélgetni?
1: Én arra gondoltam, hogy mi már a Jánossal, ez olyan komolykodó, de a Jánossal korábban is elkezdtünk egy beszélgetést erről az életutunkról, a férfi válásról, az öregedésről. Nem? Nem?
5: Erről mi beszéltünk?
1: Jó van. Hogy Te Gyuri, tudom, hogy mindenki letagadja, de hogy állsz a saját öregedésedhez hozzá?
6: Hát én úgy állok a saját öregedésemhez, hogy van egy egészen friss sztorim, hogy én magyar diákokkal is tartom azért a kapcsolatot. Igaz, hogy Skype-on, de mindegy, meg élőben is, amikor ott van vagyok, ilyen különböző filmterveket fejlesztünk, és az egyik levélben, miután már többször találkoztunk, meg leveleztünk, akkor én is hozzászóltam, és azt mondta erre egy 25 éves lány, hogy hát igen, nagyon érdekesek a felvetések, és amit a Gyuri bácsi írt, az is nagyon érdekes.
1: Ez fájt, a Gyuri bácsi?
6: Hát azóta engem itt intenzíven ápolnak.
5: Igen, ezt meg tudom érteni. Én örök életemben azt mondtam, hogy elmondok egy nagyon rövid történetet. Állok a Margit körút, Rómerfőt, a sarkán várom a zöldet, és egy nejlon szatyorral egy idős ember, kicsit meghajlott váron, átcsosszog, átroszog a gyalog átkelőn. És úgy néztem, és azt mondom magamba, hát én nem, ezt nem tudom elképzelni, hogy ilyen legyek. Szóval nem tudom elképzelni, hogy én egy öreg bácsi legyek, aki átcsosszog. És akkor átmentem a Margit, és a Margit híd közepén annyira izgalomba jöttem, vagy nem is tudom, ilyen stressz jött rám, mert a gondolat, hogy meg kellett az első lehajtósi lehetőségen állnom, hogy ez nem lehet. És meg kell, hogy mondjam neked, én elég öreg vagyok már, de egyszer egy fiamnak egyik koncertje, mert ő zenél is, meg fotózik is, egy bebaszott csaj azt mondta nekem, hogy bácsi. De ő volt az egyetlen életemben, aki bácsinak szólított. Úgyhogy erre tulajdonképpen büszke vagyok. Ha valaki egy jó csaj, be van nyomva és lebácsizik, hát egyszer ott egy a fene.
1: Igen. Olyan érdekes, mert például apám az elkezdett totyogni. És pont arra gondoltam, ő is azért már 86 éves, hogy ez egy döntés volt részéről.
0: A totyogás?
1: Tehát az öregedéshez bizonyos döntéseket kell meghoznunk, amivel együtt élünk. És ezen gondolkoztam, hogy én pont ugyanilyen butaságot mondtam, mint te, hogy én majd nem akarok, én majd nem fogok totyogni, én nem hozok olyan döntést, hogy nagy a pofám, mert csak 55.
5: De ezt nem értem, amit mondasz. Apád elhatározta egy szerda reggel, hogy már fogok totyogni.
3: Én értem.
1: Nem, tényleg ez volt, hogy apám rengeteget jár. És most mit röhögtök?
3: Én abszolút értem a totyogás, mint szimbólum, hogy az egész...
5: De tényleg totyog, tehát eddig rendben van. Tegnap előtt még nem totyogott?
1: Hát ilyen durván kérdezed,
3: nem, igen. Nem arra gondolsz, hogy a testőre felvállalja azt a szerep, tehát azt, hogy elfogadja magát, önmagához, hogy már elfogadás.
1: Ezek a tartalmak, amit így éreztetni akarok a hallgatóban, de nem akarok kimondani, de igen.
3: De ez egy elfogadás, nem a totyogás bizonyos.
1: Amikor úgy alakult az életem, hogy innentől rengeteget kell gyalogolnom, de tényleg, ez most komolyan mondom, hogy iszonyatos mennyiség gyalog, azt gondoltam, hogy jó Isten, úgy döntött, hogy most ezt az öregedés kérdést én most toljam a francba, ugyanis nincs értelme az öregedéssel foglalkozni akkor, ha rendkívüli teljes fizikai teljesítményt kell produkálnod. Mint egy a lelkedből kiszáll ez a gondolat, és azt gondolt, hogy az a jó, ha elérek A-ból B pontba.
3: De ez a szellemre is igaz.
1: Igen. Csak azt mondom, hogy valamikor az ember pedig teljes szabadságában és jólétében hoz egy döntést, hogy például sétál. Én még nem sétálok, én még haladok A és B pont között. Egy
0: hallgató.
1: Igen.
7: De most nagyon kíváncsi vagyok, ez szavasz. A memória teszt.
1: Igen.
7: A Szilágyi úrnak.
1: Igen.
7: Kepes András desszert.
1: Kepes András
7: desszert.
1: Desszert című. Igen.
5: Igen.
7: Hát, hogy ön ott volt egyszer, és akkor igen. Én is.
5: Ja, igen, most erre vissza kéne emlékeznem.
8: Én például felismerem őt, jó, felismerem, ha betelefonálott a hangját, tudom, hogy ki vagy, igen. De nem mondom meg. Szilágyi
5: mi Jánosnak. A kérdés?
8: Hát, hogy ő ki?
7: Semmi, ennyi, akartam tudni, hogy arra a desszert sorra emlékszik-e Szilágyi úr.
5: A desszert sorra emlékszem, és a desszertet megeszem, szóval ez a...
7: Jó, emlékszem. Hát ott volt egy csaj a desszert sóba magával egy asztalnál.
5: És jó csaj volt?
7: Hát
1: most magát kérdezik.
7: Magamat kell, de ugye szóval nem tudom.
5: Sajnos nem emlékszem a csajra, az
7: jó,
5: az önre.
7: Akkor taxi New York.
5: Taxi New York?
7: Jó, akkor most megállapítom, hogy nem emlékszik. Jó, ez is egy eredmény. Taxikról.
3: Nem, ott ültek együtt.
5: Nem, jó, már nem ültünk egy taxiban.
7: Nem. Biztos a volt egy ilyen sztori, ott elhangzott egy ilyen taxis New York sztori, ennyi.
5: Az a helyzet, nagyon drága, hogy ilyenekre emlékeztet, hogy két dolog miatt nem emlékszem. Nem emlékszem semmire, ha már az öregkorról beszélünk, mindenféle dolgot elfelejtek, plusz 160 millió műsorban vettem részt, és jobb és kevésbé jó nők ültek mellettem ezekben a műsorokban, fogalmam nincs.
7: Kíváncsi voltam, hogy a kettes desszert műsorára emlékszik-e, ennyi?
5: Valami halvány dolog van.
1: Kepes
5: János,
1: igen.
5: Jó, persze, nem akarom magát megbántani.
1: A Kepes műsorra
5: emlékszem magára, nem.
1: Soha, mindig ez persze. Komolyra fogyik.
5: Nincs bennem, még a
1: Gyuri. Nem, már letette.
9: Gyuri itt van.
6: Gyuri itt van.
0: Igen.
1: A Gyuri itt van.
8: Tényleg.
1: Persze, itt van. Tényleg, te elkezdtél most egy netes rádiót, ugye?
6: Igen.
1: És látjátok...
6: Ki az a te?
1: Igen, Hongkong.
6: Ki az a te?
1: Te és a Gyuri. A János, hogy látjátok értelmét a netes rádió? Mindenki arról beszél, hogy ugye egyrészt a szabadság kicsiny körei, hogy a neten keresztül lehet rádiózni, és így ki lehet bújni az állami ellenőrzés alól. Másrésztről meg nekem problémás, hogy a befogadók lassabban változnak, mint a technológia. Tehát van értelme a netes rádiózás? Tudom, hogy van, hisz csinálni fogod, de másrészt, hogy ki tud ez valahova is fejlődni?
8: Persze.
1: Miért mondod, hogy persze?
8: Hát először is a netes rádiózás az fejlődik, a technikailag is fejlődik, tehát például a fő...
1: Azt tudom, hisz...
8: Akik a tilos rádiót például hallgatják rádiókészülékeken, azoknak a nagy része az autóban hallgatja, és FM-en bejön az autóba.
1: Ezt mondom.
8: Ugye Budapesten kívül sehol nem jön be például a tilos, nem tudom, hogy a ti rádiótok az erre internet, igen, tehát igen. Az Ausztráliától igen. Patagoniáig uh-huh. működik. Azon kívül pedig a már lét létezik olyan kütyű, és ez a mobiltelefonja nagyon elterjed, uh-huh. hogy be van építve egy SIM-kártya a
1: de meglépjük azt a szintet, hogy neten...
3: Hát de Los Angelesben az egész városban ingyenes a wifi. Tehát
8: uh-huh. hát 2007-re Kovács Kálmán miniszter megígérte, hogy egész Budapest
3: tehát ha internet az internet elterjed, akkor van
6: én csak azt akarom, hogy én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, erre a kérdésre, hogy mi van, hogyha netes lesz a rádió, mert én 3 éve ülök itt a neten.
0: Igen.
1: Jó, de te a világ modern szervezetében
5: úgy és valószínűleg azért, mert te valamilyen természetesen magyar adásokra gondolsz elsősorban, nem?
6: Igen, hát én igen. Igen, de én
5: tehát
6: mindent hallgatom.
5: Kíváncsi vagy, hogy a tilos rádióval mit pofáznak 9-től 10-ig, vagy a nem tudom én a...
6: Nem, én is szoktam beszélni.
5: Te is szoktál. De lényeg az, hogy én azért nem hiszek ebben a netes rádiózásban, mert valóban csak célszerűen, tehát az ember igazából nem rádiózik. Tehát otthon az nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy interneten meghallgassak valami csak interneten szóló rádiót. Először is nem tudom a műsorát. A legnagyobb baj ez, hogy fogalmam nincs, hogy egy ilyen internetes adónak mi a műsora. Hát mikor hallgatlak téged, vagy éppen zene szól.
1: Hallgató? Halló, hallgató.
10: Igen, halló, sziasztok.
0: Szia, mondja.
1: Mondjad.
10: Hallod ezt, hogy internetre szorul a tilos, ez a rémálmaimban néha elő szokott jönni, de én szerintem ezt a 30 kilométeres hatáskörzetetek van Bukarestől, nem? Hogy ez ki kéne szerintem országosra, mert az a főtelem, ami a többi megy, de nem emiatt telefonálok.
3: Ez a cél.
0: Igen.
10: Hanem amiatt előtte, hogy miről volt szó, hogy...
5: Mindjárt kitaláljuk, hogy miért telefonálsz.
10: Nem ki, hogy mire gondoltam előtte, mert én sem emlékszem.
1: Az öregedés és a felejtésről volt szó.
0: Az öregedésről.
1: Nem a rádiózás világnak.
10: Hát biztos, hogy nem.
1: Jó.
10: Na, mindegy erről a internetes dologról, hogy most megint csak a kisemberrel fognak, nem azzal a kisemberrel, hanem a bérből és fizetésből élővel fognak kibaszni, hogy én tumbás fel, szeretem hallgatni ezt a rádiót. És ha ezt internetre fogják szorítani, hogy az éterben nem lesz fogható, akkor nekem most be kell majd ruháznom ebből a 90 ezer forintos havi fixemből egy internetrádióra, hogy bírjalak titeket hallgatni.
1: Hát igen, ez a cél, hogy ne bírj.
5: De most már tulajdonképpen a nem túl olcsó mobiltelefonokban mindben lehet fogni az összes rádiót interneten.
10: Hát enyémben biztos nem, mert enyém az 6 ezer forintos.
5: Azon olyan 6 ezer forintos rádiókat lehet fogni, de tehát 6 ezer forintos rádió nincs, tehát nem lehet fogni semmit.
10: Semmit, fényképezni se tud semmi.
5: Bármilyen online készüléken lehet.
10: Jó, de akkor meg a izét fogom fizetni, az adatforgalmi költségeket, nem?
5: Osszátok meg a szomszédokkal. Ezt nem csinálja Magyarországon senki, egy 10 lakásos társasházban, ahol 9 lakásban van internet, ott általában 9 lakásból 9, legfeljebb 8.
10: Jó, de az a baj, hogy én nem a lakásomban dolgozom.
3: De hossztávon kell gondolkodni, az internet költség hossztávon csökkenni fognak. Hát sőt, elérhető lesznek.
5: Mint a víz, úgy lesz.
3: Hossztávon van értelme.
0: De figyelj, egy kávézóba, egy étterembe.
10: Véremet adom azért, hogy az éterből kinek kerüljetek, mert ez...
1: Köszönjük,
0: nem igazadom.
10: Szeretem az uraknak, hölgyeknek.
1: Köszönjük.
0: Köszi szépen. Ezért persze.
1: A hosszú távon szólnál, állati ideges leszek, ne haragudj, ezt politikusok használnak ilyen undorító szavakat, hogy hosszú távon.
3: De én közösségi szempontból.
1: Jó, de ezt ne csináld. Igen.
0: Szia.
11: Kis ember vagyok, sziasztok. Nem az a kis úrnak, hanem a másik kis ember.
0: Igen.
11: Én nem kérdezem meg a Szilágyi úrat, hogy emlékszik erre, hogy hányszor hallgattam itthon a kabaréját a kernőn, mert nem tudni válaszolni. Majd szeretném megkérni, hogy esetleg énekeljen valamit a rádióban, ha már egyszer.
1: A kérdés nem lesz teljesítve. Milyen kérdés van még?
11: Igen, nem kérdés, csak mondom.
1: Kérdés, igen.
11: Igen, én például azt csinálom, hogy hallgatom FM-en a rádiót, és hogyha lemegyek a metróba, vagy átlátok mobilnetre, és úgy hallgatom tovább, hogy annyira izgalmas a műsor. És ezt mondjuk egy évvel ezelőtt még nem csináltam volna meg. Valószínűleg tartom, hogy jövőre meg már, vagy két év múlva már az lesz, hogy folyamatosan mobilneten fogom hallgatni, mert annyira olcsó lesz a mobilnet.
0: Legyen így.
1: Hát legyen így.
11: Ámen.
0: Ámen.
1: Köszönjük.
5: Szóval a rádiózásnak pont az internet adja a jövőjét.
1: A tilos rádiónak a szerencséje, hogy aránylag kicsi a hallgatottsága, mondjuk a más, tehát hogy érted, hogy az Orbán Viktor meghagy minket.
5: Nem tudjuk, hogy kicsi az vagy. Én nem akarom.
0: Érdekes a témánk, kicsi a adásban vagy.
5: Halló?
12: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok, egy kicsit nosztalgiázhatok Szilágyi úrral.
1: Ez az öregedés egyik jele, hogy mindenki nosztalgiázni akar. Na, halljuk.
12: Hát igen, beleléptem. Én abba a korba én is sajnos, vagy hál' Istennek. Volt nagyon-nagyon régen, 70-es évek vége, szilveszterkor mindig ön volt a rádióban, és egy ilyen hatalmas társasjátékot produkált, ha jól emlékszem, és délután 4-kor kezdődött.
1: Igen, és ment az esti kabaréig, ami ugye egy más műfaj volt, valóban minden délután 2-től este 10-ig.
12: Egy mondatot nem tudnék belőle természetesen felidézni nyilván, de a maga valahogy az egész érzés az még bennem van. És azt szeretném kérdezni, hogy manapság erre nincs létjogosultság a kereskedelmi rádiókban egy ilyen...
1: Nem tudom.
12: Akár itt a tilosban is, mert hát ugye nekem mindenem a tilos rádió, hát, és ellenkezem az ellen, hogy elvegyék az FM-ről, mert hát én az egész életemet ebben a francos autóba töltöm. Kikérem magamnak, hogy nekem ne kelljen.
1: Hát nem hiszem, hogy ezt az FM, ezt a tilos rádió le tudná bonyolítani, ez tényleg nagy hallgatottság kellett, ugye annak idején, hogy sok ember meg tudjak mozgatni. Hát akkor egy rádió volt, szóval azért ne felejtsük el. El, hogy volt a Kossuth és a Petőfi. Igen. És jó napot kívánok. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy vannak olyan műsorok, amiket én sem értek, hogy a kereskedelmi tévék miért nem csinálnak. Ugye volt nekünk egy műsorunk, az Antal Imre, a Vitrai, meg én vezettük, az volt a cím, hogy Ti és Mi.
5: nők és férfiak országos, tehát sportcsarnok, egyik Miskolci sportcsarnokban csak nők ültek, a Szombathelyi sportcsarnokban csak férfiak ültek, és ezek vetélkedtek egymással.
11: Erre nem emlékszem.
5: Ez egy nagyon országos dolog volt.
8: Na mondjál valamit, hogy mibe kik voltak jobbak?
12: Na, akkor én hallgatom tovább. Jó egészséget. Az én Istenem áldjon meg mindenkit. Vigyázzunk egymással.
0: Viszont hallásra szerintem. Szép napot neked.
5: Na, szóval elmondom nektek nagyon röviden. Ennek a dolognak az volt a lényege, hogy ez az egész, ugye valaki, mindenki érintve volt. Vagy nő, hát valaki, igen, vagy férfi. Az adott megyékbe, ahova éppen lementünk, és mindig ki volt sorsolva, vagy a következő izé, hol lesz, ott a megyei, akkor még tanács, ha azt mondtam, hogy lila pöttyös helikopter szálljon le itt, leszállt, szerezte.
1: Ilyen nem lesz már többet.
5: Na most tényleg. Én akartam csinálni egy ilyet fiatalok és öregek között most. Tehát a fiatalok azok a 40 évig fiatalok és 40 év fölött öregek. Ebben is mindenki érintett. És az egyik tévé főnökkel, akit kedvelek, az egyik kereső, azt a apukám, ez sokba van. Ennyit mondott, ez sokba van. De mondom, hát sok műsorotok sokba van. Hát behozná ez mindenki, ez tényleg mindenki. Nem értem, hogy ilyenre egyáltalán nem buknak. Ilyen típusú dolgokra egyáltalán nem buknak.
1: Tudod, mit figyeltem? Én is próbálkoztam az ilyen kerekfejű tévéseknél, és semmilyen eredeti ötletet nem szívesen támogatnak. Tehát inkább az van, hogy valaminek a variációját az jobban tetszik nekik, mert az már bejáratódott, azt már látják, tudják. Most például ebben az esetben ugye te még arra is hivatkozhatsz, hogy ez tudod, hogy miről szól, hisz már megvolt és működött.
5: Igen.
1: Másként mondom, a Schwabiról jó volt a véleményem, tehát most úgy mondom, hogy egy jó véleménnyel vagyok róla, de azért mégse volt annyira innovatív, ahogy én szerettem volna. Tehát az innováció az, hogy valamit, az valahogy a televíziózásból teljesen kiszorult. Hát vagy mondj ellen. Nézd, olyanok voltak, mint a Propaganda, a Tillának a műsora, meg volt pár ilyen önálló kezdeményezések, azok elmentek éjjeli sávokra.
0: Mm-hmm. És meg
5: igen, nekem most volt egy ilyen kalandom, gondoltam arra, hogy kéne csinálni egy 8-10 részből a 20 perces egy ilyen dokument, vagy 25 perces, mindegy az ideje, egy dokumentumfilm sorozatot a cigányokról, de arról, hogy kik a cigányok, milyen emberek, erről senki nem tud. Hogy mi van, mit csinál egy cigányember, ha megcsalja a felesége, mit esznek. Ez az egész onnan jött elő, hogy egy társaságban voltam, ahol volt egy cigány asszony, aki egyetemi oktató volt. És elkezdtem vele beszélgetni, és aztán úgy kezdtünk külön ülni, mert annyira érdeket mondom, hogy létezik, hogy te ennyire vitted? Mert ő mondta, hogy putriba lakott, meg nem tudom. Most hát az a helyzet, hogy egyszer rászorultunk egy ügyvédre, jött anyámnak ott van, ugye jött az ügyvéd, én 16 éves voltam, az ügyvéd szeretője lettem, felhozott Pestre, minden neki köszönhetek. Uh-huh. Albérletet vett ki nekem, őt, én a tanítatásomat fedeztem, mindent neki köszönhetek, az egyetemet elvégeztem, és így tovább, és így tovább. Azt is tudod, miből tudom azt, hogy cigány, hogy apuciból nőttem, főleg, mikor a kollégák azt mondják nekem délbe, hogy Juli, gyere, menjünk ebédelni, akkor bennem mindig van egy ilyen fura magyar, magamnak is megmagyarázhatatlan görcs volt mindig bennem, míg rájöttem, hogy mi ennek az oka. Hogy nálunk, cigányéknál nincs ebéd. Nem azért, mert nincs mit enni. Olyan nincs, hogy leülünk az asztalhoz. Se vacsora, se reggeli. Ha vannak gyerekek, ha nincs. Mindenki azt és akkor eszik, amikor éhes. És akkor azt mondtam, hogy de érdekes dolgot lehetne csinálni, senki nem tudja, mi az, hogy cigány. Kérdezz meg bárki, azt mondja, Indiából jöttek, ezt így mondja nagyon határozottan, és aztán, hogy elakad, hogy milyen náció ez.
0: Közben van egy hallgatónk, szia!
1: Szia!
11: Ja, az a nagyon fontos hozzászólás, hogy az innováció ellentmond a profit maximalizálásnak, ezért nem lesz innováció.
1: Akkor ezért, igen.
8: Hát
11: részben nem egész biztos ezért, mert van egy szempont innen, tehát nem a dolgok kellős közepében, de azért van valami rálátásom, és ezért tudom.
1: Hát örülök, hát, mert alátámasztasz.
8: Ezt mondod a Marcs utazáskorában, hogy, hogy nincs innováció.
1: Nem, a, most a televízió.
5: Igen, igen, igen, igen, teljesen igazad van.
11: Leteszem,
1: mert
0: köszönöm.
5: Igen, mert ezt igazolja az én történetem vége. Tehát azt én elgondoltam, hogy ez egy nagyon érdekes dolog tudna lenni. Ezek nem interjúk, hanem valóban én 15-25 perc. És bementem az RTL műsor, igazgató ez a Kolosi Peti, az is elmondtam neki ezt, hogy ezt én megcsinálom. Azt mondja, baromi jó.
0: Na.
1: Na várjál, várjál.
5: Azt mondja, baromi jó. Ez tényleg. És én, mint ugye...
1: El is hitted.
5: Nem, nem, elhittem, és ő komolyan is mondta. És akkor én várom, és akkor mondom, hogy le, stáb, álljunk meg. És hát te leszeszed a DVD-t ide az asztalomra, és én leadom. De én ebbe egy forintot bele nem teszek.
1: Igen, ez
5: ezt egy jó kezdeményezésnek tartom, szerez rá pénzt.
1: Igen.
5: Na most ez itt halt olyan meg, mert magamnak
1: igen, nem, akar,
5: nem
1: igen
5: tudok pénzt uh-huh szerezni, hogy, vagy a magam ügyének. Sokan csinálják ezt, nekem ez nem megy. Én...
1: De az nem fájt neked, hogy figyelj, tényleg a rádiózás világnapját veled kezdjük, nem véletlenül, hogy az egész múltadra vonatkozólag megkínáljanak. Érted?
5: De tehát, miért kínálnának meg a múltadról, mikor ők a jelenben jó élnek?
1: Ja, hogy úgy, aha.
5: Hát, én nem folyik a nyálam, mint látjátok. Nem tartogok, mint apám.
0: De ezért, hogy...
5: Nem csak a múltra, a jelen miatt is.
0: De jelen miatt, igen, és hogyha valamit csinál a Szilágyi, és azt mondja, hogy ez egy tök jó ötlet, akkor igenis belefektetek, mert tudom, hogy ez egy jó műsor lesz. Tehát ebből
5: de nem fektettek bele.
3: Nem így működik a rendszer.
0: De ez lenne a jó, tehát ez nem olyan, amit elvárhatnál, de ez olyan dolog.
5: De én figyelj, én azt nem értem,
0: hogy még mindig jól műsort csinálok.
5: Magyarországon miért nincsenek a...
0: Hát... Szia, adásban vagy.
5: Adásban vagy.
13: Haló, sziasztok. A pakinak, hogy nem folyik a nyálom, meg mit tudom én, valahogy már vagy düllezd a szemedet, mint a nem mondom ki a...
1: Havas?
13: Vagy hívják a... Hú, ez a...
1: Havas.
13: Opasz öreg ember. Nem havas, az is düllezget ide.
8: Több ember is
13: düllezgeti a
8: szemét.
13: Nem düllezgetőre gondoltam.
1: Baló?
13: Baló György, így van.
1: Na, kitaláltunk kettőben.
13: Nem esd a mély ráncai dárkára, mert az a baj, hogy rendben helyén van a szemed. Ez. És ezeknek a düllezgetőknek, meg te meg szemedgetőknek, ez nagyon szúrja a szemét, hogy
5: már a düllett szemét, úgy érted, a düllett szemét szúrja.
13: Azt mondod, ami van, ez nagyon, ez egyben felemelő is, és kurva nagy felelősség is, ugye?
1: Hát jó, igen.
13: Remélem nem őszült még.
5: Nem.
13: 36 évesen.
5: Persze, így van.
13: Csókol, köszönöm.
0: Köszönöm.
5: Kicsit
1: se fáj. Tehát volt egy pillanat, amikor észrevetted azt, hogy banyag, ezek nem keresnek, nem is érdekli őket semmi.
5: Ez egy lassabb folyamat volt. Lassabb folyamat volt, de én igazán nem panaszkodok, meg nem is nagyon
1: nem
5: érdekel
1: panasz,
5: már.
1: Mondom.
5: Tehát én azt, hogy bekopogjak X-rádióhoz, hogy én menjek, nem megyek. Vagyok, hál' Isten, olyan anyagi helyzetben, hogy ki tudom fizetni a gázszámlát. Mert ha nem volnék ilyen anyagi helyzetben, valószínűleg megalkuvóban közelítenék ilyen helyekre, és az adjatok valami melót, hadd írjak meg.
1: Jó, nem ezért. Rádió esztétikailag
5: még egyszer, tudnék műsorokat csinálni, és nem értem, tőlem teljesen függetlenül, hogy Magyarországon miért van az, hogy castingolnak műsorvezetőket a kereskedelmi tévékben, tehát bemennek ilyen 20-25 éves srácok, kéne vezetni egy műsort. Megnézik őket, pács, te fogod vezetni, életében egy mikrofon előtt nem ült. Miközben nyugaton hogy hívják, a Larry King 80 igen éves korában ezt, magától ezt állt föl, maga, nem kirúgták. Azt a fáradt vagyok már, öreg vagyok.
1: Igen.
5: És akkor a Clinton gratulált neki, és az összes nagy műsor, mert ugye hitelesek. Tehát az, amikor
1: Clint Eastwood filmet rendezett most.
5: Igen, 78.
1: 78 igen évesen igen filmet rendezett.
5: Igen.
1: De miért van az, hogy a világ egyik táját teljesen normális dolog, hogy 78 éves ember dolgozik, a világ másik táján pedig hülyének néznek, hogy igen, ezt mondod.
5: Megmondom őszintén, szó szerint nem értem.
1: Igen,
5: nem értem. Tehát miért van az, hogy híreket olyan emberek mondanak be, ilyen, és olyan alapvető szakmai dolog, hogy úgy vannak felöltöztetve a bemondónők, hogy a mellén van egy csillogó strassz, automatikusan azt nézed, és nem azt hallod, hogy Japán megtámadta Magyarországot, miközben ezt mondja. Tehát teljesen hitelét vesztett dolgok, tömegei.
1: De meddig tart? Mert tényleg az, tehát amikor...
0: Mindennek lehet vége, szerinted?
1: De, kultúrában korszakok van. Mind lehet lejjebb, de mindig korszakok vannak. Hát figyelj, ahogy a idióta biológiai fasizmus az, hogy csak fiatalok lehetnek műsorvezetők,
3: de ez nem az,
1: ahogy régen nem volt, majd lesz olyan, hogy nem...
3: Ageizmus. Igen, ez de ez az általános társadalmi jelenség Magyarországon. Tehát, hogy ez annak a legképező, egyik része a legképező.
1: De mi szó, hogy át a tudományon belül is bevezetjük?
5: Nem,
1: a
5: nem ilyen. Működik.
3: Ott nem, ott nem működik. Működik. De általában ilyen ifjúságkultusz van, nem? És itt illetve ezek a csatornák, ezek mind külföldi csatornák, lányvállalatai, ahol külön brand szerint, meg külön technikák szerint.
1: De ki találta ki, hogy a fiatalok jobbak?
14: A Riemann, a David Riemann nevét ismeritek? Ő itt az Öregedés művészetet című könyvet.
15: Pálos Gyuri, itt vagy még majd?
1: Itt van még a Gyuri.
15: Után, hogy ott a távol-keleten milyen helyzet az öregedéssel.
1: Az öregedés távol-keleten tényleg hogy van? Vagy hallgassuk meg, aztán utána mondd el.
0: Szia adásban!
16: Szia! Figyeljetek, hát ez egy dolog, hát Balázs, nézzétek meg, az RTL klubon nagyon nagy sztárt volt. Be is jött, úgy kezdte 22 évesen, hogy semmit nem csinált, csak kezébe nyomt a mikrofon.
1: Igen.
16: Tehát innentől kezdve, hogyha valakinek van egy kis ambíciója, és innentől kezdve, hogyha bárki szeretne elérni bármit, akkor taposni kell mindenkin keresztül, mindenkin át, és mindenkit meg kell elvni és halálni. Tehát innentől kezdve, hogyha te nem olyan idős lennél most, mint jelenleg vagy, akkor valószínűleg elérnéd azt a célt, amit a Balázs is elért esetleg az RTL klubban. Nem bántásként, nem bántásképpen mondom.
1: Értjük, figyeljük. Ja, hogy azt mondod, hogy a... Érted, tehát a taposást olyan fontos elemnek tartja, hogy ez be...
16: Az a baj, hogy a médiában manapság ez így működik.
3: De ez egy más korszak terméke az ember.
5: Hát a fene tudja, én mindig azt szoktam mondani, még a fiataloknak, akik ezt csinálni akarják, hogy hol lehet ezt megtanulni, meg hogy jutnának előre, mondom, nem taposásnak hívtam, ne hagyd békén a szerkesztőséget. Mindig tegyél egy, akár ha írni akarsz írást, itt hoztam három flekket, vagy hoztam egy 8 perces anyagot, hallgassátok meg, és ha jó vagy, egyszer csak azt fogják mondani, hozz még egyet. Ha már 166-szor mondják, hogy nem jó, akkor jobb, ha elmész fodrásznak.
16: Igen, hát ha 8 percből össze tudsz rakni egy olyan műsort, ami egy órás tévéadásból le tudunk adni, egy 8 perces kül, amit neked előadtunk, akkor onnantól kezdve fel vagy véve.
1: Igen.
16: Tehát egy órás műsort kell összehozni egy 8 perces remekből.
3: De ebben a világban ez nem feltétlenül érvényesül már.
16: Hát most erre nem tudok mit mondani, hát igazából... 8 perces műsort, 8 perces...
5: Nem, most arra gondolok, hogy egy jó interjút csinál. Igen. Most teljesen mindegy a műfaj. Igen, nem igen, kell egy órás műsor, 8 percben is lehet egy remek interjút, igen. Vagy egy három, vagy két flekben is lehet egy remek írást megcsinálni. Ez nem igen. Hosszúság kérdése. És nem ha valaki kérdése, mindig 8 baj, perces kurva jó dolgokat visz be, annak egyszer csak azt fogják mondani, hogy hozzad. Igen. Nem az, hogy elfogadjuk, persze. Hanem hozzad.
3: De nem arra akartál kiukadni, hogy...
16: Igen, ez így van, igen, igazad van, maximálisan. Jó, köszönöm szépen,
3: Német. Hadd tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatban. Én pont azt látom, hogy ebben a klasszikus értelemben így kéne működni, de szerintem a mai kereskedelmi médiában nem így működik. Hát ez is fajta innováció, vagy ilyen valami, ami nincs forrókészség, nem?
5: Én nem tudom, hogy ez egy magyar specialitás, mert sokat beszélgettem erről, hogy miért ilyenek a kereskedelmi tévé, amiről most itt beszélünk, olyanokkal, akik ott vannak, mondjuk a Kolosi, a Vágó Pista, amikor még tévés volt, nagyon védte ezt az egész műfajt, ezt a kereskedelmi tévét, mert abból élt. De nézd meg egy nyugati kereskedelmi tévét. Izgalmas viták, hihetetlen, nem éjszakában.
1: Ez a demokrácia már szerintem.
5: Érted? Hihetetlen jó interjúk, és nem való világgal, és nem tudom, mikkel van telenyomva, hanem érdekes. Tehát én, nekem mindig az volt a mániám, hogy egy műsor legyen az tévé, legyen az rádió, legyen az kereskedelmi, legyen az közszolgálati, mindegy. Érdekes dolgokat kell csinálni. Ne legyen unalmas. De az érdekes alatt nem azt értem, hogy téged most megkérnélek, hogy lép Simicska nyomába is, próbálj 10 percig förtelmesen káromkodni. Ez is érdekes volna, de ez a kereskedelmi rádióknak érdekesebb. Engem speciál nem érdekes. Engem az
8: érdekes, de nem érdemes.
5: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen.
6: Jó, érdemes, ez nem érdekes. Ehhez az ilyen komor hangulathoz, a komor hangulathoz hogy járuljak kicsit hozzá, hogy szerintem nem feltétlenül a televíziózás, ez nem a televíziózásról szól csupán, hanem az egy közállapotról szól. Tehát ez egy ilyen társadalmi, kulturális közegről is szól. Tehát mondjuk én például a francia tévét ismerem, ott nem azért van kis csatornán a való világ, mert ez a televízió policia feltétlenül, hanem azért, mert ezt a mainstream középosztály nem nézte volna, aki a fogyasztó réteg adott esetben. Tehát más a társadalomnak a morál, mindenféle szellemi állapota, befogadói állapota is.
5: Igazán van. Egy barátom, aki azt mondta, hogy értelmiségi nem néz kereskedelmi tévét.
6: Értelmiségi nem néz tévét.
5: De kereskedelmi tévét semmiképp.
1: Igen, semmiképp.
5: Én ezek szerint értelmiséginek számítok, mert én tényleg nem nézem. Fogalmam nincs, milyen műsorok
6: vannak. Most van telefonáló, vagy mondjam?
1: Van telefonáló?
17: Jó reggelt. Mondjad. Sziasztok, a Golyos vagyok. Csak a páros apukához akartam volna csatlakozni, annyiban jó, hogy megvártam, még végig mondja, hogy szerintem meg azért lehet, amit a Szilágyi úr említett azelőtt, hogy értelmes műsorok vannak. Tehát számunkra, idősebbek számára értelmes műsorok vannak normális időbe berakva, mert egészen egyszerűen más a társadalom összetétele. Ott még valahogy az idősebbeket is, tehát az 50 pluszosokat is mondjuk fogyasztónak lehet és
1: igen,
17: kell tekinteni.
1: Igen.
17: Tekintik, hiszen
1: annak, meg nem haltak meg.
3: Meg jobban becsülik.
17: Hiszen nekik normális nyugdíjuk van, a nyugdíjukból egy évben egyszer-kétszer el tudnak menni nyaralni is, meg tehát jól tudják az időskorukat eltölteni. Tehát még akkor is fogyasztók tudnak maradni, szerintem egészen egyszerűen ezért lehet ez. Majd ha nálunk is mit tudom én...
1: Na de akkor figyelj, kérdezek, és ez jó, akkor jó a kérdésem. Hogy lehet az, hogy Magyarországon kapitalizmus van, és ezen a furcsa magyar kapitalizmuson belül nem becsülik meg az idős fogyasztókat.
17: De mi még rabló kapitalizmus vagyunk szerintem. Mi még abban a... Valahogy leragadtunk.
5: Én szerintem itt nincs kapitalizmus. Szocializmus van, csak engedélyeze van a kapitalizmus.
17: Rájöttek, hogy rabolni, kapitalizmus. Jó, és akkor így abban maradtam.
1: Lehet,
17: itt is elmondom, haló.
0: Mondjad.
17: Itt is elmondom, nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy a rengeteg nyugati ismerősöm az egyszerűen biztos hülyének nézne, hogyha elmesélném nekik, hogy édesanyám például nagyjából 400 eurós nyugdíjból él. És ebből tudja fizetni a lakbérét, a lakhatását, eszik, és még néha még félre is tud belőle tenni. Tehát szóval, hogy itt tartunk. Az egyik német ismerősöm, aki egy házaspár volt, mit tudom, én 30 éve ismerem őket, ők úgy mentek nyugdíjba, hogy ilyen 2100 euró körüli nyugdíjuk van, és egyszerű gyári munkások, vagy mit tudom én, ilyen...
5: Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, bocsáss meg, hogy közben kotyogok. Most ugye eszembe jutott a gyerekkorom a ostrom után, mi is nagyon kevés, apám még nem volt itthon, 3 gyerek volt, és így visszagondoltam, hogy az anyám hogy le tudta vinni az igényeket. Tehát rántott leves volt, általában ebédre. Tehát nagyon kis pénzből is meg lehet, szóval nem lehet éhen halni. És miután annyit beszélgetünk állandóan az a mély szegénységről ide, az a gyerekek éhezéséről. De 40 ezer forintból is valahogy megoldják, mert még egy hírt nem olvastam arról, hogy éhen halt egy gyerek, vagy egy felnőtt. Nagyon le lehet vinni, és van, természetesen beszélünk a mobiltelefonokról, az internetről, a nem, ezek nincsenek, nincs mobiltelefon, nincs internet, hanem hogy lehet megcsinálni abból a fél kiló krumpliból azt a kaját, amiből két gyerek jól tud lakni, és meg lehet csinálni. Ez a hihetetlen.
17: Azt nem mondanám egyébként, édesanyám, hogy mondjam, így látszólag, tehát ő is fogyott az utóbbi nem tudom hány éve, de valószínűleg nem attól, mert kevesebbet teszik, azért teszik kevesebbet, mert valamilyen, nem tudom, milyen betegsége van. De egyébként tök jól és vidáman el van, és látszólag tényleg azt, vagy nem, engem nem akar terhelni, de nincsen itt különösebb problémája az élettel. Tehát nem szívja a fogát, és nem hív fel hóvégén, hogy jaj, de jó lenne ez a pár ezer forint. Sőt, én szoktam hozzá menni néha, hogy figyelj, muter, most
5: adjál kölcsön,
17: holnap után jön be egy kis lóvé,
5: de még én látom, is.
17: Hogy jön, látom, hogy jön be, de még de ma kellene, és akkor amikor bejön, szörnyű. Akkor, és akkor így, na, tehát
5: de ez mondom, így van. Hogy 55 évesen még mindig leszedem anyámat. Így van, ahogy mondod.
17: Na ugye.
5: Ez borzasztó.
17: És anyám mosolyog, belejött a nagynénémet is. A nagynéném pedig támogatta az unokám, illetve a fiam, bocsánat, unokám, a fiamnak a tanulását, és ő hozzá is oda mentünk.
5: De figyelj ide, te leszel olyan, mint az anyád? Te leszel olyan, mint az anyád?
17: Hát én azt hiszem,
5: hogy támogatni fogjuk mi a gyerekeinket időskorunkban, vagy mi az a generáció vagyok, aki csak leszette a szüleit folyamatosan?
17: Hát én nagyon bízom benne, én most úgy látom, hogy én nagyon bízom abban, hogy a gyerekeim azok már most olyan pályán vannak, hogy nem lesznek erre rászorulva.
5: Hát ez milyen válasz mondom, volt?
6: Igen, nem az a kérdés, hogy a gyerekeit, hanem hogy te rá leszel szorulva.
5: Igen.
17: Hát én nagyon... arra a gyerekeimre, hogy a gyerekeim támogassanak?
5: Uh-huh. Ez a kérdés, hát, hogy tudom. Mi az a generáció vagyunk, aki leszedi az anyját, és aztán a gyerekei eltartják?
17: Aha. Hát nem, én remélem, hogy nem leszek arra rászorulva, hogy a gyerektől kérek, vagy pedig ha mutatni fogom, akkor olyan intelligensen fogom vele valahogy érzékeltetni, hogy azért észrevegye. Vagy hogy lesz olyan érzékeny, az is mondjuk egyfajta nevelés kérdése, hogy legyen egy olyan fajta érzékenysége.
5: Eljátszom a jelenetet. Apa, szomorú vagy? Nem, csak adjál egy 20-ost.
17: hogy észrevegye legalább azt, hogy nekem is vannak problémáim, és esetleg más problémáim vannak, mint mondjuk neki. Volt már ilyen, és egyébként nem vette észre például az egyik fiam. De, és akkor ezen a volt feleségemmel... Meg is bocsátok, és nem is tettem szóvá. Csak
5: itt a rádióadásban.
17: Nem hallgatja, valószínűleg nem jó, hallgatja. Hát ez most nem sírám akart menni. Na, jó, sziasztok!
5: Csáll.
6: Egyébként ez nem így van, ez a lehúzás, hogy adjál egy kis pénzt, hanem ez úgy szokott lenni, hogy nagy figyelj, gyere, mondja apuka a gyerekének, na gyere, akkor meghívlak ebédelni. Mire azt mondja a gyerek, hogy fater, merről vagy.
5: igen, ez már én is megkaptam.
3: Várj, még egy kérdést, hogy Ázsiával kapcsolódott, mennyire tisztelik az idősebbeket jobban?
5: Ne vicce, ez egy tradicionális társadalom.
3: Azért kérdezem, hogy mennyire tapasztal a hétköznapokban.
6: Hát ez most így egy percben elmondva nagyon.
5: Egy percben. Mindjárt vége az adásnak. Mondjad el, hogy tisztelik-e, vagy nem, vagy leköpik?
6: Igen.
5: Valakit tisztelnek, valakit leköpnek. Ebből a válaszból ez szűrhető le.
6: Nem, hát itt ez más. Ez most tényleg ez egy hosszú dolog, de csak annyit az egészben, hogy itt például a fiatalok egyáltalán nem néznek már tévét sem.
5: Sem.
6: Tehát nem az a...
5: Hongkongban nem néznek már tévét.
8: Csak net van.
6: Nem, nincs, ott már csak net van, tehát visszautalok a beszélgetés elejére, hogy itt a net az olyan, mint az áram, tehát gyakorlatilag, ha nincs neted, akkor nem élsz, akkor nem kapcsolódsz a világhoz, akkor nem vagy, akkor nem találod meg, hogy melyik tanterembe kell menned órára, nem tudod, hogy... Tehát, hogy praktikusan életképtelen milliárdok mászkálnak az utcán.
5: Tulajdonképpen, bocsássuk, hogy közbevágok, nemrég voltam egy barátomnál vendégségbe. a kislányának ott szülinapja, és ezzel kapcsolatban összehívta a pár haverját is. A gyerekeket bepasszírozták, ezek ilyen 6 és 9 év közötti gyerekek voltak, egy szobában, hogy ott járt, legyenek elművek, felnőttek ittennel. A szobában néma csönd. Csak bemegy a fater, benéz, azt mondja, gyertek. Ott ült 7-es számú gyerek, egymáshoz egy rohadt szót nem szólt. Nem játsz, mindenki a saját kütyüjét nyomogatta. Egyszerűen olyan hihetetlen kép volt ez nekem, annyira szerettem volna ezt levenni, vagy, de nagyon megmaradt bennem, és efele megyünk. Ott van,

0: képüket puszilgatják és magukat simogatják. Ez a, az általános viselkedés.
1: Ez a szép új jövő.
0: Ez a selfie egy más értelmezésben.
2: De egy dolgot azért hozzátennék, hogy igen, mindenki saját magát fényképezi, posztolja, nézi a más kivacsorázat, de van, és nem olvastak könyvet, igen, tehát a tudom, a többség semmit nem csinál, csak fotózgat, meg szelfizget, viszont egy előnye van ennek a dolognak, hogy nagyon békés.
0: Hát igen.
1: Pacifistáknak való.
2: Tehát békések, valaki. Tehát nem lökik fel egymást az utcán.
1: Utolsó hallgatót meghallgatjuk.
3: Szervusztok. Bocsánat, csak néhány észrevételem volna. Az egyik az, hogy az amerikai tévés piacot semmiképpen nem lehet a magyarhoz hasonlítani, mert nagyságrendi különbség van nézőszámban.
4: Tehát
3: csatornaszámban is természetesen, de nézőszámban is. Tehát ott, mit tudom én, egy 200 milliós népességről beszélünk itt, meg
0: 300.
3: Egy
0: 10 millió.
3: Tehát jó, mindegy. Szóval. Tehát most, igen. Tehát ott mondjuk egy 5%-os share az nagyjából, mit tudom én, 5 millió nézőt jelent, itt meg mondjuk 25 ezer. És ebből kifolyólag marginális csatornák is kiválóan meg tudnak élni.
1: Bocsáss meg, van egy kérdésem, beszéltünk mi az amerikai tévéről?
3: Hát hogyne, hát az előbb a Larry Kingről volt.
1: A Larry Kingről beszéltük, arról nem tudsz valamit?
3: Hát, és ő nem az amerikai tévében?
1: De hát akkor... tudtuk, hogy az amerikai tévéket többen nézik, mint itt a magyar.
3: Na de egy pillanat, hagyj fejezzem be.
1: Ja,
3: tehát,
1: igen.
3: Tehát a lényege a dolognak az szerintem, hogy az a csatorna, amelyik még így is el tud mondjuk 1-2 millió nézőt érni, az, és egy olyan műsorvezető, aki egyébként Larry Kingnek több millió dolláros éves szerződései vannak, az független tud maradni. És ilyen módon tud kérdezni. Ez nálunk egész egyszerűen nem képzelhető el, amikor egy pár százezer forintos fizetésű, vagy nem tudom, hogy milyen fizetések van a médiában. Ott ez nem történik meg. Ez az egyik. Tehát emiatt nem lehet összehasonlítani a kettőt szerintem. A másik pedig az, amit akartam mondani, hogy ez a castingolás műsorvezetésre. Hírműsorok vezetésére, vagy háttérműsorok vezetésére nálunk sem Majkát castingolják be, hanem például Baló Györgyöt, mint ami ugye most történik. Bár a műsorra nem túlságosan jó, de mindegy, nem is ez itt a lényeg. Hanem nem gondolom egyébként, hogy az ottani X-faktort azt egy 70 éves... mit tudom én, 40 éves tévés múlttal rendelkező nagy tekintélyű műsorvezető vezetné, és az ordítozná, hogy de a tovább jutó pedig az nem más.
1: Csak egy mondat, mert tudom, hogy nagyon kevés időnk van. A Geszti Pétert fölhívtam egyik X-faktor után, hogy valamit kérdeztem tőle. És elkezdtünk beszélgetni, és kiderült a legnagyobb döbbenetemre, hogy az X-faktor zsűriét, vagy kurátorait, vagy hogy nevezik
3: mentorait,
1: castingolták. Azt mondja, apukám, nehogy azt hittem, hogy mondták ezt, igen, fölhívottak, hogy legyél, hanem ott ültünk, ismert emberek, természetesen, de kihez stimmel, ki, csak néztem. De ebben speciál van logika.
3: Hát hogyne lenne? Hát ez egy eladható produktumot kell csinálni. Most meg lehet nézni a dalnak a zsűriét például, vagy a virtuózoknak a zsűriét, és ugye bár azt, amiben például Bakács úr is bennült, az egy másik zsűri, ugye? Hát ez erről szól lesz, hát most nincs ezen túl sok csodálkozni való.
1: Köszönjük, mert szervusztok, 10 óra a Rádióves Világ napját. Nem búcsúzunk, nem temetjük el.
5: Nem
1: az élő Szilágyi Jánossal. Köszönjük, hogy bejöttél.
0: Nagyon jó volt itt.
1: Jó van, örülünk. Neked.
6: Mi lesz ezután?
7: Kell takaró.
8: Jó.
7: Kell takaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
7: Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.

0: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

álmaimban szenvedélyem megfagyott hullámainak jégbörtönébe zárva látom Jadvigát, mely fagyott viszont ő maga bocsátotta miránk. Közönye s lehangoltsága végtelen esői, avagy a szívéből való kivettetés fagykorszaka? Mindegy. A veleje az, hogy végképpen megrekedtem vele. Bénít minden csalódás és mozdulatlanságot parancsol a szembesítő ütközést ellenző józan ész is. Ami legbelül van, mégis szétfeszít. A csupasz idegek készülnek szétpattanni. Az elnehezült lélek e tartó és feszítő sodronyai. Határozni, változtatni, tenni kell valamit. De őt lehetetlen bevonnom bármibe is. Együtt képtelenség bármerre is lépnünk. Egyedül muszáj. Az egyik út, mely szemem előtt kelleti magát, az elcsavargásé. Hogyha se így nem kellek, se úgy nincs én rám szükség, akkor fütyüljek nőm várandóságára, betegségeire, utóbb a gyermekgondozás, illetve saját testi talporaállítása és lelki hányattatása körüli ezer küzdelemre, vegyem a kalapom és az utazótáskám, s lélek furdalás nélkül vágjak neki a kalandozásnak. Akad egy-két, ha nem is kitaposott, de már járt ösvényem. És ott kínálkozik még sokszor annyi ismeretlen is, melyek bízvást csalogathatnának felfedezésük izgalmával, vagy édes bűneik csábításával. A kalandozó csavargás gondolatával hosszan eljátszottam. Részint, mert elvágyódom a magam életéből, részint olvasmányaim fantázia birodalma is kecsegtet. Legújabban két kalandor, a hajós és a vörös batáron utazó élményei ragadtak magukkal. Ezt választani és megtenni mégsem merem. Legalábbis egyelőre. Vagy csak egy kevéssé merném, magyarázhatóan röpke ideig alkalomattán. Ám lehetőleg úgy, hogy se sok fáradozással és pénzzel, se a hoppon maradás kockázatával ne járjon, mert összetépázott magabízásomnak ez nem válna javára. De sokat gondolok mostanában a másik, az ellenkező útra is, amiről csak annyit, hogy ez ugyanúgy döntések, mozdító lépések sora volna a tovább így nem igen tűrhetőből, ám befelé. Talán a kihegyezetten befele való összpontosítással kezdődne. A léha vágyakra, a veszteségekre és fájdalmacskákra rá se figyelő, erős önfegyelemmel és magam uralással. Majd a ma régi húsvét éjszakájéhoz hasonlatos belső felszabadulás útján juthatnék el nem csak a teljes megbocsátás, a külső sérelmektől védett odabenti béke és a bölcsen belenyugvó derű állapotába, hanem abba a szeretettel átítató kegyelembe is, mely aztán magát szülve folyton újra soha ki nem fogyna. A húsvéti kegyelemtől abban különbözne, hogy ennek tétje és célja nem Jadviga visszahódítandó szerelme volna, hiszen annak sorsa egyedül csak nőmtől függ már, hanem az ennél szélesebbé és mélyebbé válható szeretet. Elég misztikus ez így, és nekem még a kellő képességem és elszánásom sincs meg, úgy például aligha menne, hogy kétségekkel tűzdelt Isten hitemet meg ne szilárdítsam. Visszatérő vágyat érzek mégis arra, hogy magányos kiúttalanságomban ez a kegyelem emeljen az ölébe, örökre. És azt már eldöntöttem, ki fogom gondolni, hogy életemben milyen gyakorlati lépések sorát kell meghatároznom ahhoz, hogy ha rászánom magam, elindulhassak ezen az úton. Erről most csak ennyi.
február 20. De hát, ha ugyanoda vezet mind a két út. A külvilágba, asszonyűzésbe elkalandozó, kanyargó ösvény ugyanúgy, mint a fohász befelé mélyülő útja. Nem lehetséges, hogy az, aki ágyról ágyra bolyong, s a bőr illatából, a fogak csattogásából, a húsok hullámveréséből, tenger ízéből remél páros megváltást, egyszer csak combokat széttárva s betérdepelve közéjük megérzi, hogy imazsámoly az a nő is, hogy kévágyó húsból való oltártérdeplők az asszonyok, hogy a női test ez a párás hullámzóan eleven márvány kolostori kőpadlattá lesz, amelyre bűnbocsánatért könyörögni vetjük rá magunkat, hogy a szenvedély új és új megtestesüléseibe mélyeztett vágyak, a belőlük kicsikart, szétszaggató beteljesülések, mind a test áldozásai, fohászai a megváltásért? És vajon elképzelhetetlene, hogy amint a két út egybefut, bekövetkezik az örök bolyongás és űzött kivetettség átkából való föloldozás, ugyanúgy, mint az odabenti megkönnyörülés? Lehet-e remélni a kint és a bent, az érzéki vágy és az irgalom, a férfi és a nő egyé olvadását a vezeklés párnáján, a megváltó szerelem imazsámoján? Én még nem láttam imazsámolyt. 1917. március 28. Egyelőre, bár merném azt írni végleg, elhalasztottam mind az elcsavargó, mind a sztoikus ösvényekre való készülődést, mert éppen a Jadvigával közös utunk fölött kezdett megint kisütni a nap. Futtában írok, ezért csak azt, hogy az egybeolvadó ölelésig ugyan még nem jutottunk el, de szinte minden egyebet, ami régi harmóniánk ölel, melyen a legragyogóbb áldás kicsi fiunk, aki mind több és több örömöt szerez nekünk. Csak nézhetném, mikor édesanyja szoptatja abból a dús, páros krizantém kebléből, de Jadviga ezt sose engedi. Április 6. Mamovka, aki az utóbbi időben rákapott sajnos Zelenák testi fenyítésére, ma úgy megkorbácsolt a szerencsétlent, hogy orvost kellett hozzá hívni. Az öreg roncsokot én voltam kénytelen diszkrécióra kérni, ami rendkívül kínos volt, hiszen az eset jellege letagadhatatlan, s a doktor szerint a dolog valami nő rendezése nem tűr halasztást. Már csak önvédelemből is, hisz ne adja Isten, hogy anyám fiacskánkban tehessen kárt, de Marcikát változatlanul imádja. Noha az utóbbi időben nem igen engedtük unokájához, s akkor meg ez váltotta ki örjöngő tébolyát. Szégyenünket már a faluban is suttogják. Megjegyzem, sehogy se lett rendezve a dolog. Úgy maradt, csak még rosszabbul, még 13 évig otthon. Csak annyi, hogy egy idő után már nem is jártunk mi gyerekek a régi házba, csak anyussal néha, mikor muszáj volt, hogy Mamovka lásson minket. De féltünk, különben sose értettem, hogy gyűlölte Zelenákot, hogy verte, de akkor az meg miért maradt ott nála? Vagy ellenkező? Jegyzet még. Május 4. Mióta kitavaszodott, Jadvigám, mondhatom így, elbűvölően édes én vele. Arcomat simítva kért türelemre még, mondván, hogy milyen drága is vagyok neki. Olyannyira boldogító ez, hogy megint csak teljesen belé szerelmesedtem,
más nőt elképzelni se tudnék. Ám ismét avval a fölkorbácsoló kínzatással jár, hogy kivált a közelében persze, alig bírok sóvárgó testemmel. Ezért bizony igen lehangolt, amikor arra kért, most, hogy már elválasztotta melléről a kicsit, engedjem el a szanatóriumba, vízgyógykúrára, mert erre úgy érzi szüksége van még, és akkor újra egészséges is a régi lesz megint. Mit tehettem? Jó képet vágtam a dologhoz, amit ő csókokkal köszönt meg nekem. Lábjegyzet. Van bizonyos vármegye monográfiám, ami még lesz emlegetve. Na és vajon ki ír abba pont erről a szanatóriumról? WF, a jó kis kedvelt helyszínről. 1917. május 12-e. Hiányzik a feleségem. Nem tudom, más kinevetne talán, hogy több mint 2 éves házas létemre nem örülök, ha elmegy 1-2 hétre az asszony. Na de mi köztünk most volt születőben az egymásra találás megint. És ez iránt oly fölhergeltségben hagyott itt éppen, hogy elutazásának így nemhogy örülni nem tudok, de kis hián megtébolyodok. Hogy lépnék, valamiért nyúlnék és odahagyom. Hogy félbeszegem nervózus mozdulataimat. Hogy neki kezdenék valaminek, de sóhajtok, legyintek, és mégse. Vagy ha kitör ez idebentről, falhoz hajítom, ami kéznél van éppen, és leroskadok nejem vánkosát ölelni, szagolni. Máskor, ha Anci nem látja, kisfiam pólyái alá dugva fejemet kutatom a gyereken, Jadviga szagát. Bőrén, húsán az anyjáét tapintom, markolom, csókolom. Hogy a jó Úristenbe, avagy a kénköves ördögbe nem lehet egy kurta fél órát, vagy csak egy elgondolkodásnyit meglenni nyugton nélküle. Anélkül, hogy Jadviga ötöljön eszembe, marjon a szívembe, sóvárgó altestembe mindig. Miért nem hagy gondolkodni, dolgozni, bármi mást élvezni, ha csak rágondolva is velelevésen kívül? Én nem tudtam, hogy létezik ez, miről csak olvastam eddig. Hogy nem ír, hogy nem hív. Ondriskó eléggé jó volna itt, de maga annyira hiányzik nekem, hogy nincs tovább maradásom. Vagy maga jöjjön inkább lelkem azon nyomban, ahogy e sorokat veszi. Avagy sürgönyözne, az gyorsabb. Lesem a levélhordót, kérdem, de semmi. Délelőtt még be is mentem a postára. Hogy nincs a telegramom. Miért, hogy honnan? Hát, mondom a kisasszonynak, csak hogy a nevemre nem jött a véletlen. Hogy ő náluk, kérem, nincsen véletlen. Ha jön, akkor jön, és akkor rendbe kikézbesíti. Nem véletlen dolga az ilyesmi. Valami fontosat vár az úr? Néz akkor rám váratlanul a hivataloskodása mögül kikandikáló részvétel. Azt mondom, fontos. Még ezt a kisasszonyt sose láttam. Új lehet, de most az a jó. Kérek tőle egy blankettát, meg a közhasználatú kalamárisba tintát, mert hogy be van száradva. Lábjegyzet, most sincsen benne sose. Jegyzet vég. Önt bele ez a szőke loknis, de igen ügyel balja, már oda is szólok, hogy majd inkább magam, de nem hagyja. Tessék, nyújtja, parancsoljon az úr, megvan szerencsésen. Na, akkor elkezdem a szétgörbet tollal. Drága angyalom, csak magára gondolok. Aztán összegyűröm. Adok, dadogja ekkora gondos lélek az ablak mögül, kire most fölnézek, és látom, hogy bám. Adok, azt mondja, másikat. És oda nyújt, vagy 3-at. Jadvigám, kedves, sürgönyözzön, hogyha... Ez se lesz jó.
Odaírom csak, hogy holnap estivel érkezem, és kész. Vagy azonnal jöjjön, mert nevetséges vagyok. Már kandi szemű kis loknis előtt is. Majd legyintek, s fölkelek. Majd inkább máskor, másképpen magam. És sietős köszönettel kioldalkok. Jaj, de hát mit tehetek? Bolondság is írni. Vonatra szállok és megyek. Ugyan, meg vagyok én kergülve, csak a számjár. Legyek magamhoz őszinte, félnék én attól, hogy oda menjek csak úgy. Mostanában igen rosszul alszom. Fölriadok, kimegyek, bejövök, olvasni próbálok, de nem megy. Még szerencse, hogy Marcika Ancinál lett már elhelyezve a hátsó szobában. Az imént ittam megint, pedig nem is esik már jól. Ide beszúrtam csillagjelölést. Kilöktem az ölemből Jadviga párnáját, és fölkeltem az ágyból, mert csak dobáltam magam. A nő testére kívánkoztam, de úgy, hogy még a gatyát is le kellett tolnom. Annyira szorított és dörzsölt. Nem volt maradásom benne. Mondhatnám, hogy nem fértem a bőrömbe, hisz úgy tartom, ez a mondás e félében szenvedőtől származhat csak is. De félre most ezzel, mondtam magamnak, ahogy erős elhatározással rántottam le a dunyát égbe vágyó alfelemről. Fölállok, kimegyek és iszom inkább, mint hogy megint a magam erejéből keressek gyatra s hamis boldogulást magányos testemnek, amit szégyelhetek csak utána. Most a pohár mellől nézve le az asztal pereme alá, figyelem lábom közt azt az elevenséget, mint egy kis állat. Ivás és írás közben éreztem visszakúshat, de hogy ráfigyelek, megmocorog megint. Egy eleven maga mozgó állat ez én bennem. És mintha önnön külön életét élné. Mindazonáltal engedelmeskedik is nekem. De olykor meg elindul, ha nem is akarom, hogy szinte fékezni is lehetetlenség. Egyet nem tudok. Ilyenkor ő is arra az egyetlen nőre, vagyis a benne való combja közére vágyik. Mert ha csak vágyni tud, és gondolni nem, márpedig ez az agyatlan erre hogyan volna képes, akkor nem is emlékezhet rá, hogy itt volt, de most elutazott egy asszony, aki nem téveszthető össze mással, s aki távolból is megborzongat egy testet. Vagy a maga effélére csökött érzékeivel is emlékszik, tán mégis az érintésre, ahogy az együgyű tenyér is ráismer arra bőrre, avagy nélkülem ilyesmire nem képesek, balga végtagok. Mert olyan tán még sincs, hogy valaki öntudatlanul, mint mondják, csak megy a fasza után, viszi az ilyen férfi bizony, tolja előre maga előtt, és nagyon is tudja hová. De nekem nem kell más. Oda akarok menni és belefeküdni az ágyba, ahol ő alszik most már nyilván. Ölelni vágyom, álmában, ébren, akárhol is van. Ám e percben tarkon ver végre a mostanra már gondolni mert gondolat, hogy mitől is félek. Hát, ha csaló hazugság az egész szanatórium a vízgyógykúrával, hanem e percben is a Winkler franci karjában hever. Ide írom cédulára, hogy a csillagjelöléstől kezdve ezt az egészet én egyszer kitéptem a téma miatt. De hát minek, ha nem téptem össze, és itt van. Különben ez az oldal azért is nevezetes, mert életemben először kukkantva ebbe a naplóba
ide nyitottam rá. És mint egy féreg televény látványa csapott az arcomba, hemzsegtek a zsinórírások tekeredő kukacai. Akárhova lapoztam, viszonyogva és mohón. 1917. május 21. Nagyon fölkavart ma délelőtti látogatom. Volt tanyásnénk, Hulinálné jött sírva, hogy Jóska fia elesett az olasz fronton. Özvegyet és két árvát hagyott maga után. Megtenném-e, hogy írok hadi árva ellátáshoz kérvényt? Amúgy sincs már egy betevő falatjuk, a menye és a gyerekek most együtt nyomorognak velük, az öregekkel. Akiket pedig mi kergettünk ki a tanyáról, épp csak ezt nem teszi hozzá Uli nagyanya. Megírtam a folyamodványt, és szóltam Gregornak, mérjen ki nekik négy zsák búzát. 1917. július 2. Tegnap este bevégezte munkáját Melinda tanyán a libatépő asszonycsapat. Blahov nyanya verbuválta őket, mikor Cvalinga tanyásné megüzente, hogy próba kitépésnél már nem vérzik a tok, ezért neki lehet látni az első tépésnek. Ulina nyanyának is szóltak. Ma pedig a hazaszállított tollal a kiskonyhában újra tömték a következő ágyneműket. Gregor mérlegelése. Első mérés. 5 párna, pehely. 13 kiló, 20 deka. Második mérés. 4 párna és 1 dunnácska. 14 kiló. Harmadik mérés. 5 párna, pehely. 16 kiló. Negyedik mérés. 2 dunna, pehely. 18 kiló, 20 deka. Ötödik mérés. 1 dunna, pehely. 7 kiló. Hatodik mérés. 2 derékkaj, toll. 26 kiló. Hetedik mérés. 1 derékkaj, toll. 12 kiló. Nyolcadik mérés. 2 párna, toll. 6 kiló, 40 deka. Összesen 112 kiló, 80 deka. Pehely és toll lett tépve a 160 libáról. A régi tollat Gregor holnap viszi leadni Klein Samunak. A szeptemberi tépésből majd az újat adjuk el. Jadviga maga tömte újra fehér hímzéses párnájának ciháját, finom pehely tollal. 1917. október 8. Eljár mellőlem az én feleségem. Lassan 5 hónapja nem írtam ide, szinte semmit. És csak azért, mert röstel lettem ebbe az írásba adni e mondatot, melyet jól tudom formálhatnék másképp, és biztosan meg fogom még magyarán is írni, de most épp ez a fogalmazási formátum segít abban, hogy leüljek és ide tárjam, amivel oly irdatlan hosszú ideje gyötröm magamat, vagyis ő engem. Jegyzet. Ebből az időből apus bent hagyott itt néhány cédulkát. Azt hiszem a Gregortól, mert más nem lehet, aki fölfirkált neki néhány gazdasági dolgot, hogy tudja. Úgy látszik, hogy apus ilyenekből szokta a naplóba jegyezni, ami neki fontos volt, de nem sokat. Ezek a cédulák. 1917. május 29-én Adamik Kovácsnak 100 korona, hogy kontóba beszámítja. 1917. augusztus. Vettem menekült kocsit Mihalkótól, 200 korona. Schlesinger kapott a húsért 50 kiló. 1917. december 18. Kukorica el lett adva igazolványra. 50 korona mázsája. Melindáról szarvasi gazdáknak 116 mázsa csövesen.
1917 évben, január 5-én Cvalinga Mihály, béres, kapott 325 kg búzát, 125 kg árpát, 6 kg sót, 14 kg szalonnát, 3 liter kását, 3 liter lencse. Még kapott március 28-án még 325 kg búzát, de tartozott 74-jel, azt levontam, 28 kg szalonnát, meg még 5 kg-ot. Jegyzet vége. Szóval, hogy eljár. Itt hagyja napokra, s a nyáron megesett, hogy hetekre itt hagyta kisfiát az Ancira, és elutazik. És bármiképp is fedezze, mert tapintattal adott nekem módot, és ezt nem gúnnyal mondom, mert nem a hazugságot, hanem a fölkínált kímélést látom benne, hogy higgyek az önkéntes és rendszeres vöröskeresztes nővérszolgálati kötelem fedőfoglalatosságának. Tudom már, amit tudok. Lábjegyzet. Hallottam, hogy az első világháborúban divat volt, hogy aki ráérő hölgy akart, lehetett kórházba menni vöröskeresztesnek. De anyus háború után végzett még tanfolyamot is, és néha vállalt a szanatóriumnál tüdőgondozó nővér szolgálatot, vagy kijártak összeírni, stb. De azért elég sokat járt. Na most már visszanézve persze, ki tudja, hogy hova. Lábjegyzet bezárva. És papírra vessem-e, mert biztos-e, tudom-e tényleg, vagy mégis hazudik az ezernyi egybevágó látszat. Erre sajna oly kevés a remény, hogy le kell írnom, ha már neki duráltam magam. Jadvigám, megcsal engem. Méghozzá az én hajdan volt cimborámmal, Winkler Francival. Nem másnak írok, nem kell hát egyebekre, e lapokon tekintettel lennem csak is önmagamra. Így magamat kímélhetem is a részletektől. Az apróra való föllajstromozása alól mindannak, ami a réges-régi gyanúmat ténnyé változtatta. Hát nem is sorolom már a szembeötlő jeleket, hisz oly szánalmasan nevetséges már az afféle lelket furdaló eshetőségeknek a latolgatása, majd elvetése, s rakoncátlan kis ördökként való mégis előbukkanása, mint amit példának okáért a 915 adventjén való követéses gyanakodásról írta. Nevetséges. Hát olyan nevetséges, ahogy megnyugodtam. Nőm igazat mondok, abba a házba ment, ahol Sárosi Irmus lakik valóban. Na jó, mondom erre most, de már hogy zárná ki azt, hogy nejem Francihoz is betért? Mi több, hogy az Irmus Jadvigának ebben cinkosa is lehetett. Valamint, hogy utána Francinál, ismerős orvosok révén pedig a szanatóriumi doktorszobában, vagy a vendéglakosztályban, meg hévízen, és az ördög tudja még hol, pásztorórákat nem múlathattak volna. Múlattak bizony. Mit tagadjuk magunk elől, amit már tudunk? Mert megvallhatom, leselkedtem továbbra is, és kérdezősködtem, újkori kenőpénzecskék segítségéhez folyamodva. De erről most csak ennyit. Ugyancsak nem fecsérelek tintát a sehová se vivő kínlódásaimra, s a magam sajnálatra, amik úgy kihúztak már megint vagy fél évet maguknak az életemből, mintha most pedig erre szóló hadiparancsot kaptam volna, hanem a kiútról inkább. Kiút? Nevetséges ez is. Kiút a bajokból? Tán soha nem vezet. Amiket erről még tavaly elmélkedtem, ma nem érnek semmit. Nincsen kiút. Kigázolást legfeljebb a puszta tovább élés felé lehet lelni. Hozzáteszem, ezer velejáró gyötrelmen át. Na de ki ígérte itt, hogy az élet útja fájdalomtalan lesz? Lábjegyzet. Valami szólás mondása lehetett ez neki. Fölismerem.
mert ugyanígy mondta nekem is apus. Mikor egyszer olyan 13-14 éves voltam, és kimentem hozzá Gregor tanyára, mert már rég nem láttam. És panaszoltam iskolai, meg mindenféle sorsomat neki. Hát úgy valahogy furcsán vettem én tőle, mikor fölhúzta a vállát, hogy ki ígérte, hogy az életúton nem lesz fájdalom. Lábjegyzet vége. Nem elége, hogy mégiscsak az életen át vezet. És rábeszéltem magam, olykor ez is legyen elég. Nem, mintha nem kívánt volna nem lenni inkább az ember. Jegyzet. Na persze, nem lenni. Mikor katyvasz van, fölakasztani magunkat, fölfüggeszteni az élet útjáról a lépést. Hát ehhez egy típus kell. Én is például, ha olyan lennék, már biztos ízelgett volna ez nekem, de nem ízelgett, pedig lehetett volna mikor. Például egyszer a bizonyos álnászúti nő miatt az önérzet és becsületérzésem olyan orvtámadást kapott, hogy például akkor. De hogy őszinte legyek, nem. A másik eset, mikor gyalázatos csapdába löktek muszájból. De erről majd. És hiába, hogy mászkáltam folyton a padláson a csábító gerendáival, én nekem azok nem vonzottak kötelet sose. Dacára, hogy az volt magának osztatni mindig nyakában a kötél. Viszont a lelkemben ott soha, mert szerintem olyan egészséges féle lelkem van. Jegyzet vége. De mit tagadjam, nem vagyok én se olyan bátor, se olyannyira elfhű, hogy csak úgy valamely végtelen keserű elhatározásból beleugorjak a sötét semmibe. Nagy szavak, de mit bánom én, így volt, vagy legalábbis így éltem át. Elhatároztam, hogy jobb hiány élni fogok tovább. És innentől következett magamnak erővel való lehiggasztása, hogy elgondolhassam, mit tegyek, kipróbálhassam, mivel mire megyek, hogy rossz sebet sztoikusan, hanem a legközönségesebb haszonelvűséggel mérlegelhessem, mi segíti, teszem azt, hogy reggel rendben fölkeljek, és csináljam egész nap a dolgom, és mi gátolja ezt. És ide mindjárt be kell azt is vennem, nem egyedül a magam erejéből jutottam el eddig, ahol mégiscsak életben, olyan, amilyen, de életben vagyok, hanem éppen bajba taszítom Jadviga segítségével. Mikor félre se lehetett érteni többé, miről is van szó, már csak a zsigereimet agyon gyalázó örökös testi elutasításokból is kivehettem, hogy szeretője van. A nyomozásaim folytán egyébként nem tudtam volna már rég. Azt gondoltam, most akkor legjobb volna békében eltávolodni, végleg. Úgy, hogy ez se a gyermeken, se rajtam ne ejtsen gyógyíthatatlan sebet, és már csak az a kérdés, miféle formát is öltsön ez az elválás. Nyugalmat erőltettem magamra, és azt terveztem, eldöntöm, hogy a tanyára húzódok ki, vagy valami tartós teendő ürügyén városba menekülök. Hogy kikötöm, mennyit lehetek együtt a fiammal, hogy elrendezek vagyon és pénzügyeket, mindezt higgadtan Jadviga elé tárom, és minden jót akarva neki és magunknak csendben elvonom magamat mellőle. Olyan formán, hogy gyermekem ne érezzen nagyobb szakadást, mint amit én éltem át apácskám tömérdek utazása miatt. Ő hozzá nőmhöz ellenben többé érzelmi közöm ne legyen. De míg e tervig eljutottam, oklokon mentem persze. Végig próbálva minden lehetségest, gyanakást, kérdőre vonást, ordítozást, kérlelést, lerészegedést, apátiát,
egyformán haszontalan volt minden. Ő se nem tagadott, se be nem ismert semmit, azt ismételte csak. Jaj, ne gyötörjön, hagyjon engem békében már. És bezárkozott, és sosem engedett magához. Én pedig újra és újra rá kellett ébredjek, hogy minden csalódásomnál, átkozó haragomnál, kivált pedig megtiport méltóságom maradék öntudatánál. Százszor erősebb bennem továbbra is a szerelmi vágy, ő iránta. Mondtam magamnak, ebbe csak beletébolyodni lehet. És már a végső órán, ekkor kényszerítettem magamra mégis a fentírt, higgadt terveket. Összeszedtem erőmet, hogy bejelentem mindezt. Nem megbeszélni akartam, hanem bejelenteni pusztán. Szárazon, szenvedételen. Hát, nem úgy sikerült. Szemrehányás és félelem is átütött az előre készített mondataimon, meg a szenvedélyem is. Végül pedig arra kanyarítottam a dolgot. Határozza el magát ő, hogy kit választ, és milyen életet akar. És akkor egy előzetéstől rettegő árva szomorúságával tekintve rám, két kezébe fogta arcomat, és könnyezve némán csóválta, csak csóválta szó nélkül a fejét. Aztán bement a szobába. Utána mentem, hason fekve temette karjaiba arcát, és onnan szólalt meg nagy sokára, igaza van, kergessen el, én már elkároztam, és egyre csak fúrta be magát a párnába. Jadviga, próbáltam emelni a karjánál, ne beszélj így. Miért ne? Hát nem igaz? Támaszkodott föl, de most se rám nézett. Úgy bíztam benne, hogy én arra születtem. Hát én azt hittem, hogy majd az én hozzám tartozóknak megszépítem, hogy megkönnyítem az életét, és csak boldogtalanná teszek mindenkit. Csak szenvednek én tőlem. Nem, drágám, hát hiszen nem csak. Én jó akartam lenni. Ez az egy, ami akartam lenni. Az akartam lenni, amire édesanyámnak nem maradt ideje. De megbuktam, elvesztem, nem lettem jó. Nem tudok szerető, hű asszony lenni. Nem vagyok képes társnak odaállni a választott ember mellé, hogy támogassam, vagy hogy munkálkodjak valamin, ami hasznára lenne bárkinek is. Hogy úgy szeressek, ahogy kell. És képtelen vagyok jó anyának is lenni. Pedig én mindent meg akartam adni a gyermekemnek, ami nekem nem jutott. Mégse vagyok ott a kisfiam első nevetésénél, első szavánál vagy lépésénél. Nem várom ki. Keveset mosolygok rá. Még ő is untat és nyugtalanít. Tör ki belőle, és sírva borul le megint. El vagy csak keseredve, pihenned kell. Próbálom simogatni. De megint fölül, és könyvben ázó arca még inkább eltorzul, és szeretőnek se vagyok alkalmas. Nem tudok se szenvedélyes lenni, se reményt kelteni. Húzza el száját gúnyosan. Még ígérni sem, nemhogy arra tudnám elszánni magamat, amire folyvást bújtogatva vagyok. Hát mire vagyok én akkor jó? Jadviga, ne, csillapodj, mondogatom neki, de ő csak annál inkább. Feleségnek, anyának, birtokos nénak, szeretőnek egyformán rossz vagyok, emeli meg a hangját, és most föl kell az ágyról. Elindul a szobában, és ostorozza magát tovább. Boldogtalanságot zúdítok csak mindenkire. Hivatásom nincsen, szellemi munkálkodásra módot nem találok, segíteni, gyámolítani, tanítani nincs erőm és tehetségem. Amit valaha tudtam, itt azt is elfelejtem. Ami tetvágy, tudásvágy, boldogításvágy, még buzgott bennem, az mind kiapadt. Roskad le a székbe. Elsapnyultam.
kiszáradtam, és nagyon elfáradtam, haszontalan vagy. Miért kell magadat minden szörnyűnek elmondani? Fiatal vagy, szép, erős. Jaj, hagyja ezt, hagyja. Fölösleges vagyok. Kezd föl alá járni megint. Nyugtalan vagyok, ingerült, és szétszakadok. Kiállt föl. Szétmorzsolódok a lelkiismeretem terhe alatt. Ülj le, kérlek, és... Hát micsoda képtelenség? Torpan megváratlanul. Hát hogy lehetne már szeretni engem? El is ámulok, hisz én rég mondtam neki ilyesmit. Hát miért hallom én ezt folyton, hogy szép vagyok, jóságos, gyönyörűséges, az egyetlen szeretnivaló vagyok? Hát ki hinné el ezt az én helyemben, ha olyat látna maga körül, mint amit én látok? Az őrlődést, a széthullást, a szenvedést? Hát tudom, ha nem látom is, tudom, a távol létemben őrjöng, tör, zúz, a fejét veri a falba, a ruháimat, a dunnáimat veri, mintha bennük volnék, a párnámat folytogatja. Nem szoktalak, képzeletben sem, esküszöm. És újra csak azzal gyötör, és Jadviga megint nem én rám néz, hanem a függöny szárnyak közt ki a sötét ablakon, hogy szánjam rá magamat végre. Kiről beszélsz? Meredek rá a képettem. És ahogy rám tekint, visszazuhan mellém, és mint valami álomból jövet borzong meg, rádöbbenek, hogy nem róla. De ő nem felel. Meg kell tőlem szabadulni. Tartja el magától a kezét, és tévoly után ismétli hadonászva, meg kell én tőlem szabadítani mindenkit. Nem, ti csupán hiszitek, hogy rám van szükségetek. Ti csak a rögeszmétek rabjai vagytok, aminek a neve az én nevem, Jadviga. Mit akartok ti én tőlem? Hisz én arra alkalmatlan vagyok. Elkárhoztam. Szabaduljatok tőlem. Átkarolom, leültetem, nyugtatni próbálom, és akkor a nyakamba borult zokogva. Jaj, Andriska, meghalni szeretnék, csak higgy el. Kérve, kérem, szipogja később, hagyjon magamra most. Azon az éjszakán megint csak majd megvesztem. Úgy sóvárogtam a szerelmére. És eldöntöttem, hogy még várok. Nem fogok beszélni a válásról tovább. Bizakodni kezdtem. Hát, ha remélhetek még, ha kigyógyul abból a tébolyból, hogy megnyugszik és visszatér hozzá. október 10. Nem jegyeztem föl sokáig semmit egy másik dologról se. És ez a Szilágyival való esetem, mely a bevonulás előtti nyártól fogva ragacsosan nyúlik alkalomról alkalomra, hogy mindmáig se tudom magamat leválasztani róla. És amire gondolnom, igen vegyesen zavaros érzésekkel jár. Még tavaly 16. januárjában volt, hogy meghívatta magát disznótori vacsorára hozzánk. Csendőrünkkel evel a marha melák Mahannal üzent, hogy itt lesz dolga, és estére átjönnek, mert hogy hallotta is, hogy vágunk. Na, erre aztán át kellett rendezni mindent, mert úgy volt, hogy kint lesz az egész ölés a Gregornál. Lábjegyzetem arról, hogy mikor kicsi voltam, mindig ezeket a disznóvágásokat szerettem, amik kint voltak a Gregor tanyán. Akkor a sztari már előző délután kivitt minket, és élesítettünk késeket meg bárdokat. Úgyhogy én tekertem a forgó fenő követ, ami alul vízbe ért, vagy felváltva Marcival. Jöttek Melinda tanyai béresek is már este, mert hajnali kezdéshez ott is aludtak.
Ha volt jó hó, még be is fogtak szánkáztatni. Akkor neki kezdtek hagymát, meg fokhagymát pucolni, és ment az iszogatás. Mende mondázgatás, nótázás, vicces ugratás. Mi Marcival kuckóban aludtunk, de volt, hogy többen még a földön is bundán. Reggel pálinkáztak, folyt megint az ugratgatása egymásnak. Egyszer vagy ötöt leszúrtak, és mikor Gregor bement a konyhába, gyorsan behúzták az egyik disznót az istálóba, a jászol alá, betakarva szalmával. És a helyébe tettek a négy disznó test mellé egy rossz talicskát, és azt borították be tüzeléshez szalmával. Mindenkinek volt egy disznója pörzsölni, és az öreg Gregornak hagyták a talicska disznót. No, az alá gyújtott, és mekkorát nézett, hogy disznó helyett talicska ég neki a szalmája alatt. Hú, jebem vám, káromkodott, hogy bassza meg. Na de az nem elég, hanem hogy hova veszett a nyoma a disznónak. Milyen disznónak? Hát aminek itt kéne lenni, mert ötöt vágtunk. Azt mondták neki, hogy Stari, te sokat felöntöttél a garatra. Duplán néztél. Állj-e hát, ne nézzetek ti marhának, és meg kellett neki keresni. Hát már mindent feldúrt, amire megtalálta. Nagy nevetés lett. Mi nekünk meg Marcival kis tüzet gyújtottak, és mi azon abáló villával letépett disznó körmöket sütögettünk. Azok voltak nekünk a kis malac pörzsölések. Jegyzetem vége. A sok munkáért, mert négyet vágtunk, a vacsora is a cselédségnek lett beígérve. Blahovnyanyának, Zelenáknak, Cvalingáéknak, akiket nem tudom, jegyeztem-e már, hogy a Hurináék helyett vettünk föl a szöllősi tanyára, na meg Csúvár Ancikának, aki nejem friss szolgáló lánya volt 16 vízkeresztje óta. Külön-külön, de Jadviga is, Mamovka is egyformán örült, hogy ebből kimaradhat. Noha Mamovkám a maihoz mérve jó állapotban volt még akkor. Magam azért kimentem volna legalább a vacsorára. De most akkor haza is hozni lakomának valókat Blahovnyanyával és Ancikával egyetemben, hogy legyen ki süssön, főzzön, tálaljon, és hívni keresztapámékat is. Mamovkánál lett terítve a régi házban. Ez az a régi ház, ahol most én vagyok. Még 1856-ban apusom György apácskájának az apja, Osztatni János dédapám építette, mert vésett írással a mestergerendára fohász feliratban írva szlovákul lefordítom, hogy ezt a házat építette Isten segedelmével Osztatni János 1856-ban. Keressétek a mindenhatót, amíg megtehetitek, mert eljő majdan az idő, hogy mind a hányunknak távozni kell. Mái napig is megmaradt kinézetre, csak nagyapám falasztatott utcai fronton coklit égetett téglával. Utcára nézve van három szoba, középen nagy tágas szabad kéményes konyha, utána hátsó szoba, ebbe lakok fűtési szempontból. Elől most üres, hideg és maradék bútor van, oroszlán lábú szekrények, ovális 12 székes asztal, stb. Letakartam por ellen lepedő nejlonokkal. Hátul még háromféle kamra jön. Egy padlásra menő múková kamara, vagyis lisztes és élelmiszereknek, kettő magazin nevű magtárkamra, és három szalonnás kamrának nevezett füstölteknek, kolbásznak. Ház alatt majdnem végig alápincézés húzódik.
felső pince téglás boltozatos vakolt, hátsó pedig gerendás és plafonpadlózott, úgynevezett takarmánypince, répának, stb. Udvari melléképületben három részes nyári konyha, hátul gazdasági szerű épületek, 4-5 tehénnek való egyik istálló, 5-7 lónak másik. Hosszú faléces góré, tégla emelésen. Alatta is disznóul, és külön is, mert 4 akol összesen 30-35 disznónak elég. Utána polyvának való plyevinyec, és nagy széna és szálas takarmány szín, egy kocsi és hintószín, egy cséplőgép szín, és még egy szükség és egyébnek való szín, vetőgép, ekék. Utcai kapuig az udvaron keresztül kocsi bejáró van, mintás égetett téglával rakva. A kapu két tornyocska szerű téglaoszlop, íves faragott kapuszárnyak szintén, csak már eléggé rogyva. Fölül meg bádokból virágmintás kivágott, hajlított dísz. Részben letört, mert rozsdás. Ív közepén, a tetején részből van egy forgatható zászlócska, belevésve az építési évet 1856. Lábjegyzet bezár. Szilágyi kapitány pedig hatalmasat evett. Kivált a szármából, amely tót hagyomány szerű disznóölési töltött káposzta. A szármát Blahovny anya szokta főzni, de úgy ám, hogy mamovkám az utolsó sószórásig felügyeli a kezét, mert olyannak kell lenni annak a szármának, amilyen ő náluk a szülői házban racskójéknál volt. Paradicsomlében alaposan besavanyított fejkáposzták levelébe csavarva, se túl zsíros, se túl száraz darált húsból és borsos ricskásából kevert töltelékkel. És mind egyforma, mind egy kis gyermekököl tartozik lenni. Anyám egy egész nagy fazéknyit is képes kibontatni,

az érdemet Blahov nyanyára. Frissen sült kolbászunk se volt alávalóbb, habár mi túl erősre csinálni nem szoktuk, a kapitány ábrázatán elemben látszott, hogy ő nem bánta volna. Erre én előadtam azt a kedves anekdotát, elnézést kérve a vendégtől, hogy előbb tótul, mert ennek a mondásnak így dukál, miszerint az egyszeri muhájéknál ez csak egy olyan csúfoló név, hogy muha, ami azt jelenti, hogy légy, mert amúgy Istványék, de van család, akit úgy mondanak, hogy blaha, az meg bolha, csak azok nem vágnak disznót, mert bolháéknak se kutyája, se macskája. Az egyszeri muhájéknál, akik fenemót zsugoriak voltak, olyan erősre keverték mindig a kolbászt, hogy abból, kivált, ha még forró volt, a vendégek nagy kínok közt is alig tudtak enni, és azt a keveset is csak posztojáci, egy dubka júci, állva és láb dobogva bírták elfogyasztani. A kapitány hahotázott, veres zsíros bajszát mókásan kunkorítva még meredekebbre, de Jadviga történetemen s a vendég röhögésén untan viszonyogva a csillára emelte a szemét, és más se nevetett. Szófukar keresztapámra nézve Szilágyi bárdolatlanul oda is vetette, mi van, hogy oly kedvetlenül esznek, mint valami halotti toron. Lábjegyzet, mondjuk úgy, hogy kedvelni nem nagyon lehetett Racskó Jani bácsiékat. Én rám meg valahogy úgy néztek mindig, mint egy hulladék rongyra. Sosem adtak kicsi koromba semmit. Jegyzet bezár. Zavaromban ekkor úgy próbáltam mentegetni keresztapámékat, hogy őnekik mondom, inkább szlovákul megy jobban a társalgás. De ebben nem csak a krszni, hogy egy rosszalló tekintetét vontam magamra, hanem Szilágyi nehezményezését is, amiért figyelmeztettem, hogy ő miatta nem érzi otthon magát, a rokonsága maga szokott módján. De ami fő, zsilipet nyitottam így a kapitány kérdezősködésének. Mert aztán más se érdekelte, csak hogy miként is van nálunk ezzel a szlováksággal. Kik beszélnek anyanyelvükön, kik nem tudnak, vagy nem akarnak magyarul szólni. Hogy viselkedik ebben a gazdatársadalom, és miképpen a pornép? Hányan adják a szlovák evangélikus iskolába gyermekeiket? Van-e ok a nemzetiségi elégedetlenségre? És így tovább. A javát már a kisasztalnál kettesben borozva tárgyaltuk meg, mert közben Jadviga, Erka unokahúgom kotnyelességétől zavarva, keresztmamával kezdett beszélgetni. Mamóka pedig kipróbálta a konyhán, hogy esik neki parancsolni az újonc Ancikának. Én számadatokat, mondom, nem tudok, azt jobban csak a direktor, meg a tisztelendő úr ismeri, de hát mi akkor beszéltem neki a nyelvhasználási szokásukról. Na de például, hogy kik? Mit, hogy kik? Hát, hogy akik, mint keresztapám, Racskó, ugye János, igen, nem szívesen nyitják a szájukat magyar szóra. Mondom például az öregebbek, meg hát a tudatlanabbja, aki nem vett még kezébe magyar újságot, és nem forog hivatalos körökben. Mert itt a zsidó boltos is inkább szlovákul szól a vevőhöz, ha úgy látja, hogy az jobban fekszik. Amiként mondom, Csernyik, a falu végi szatócs is, ha kell, cigányul kérni, hogy mit kérsz, mert oda jár hozzá az egész roma tele. Lábjegyzet, Csernyiket még én is ismertem. Borzasztó öreg volt, már a pultra is támasztotta magát, és nála mindig nagy klubélet folyt, meg politizálás. Fél decis törkölyök itt fogyasztva. Lánya is segített, aztán ő vette át a kenyérért sorbaállási időkben már, mikor névsora volt, hogy ki jogos

sült. De akkor már nem mehetett a ládán ülési iszogatás, politizálgatás. Az ember csak sorban állva hallhatott mindenféléket mondani, hogy a kurva Isten rakja ide meg oda ezeket, stb. Mikor pedig júj, nem szabadott az úgynevezett esztendőkben, lábjegyzett vége. Hagyjál engemet a cigányokkal, szólt rám nyersen Szilágyi. Én a nagy szlovák öntudatúakat kérdeztem. Nagy szlovák? Hát, na, jól van, mondja enyhültebben. Érdekes dolog ez. Engem pedig lenyizgat a kérdés. Gyere majd be a jövő héten. Esetleg föl is írhatsz addig ezt-azt, hogy mit írjak föl. Miért nevetett a képembe közönségesen a kapitány? Te a féle firkász ember is vagy, tár rosszul tudom. Megmondtam csak a vállam, mire ő már is egyébre terelte a szót. Hát akkor immel ámmal csak bementem pár nap múlva Szilágyi kapitányhoz. Ő mindjárt, hogy na, hol a följegyzés? Mondom, nem írtam én semmit se, hát mire kíváncsi. De nem lett ingerült, hanem körülményeskedve a tudtomra hozta, hogy hát mint a féle hatáskörileg ő alá tartozó ügyről, egyebek mellett nem ártana neki többet tudni a nemzetiségek ilyen-olyan kívánságairól, panaszairól. Már csak úgymond az orvoslás módjának kiókumulálása véget is, mert hogy mégiscsak háború van. Nem értettem ezt, miért keveri ide. Ő értelmes emberekkel, azt mondja, mindig szívesen dugja össze a fejét, mert jó tanácsokra hallgatni neki nem derogál. Apáddal is eleget beszélgettünk ilyesfélékről, tette hozzá nyomatékul, mert hogy én még mindig tanácstalankodni látszottam. Habár, azt mondja, hajdanában inkább ezekkel a aratós sztrájkoló vörösökkel gyűlt meg a bajunk. Nem mintha a csőcselék hőbörgésétől mostanában nem kéne majd tartanunk. Egy szóval, hogy vegyem komolyan ezt a dolgot. Mint aki benyújtja a számlát. Én segítettem neked, pajtikám, most ezt te tartozol viszonozni nekem. Lábjegyzet. Ami igaz, az igaz. Bárhogy is nem tetszik, de itt azért valami volt valamiért. Nem úgy, mint a fejlődés magasabb fokán, mikor már sútba lett dobva még a hocin esze is, ami régen még a legsvihákabb kupecnél is megvolt, még ha át is baszott, jegyzett vége. Némi vesződtség eljár, mondja Szilágyi, de ennyi időt csak tudsz én rám szakítani. Nem is a fáradozás, próbálok oldalazni, csak hogy mit tudok én mondani. Nem ismerem én annyira az ügyeket. Vannak ott ugye, akik jobban benne vannak. Én nekem pedig te nagyon is megfelelsz, és éppen te kell lesz, na. Fektette két tenyerét asztalára a kapitány. Már is kezdhetjük akkor azzal, hogy kik azok, akik, ahogy mondod, jobban benne vannak. Bátortalanul és találomra kezdtem nevek sorolásához. És mindjárt hozzá is fűztem, én egyikről se tudok semmi különösebbet, csak hogy hát büszkék a szlovákságukra. Ilyesmi. A kapitány avval bocsátott el végül, hogy leckét adott. Legjobb lenne, ha elkezdeném odaföntről, a bírónál kezdve. Családról családra, sorolva föl a falu krémjét, és két hét múlva az első 20-ról, arra két hétre a második 20-ról elmondanék mindent, amit tudok, és addig utánuk érdeklődve megtudok. Hát, különös egy feladat volt. Nem is kevéssé éreztem kintban magamat. De utóbb eltűnődtem, hogy e félékről, mint amolyan adatokat gyűjtő falukönyvírnok is számot adhatnék. Olyasmit kéne, hát följegyeznem, amit nem szégyelnék, és teszem,
mint helyi társadalmunk leírását, akár egy labban is közzé tehetnék. Na meg, hát ha előre lendíthetjük valóban is a szlovákság ügyét, ebben is lehet bíznom. Valahogy így próbáltam fölfogni én ezt a dolgot. Ezért legközelebb rövid családtörténeteket adtam elő Szilágyinak. Szerintem eléggé színesen. Az én nekem közelebbi ismerteken túl, főleg olyanokat, amiket Gregortól, meg Rosszapali barátomtól hallottam. Mert ővelük kettejükkel beszéltem is az előző napokban. Cédulán ide tűzöm még, hogy egy ilyen föntemlített falukönyvírnokkal én egyszer találkoztam a Gregor tanyán. Jött be a tanyára egy vékony görbe kis emberke, és mondja Gregornak, adjon Isten bátyám, mennyit áld az az öt tehén? Egy sajtár fehéret, meg vagy négyszer annyi sárgát. Hogy? Mert csak az egyik ad tejet, a többi négy az ökör, oszt az csak húgyozik. Ja, pardon, olyan 30 holdja van, ugye, bácsi? Kérdezte Amasz tovább. Nekem csak egy. Hogy? De az is csak, ha tiszta éjszaka van, és nincs beborulva. Elég az hozzá, én úgy összecimboráskodtam ezzel az emberkével, hogy segítsek neki, mert nem akar lebőgni. Mondom, és miért jött olyan kérdésekkel, mintha tudná, hogy ő a falukutató csapatvezetőjével jött mi felénk, és azt diktálta neki, hogy azt mondja, ahogy megyünk a tanya felé, mindjárt látjuk az istáló méretet, hogy hány ló, meg tehén, abból a birtok nagyságot ki lehet satszolni, stb. Így. Hát, mondom, okos egy ember lehet, de mégiscsak tévedés, mert ez az öreg Gregor nem a gazda, hanem csak a főbéres, és több tanyánk, meg sokkal több földünk van. Ja, hát jó, de ő eléggé nem ismerős paraszti dolgokban, hogy elmondanék pár dolgot. Mondom neki, de ha nem haragszik, az úr ugye zsidó. Hát erre úgy elszégyenlette magát, hogy én is zavarba jöttem. Este Bornál is panaszolta, hogy mikor először hozta őt ez a messziről is minden tudó falukönyvíró a falukutató fiatalok közé, akkor bizony összesúgtak, hogy mit keres itt köztünk ez a horgasorú zsidrák. És én akkor úgy melegséget éreztem ő iránt a kicsit, hogy így nem röstelte megmondani a panaszát, hogy ő is ki van túrva, mint én is, mindenhonnan, meg hogy ő is kicsi és vékony dongával rendelkezik, mint én. Csak én nem merek szívfájdalmakat kitálalni, pedig már majdnem odasúgtam neki, hogy ha hiszi, ha nem, én is részlegesen zsidó vagyok, de erről egy szót se többet. De aztán mégsem értem. Ő meg esküdözött, hogy akkor is meg fogja nekik mutatni, és leírja a parasztság életét, főleg a szegény summások nyomorát, de én segítsek neki. Na, akkor elvittem ide-oda. Utána nem tudom, íródott-e valami. Viszont én meg nem tudtam, mire fölesküdözni neki, hogy mit mutatok meg, kivallani, hogy én legjobban vasútállomási főnök vágynék lenni. Cédula vége. Amikor két hét múlva nekiálltam volna mondani a soron következő családneveket, a kapitány közbevágott. Na de ezekből nem mind jár el a paphoz? Nem, vagy hát én nem tudom, vörösödtem el. De Szilágyi már is sorolni kezdte. Kik voltak ott előbb a Huruska sertéskupecnél, azóta meg két ízben is a Baczovszkinál. Épp csak az én nevemet hagyta ki,
de hogy tudja, ott voltam, azt értésemre adta, mert aztán úgy, mint akinek magának is ott lett volna a helye, csak nem volt rá érkezése, kezdte kérdezgetni. Ki miket mondott, mi történt, említésre méltó. És ímmel ámmal adott válaszaim nyomán mégiscsak fölfércelt magának újabb ismeretfoltokat az innen-onnan már eddig összeszerzettek mellé. Majd elégedetten csapta össze jegyzetei mappáját, hogy na, legközelebb majd folytatjuk innen. Utána vagy 3 hónapig nem történt szerencsére semmi. Egyszer bementem, de nem tudott fogadni, új találka pedig megbeszélve nem volt, hát megkönnyebbülten álltam odébb. Már bíztam is benne, hogy meguntatán ezt a hóbortos faggatózást. Mikor egyszer a Mahannal mégiscsak üzent, hogy másnap reggel vár. Rövid volt, el is kellett sietnie, annyit hagyott csak meg, hogy másnap este menjek el Bacovszky tisztelendőhöz. Pénteken pedig ezügyben látni akar. Hiába vetettem ellene, hogy hívás nélkül illendőnek se tartanám, nem érdekelt. Tegyem, amit mondott. Tudtam persze, hogy miféle összegyűlésről van szó, mert hazudtam én azt, hogy nem is hívtak. A szlovákok estéje különben hasonló volt az előzőekhez. Az utána való hónapokban pedig követte még 2, így már nem is emlékszem, melyiken mi volt. De másnap mindig el kellett mondanom Szilágyinak, apróra. Ha érdekli, érdekli, vontam vállat, mert engem bizony nemigen izgatott az egész. Könyökömön jöttek már ki Bacovszky dagályos, kígyó tekergésű frázis mondatai a matyica hazánk, népünk, földünk és nyelvünk iránt kebelünkben lobogó szeretetről és a hűség eltéphetetlen kötelékeiről. Matyica, ez anyácska haza. Szlovák országanyú. Hallottam, hogy viszont a németek faternak hívják a földjüket. 1917. október 11. Most erről az egészről azért fogtam lejegyzésbe, mert tegnap előtt is összejöttünk. Csak ez alkalommal, eltérve az előbbiektől, meglehetős titokban már. Mindenkinek csupán egy valaki szólt, senkinek se szabadott említeni, még otthon se, tetejében szokatlan helyen is volt a gyűlés, nem másnál, mint barátomnál, Rosszapalinál. Szilágyi nem tudott róla, legalábbis nem üzente, hogy menjek. A Mahannal küldött levélkében szokott. Ezért gondoltam, hogy tán el sem megyek. Így nem is fogok tudni az egészről semmit. Ám de én értem, maga Pali jött el, és hogy kifogással próbálkoztam, mindjárt elkomorult. Ne tegyem ezt vele, hát ő most a házigazda, nagy megtiszteltetés, Bacovszky pedig külön a lelkére kötötte, hogy én is ott legyek. Elég az hozzá, tegnap rendkívül konspiratíve az lett a tudomásunkra hozva, hogy tapogatózó tárgyalások vannak folyamatba téve a mi területi nemzeti vezetőink és, de arról azt mondja, egy szót se senkinek, bizonyos pozsonyiak közt. Lábjegyzet. Szlovákul először presporoknak hívták. Aztán mielőtt elkeresztelték Bratislavának, állítólag, hogy Vilzonovónak akarták nevezni Trianon után, hálából a Vilzonnak a béketárgyalásért. Lábjegyzet vége. A pozsonyiakkal egyek vagyunk abban, hogy velük együtt várjuk a mi népünk megváltó messiását. Kicsodáját nézünk mindegymásra. És akkor Bacovszky először beszél a cseh és szlovák államért küzdő Masarykról, Benesről, Hodzsáról és Stefanik tábornokról,
ki francia emigrációban sejvedve harcolt az igaz ügyért. Tisztelendőnk itt jelentőségtelten halkítja le hangját, és közelébb hajol hozzánk, legbensőbb híveihez. Közel már az óra, és meghatott a nyel, és vesz levegőt. Midőn végre erős nemzetté kovácsolván bennünket, országot alapítanak nékünk. Hú, a mindeni. És aztán még valami, hogy az a mi legfőbb törekvésünk, hogy a háború végeztével kikiáltandó államhoz azt mondja, mint különálló, de nagy többségében szlovákság lakta terület, innentől papunk már suttog, minden szóra külön bólintva rá komoly busa fejét, magunk is kivívhassuk majd oda csatlakozásunkat hazánk anyatestéhez. Folytott morajlás fut rajtunk végig az asztal körül, de magunk se tudjuk, hogy helyeslő vagy rosszaló-e, avagy csak a némiképpeni meglepődésből fakad. Hú-hú, pocsúj, Bradmoy, hú-hú, hallott testvér. Morogja oda nekem minden esetre Vajasdi Jankó bácsi rögtön a magáét. Lesz ebből még, azt mondja, japán-szlovák közös határ is. Mint idelen, ennyire távol ő tőlük. Ízlelgetem meg mégis az ötletet, ha már látnivaló, hogy azt a mi bölcs szavaiért is tisztelendő urunk nem tréfának szánta. Mert elsőre persze úgy vélekedne az ember, hogy mi nekünk, a szlovák anyanemzettesttel határos érintkezésünk akkor se lehetne, ha a szabolcsi tirpák lakta sávot hosszan nyújtanánk le délre, a magunk nyelvi területeit pedig erősen túlozva húznánk föl északra. Na de hát, ha valamiképpen mégis. Ám bár eléggé merész egy idea. Akad is mindjárt egy alkalmatlankodó, aki nem azért, mintha a tisztelendő úr nem domborította volna ki a dolgokat szépen, de hogy ő mégse tudja, jól fogta-e föl, hogy hát úgy tetszik a tisztelendő úrnak érteni, hogy mink, hogy Szlovákiához? Kicsoda, micsoda volt, testvérem, a Jézus Krisztusban te neked az apád és az anyád, he? Csap le a szerencsétlenre, Baszolszki. Hát nem szlovákok voltak? De hát igen. Na hát akkor, hol van akkor a te nemzeted anyateste, mi? Melynek tápláló csecsére, mind valahányan? S a szónál úgy az asztalra sújt, hogy azon mód belénk fagyasztja a kuncoghatnékot, hisz csilingelve remek bele az összes pálinkás pohár is, mi itt egytől egyig reá kívánkozunk, s ővele összefornunk, ami a leghőbb óhajunk, nem így van? Dehogy nem, mondja rá elsőnek rossz a Pali, és utána többektől hallik helyeslőleg a morgás. Egyéb se nyugtalanít mostanában engem, szól komoran Jankó bácsi, bár csak a bajusz alá. Sokszor már elaludni se bírok anélkül, hogy a nemzettesthez legalább ne képzelném odatolni a seggemet. Kis híján hangosan röhögünk föl Szvetlik Pistával, aki másik oldalról szomszédja az öregnek, így ő is hallja. Ám e törekvéseinkhez az előkészületeket, néz ránk ekkor szúrós tekintetével Baszolszki. A legszigorúbb titoktartás közepette kell folytatnunk. Megértettük? Hol van, gondoltam, akkor én is ehhez tartom magam. De talán szerencsém is lesz, hogy a találkozó ügyében úgy néz ki, nem kell Szilágyihoz mennem. Jelek szerint jól el lett konspirálva az összejövetel valóban. Bejegyzés. Ennél a résznél az jut eszembe, hogy én alig láttam nevetni apust. De hogy úgy látszik, azért jó cimbora társaságban néha-néha ő is elröhécselt. Csak mi velünk gyerekekkel otthon nem igen.
és mesélni se szokott úgy, hogy a régi dolgokról. Pedig szinte vágyódik az ember magának olyan fent említett Vajasdi Jankó bácsikra, akik mindenre tudnak mondani vicceset elkeseredés ellen. Az ember hányszor rá volna szorulva, főleg, hogy ő maga legyen olyan. De ha nem, hát nem. Rosszak Ali bácsi tanítom, apusnak barátja, mindig azt mondta a nevetgélőknek, hogy fiacskám, nem akkor vagy humoros, hogyha te nevetsz, hanem ha a többiek. De én nem nagyon tudom többiekkel nevetni. És én rajtam se röhögtek, ha úgy mondva, hogy vicceset mondtam. Csak ha nem akartam, hogy röhögjen, akkor viszont igen. Úgyhogy én csak magamba tudok nevetgélni, ha valami eszembe jut. És akkor Pali bácsi szerint biztos nincs nekem humorom. Múltkor is náluk kártyáztunk, és Pali bácsi egyik barátja dudorászva benyögte, hogy fából van a vasutasok bakancsának talpa. Akkor az talpfa, felett rá a másik. És madzag a húzója, mondta a harmadik, és röhögte. Pedig én szerintem teljes értelmetlenség, és nem vicces. Főleg vasutasok kontoljára röhögni. Bejegyzés vége. Tegnap volt október 17-e, a magyar naptárban Hedvig napja, mi nálunk pedig Jadvigáé. Illendően felköszöntöttük őt karomon ülő Marcikámmal együtt. Nejem örülni látszott, de semmi több. Nevenapját még sose sikerült ágyban ünnepelnünk. 15 októberében a fronton voltam, tavaly ilyenkor éppen friss gyermekágyas volt a feleségem, most pedig? Hát erről jobb nem is beszélni. 1917. október 26. Piacon hallom, hogy a Baromvásártéren, hol a napszámosok is árulni szokták magukat, napok óta elszánt s mind növekvő csődület beszéli morogja egymásnak baját. Elfogyott már az a kevés aratókeresmény, soknak egyáltalán nem is jutott, és nincsen hónapos vagy egyéb alkalmi munka se. Kivált a hadba hívottak feleségei, özvegyei hangosak, már a pékeknél meg a kereskedőknél is az árak és a munka és élelmiszer hiány miatt. Hát, hogy ne volna ő nekik bajuk, ha egyszer a gazdáknak is van épp elég. Számos gazda családfőnek is katonának kellett menni, így földjeiken kínkeservel folyik csak a munkálkodás. Az igavonó is fogyatkozik, bérest fogadni se bírnak úgy, mint azelőtt. A termések is rosszak, tetejébe csak srófolják fölfele az adókat, sarcokat, és kezdenek rekvirálni marhát, disznót, gabonát, mindent. Harcoló katonáink s itthon maradott ellátatlanjaink ellátása végett, azt mondja, de nekem is igen erősen megcsappannak saját tartalékai. Ezért hát még a gazdák gondja meg nem oldódik, addig a szegény embernek se jut. Október 28. Olvasom Gárdonyitól a hosszú hajú veszedelem aglegény elbeszéléseit. Ezekben Kiki arról a nőről mesél, aki miatt sose nősült meg aztán. Élvezetes, csak épp a hősnők legtöbbike túl zsenge, gyermeklányka bimbó. Harmatosak, butuskák, szeszélyesek. A cím után én a végzetes asszonyt, a valóságos, hosszúhajú beszedelmet is vártam volna. Jegyzed be, hogy én csak az egri csillagokat olvastam, de ott a vica,
Nekem leányideálom volt. Nem Butus, hanem Bátor, aki hősiesen szerette Bornemissza Gergelyt. Olyan lányt álmodoztam én is, hogy patakban fürdeni, mint gyermek, együtt fölnevelődni, szeretni és elvenni feleségül, mikor eljön az idő. Jegyzet vége. 1917. december 13-án Rosza Pali meséli el nekem, mert a piacon járt, hogy meglátta Mamovkámat. Amint rongyos pórasszonyok hevesen perlekedő csapatához csatlakozott, kik útjukat fenyegetőleg a pékség felé vették, hogy kenyeret követeljenek. És ott az unger pékre éppen anyám támadott rá 10 körömmel, olyasmiket ordítván arcába, hogy te tőled éhen dögölhetünk, te piszkos, csaló, feketéző zsidó. Ám unger se hagyta magát, öklét rázta, hogy maga akar éhen halni, vénszipirtyó, hát maga nem is babonás. Luca napján lábát se tehetnék ki az utcára. Aki mégis másnak a házába beront, bottal kell kiverni, mert boszorkány. Elfelejtette? Na, itt az lehet, hogy azt mondja, Luca napkor asszonyi dologtiltó hiedelem volt, mert én is a szokáskönyvben olvasom, ami van nekem. Eddig én Lucára csak a Luca székét tudtam. De hogy állítólag nőknek nem lehetett menni utcára, se sehova. És aki mégis ment, az bottal volt engedve hazáig kergetni, mert boszorka. De férfinak szabad volt utcán sétafikálni, és ha egyedülálló magányos asszony e napon behívta a férfit, akkor a szerencsét hozott. Na gondolom, pláne ha, na... Gúnárnak meg Luca napon fokhagymát kell adni, hogy vérmes legyen. Lehet, hogy besétáló férfinak is? Mert nem tudom, hogy ez a vérmes, ez az-e, hogy jobban megizélje a tojókat. Lábjegyzet vége. Úgy kellett aztán a segédeknek leválasztani Ungerről az örjöngő Mamovkát, akire viszont most az asszony nép rontott rá, hogy mit akar ez itten? Csak cetutáta bohatá tucsná svinja, hajt is rágy domov, dostanješ pomije, telko že sa aj zadusíš. Szó szerint, hogy mit akar itt ez a gazdag kövér disznó. Meg erigyélte hazafelé zabálni, kapsz annyi moslékot, hogy még bele is fulladol.

0: miért nézegeted magad a tükörben?
1: Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött. Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Természetesen mindent fordító. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
2: Nyáu.
3: Gyere, átbújunk rajta.
0: Csak nem te szóltál hozzám.
3: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
3: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
2: Nyáu.
3: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
3: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
0: Ilyen! Átjutottunk!
2: Ilyen! Átjutottunk! Utánam! Fussunk!
0: Hé! Ne olyan sebesen! Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
3: Nyáu. Egészen más minden. Oda néz. Ott állnak. Kicsodák? Senkit se látok.
0: Élnek. Mozognak. Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükröt.
4: Nézd csak!
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Ez megint valami torpisság. Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön...
5: Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb az országban?
6: A tükör így válaszolt. De mikor ismét megkérdezte varázstükrét, az már így felelt.
0: Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket.

0: Edit.
1: Mert fordítva látod, tükör írás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
1: Nyáu. Kár volt a fáradtságért, ennek a versnek semmi értelme.
0: Mit bámulsz? Nem bámulok, csak csodálkozom.

0: Nagyon mulatságos volt.
1: Ne beszélj össze-vissza.
2: Összetörte magát.
0: Szerencsére semmi baja sem történt.
1: Unjuk ezt az ismételgetést.
3: Jönnek, hogy összerakjanak, és én még nem is estem le, és nem törtem darabokra.
0: Örülni fognak, hogy éppen találnak. Különben is kellemesen elbeszélgettünk. Habár sok mindent nem értettem, amit mondtál.
4: El kell tűnnöm, mielőtt észrevennének. Minden jót!
5: Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet,

Idegen a végtelen, s a jelenlét is idegen. De nem idegen ez a tündér ravatal, halmaza a törékeny világnak nem idegen. De az álmodott s elmúló jövő is nem idegen. Nem idegen, édes hajón, gyémántos aljú, semmibe úszó szigetem, ahonnan patkányfejű nép iszkol a betonozott térbe. Mennybe menendő hajó. A vizek felett nem az úr lebeg. Valami megközelíti hajunkat. Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajunkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajunkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajunkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákok faszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kis katona ugorja, ragyogóba kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók cápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Aki íme fogan a szemétben, de alattvaló guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Kassziuszi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek. Bolond a meggörvítő, s a kiegyenesítő bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengervartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad, fenn úszom a te úton én, mennyei kapitány, cimbalmom a csillag közit távolság húr szövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök tűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszó szárnyas orosztán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, új világ születik rajtunk, gyönyörűségtől gyönyörűs. Földi jegyeink letörülve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal,
mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlótpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk, a becsukódó kezek iránt szerelem, te boltavám s panteonom, menj be, menendő hajó. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény, vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok. Hajójuk kin reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hátsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó, barátaim a kapitányok, iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak.

0: Reggelre források, kutak, szárazak voltak a tavak. A pocsogós tófenéket hemzsegték, és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőcök, csigák, piócák, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötő lárvák, siklók, álcák, taknyos ebihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: A mackó, a bagoly, az őzike, a nyuszi és rókakoma csodálkozva figyelték.
2: Csak ugyan.
3: Jó napot, hogy vagytok?
4: Nem szeretjük a bámészkodókat.
2: Nyilván azt hiszi, hogy mi a szigurák vagyunk.
4: Ikrek vagyunk. Twidlidi?
2: Twidlidám.
4: Téged hogy hívnak?
5: Kislány, szereted a költeményeket?
3: Igen, nagyon szeretem.
5: Akkor figyelj, elmondjuk a kedvenc versünket. Mi találtuk ki?
2: A fókáról, a bolondos kalaposról, meg a csigáról szól.
5: Ez a vers csupán 26 szakaszból áll.
3: Ilyen hosszú?
2: Nem, tudunk hosszabbat is.
6: A nap a tengerre szállt, ráküldte minden sugarát.
2: Ez annál furcsább volt, mert éppen éjfél volt.
5: A hold bosszusan nézte, mert ő ugyan úgy vélte, hogy a napnak pihenni is kell.
6: Nem foglalhatja a hold helyét el. Ez annál furcsább volt.
3: Köszönöm. Igen, szép vers. A többit majd legközelebb mondjátok el.
5: Hát mi nem szóltunk a fókáról.
2: Sem a kalaposról.
3: Majd legközelebb.
5: Te most jut eszembe, hogy...
4: És hozzá Jen?
3: Igen, sajnálom, de nem szeretem a dzsemmet.
4: Az általam készített dzsem igen finom.
7: Újra és újra kezdem a játékot. Újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük. Ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe.
3: Ez igen zavarosan hangzik.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem. Kérlek, mondj valami példát, akkor jobban megértelek. Például, mire emlékszel a legszívesebben?
4: Ó, sok mindenre, ami két hét múlva történik.
8: Egy kifejezés csupán azt jelentheti, ami az értelme.
4: Például, szerinted mit jelent az, hogy áthatolhatatlan?
8: Nem lehet rajta áthatolni.
4: Szerintem áthatolhatatlan azt is jelentetni, hogy elég volt a beszédből. Úgy látom, még sokat, igen sokat kell tanulnod. Figyelj és okulj.
9: Fényezett az fényezett, a fűszál az csuszál, forgás-borgás, titom a cucc, bohókás-bohózat-hup. Örvény a törvény, szörvény, pillanatnyi mörgény.
3: Némelyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, halandzsa.
4: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett, a fűszál az csuszál.
3: Elég, mindezt már elmondtad.

0: Benyitott, hogy megpihenjen. Nagyon elcsodálkozott azon, amit odabenn látott.
1: Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
2: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
1: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
3: Az expresszionizmus jegyében született. A dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben. Nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el.
2: Nincs, de a leg sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül.

0: Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak. Vagyok, amilyen vagyok, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre.
1: Képverseimből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette. A képversek ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. Azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomba, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizs

0: szó, természetesen rajtam keresztül küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
1: Dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas művészi mozgalommal.
0: Könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a teli találatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhova le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás.
2: A hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngysor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Teljesen feldolgozott.

szelem, obzó mámor bezseg a szívemen. Úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a dzsinn.

angel. Minden ugyanúgy van, mint az előtt. Mielőtt Tina

talán majd nem sokára újból tülfüggönnyé változik a tükör fényes, kemény lapja, és mi ketten átbújhatunk rajta.

tilossá jó. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első fél órában egy kiállítás hanganyagot hallhattatok. Sajnos így utólag, mert csak tegnap volt látható az A38-as kiállítóterében. A kiégő izzók készítették a vizuált, amihez csináltam a hangot. És most újabb évfordulókat ünneplünk. Tegnap volt 74 éves Tandori Dezső. Már az előbbi hanganyagban is hallhattátok a hangját. Szóval a következő fél órát neki szenteljük, utána pedig

Változatok homokórára. A legb nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda. Mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mint ha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket. De hát itt nincs ott, hol. Csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira pontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez. És ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár évszámokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. És az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik.
azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték! Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesen e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te miti őt? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félre beszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited. Gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordít az égre, nem igaz. Szemek közé kacag neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj, vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagy itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két váladat, szemembe néz, ne hadd magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints, de légy az Isten, hogyha nincs.

0: vékony sávra mutató ablak kint az állványzattal. Egymás után négy reggel, négy egyforma és mégis különböző reggel. Megfulladunk, ha majd emberek hangja szólnak. Ezeket mind komolyan veszem, ennyire komolyan veszem. Pedig mindig azt mondom, nem kell másokat idézgetni. Meríthetünk már a sajátunkból is. Ez is igaz, de ez se változtat semmi. Csakor főként valóban szólni fogta.
1: Outside this morning, it's going to change. Why is it always freezing on a Monday?
2: I don't know.
1: Why does the turn of the weather always come on a Monday? You know, they say the first signs of the winter are the All-Ireland finals have been played, the county final is over, and the league starts next Sunday. And that's what's happening.
2: On a Monday.
1: And I was looking at the telly on the way in, and snow will start today in Scotland, the first sign of winter.
2: Are you serious?
1: Snow on the mountains in Scotland. So
2: that means it's getting close to Christmas.
1: Well, you love that word, don't you?
2: I love Christmas.
1: I really do. I love Christmas.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Look at us, you're down your old mud record and playing again. No, it's not this.
2: You're dropping in with us for the headlines at 5:30.
1: I am indeed.
2: Taking a look at the papers in the next hour.
1: Looking forward to it.
2: Indeed. And are you going to join me? We're doing our first birthday file this morning.
1: At around
2: just after the papers, around 25 to 9, so you can join us for that as well.
1: Great. Also, we'll be hearing in our sports programme Jerry Long's visit to the Tommy Vara dressing room yesterday after they won the county final.
2: Sounds good.
1: It does.
2: Looking for Jerry.
1: Exciting, yes.
2: And all I got was Caliber all weekend.
1: Talk to you later, I'll drink to that.
2: He'll be dropping in with us. We've got our first look at travel news in a little less than 2 minutes.
3: Egy kis Tipperary Radio, Tipperary Rádiója, megye, Tipperary, székhelyez, Tip az a Tipperary. Van nekik is a zenés műsoruk. Akkor átaludtam, mint a kő. Este 8 után ágyba zuhantam, és semmire nem tudtam gondolni. Fél hétig húztam a lóbört. Hirtelen tört rám a fáradtság a tegnapi Tipperary versenynap után. Rájöttem, hogy a Field szó volt a kulcs szó. Erre előbb kellett volna rájönni. Enfield Lady, Rockfield Native nyert. Valamint jól bejött az, akit én szerettem volna rakni, ha a taxisofőr nem adja a titkos tippet, a Speaking Tour. Mert hát ugye Speaking Tour volt nekem ez, mert beszéltem rá a kis szalagomra. Hát igen, ez volt tegnap az úgynevezett üzenés nekem. De nem baj, 2.70-nel zártuk, 2.30-al zártuk pozitívba a napot. És akkor most várjuk a... Szigi, ezt a kölgést nem vártam. De csak én tehetek róla, várjuk a 7:30-as híreket, akkor majd elhangzik Tipperary helyi időjárás. Előbb bemondták, hogy Skóciában már havazni fog ma, és nagyon helyesek voltak, hogy megjegyezték, közeledik karácsony.

0: kilométer. Nem gyújtok rá, annál több maradt korkra. Aztán este még egy pakli. Holnap reggel cigivel ébredés vonaton Dublinba, úgyis ha elmegy. Úgyhogy egy paklit megsporolok talán. Mármint nem a paklit sporolom meg, hanem a saját egészségemet, vagy mit. Na most jönnek a hírek.
1: You two, check off and leave her alone. This hour of the morning as well. 22 minutes past 7, let's take our first look at travel news. Tip FM's 2020 travel news. 20 past and 22 the hour.
0: Utazási reklámok.
1: Sorry about that, I misplaced my travel news. Weather-wise today, it's going to be cold and blustery today with scattered showers of rain or hail with highest temperatures of...
0: Ennyi esős idő várható. Borús.
1: By the way, we'd like to remind you if you're out and about, turn on your driving lights, your parking lights, let people see you so you,
0: Dél-Írországban.
1: Save a life and it could be yours, so turn your lights on when you're driving, even if you're just dropping the kids to school, turn on your parking.
0: Autósoknak, okay. Főleg, hogy engem el ne üssenek az országúton, azt kéne bemondani.
1: Temporary traffic lights in operation on the, in Ross Grey.
0: Nincs járda.
1: And also temporary traffic lights in operation on the Cashel to Clonmel Road. Diversions in operation.
0: Clonmel, ott is van egy verseny. Októberben, de olyan lehetetlen megközelíteni, hogy nem tudok eljutni oda. Ráadásul Észak-Nyugati Írországban leszek, úgyhogy mindenképpen lehetetlen. Ősszel már nem közlekedik itt a déli part szakasszal párhuzamos vasút. Tehát Limerick és mondjuk Rosslare Harbor között, Rosslare Harbor az a dél-keleti sarok, csücsök, onnan megy hajó Angliába.
1: 7:45, 9:00, 9:55, 10:20.
0: Nagyon könnyen áttekinthető vasútrendszer az írországi. Dublinból sugáralakban nyugatnak, part mentén északnak Belfast felé és le Rosslare Harborba, és kész. 6-8 vonalat végigjár az ember, akkor beutazta Írországot ilyen szempontból. Hát már sziklákat meg öblöket nem nézek így külön, de azok gyönyörűek, mondják, meg látom a képeslapokon. Talán az Alice madárkán. Kett délután, délelőtt érkezem Dublinba, most a Dublint láttam egy párszor. A Lisbon meg kéne nézni, hát ki lehet építeni.

0: A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után, a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:45. Látogató már nem lehet ilyen későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyúképpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb álmulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön.
1: Kedves Watson,
0: mondta.
1: Remélem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
0: Jöjjön be, kedves barátom.
1: Látom, hogy meglepődött, nem is csodálom, de azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az Arkádia keveréket szívja, amit legény korában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Tud fogadni ma éjszakára.
0: Örömmel.
1: A múltkor azt mondta, hogy egy férfi vendég számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendég a háznál.
0: Boldog vagyok, ha marad.
1: Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent? Csak nem a csatornahálózat?
0: Nem, a gáz.
1: Értem. A bakany szögei két helyen is megkarcolták a linoleumot, éppen ráesik a fény. Köszönöm, már vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával.
0: Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába.
1: Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mello gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. A Royal Mello gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytállt mind a krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte, az indiai lázadás idején tanúsított hősiességért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg, Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten, de úgy látszik, könnyen beilleszkedtek új szerepükbe. Mert Mrs. Berkeley-t, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tiszti karához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások. Általában kemény kötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszú állás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy űrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszéltem, 3 megerősítették. Az ezredesen időnként valamiféle levertség lett urrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. A Royal Mallow gyalog ezred első zászlóalja, a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak. Az ezredes maga az északi tábortól mintegy fél mérföldnyire lakik, egy Lashin nevű villában. Mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról, alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalány a személyzete. Nem is lakik más a Lashin villában, csak ők meg a gazdáik, mert Berkeleyeknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lashin villában hétfő este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, mely a Wall Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja el levetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta. A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Berkeley a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:45-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lashin villában, az útra néz, nagy üvegajtaja gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Berkeley ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Berkeley meggyújtotta a lámpát, csengetett Jane Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallotta, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többé élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki. Megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak, most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Berkeley halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mi csináljak? Add vissza az életemet! Egy pillanatig se szívok egy levegőt veled. Te gyáva! Te gyáva! Ilyeneket mondott. Aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes. Zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt. Nekirohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását, az ajtó nem engedett. A lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat, a gyepre nyíló ajtóhoz sietett, az ajtó egy szárnya nyitva volt. Azt mondják, nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn. a szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában holtan, alába egy karosszék oldalába akadva, a feje a kandallórács sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdaján már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót, de váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségekbe ütközött, a kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a kertre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyver erős ütése okozta. Fején hátul egy körülbelül két hüvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni, a holttest mellett egy csontfogantyújú, faragott, kemény fa fügykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bot is hadizsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt, megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg sem Mrs. Berkeley-nél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy aldershoti lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson. Amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldershotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember. A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemreméltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lány a veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmad magával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit. Inkább a beszéd módjukból, mint a szavaikból állapította meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami. Az úrnője kétszer is azt mondta hangosan, hogy Dávid. Ez a név nagyon fontos, elvezethet bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve, mint tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és a borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésében mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni, nem számít, hogy a sebb hátul volt a fején, elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg. A hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük, megpróbáltam a fontosabb tényeket különválasztani a lényegtelenebbektől. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. Öt nagyon tiszta lábnyomát találtam meg, egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, kettőt a gyepen, és két halvány nyomot a kertre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábúja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka. De nem is az ember döbbentett meg, a társa.
0: A társa? Holmes egy nagy darab selyem papírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére.
1: Mit tud megállapítani belőle?
0: Kérdezte. A papíron valamilyen kis állatláb nyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom. Mondjuk akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmaik lehettek. Kutya, mondtam.
1: Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt. Megtaláltam a nyomait.
0: Talán majom.
1: A majom nyomai másfélék.
0: Hát akkor mi lehet?
1: Nem kutya, nem macska, nem majom. Sőt, nem valamilyen ismerős állat.
0: Milyen állat lehetett?
1: Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét vagy hermelinféle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam.
0: És mi köze volt a bűntényhez?
1: Ezt sem tudhatjuk, de azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Berkeley-ék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat, és vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és beverte a fejét a kandallórácsba, és tudjuk végül ezt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot.
0: A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam.
1: Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát, de igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben.
0: Ahhoz minden esetre túl sokat mondod, hogy most félbeszakítsam.
1: 8:30 és 9 között, tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a másfél óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Azt tettem, amit tenni kellett, elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot, a barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ilyet szemű, szőke lány, de megvan a magához való esze. Végig hallgatott, aztán egy ideig csöndben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát. Határozottan felém fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kicsi rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison. És az ígéretet illik megtartani, de ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a Wall Street-i missziós házból. Utunk a Hudson Street-en, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Hudson Street-en csak egy lámpa van balkész felől, és amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött velünk szembe. Egy zsinegre kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy! Mrs. Berkeley olyan fehér lett, mint a fal. Ha a nyomorék el nem kapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Berkeley nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, ahogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme. A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Berkeley. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni, ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápat volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Berkeley égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpaoszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, míg a kapuhoz nem értünk. Akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok. Ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog a legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Berkeley-re ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arra felé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egy álló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Woodnak hívják, abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 nap óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos. Kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja a katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában. A háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és ne a furcsa, idegen nyelven beszél, és 2 nap óta éjszakánként nyög és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 shillinges, mondta az asszony, meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja, miért van szükségem magára. Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férj összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult, ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában.
2: Ki akarja kérdezni?
1: Természetesen, méghozzá tanú jelenlétében.
2: És én lennék a tanú?
1: Ha megtenné a kedvemért. Ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene.
2: És gondolja, hogy holnap meg is találjuk?
1: Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is követni fogja. Holnap a Hudson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös.
2: Délben a tragédia színeire érkeztünk, és barátom azonnal a Hudson Street-re vezetett. bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vettem Sherlock Holmes nyomozásában.
1: Ez az az utca,
2: mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
1: És itt van maga Simpson is?
3: Ott van, Holmes úr, kérem,
2: mondta egy kis utcagyerek hozzánk szaladva.
1: Jól van, Simpson,
2: mondta Holmes, és megsimogatta a fejét.
1: Jöjjön, Watson, ez az a ház.
2: Beküldte a névjegyét. Azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végképp és leírhatatlanul elnyomorodva kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajda nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül két székre mutatott.
1: Mr. Henry Wood Indiából, ha nem tévedek,
2: kezdte Holmes barátságosan.
1: Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel.
2: Mit tudhatnék én róla?
1: Éppen erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogyha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét, Mrs. Berkeley-t gyilkosság vágyával bíróság elé fogják állítani.
2: Emberünk ilyetten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta. És honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak.
1: Csak azt várják, hogy magához térjen. Nyomban le fogják tartóztatni.
2: Szent Isten, maguk rendőrök?
1: Nem.
2: Akkor mi kezük a dologhoz?
1: Kötelességünk kideríteni az igazságot.
2: Becsület szavamra, az az asszony ártatlan.
1: És maga bűnös?
2: Nem vagyok.
1: Ki ölte meg James Berkeley ezredest?
2: Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért is nem mondanám el? Nincsen benne semmi, amit szégyellnem kellene. Hogy is volt, uram? Itt ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt a 117. gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztuk akkoriban, egy Ferté nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig, és a világ legkülön teremtése, Nancy DeVoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. Ketten szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett. De az apja azt akarta, hogy Berkeleyhez menjen feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott. És talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy fél üteggel, egy század szík katonával és jó sok polgári személlyel meg asszonynéppel együtt körülzárták. Tízezren ostromolták Vertit. Mohón vártak, mint a kutya a patkányuk előtt. A második héten már fogytán volt a vízünk, és nem tudtuk összeköttetésbe tudunk elépni Neil tábornok hadoszlopával, amelyik felénk közeledett. Csak benne bízhattunk, mert mi a gyerekekkel és az asszonyokkal nem törhettünk ki. Önként jelentkeztem, hogy kiszököm, és elmondom a tábornoknak, milyen veszedelemben forgunk. A jelentkezésemet elfogadták, és én megbeszéltem a vállalkozást Berkeley őrmesterrel, aki mindnyájunknál jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam.

0: hanem a szívemet. Mert amikor magamhoz tértem és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult. Egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Azt már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Barkley. Neil tábornok másnap felmentette Worthy-t, de a visszavonuló lázadok magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak, és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem? Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra a hegyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat, az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem dél felé, északra kényszerültem, afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Benszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszúvágy se vitt rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtársaim azt hiszik, hogy egyenes gerinccel haltam meg, mint hogy ilyen görbén majom módjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam. És én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Berkeley feleségül vette Nancy-t, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem, mielőtt meghalok. Összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismertem a szokásaikat. El tudom szórakoztatni őket. Meg is élek valahogy belőle.
1: Nagyon érdekes történet,
0: mondta Sherlock Holmes.
1: Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Berkeley-vel. Hogyan ismerték fel egymást? Gondolom követte őket. Az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának, átvágott a gyepen, rájuk tört.
0: Igen, uram, és amikor az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni. Felbukott, beverte a fejét a kandallórácsba, de már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláljegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járt át a szívét, mint a golyó.
1: És aztán?
0: Aztán Nancy elájult. Én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni, de aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem is gyanúsítanak, és ha elfognak, megtudják a titkomat. Nagy sietségemben zsebre vágtam a kulcsot. Amikor Teddyt kergettem, elejtettem a botomat. Teddy felszaladt a függönyre, és mihelyt visszaimádkoztam a dobozába, menekültem, amilyen gyorsan csak tudtam.
1: Ki az a Teddy?
0: Kérdezte Holmes. Az emberünk előre hajult, és a sarokban lévő láda oldalát megnyitotta. A ládából egy gyönyörű, vöröses-barna állatka bújt elő, karcsú és hajlékony, a lába, mint a hermeliné, az orra hosszú és vékony, a szeme piros, a legszebb állatszem, amit valaha láttam. Mongúz! Kiáltottam. Igen, annak is mondják, mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodálatosan ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám, ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban a katonák gyönyörűségére. Akar még valamit, uram?
1: Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulni.
0: Ha bajba kerül, számíthatnak rám.
1: De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni, bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elég tételül szolgálhat magának, hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Berkeley-t gonosz cselekedete miatt a lelki furdalás. Ott megy Murphy őrnagy,

0: Az utca túlsó oldalán. Viszontlátásra, Wood! Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta.
1: Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük. Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mind semmiért volt, mondta.
0: Hogy?
1: Most volt vége a halott szemlének, a voncolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb.
0: Semmiség.
1: Mondta Holmes mosolyogva.
0: Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk.
1: Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballaktunk. Ha az ezredes neve James volt, Woody pedig Henry, miért emlegette az asszony valami Dávidét?
0: Bizony, Watson, ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt.
1: Szemrehányás?
0: Igen. A bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Úriás és Becsabé történetére? A bibliai ismereteim egy kisé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.

0: Hello! Ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó!
0: Tilos Rádió Szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión. Január 13 van. Nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában napközben nem tudunk olyan szabadok lenni, mint éjszaka. Ti megküzdöttetek azzal a...
1: Itt egy éjszakai
2: pillangó.
1: Ne én mondjam ki!
2: Mólylepke az.
1: Egy kis mólylepkével küzdünk.
0: Szóval, hogy elmondanám a programot, Dóri, segítsen. Tehát, hogy most mi csináljuk a című műsort, és aztán mindjárt be is mutatjuk a vendégeinket, még azt tartjuk titokban. Titokban
1: tartjuk. Sugdolóznak.
0: Sugdolóznak, mindjárt le is keverem a mikrofonjukat. Szétültetjük a vendégeinket.
1: Nem.
0: Beszélgetnek.
2: Az a dolguk, nem?
3: Az a baj, nem adtak minket, mert nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
0: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel se, és maradjanak a rádió mellett. És hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Casanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén, az elég fincsi. És aztán 11-től viszont pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Tilos Rádió népzenei műsorának lesz egy pajzán külön kiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém uram DJ Bodó ECA-ból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
1: Hello!
0: Hello!
1: Kihagytuk Vajnaborit, aki szintén készült egy mixer.
0: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
1: Mert leadta.
0: Ja.
1: Majd megbeszéljük szintben.
0: DJ Lingam, No Man Is No Man, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralevő részét zeneileg kézben tartani. Úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignállal. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
1: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Markó Barbie és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
3: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
2: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút vén.
3: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
1: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
2: maximum amire... telefon fog rezegni az asztalon, ígérjük.
1: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt majd később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
3: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy design alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis mondom, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy nem mutassuk, hogy a design az mennyire sokszínű dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy, hogy mi a szerepe.
2: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
3: Igen, nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi ez a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legúcskább vibrátorok is egy dizájn folyamat eredményeképpen születnek meg, csak lefelébb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatára fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy sex shopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legénybúcsúra, lánybúcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc. Tehát egy ilyen segéd.
3: Uzsonna közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kellé.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon bele mennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is úgy is eladni, tehát, hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán, és nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
0: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
0: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy ezért elég alaposan követem, 3-4 különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 hercen búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. És van ugye az anatómiailag korrekt dildó verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni. Legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila, a nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál. Ez
3: elméletileg egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a dizájn szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória.
3: Igen. Egyébként erről is beszéltünk másokkal.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset.
2: Miért kell, hogy lila legyen?
3: Szerintem ez az ártatlanságval függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember így zavarba van, egy kicsit szégyenkezik, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarba vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért vannak ilyen lila tolbák közé berakva a nem tudom, milyen kis maci alapú vizetet.
3: Ez szerintem ez a nyuszis, meg fiúrás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültség kérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani. Mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
2: Alapvetően aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy Mici Mackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny is dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
2: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
3: Tök érdekes az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprűdebb, mert azt nem használod végig, csak egy ilyen nevetség tárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
0: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz?
2: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
3: Szerintem ez összek, hogy ez a kettő nem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Én például nem gondoltam volna, amíg most konkrétan nagyon sok ilyen oldalt végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg?
3: De most már,
1: hogy így beszélgetünk...
3: Nem az kifejezés a legfontosabb, nyilván ez is, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó dizájn az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat, nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak, tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen vagy ezzel a tárgyal.
2: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
3: ami nem él. Legintimebb, ami lehet.
2: És
3: tárgy, amivel szerelmeskedsz.
2: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted? Kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
2: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
2: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak, igen, többségben, akik nem tudják, mit akarnak.
3: Alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szerszítik, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dörti, meg ilyen koszos.
2: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
2: Igen.
1: Tényleg? Simán. Ez úgy távlatok ennyit a férfi alkalmazásokból.
0: Igen, ez a Dori, hogyha haragszik rám, akkor azt mondja, hogy de nem vagy más, csak a farkad, és akkor így ez valóban így egy ilyen ipar.
2: Nem ipar... csak amikor
0: haragszom. amikor kritikai beszélgetéseket folytatunk, de hogy akkor így ez valóban így a szexipar valóban leredukálta a férfit, egyrészt a pénzkereső funkciójára, másrészt pedig hát a arra az egy dologra. És így láthatólag ez így működik a piacon.
1: Mi akarsz ennek is ilyen kiöntő modell?
0: Mert ugye van... Bocsánat. Semmit mondjam.
3: Csak az a fura ebben, hogy nyilván egy kiöntött farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral. Szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
4: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az itt eszem, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a rész, tehát több órám van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el óvszert bemutatni, de nem tudom elkerülni én sem, hogy az óvszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. És tehát egy panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból ott itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, vagy nekem ez a vízióm egy ilyen pénisz formájú, vagy pénisz, pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De mindesetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy...
3: Pont ezt értettek az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyusz is, meg ilyen figurás vibrátorok.
4: Itt működött, tehát ebben a kontextusban.
3: Igen, de azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
4: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
3: az lehetőségből.
2: Abszolút egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom, hogy nem lett jó.
4: Nekem egyébként ez nagyon pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és hogy nagyon sok fogyasztói feedbackük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izért, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg hogy mégis...
2: Hogy ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni, és nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyelj, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback, tehát a gyártók azt gondolják,
1: hogy ez hogy így szükséged jó. Van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de én nem mered megmondani,
2: meg ezzel,
1: hogy
2: ennél egyedibb dolgot nem is akarhatsz.
4: De hova mész vissza, tehát az a gond, tehát nagyon érdek, ott nekem az pedig egy tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyebek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
2: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
4: hát beszéljünk.
0: Ezt miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
4: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy, hogy
2: igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelőd nyugodtan.
3: De igazából ott az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen eldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eres péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy ez a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még
2: van, nem? Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
3: De segítsünk, hogyha tudsz olyan bolt a Budapesten, ami nem ez a vonal.
4: Itt van most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, hiszem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert az előbb még fölmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat. hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyiról beszélünk, a cukorka tanga, mert ez tényleg az egy vicc, tehát annak nincsen semmi komolyabb célja. De például bármilyen kötözős játékszer, tehát egy ilyen olyan átlagos körúti szexboltban, de akár a Beata Uzénál is, tehát egy jó bilincset vegyél, aminek tényleg van egy csomó anatómiai megfontolása, hogy akkor bevág, nem vág, betart, milyen anyagból készül, jó bőrből készül, milyen fémekkel találkozom, milyen kötéllel, erről tudnak valamit. És hogy, hogy te tudsz erről, Balázs, mondani, te vagy nálunk a beszerző ebben a témában, hogy a meleg játékboltok, a BDSM játékboltok, tehát egy csomó helyen sokkal igényesebb már eleve a választék ezen a téren, ahol nem az a cél, hogy
2: meg
4: az egész...
2: Meg alapvetően szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon, az nagyon online, hatalmas de ott, piaca.
4: Hát csak az meg egy nonsens, olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
5: Még hát az ott végképp nincs visszacsatolás.
4: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, meg érintett, hogy milyen
3: valaki, aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
4: Tehát nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
3: Ez egy ilyen internetes ismerkedés.
0: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezzen egyedül vagy a partnerével.
4: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb lehet.
2: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felfújható gunibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
0: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
2: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, hogy rakás 17 éves arc, aki természetesen mutogatni, meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
3: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolat volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős a gyanúm, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
2: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
3: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
2: Erre nekem konkrét ezen van élményem van.
3: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy meg lány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
2: Tehát hogy hároméretű járműveket dizájnolnak.
3: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy résznek a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
2: a nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
5: És egyszerűen. Akartam mondani valami példát, csak azt
2: mondom. Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, aha, hogy ez nem dizájn, érted, ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
5: Ugye
2: ez...
5: a téma maga komolytalan, vagy ciki?
2: Hát, tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
3: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból meg tök nagy kultúra van már, tehát egy ilyen, ami anatómia, ami ergonómia.
2: Ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért, mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármit. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelezni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
6: Ezt nem csak el kéne kezdeni egyébként. Én
5: soha nem próbáltam
6: takonyporszívót. Tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy...
2: És ez így is van.
6: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldaláról, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy üregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért és ezért egészségügyileg miért indokolt bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor csak egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
2: Hát alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak is, meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort, akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
3: De ugyanakkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel, dildók voltak, és a korona ékszerekig lettek, jól emlékszem?
5: Igen, azt én is néztem.
0: Ne arra ügyetok, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjátékpiacon.
3: Igen, az oktatásról esett most, bocsánat.
0: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen, vagy a design egyetemen?
3: Azt gondolom, hogy a design egyetemen, tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
2: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
3: meg az tárgyával
2: le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebész lézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki munka legyen.
3: De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszaki hallgatókat a munkába.
2: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogy ha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető...
0: Egy fiú segítsége sem kell, most tegyem fel ezt a
2: Hát, ha valaki fröccsöntéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
3: Amire az elején szüksége van, az szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
0: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulás félben lévő szexjáték terveztek?
3: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem formatervező.
2: Nem értek a dizájnhoz.
3: Igazából egészen becsaptunk melleteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn elmélet.
2: Dizájn közeliek vagyunk.
3: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
0: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak. Ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
3: Hát én soha nem terveztem semmit.
0: Képzelsz, álmodsz.
3: De álmodni azért szoktam.
0: Vásárolsz.
3: Hát igazából nem is tudom. Én Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás pont a magyar közegben, még például évek ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt az teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami nagyon egyszerű, és így...
0: És jól is működik a testeddel?
3: Én bevallom neked, hogy...
0: Vagy design type-ként
3: az előbbi, ahogy kezdted a műsort ezekkel a különböző áramerősségekkel, ott egy picit megbordultam, mert én nem jó értelemben, tehát én nem rajongok a motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés. Vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
2: Tehát valószínűleg pont arról beszélünk.
3: Igen.
2: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így szó is
3: megvésett. Itt pont ez az ellentét, az izgalmas.
2: Valami, ami hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így,
3: nem tud eltenni, hogy mi van.
2: Persze, hogy nem tud, meg hogy így...
3: De tényleg hidegség látszat átkelti, tehát abban tök egyet értek.
2: Hogy így, azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted, nem, tényleg. Úgyhogy ebben eltérezik.
3: Hát még jó a szerelem.
2: De én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
3: a... De egyébként, amit nézek...
2: A mai szemle
3: után.
2: Mai
3: egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kisezüstnél is.
2: Így van.
5: Nekem azok voltak a nagyon aranyosak, most mit mondjak erre, amikre hirtelen azt sem tudtam, hogy most mi van, de hogy...
0: Hogy fiú-e vagy lány.
5: Na igen. És azóta sem jöttem rá. Amik ilyen... Amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elnézni, hogy nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a, hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány. És
2: gömböt.
5: A gömböt. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
2: Igen, mert hogy ez, tehát hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni magadnak.
5: Igen.
2: Tehát, hogy ez is egy ilyen
5: prekoncepció,
2: vagy nem tudom, mi, hogy hívják. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
3: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
2: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon, nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot annak, akkor 25 centis faszalakúnak
3: kell lennie. Igen, mert minek?
2: Igen, mert
3: van ez az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtöleti a tárgy.
2: Persze. Csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez. De lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási számok miatt alakult.
3: Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás inkább, nem előítélet, hanem van egy elvárás.
2: Arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
0: Hát ez hadd szóljak megint körbe, mert közben egy figyelem a csetet itt, és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos világáról.
3: Ez nekem is eszembe
5: jutott. Van egy csomó idő.
3: Nagyon.
6: És mennyire a szót használták, hogy bizarr, én szoktam workshopokon körbeadni a tojás nevű szexjátékot, amit most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban. Hát a tojás.
0: A tojásra.
6: És ez egy
5: tojás?
6: Annyira szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, bologatok jelentett egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
0: Tojás formájú,
4: lukas
0: dolog, tehát olyan, mint hogyha egy ilyen a momotáróban egy ilyen dumplingot
4: gőzgombócot venni, lehetne.
5: De hogy ekkora is.
4: És ekkora, tehát ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombóc, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet ölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében mint tár, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy borzasztó, és volt egy csaj, mert meg ott ült, és nem akarta kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim.
3: Egyébként ez egyben a műbránerekben van egy ilyen péniszítségfaktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mint hogyha neked az is lenne, nem?
4: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát, hogy, tehát valahogy, tehát ebben nagyon sok ilyen van, de hogy, hogy mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo csipeszt is például, ami megint ez, hogy olyan fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva, műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy, hogy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
2: Szerintem az a legfontosabb.
4: És
2: a
4: szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, tehát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de...
3: Csak hogy pont így jön be a designer szerepet, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatómilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, persze, és megtervez, és pont ezért jó téma,
2: hát
3: szerintem.
2: Képzeld el azt, hogy van egy kedvenc játékod, nagyon szereted, használod 2 éve, nem tudom, közben mondjuk már levették a termékskáláról, és kiderül, hogy 2 év után szétesik az egész.
4: És hát legtöbbje szétesik egyébként.
2: És hogy akkor miért nem lehet ezeket hosszú élettartamúra tervezni? Vagy,
4: hát egyet lehet egyrészt piaci okkal, vagy válasz erre, hogy hát így nem cél, nem hogy ez így
5: összeálljon.
4: Ez IKEA-ban sem lehet ugyanazt a konyhafrontot kapni, nem tudom ennyivel.
2: És...
4: Tehát egyben ez összefügg, nem tudom, hogy volt-e szó, az elején nem tudtam itt lenni, hogy eleve a tárgykultúráról, tehát hogy a tárgykultúrával, amit, tehát hogy most kiemeltük ugye a szexet, és hogy mennyire érdekes a testkultúrában, mennyire nem része a szexuális tárgykultúra sem az életünknek, de hát hogyha meg körbe sétálunk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hogy hol voltunk abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy látod, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskanalat, amit használta.
3: Innen indultunk végül is, tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászánom inkább azt, hogy 3-szor annyim kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem hosszú ideig.
4: Miközben ez nincs, és ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy baromira, tehát mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy baromira változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy tehát, hogy innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
3: Akkor
4: és
3: itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú
4: tehát itt nem feltétlenül,
3: fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát, hogy olyan, hogyha, mint egy zene, vagy egy film, vagy ami, hogy így megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
4: Igen, és a Hitachi vibrátor, az meg alapból ott van az ágy mellett.
5: Igen,
4: van
5: egy családi masszírozó.
3: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok nézni.
2: Amikor majd retro lesz.
0: Egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát, hogy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, hogy ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat, amelyikre már büszke is lehetek, tehát ami nem csak pusztán egy használati tárgy, hanem van valami extra értéke is. De ugye, van 57 különböző lehetőség, ugye kiminek mi jön be a méretben, az ingerlés helyében, az anyagban, a formában, a nem tudom micsodában. Ez azt jelenti, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem 27 terméknek legalább 4 különböző verziójáról beszélünk, és ezeket mind párhuzamosan lehet fölépíteni, mint különböző termék családok, az entry level-től a high-endig, ha úgy tetszik. Tehát hogy nem egy tárgyról beszélünk, sosem egy tárgyról beszélünk, mert hogy nincs két egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzarozva a gyönyörre.
2: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik, tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
6: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak, tehát hogy tehát
2: alapvetően igen.
6: Mert úgy nagyon jó, tehát hogy most én azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó blue budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem is az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb.
2: A Jimmy Jane-ről még nem is esett szó,
6: de hogy igen, de
2: Hogy ott egy konkrét, egy tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
0: Azt kell mondjam megint csak, hogy nincs szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Igen. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, hogy hívják ezt a korszett,
6: fűző
0: csizma, masz.
2: De hát ez divatos.
6: Az már átléptünk egy másik dimenzióba, szerintem.
2: Érted.
0: De miért léptünk el?
6: Hát egy jó harness például az már nem. Tehát az jó, nem csak egy ruha, hanem hogy...
0: De nem ruha, ez amit nem veszel fel utcára.
6: Hát amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő rendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
2: Jó, hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen, mivel mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban most nem tudom, hogy hol van, de egy ilyen fashion arc, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor én nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen harnesszeket, és ezeket emberek divatfotózásokhoz hordják, megnyitókra hordják, ilyen helyekre. Tehát, hogy ez már egy ilyen vanabi irányba is el tud menni nagyon könnyen, mert ez divatos.
6: Na igen, csak hát itt pont ez az érdekes, hogy valaki a hálószobájába tudja megvenni a megfelelő harnesszt, tehát tudja, hogy tényleg egy jó dizájnt kap, tehát ami nem is nem egy kiegészítő, hanem ez egy szexjáték, tehát az a kategória szerintem.
0: De azt akarom mondani, hogy tényleg plain and simple, tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acélkütyüknek olyan dizájnja van, hogy tehát tényleg az ékszer szinten uh-huh. van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a bugyuta, beáteúz és világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és uh-huh. életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit, tehát hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Casanovával, vagy Szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
6: és
0: nem
6: árucik. És onnantól ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy. Egyébként, hogyha ott zsizseg 1000 tinédzser, akkor sem. Tehát, hogy akkor az tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek, neked, az, abszolút, hogy ez és tényleg része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
3: cikkére. Nekem Budapesten nem sikerült korábban, meg ilyen nem soha, most már lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
6: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni. Ez azért még bennem.
0: Itt az idő.
6: Most vagy soha.
0: Most vagy soha.
6: Casanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
3: Ez megtiszteltetés, hogy utánunk rögtön Casanova fogja érkezni a
2: pirosságra. Egyébként olvastam a Casanova emlékiratait, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
0: Nem jelent meg még. De magyarul nem jelent meg.
2: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Ez azért szerintem a Casanova az már egy kicsit ilyen, széles érdeklődésre számot tartó dolog.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok.
6: Köszönjük.
2: Teszünk fel linkeket a chatfalra gyorsan.
0: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink az éppen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
6: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak jók.
2: Okay.
0: Köszönjük szépen!
6: Köszönjük!
0: Sziasztok! Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Casanova emlékirataival, addig is muzsikálunk, ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kertakaró.
9: Jó.
8: Kertakaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
13: Nem értem. Nem.
8: Hallgass.
14: Kedves ifjak,

0: Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok még egy szűk fél óráig, angol nyelven. Vendégünk John Drew, aki költő, tanár és utazó, és feleségével vannak itt ma a kora délután a rádióban. Az alapban hallhattatok Ranival interjút és felolvasásokat, most pedig John olvasgat fel. So what have you got for us next, John?
1: Well, next, having bombed out trying to read your rap poem while the music was on, Rani read it very well. And so I feel that I ought to fall silent at this point. But just before falling silent, maybe one or two poems from different places. Last year,